0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a Koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Night.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek, a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artis Jus év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Campusa volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kis lemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazzzenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttes elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovic Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: this sound connect.
1: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

azzal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

Mégre anyamodba megyek, itt mond, vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: बाथरूम छ, अन्त म्याक्रोनी इटालियन छ, प्लस अनि हामी चिज छ, वेज चिज, अन्त रिचन गेट विथ गार्लिक ब्रेड अनि सालडहरू छ, अनि यहाँ पोटो चिप्स अन्त अल्सो गार्लिक ब्रेड थी विथ थी जसमा चाहिँ थी विथ ब्ल्याक अन्त विदाउट मिल्क गर्छु, अन्त थी विथ लेमन अन्त विथ जसमन्टी. Yeah, you can get everything. You can see. Please welcome. Please. I like to see you always, please.
1: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Fesztivál.
2: 5 év kihagyás után újra megnyílt a Művészetek Völgye Fesztivál egyik legkülönlegesebb helyszíne, a Klastrom. A romok között idén nem csak zene, hanem kortárs, immerzív művészet és fényinstallációk is életre kelnek. A helyszín programja a vizuális élményekre épít, fényfestések, installációk és különleges térélmények várják a látogatókat nappal és éjszaka egyaránt. A Klastrom különleges zenei programok helyszíne is lesz. Hortus Conclusus, a legbenső kert című műsorban Takács Dorina, azaz Deva, Balla Gergő és Vecsei H. Miklós lép fel július 28-án este 10 órakor. A darab célja, hogy elhagyatott vagy ritkán használt templomokba is romokba vigyen életet, ősi szakrális szövegeket és zenéket ötvöz a kortárs vizuális művészettel, egyedi atmoszférát teremtve a Klastrom történelmi falai között. A látványvilágért a neves fényművész Biliarski Maxim felel. A pszichedelikus szól és funk dallamairól ismert Mörk pedig a zenekarával szintén fellép a Művészetek Völgyében, mivel a csapat aktív korszaka után már csak elvétve egy évente 1-2 exkluzív koncertet ad. A nyári szezonban kizárólag itt találkozhat velük a közönség. A koncert kedden este 10 órától lesz Kapolcson a Gástya árokban.
1: Fesztivál.
2: Különleges kedvezményeket vehetnek igénybe a Sziget karszalaggal rendelkezők a fesztivál és a főváros együttműködése keretében Budapesten, a kijelölt Sziget City partnerhelyeken. A Sziget City program célja, hogy egész évben erősítse a kapcsolatot a fesztivál és Budapest kulturális színterei között, új alapokra helyezve az együttműködést a város meghatározó helyszíneivel. Már több tucat helyszín csatlakozott a programhoz, köztük olyan kulturális és szórakozó helyek, mint a Szimpla, a Dugattyús, az Arzenál, a Turbina, a Heavy, az Atno, a Palazzo Permanens, a Ponton, a Szatyor és a Trafó. A Sziget City teljes kínálata a hivatalos Sziget applikáció Sziget City menüpontjában érhető el. Az interaktív térkép segítségével a felhasználók felfedezhetik a csatlakozó helyszíneket, valamint az aktuális ajánlatokat, kedvezményeket és programokat. A Sziget City kedvezményeit augusztus 7-e és 16-a között lehet igénybe venni.
1: Koncert.
2: Az idén 60 éves Gangsta Zoli tiszteletére mini fesztivált rendeznek augusztus 15-én a Budapest Parkban. Az eseményen szinte minden zenekar színpadra lép, amelyben a rapper, zenész, dalszerző pályafutása során meghatározó szerepet játszott. A fesztiválon a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action és természetesen a Gangsta Zoli és a Kartel is koncertet ad. Mint írták, a Gangsta 60 Fesztivál nem csupán születésnapi koncert, hanem egyszeri és megismételhetetlen találkozása azoknak a zenekaroknak és korszakoknak, amelyek meghatározták az előadó pályáját és a magyar könnyűzenei életet. Az este során a punkos kezdetektől a hard rock korát egészen a rapig váltják egymást a formációk. Zana Zoltán, művész nevén Gangsta Zoli vagy Döglégy nem csak rappelni fog, basszus gitárt ragad, gitározik, énekel és a dobok mögé is beül.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Unikornisok, pálmaházak és bükki kilátók, kertturisztikai időutazás Észak-Magyarország históriás kertjeiben. Képzeljük el, hogy egyetlen kirándulás alatt egy copf stílusú kastély barokkos díszkertjét, egy neoreneszánsz palotaszálló teraszos függőkertjét, egy ritka fekete nyírest rejtő reneszánsz várkastély parkját és egy évszázados gótikus kastély körüli ligeterdőt járhatunk be a Bükkön és az Északi Középhegységen keresztül. a Nozvai Delamot kastély parkja, a Lilafüredi palota szálló függőkertje, a Pácini Mágócsi várkastély tájképi parkja és a Kékedi Meltzer kastélyligete nem csak a természet szerelmeseinek, hanem a történelem iránt kíváncsiskodóknak is különleges élményt kínál. A négy helyszín együtt valódi észak-magyarországi kert turisztikai útvonallá áll össze. Noszvaj, Lillafüred, Pácin és Kéked kellemes egy vagy két napos programként bejárható. A Noszvai Delamot kastély parkja Heves megye egyik legjelentősebb történeti kertje, amelynek különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre jellemzi a koratájképi stílus szabadabb szelleme és a franciás barokkos díszkert szigorúbb rendje. A kastély 1770 és 1780 között épült Zoff stílusban Povolni János egri építőmester kivitelezésében, ám az építkezés anyagilag meghaladta az eredeti tulajdonos Szepesi Sámuel lehetőségeit. 1782-ben ezért eladni kényszerült Vécsei Annának, Antoine de Lamotte császári ezredes későbbi feleségének, aki 14. Lajos stílusában fejezte be az épületet, és ezzel egy különleges kert is megszületett. A díszes kovácsolt vas főkapu két oszlopán címert tartó unikornisok fogadják a látogatót. Ez az egyedi gesztus már is jelzi, hogy nem hétköznapi helyre érkeztünk. Az íves kocsi felhajtót nyírod buxusok, a széles főlépcsőt tiszafák szegélyezik. A melléképületekkel közrezárt díszudvar, az úgynevezett kurdonőr pedig barokkos eleganciát áraszt. Az épület és a kert kapcsolatát egy díszes sala terrena, azaz reprezentatív díszterem teszi teljessé, amelyet még Szepesi Sámuel építtetett. Falaink is kerti filagúria rácsai láthatók dús növényzettel, a távolban lombok között megbúvó kastélyépületekkel. A park építményei közül különleges látványosság a tufába vágott műbarlang. A déli részen pedig meglepetésszerűen bukkan elénk az egykori pálmaház, amely ma már nem egzotikus növények gyűjtőhelye, hanem presszóként üzemel. A közelében lévő két barlang egykor gazdasági célokat szolgált, ahogy a francia gárdisták elnevezésű kerti házikó is, amely valószínűleg madárházként funkcionált. A park fái között a honosfajok, hárs, tölgy, juhar dominálnak, ám megtalálhatók a csüngő ágú kőr is, a piros virágú vadgesztenye és a lepényfa szép példányai is. A kanyargós ösvényekről és a park végét lezáró teraszról gyönyörű kilátás nyílik a környező Bükki tájra. Ez önmagában is megér egy kitérőt. A terasz szélén megállva, a Bükki dombok panorámájával a háttérben könnyen elfelejtkezhetünk arról, hogy egy kastélykertben sétálunk. A táj és a kert határai szinte észrevétlenül olvadnak össze.
5: Film.
2: A Toldi moziban július 27-e és 31-e között a Japán Filmhéten 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek, az előadásokra kedvezményes áron válthatóak jegyek, mint írják az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente napkelte, amely egy humorral fűszerezett felemelő történet, valamint a Komada, a legendás viszki nyomában című animációs film, amely a világ szerte népszerű japán viszki készítését mutatja be. Műsorra tűzik az Ő tanította váratlan örömére című alkotást, amely egy különleges kapcsolatról és az élet apró örömeiről szól, a Kanaszandó című filmet, amely Okinawa kultúráját, zenéjét és generációkon átívelő emlékeit idézi meg, valamint a Valódi éned című alkotást, amely az identitás, az önelfogadás és önmagunk megtalálásának kérdéseit járja körül.
5: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. július 27-e van, hétfő reggel, 6 óra. Jó reggelt kívánok! Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. Kora délután a parlament új alkotmánybírót is választhat. A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait. Megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslatot, amelynek célja, hogy a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás nem maradhasson következmények nélkül, és a közvagyont érintő jogsértések miatt a szükséges hatósági és bírósági eljárások megindulhassanak. A képviselők tárgyalnak a kriptoeszköz átváltás szolgáltatást érintő egyes rendelkezések átalakításáról. A jelenlegi szabályozás ugyanis nincs összhangban az Európai Uniós joggal, mivel korlátozza a versenyt. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. A német rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúrófegyverrel támadta rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a Német Szövetségi Ügyészség vette át. A merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Folyamatban van Oroszország első legénység nélküli hadihajójának kifejlesztése, ezt jelentette ki Alekszandr Mojszejev, az orosz haditengerészet főparancsnoka. A tengernagy hangsúlyozta, hogy a legénység nélküli első orosz hadihajó vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd egyebek mellett a tengeralattjárók és víz alatti objektumok felkutatása. Mojszejev szerint a projekt része a jelenlegi állami fegyverkezési programnak, azt is elmondta, hogy megvalósítása várhatóan elindítja a pilóta nélküli rendszerek további fejlesztését, és azt is bejelentette, hogy az orosz haditengerészetnél megkezdődött a pilóta nélküli rendszereket kezelő ezredek felállítása, és az északi flotta kötelékében már létezik egy ilyen alegység, jövőre létrehozzák az első ilyet a csendes-óceáni orosz flottánál is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenéssel 143.471 ponton zárta a kereskedést még pénteken. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 0,6%-kal 4.474 forintra erősödött, az OTP 1,4%-kal csökkent 45.380 forintig, a Telekom 1,3%-kal drágult 2.648 forintra, a Richter 0,2%-kal csökkent 11.630 forintig. Európában emelkedtek a főbb indexek, a londoni FTSE 9,1%-kal, a frankfurti DAX 1,4%-kal erősödött, a párizsi CAC 9,1%-os pluszban zárt, az olasz tőzsde 9,1%, a spanyol 1,6%-kal korrigált felfelé a nap végén. Vegyesen zárt New York, a Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-os 1,1%-kal emelkedett, a Nasdaq kompozit viszont 0,6%-kal csökkent. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 359 forintba és 79 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 49 fillért kérnek, egy svájci frankért pedig 387 forintot és 15 fillért kell fizetni. Az angol font árfolyama 421 forint és 30 fillér. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 2,7%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 7%, a Shanghai Composite 4%-kal áll a pozitív tartományban, az indiai Sensex 7%-kal erősödik. A szingapúri börze 2%-kal került feljebb, a dél-koreai Kospi Szöulban 9%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 4,5%-kal csökkent $85.33-re, a Brent jegyzési ára 4%-os mínuszban $92.88. Egy uncia aranyért 0,5%-os erősödés mellett $4,091.60 fizetnek jelenleg a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos és felhős időszakok váltják egymást, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, késő este 16 és 25 fok közé hűl le majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai

0: hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, július 27-én, hétfő reggel, 7:30-kor. A mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Szia, Laci, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Barnán, üdén, kipihentve.
3: Így van.
2: És hoztad el jó időt haza?
3: Azt nem tudjuk.
2: A hétre.
3: Hát igazából a hétre mindenképpen, hogyha valaki szereti a meleget, akkor nagyon sokat hoztam belőle, úgyhogy vasárnapra állítólag már ilyen 40 fok is lesz, úgyhogy addig meg folyamatosan megy majd föl a hőmérők higanyszála.
2: Jó, tehát aki most ment nyaralni, vagy megy, akkor az most jól teszi.
3: Az jól jár, meg imádni fogja az autópályán is a meleget. Úgyhogy
2: ugyanakkor igen. Azért ez a nagyon erős meleg azért érdemes odafigyelni rá.
3: Az élettani hatások,
2: jaj,
3: hidratálni
2: kell. Jó, tehát ez a hét július utolsó hete, és mindjárt itt az augusztus.
3: Nagyon várjuk.
2: Rettentően. No, de mi nem unatkozunk, meg a világ sem, mindjárt kiderül miért.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét.
3: A német rendőrség X-entett bejegyzése szerint az elkövető egy szúrófegyverrel támadta rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át. A merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan.
2: Rekordot döntött idén a felsőoktatásba jelentkezők és a felvettek száma is. Több mint 101 000 fiatal kezdheti meg szeptemberben egyetemi tanulmányait, köztük nagyjából 80% állami férőhelyen.
3: A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtóreferense szerint a szakok és intézmények terén nincs nagy meglepetés. Budai Marcelt hallják.
4: A legnépszerűbb egyetemek azok a tudományegyetemek, az ELTE abszolút az első helyen van, utána pedig a BME, BGS, Semmelweis, Corvinus, ezek azok, amik a legnagyobb számmal teljesítettek. A szakok tekintetében pedig a sláger szakok most már azért jó pár éve változatlanok, a közgazdász képzések azok rendkívül magasak mindenhol, a műszaki szakok is szép számban vannak, pszichológia szintén egy sláger szak már nagyon régóta, az egészségügyi képzések is szépen növekednek, illetve hát az, ami talán külön öröm, hogy az elmúlt 3-4 évben a pedagógus is elkezdett egy jelentős fejlődésen átesni, és nagyon sokan jelentkeznek most már a pedagógus képzésre is.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 0,5%-os mínuszban 143.471 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma átlépte a 20 milliárd forintot, a vezető részvények viszont vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 6,1%-kal erősödött 4.474 forintra, az OTP 1,4%-kal csökkent 45.380 forintig, a Telekom 1,3%-kal drágult 2.648 forintra. A Richter 0,2%-kal csökkent, és 11.630 forinton zárt.
2: Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek.
3: A londoni FTSE 9,1%-kal erősödött, a frankfurti DAX 1,4%, a párizsi CAC 9,1%-os pluszban zárt, az olasz tőzsde 9,1%, a spanyol Parket 1,6%-kal került feljebb a nap végén.
2: Vegyesen zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-os 1,1%-kal emelkedett, a Nasdaq Composite viszont 6,1%-kal csökkent.
2: Ázsiában vegyes a kép, mondhatjuk ezt. A japán tőzsde az pénteki záró értékek környékén, de a mínusz oldalon pár ponttal lejjebb. Hongkong 0,7%-kal van feljebb, Shanghai 0,4%-del. Az indiai tőzsde nyitás után nem sokkal, majd 9,1%-os pluszban. A dél-koreai index 9,1%-os mínuszban, Szingapúr pedig 2,1%-kal tudott eddig erősödni. A forint is erősödéssel nyitja a hetet, 1 euróért 359 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 315 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 387 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak komoly mínuszban, 4,6-4,9%-os mínusz mutatnak. Ugye ez annak köszönhető, hogy a hétvégén nem lőtték egymást az irániak és az amerikaiak, felfüggesztették részlegesen tevékenységüket, ezt látszik is a piacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI edzésára 84 dollár 80 cent, amire kimondtam, ez egy 5%-os mínuszt jelent. A Brent 4,7%-kal lett olcsóbb, 92 dollár 20 centen áll. Az arany árfolyama 0,5%-os pluszban, egy unciáért 4090 dollárt kérnek egyébként. A többi fémára is emelkedik, a pallárium 1,3, a platina 1,5%-kal, az ezüst majd 1%-kal. A rész gyengelkedik, enyhe mínuszban pár centtel kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelői árak közül is inkább a mínuszoké a főszerep, a szója 1,1, a kukorica is 1,1%-kal kerül kevesebbe, a búza pár centtel, a gyapot az, ami majd 8%-os pluszban tartózkodik. Folyamatban van Oroszország első legénység nélküli hadihajójának fejlesztése.
3: Ezt az orosz haditengerészet főparancsnoka közölte egy televíziós interjúban. Alekszandr Mojszejev elmondta, hogy a Nosszád vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd többek között a tenger alattjárók és víz alatti objektumok felkutatása. Mojszejev szerint a projekt része a jelenlegi állami fegyverkezési programnak, és azt is bejelentette, hogy az orosz haditengerészetnél megkezdődött a pilóta nélküli rendszereket kezelő ezredek felállítása, és az északi flotta kötelékében már létezik egy ilyen katonai alegység.
0: Időjárás jelentés.
3: 1946-ban nagyon sokan megszülettek, de ezen a napon július 27-én Bethlen János tette mindezt, magyar közgazdász, tolmács, műfordító végzettségű televíziós műsorvezető, nem is tudom, hogy van-e ilyen, vagy volt-e ilyen, szerintem nagyjából a párját ritkítja. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, gyors felszámolással 80 éves lett, akinek a nevéhez hát igazából nyilván a tévéhíradó kötődik még a 90-es évek elejéről, illetve személyes kedvencem a Jani Házhoz megy című műsor, amiben hétköznapi emberek életét mutatta be, hogy tőle telhető legviccesebb módon. Hát ha már a házhoz menésnél tartunk, akkor az időjárás is házhoz jön. Felhős és napos időszakok váltják egymást, de inkább sütni fog a nap. Ezzel együtt kisebb esőkre, záporokra számíthatunk széllel. A hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig részletezzük a felvételi körül információkat.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc. Rekordot döntött idén a felsőoktatásba jelentkezők és a felvettek száma is. Több mint 101 000 fiatal kezdheti meg szeptemberben egyetemi tanulmányait, közülük nagyjából 80% állami férőhelyen. A legnépszerűbb intézmények között továbbra is az ELTE áll az élen, de erős évet zárt a BME, a BGE, a Semmelweis és a Corvinus is. A szakoknál a gazdasági képzések, a műszaki területek, a pszichológia és az egészségügyi képzések számítanak slágernek, miközben a pedagógus képzés iránt is megnőtt az érdeklődés. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtóreferense szerint a pontatárokat az új rendszer miatt már csak korlátozottan érdemes összehasonlítani, mert az intézményi követelmények jelentősen eltérhetnek egymástól. Budai Marcellel Kecsőri Hát beszélgetett mindenről.
2: Rekordokat döntött a felsőoktatásba jelentkezők száma. Ugye csütörtök este jelentek meg a felvételi ponthatárok a felvi rendszerén keresztül. Mik a tapasztalatok? Ugye több mint 140 000 próbáltak bekerülni valamennyi egyetemre.
3: Sőt, ugye ráadásul nem csak a jelentkezőknek a száma rekordmagas, hanem a felvetteknek a száma is, ugye több mint 101 000 fiatal kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben, ráadásul közülük nagyjából 80%-uk az állami is férőhelyen kezdheti meg. Ugye az, hogy hány embert lehet felvenni az egyetemre, az központilag a fenntartó minisztérium, illetve az egyetemek közösen határozzák meg. Az, hogy az érdeklődés egyre magasabb, tehát hogy nem csak a felvetteknek a száma, hanem a jelentkezőknek a száma is, abban az egyik ilyen tendencia, ami a mostani években, az elmúlt 2-3 évben, illetve idén életve, az a szakképzésből való átjárásnál jelenik meg. Tehát, hogy nagyon figyel arra a szakképzés, hogy az, hogy ha valaki egy szakképző intézményen megszerezte a szakképzését, és utána az érettségét, akkor utána ne álljon meg ott, hanem menjen tovább felsőfokú tanulmányokat folytatni. Nagyjából ezek teszik ezt össze. Nyilván itt a demográfia lesz majd az, ami majd érdekessé, vagy majd figyelni kell rá a következő években, hiszen ezzel párhuzamosan viszont a fiataloknak a száma egyébként csökken már, akik 18 évesek lesznek. Szóval ez várhatóan a következő években azért majd elkezd majd csökkenni, aztán majd meglátjuk, lehet, hogy más stratégiát választ a felsőoktatás. Nagyjából ez a helyzet most.
2: Mely szakok voltak a legnagyobb érdekeltségűek? Van erről már összeszámolt adat, hogy hova jelentkeztek a legtöbben?
3: Ugye egyetemeket meg szakokat érdemes vizsgálni. Hatalmas érdekesség nincs az idei évben, vagy úgy is mondhatom, hogy az idei évben sem. Legnépszerűbb egyetemek azok a tudomány egyetemek, az ELTE abszolút az első helyen van, utána pedig a BME, BGE, Semmelweis, Corvinus, ezek azok, amik a legnagyobb számmal teljesítettek. A szakok tekintetében pedig a sláger szakok most már azért jó pár éve változatlanok, a közgazdász képzések azok rendkívül magasak mindenhol, főleg itt akár ELTE, BGE, de a vidéki városokban is abszolút ezek vezetnek a legjobban. A műszaki szakok is szép számban vannak, pszichológia szintén egy sláger szakmár nagyon régóta, az egészségügyi képzések is szépen növekednek, illetve hát az, ami talán külön öröm szerintem mindenkinek, az országnak mindenképpen, hogy az elmúlt 3-4 évben a pedagógus is elkezdett egy jelentős fejlődésen átesni, és nagyon sokan jelentkeznek most már a pedagógus képzésre is.
2: Nekem az felmerült most, hogy itt beszélgetünk a kiemelt szakokról. Én amikor jelentkeztem, az már jócskán 6 évvel ezelőtt volt a felsőoktatásban, akkor a kommunikáció és médiatudomány volt az egyik ilyen top szak, amire nagyon sokan jelentkeztek. Ez most egy kicsit visszaesett?
3: Igen, ez átkerült a keret. Tehát alapvetően régebben volt egy ilyen bölcsészképzés fókusz, azon belül kommunikáció és médiatudományok, és ez most szerintem ez csak az én véleményem kommunikációsként, hogy a social media kommunikációnak a modernizálásával sokkal inkább tevődik át ezeknek a ugyanazoknak a fiataloknak az érdeklődése inkább a marketing irányába, és nem a média irányába. És egész egyszerűen ez a fajta érdeklődés, ez most a gazdászképzésen belül kereskedelem és marketing, illetve a műszaki menedzser, ami ugye nagyjából ezzel foglalkozik. A kommunikáció és média inkább az ilyen klasszikusabb. Kicsit talán fiatalok számára régebbi vonalú kommunikációs eszközökkel, rádió, televízió, TV, PR, stb. Ezekkel foglalkozik, a marketing pedig ugye inkább mondjuk úgy, hogy a social médiával, nyilván ez most egy durva leegyszerűsítés, elnézést kérek minden szakembertől, aki nem ért velem egyet, de nagyjából szerintem ez egy ilyen modernizációs tendencia kicsit a fiatalok szemében.
2: Ponthatárok terén milyen helyzet? Ugye azért az elmúlt időszakban is láthattunk változásokat, hogy kicsit magasabbak lettek a ponthatárok, van, amikor alacsonyabbak. Azért vannak olyan képzések, ahol az a 470-490 pont körüli eredmény kell a bejutáshoz, de máshogy például 200 pont alatt is van elegendő ponthatár. Szóval most idén hogy alakult ez?
3: Ugye ez most már a második év ebben a felvételi rendszerben, ahol az egyetemek 100 pontról, illetve a kötelező tárgyakról szinte szabadon dönthetnek. Az, amit te is mondtál, jellemzően a Corvinus, illetve a gazdász képzéseknek az angol nyelvű területén, azon belül is akár nemzetközi gazdálkodások, nemzetközi kapcsolatok, ezek azok, amik elképesztően magas számokkal mennek mindig, 470-480 számokkal, ez most is így van. Viszont ezen kívül pont a felvételi rendszernek a sajátossága miatt én arra óvaintenék mindenkit, hogy egymással képzéseknek a ponthatárait összehasonlítsa, mert ez a rendszer jelenleg erre nem alkalmas. Tehát az, hogy valamilyen képzésen mondjuk 460 a ponthatár, míg egy másik képzésen tök más területen csak 420, ez egyáltalán nem jelenti feltétlenül azt, hogy az egyikre nehezebb volt bekerülni, vagy teljesíteni a feltételt, a másikban nem, mert simán lehet, hogy a 460-as ponthatár az azért lenne 460, mert sokkal többen jelentkeztek azért, mert mondjuk kevesebb előkövetelménye volt, mondjuk csak egy emelt szintű érettségit kért, könnyen lehetett pluszpontot szerezni nyelvvizsgában, stb. Mondjuk egy 420-as ponthatár meg azért került lejjebb, mert kevesebben tudták megugrani azt a küszöböt, hogy egyáltalán legyen rögtön két emelt szintű érettségie a felvételihez, meg szóbeli elbeszélgetés, meg nem biztos, hogy a nyelvvizsgát elfogad, de szóval ez a jelenlegi rendszer ez nem arra alkalmas, hogy igazából ugyanazon a képzéseket össze lehet hasonlítani, mert jellemzően ugyanazok a képzéseknél minimum nagy részben hasonló az elvárási rendszer, de ez sem teljes mértékben igaz, de mondjuk ebben a modellben összehasonlítani egy gazdászképzést egy orvosi képzéssel igazából teljesen értelmetlen, mert abszolút nem összehasonlíthatóak ezek a ponthatárok az intézményi sajátosságok miatt, illetve a különbözőségek miatt.
2: Melyik egyetem idézőesen nyerte meg a versenyt a hallgatókért? A Károlyit láttam, hogy 3272 új egyetemi polgár lesz, a BGN rekordot jelentő 5757 hallgató kezdi meg majd a tanulmányait. Ezt a két egyetemet láttam, de ki az abszolút első hely?
3: ELTE, abszolút. Tehát, hogy igazából minden évben az ELTE nyeri, nyilván ők a legnagyobb egyetem, ugye több mint 40 ezeres egyetemről beszélünk, lényegében talán az orvos egészségügyi képzés, meg műszaki képzés össze, amit a mindent oktatnak, de műszaki belül is van, amit oktatnak. Nyilván itt az egyetemek egy kicsit egymással is, meg kicsit magukkal is versenyeznek, szóval itt azt kell megnézni, hogy kinek mekkora változása mondjuk a korábbi évekhez képest nőtte, csökkente, változott. Ez az egyáltalán több adatot igényel, mint ami egy rádió beszélgetés kereteit lehetővé tenné, de igazából az ELTE, a nagy egyetemek abszolút jól jöttek ki az idei jelentkezésből, de hát nyilván itt minden egyetemek magának kell meghatározni azt, hogy mi volt a saját elvárás, a KPI, és mit tekint sikeresnek.
2: A főváros és a vidék közötti verseny hogy alakult idén? Milyen helyzet a vidéki egyetemekkel? Mert azért a fővárosiakat látjuk, halljuk, tudjuk, a vidékről általában kevesebb szó esik.
3: Hát igen, itt megint csak nehéz meghatározni, hogy egy vidéki egyetemnek mi számít pontosan sikernek, meg mi nem. Ugye itt nagyon eltérő az, hogy mit tekintünk egyetlen vidéknek, mert mondjuk egy Debrecen, egy Szeged, meg Pécs, ahol ugye tudományi egyetemek vannak, lényegében mindent oktatnak. Ez nem teljesen igaz, hogy mindenhol csak egy, de hogy egy jelentős meghatározó egyeteme van a városnak, míg mondjuk vannak, ezek ugye több tízezes egyetemekről beszélünk, míg vannak azért pár ezeres vidéki egyetemek, akik mondjuk inkább mondjuk fókuszálnak egy-egy képzésre. Ezt most még nem fogom tudni megmondani pontosan, hogy közülük ki az, aki mondjuk jól teljesített, ki az, aki nem. Nehéz is megmondani. Az az egyetem a vidékiek közül, aki az elmúlt években kitűnt a tekintetbe, hogy nagyobb arányban tudja növelni nem csak a hozzájelentkezőknek a számát, mennyiségét, hanem a kicsit csúnya szóval érve a minőségét is, tehát mindeközben a pont határaik is szépen lassan csúsznak fel, az egyébként Pécs. Szóval ez egy ilyen mondjuk összetettebb kérdés, ezeket majd szerintem inkább szeptemberről fogjuk jobban látni, meg nagyon, nagyon más vidék és vidék közt különbség, persze Budapest meg vidék közt is nagy a különbség, és itt majd bejönnek majd olyan szempontok is, amik mondjuk a hallgatók szempontjából nagyon meghatároznak, például elsősorban mondjuk lakhatási lehetőségek, amik azért még befolyásolják azt, hogy a végén ki milyen módon tudja a tanulmányait meg fogja végezni.
2: Meg volt csütörtökön a Pontot Parti, immáron elég sokadik alkalommal sikeresen. Hogyan értékelitek ezt a rendezvényt? Ugye itt a különbség, vagy a plusz adalék az, hogy nem csak a fővárosban, hanem egyébként több vidéki városban is volt ilyen ponthatárváró rendezvény.
3: Ez már jó pár éve így van, hogy nem csak Budapesten, hanem vannak vidékien ki is, de most azt hiszem, hogy ezzel a 11, nem is a vidéki a megfelelő szó, mert Óbudán is volt, 11 nem központi rendezvény, szerintem ez rekord, a korábbi években talán 8 volt a legmagasabb, szóval abszolút azt jelzi, hogy erre van is igény. Az lenne önmagában ezeknek a rendezvénynek a célja, és úgy tűnik, hogy ezeket sikeresen hozzák is, hogy a 8 óra előtti ilyen feszült várakozást, azt ne otthon egyedül a szobában töltsék a fiatalok, hanem ez is egy ilyen közösségi élmény legyen számukra, ahol együtt tudnak lenni a haverokkal, akár a jövőbeli egyetemtársakkal, rögtön tudnak beszélgetni az egyetemekkel, hiszen ott vannak kitelepülőként ezeken a rendezvényeken, és hát nyilván utána tudnak egyet bulizni, meg koncertezni. A budapesti az abszolút jól sikerült, ugye most idén az időpont változtatás miatt végül nem a Budapest Parkban tudtuk tartani, hanem egy saját rendezvényt építettünk, kvázi rendezvényterületet építettünk az Lánymányosi kampuszán, és ugyanúgy teltházas volt az elővételben kapott jegyeknek a lehetősége, vagy ha teltházasok lettek az elővételben kapható jegyek tekintetében, és talán még egy 500 főt tudtunk ráengedni ott a helyszínen. Szerintem aki ott volt, az én úgy láttam, hogy mind nagyon jól érezte magát. Remélhetőleg rendezvény tekintetében azok is jól érezték magukat, akik mondjuk nem oda kaptak felvételt, vagy nem kaptak felvételt a kívánt egyetemre.
1: A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtóreferensét Budai Marcellt hallották. Zene egy kis érdekesség, majd közlekedünk, hétkor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: reggeli monitor.
1: Új, helyileg alkalmazható formulát fejlesztenek ki a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont szakemberei. A cél az, hogy kíméletesebb és célzottabb megoldást lehessen az érzékeny, intim szöveti sérülések regenerációjának támogatására. A kutatás középpontjában az úgynevezett extracelluláris vezikulák állnak. Ezek a sejtek által kibocsátott apró részecskék természetes módon vesznek részt a sejtek közötti kommunikációban, és szerepük lehet a szövetek helyreállításában is. A 3 éves projektben több szakterület tudása kapcsolódik össze, immunológiai, fehérjevizsgálati és gyógyszertechnológiai kutatások segítik a fejlesztést. A szakemberek vizsgálják, hogyan hatnak ezek a részecskék a sejtekre, milyen molekuláris folyamatokat indítanak el, és milyen hordozóanyaggal lehet őket biztonságosan alkalmazni. A hosszabb távú cél, hogy az új formula segítséget nyújthasson például szülés, intim műtétek vagy aranyér műtétek utáni sérülések gyógyulásában.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út közelében. Karbantartás miatt az M4-es metró 2 a vasárnapig a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133 E-autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Útszűkületre kell készülni ma napközben a Baross utcában befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése kora délután. Új alkotmánybírót is választhatnak.
3: A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megvitatják a Nemzeti Vagyonszerzési és Vagyonszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás ne maradhasson következmények nélkül, és a közvagyont érintő jogsértések miatt a szükséges hatósági és bírósági eljárások megindulhassanak. A képviselők tárgyalnak a kriptoeszköz átváltási szolgáltatást érintő egyes rendelkezések átalakításáról. A jelenlegi szabályozás nincs összhangban az Európai Uniós joggal, mivel korlátozza a versenyt.
2: Kismértékben ugyan, de csökkent a dolgozó magyarok száma júniusban, amikor egy hónap alatt 8000-rel, egy év alatt pedig 34000-rel lett kevesebb a számuk. Ezt a központi statisztikai hivatal közölte.
3: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint bár nem tűnik soknak a csökkenés mértéke, a baj az, hogy az elmúlt 17 évben, amióta részletesebb adatsorok is rendelkezésre állnak, nem nagyon történt ilyen a nyár első hónapjában, amikor az idény munkák rendszeresen javítottak a statisztikákon.
4: 2009-től áll rendelkezésre idősor, és 2009 volt az egyetlen olyan év azóta, amikor májusról júniusra csökkent a foglalkoztatás. Hát persze, ugye azért egy kicsit óvatosnak kell lenni ennek a megítélésében, hiszen ez az adat egy mintavételes adat, nem egy olyan teljes körű adat, mint mondjuk egy alkalmazotti statisztika, csak hogy valami közelállót említsek. Ebben azért mindig van valamekkora bizonytalanság. Itt egy hónapból azért kevésbé lehet következtetéseket levonni.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 0,5%-os mínuszban 143.471 ponton zárt pénteken. A forgalom átlépte a 20 milliárd forintot, a vezető részvények viszont vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 6,1%-kal erősödött 4474 forintig, az OTP 1,4%-kal csökkent 45380 forintra, a Telekom 1,3%-kal drágult 2648 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-kal csökkent és 11630 forinton zárt.
2: Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek.
3: A londoni FTSE 9,1%-ot erősödött, a frankfurti DAX 1,4%, a párizsi CAC 9,1%-os pluszban zárt. Az olasz tőzsde 9,1%, a spanyol parkett 1,6%-kal került feljebb a nap végén.
2: A tengeren túlon vegyesen zártak a vezető indexek.
3: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-os 1,1%-kal emelkedett, a Nasdaq kompozit viszont 6,1%-kal esett.
2: Ázsiában is jobbára a pluszoké a főszerep. Japán például nem sokkal ezelőtt még mínuszban volt, most 3,1%-os emelkedés mutat. Hongkong 7,1%-kal van feljebb, Shanghai 4,1%-kal. Az indiai tőzsde is 7,1%-os pluszban. A dél-koreai index az, ami egyedül mínuszban, igaz csak 2,1%-kal. Szingapur pedig 2,1%-os pluszban tartózkodik. A forint erősödéssel kezdett, 1 euróért 359 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 315 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig kerek 387 forintot kérnek. Az olajárak 5% körüli mínuszban, ez annak következménye, hogy a hétvégén sem Irán, sem az Egyesült Államok nem lőtte a másikat, gyakorlatilag felfüggesztették a tevékenységüket, a piac ez díjazza is. Az észak-amerikai könnyűolaja VT több mint 5%-kal 87 dollár 80 cent alá esett vissza. A Brent 4,9%-ot gyengült 92 dollár 10 centen áll. Ennek azért majd láthatjuk a jeleit a kutakon is. Az arany az 0,5%-os pluszban, egy unciáért 4091 dollárt kérnek. A többi fémára emelkedik, a palládium 1,3, a platina majd 1,7, az ezüst 1,1%-kal kerül többe, a réz az egyetlen, ami néhány centes mínuszban. A mezőgazdasági termelőjárak úgymond vegyesen mozognak, a rizs és a gyapot enyhe pluszban, a szójabab 1,1, a kukorica 1,2%-kal kerül kevesebben. Az aratás még tart, de úgy tűnik közepes termés átlag jellemzi majd az idei évet. A hazai fogyasztáson túl exportra is jut majd belőle.
3: A búzából készült liszt egy része külföldre megy, ezt mondja a Trend FM által megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila úgy véli, ha nem romlik a geopolitikai helyzet, talán az árak sem emelkednek, inkább stagnálnak majd ősszel.
5: Jó termés nem beszélnék, egy közepes termésről beszélnék, mert jó termés az 5-6 tonna, inkább 6 tonna lenne az extra kiemelkedő országos átlagban. Egy közepes termés, picit magasabb árak a szók, ez neked. Úgy gondolom, hogy a lisztnél ez kevésbé fog begyűzni, hiszen van egy piaci szegmens. Ha nagyon kisöplik a magyar malmokat a lisztből, és el tudják adni a termékeket, akkor biztos, hogy emelkedni fog az ár. Kérdés az, hogy a környező ország honnan szerzik be továbbiakban a lisztet, illetve a malmi búzát. Úgy gondolom, hogy én nem jósolnék fix árakat vagy csökkenést, én szerintem jó stagnálás jósolok az őszi időszakra.
2: Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét.
3: A német rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúróvágó fegyverrel támadta rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át. A merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan.
2: Németország és Európa üzemanyagellátása hosszú távon is biztosított.
3: A Német Gazdaságkutató Intézet elemzése szerint a kerozin esetében nehezebb a helyzet, de Európa és Németország sokféle forrásból szerzi be az olajat, ezért nem kell széleskörű ellátási zavarokra számítani. A szakértők szerint a Perzsöl-öbölből származó nyersolaj, benzin és dízelimport már a szállítások megszakadása előtt is viszonylag csekély szerepet játszott Európában.
2: Jelentősen visszaesett a hajóforgalom a Vöröstenger déli bejáratánál fekvő Bábel-Mandeb szorosban.
3: Mindez azután történt, hogy jemeni huszi lázadók rakéta és dróntámadást hajtottak végre a Saudi Aramco állami olajvállalat Jizani és Jambui létesítményei ellen. A Huszik a múlt héten tengeri blokkátot hirdettek a szaudi hajózás ellen azzal a céllal, hogy megakadályozzák az arab királyság exportját, olajexportját. A Vörös-tengeren kialakult fennakadások a Közel-Keleten, Európában és Afrikában forgalmazott nyersolajszállítmányok árát két havi csúcsra emelték még a múlt héten.
2: Folyamatban van Oroszország első legénység nélküli hadihajójának fejlesztése.
3: Ezt az orosz haditengerészet főparancsnoka közölte egy televíziós interjúban. Alexander Mojszejev elmondta, hogy a Naszád vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd többek között a tengeralattjárók és vízalatti objektumok felkutatása. Mojszejev szerint a projekt része a jelenlegi állami fegyverkezési programnak. Azt is bejelentette, hogy az orosz haditengerészetnél megkezdődött a pilóta nélküli rendszereket kezelő ezredek felállítása, és az északi flotta kötelékében már létezik egy ilyen katonai alegység.
0: Időjárás jelentés.
3: 1949. július 27-én, azaz a mai napon szállt föl, csak kicsit néhány évvel korábban, először a világ első formatervezett, illetve, ami fontosabb, hogy sorozatgyártott utasszállító repülőgépe, egy bizonyos de Havilland modell, aminek a hajtását négy darab Havilland Ghost, azaz Szellem nevű gázturbinás sugárhajtómű adta. Egyébként nagyon-nagyon nagy reményekkel tekintett a gyár az elé, hogy a sorozatgyártás valóban beindul majd, de ezt a sorozatos balesetek megakadályozták, ugyanis kiderült, hogy a nyilászárókat valahogyan rosszul rögzítették, és ezek egy idő után, illetve hát viszonylag gyorsan mindenféle mikrorepedésekkel kiszakadtak a helyükről, hát ez menet közben egészen kellemetlen lehetett, úgyhogy a gépet nagyon komolyan át kellett tervezni, komoly költség mellett. Aki esetleg ma repülne, felhős és napos időszakokkal találkozhat majd az égbolton is, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megerősödik, a hőmérséklet 29 és 33 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Megkezdődött a labdarúgó NB1 sorozatának, megkezdődtek a meccsek. Tegnap játszott a Vasas az Etóval, 2-2-es döntetlen. Debrecen Puskás Akadémia 0-2, és Paks Ferencváros 4-2. A paksiak tehát megverték a Fradit ma, MTK Budapesti Zete mérkőzés lesz. Véget ért a Tour de France, Tadej Pogacar sorozatban harmadszor pályafutása során 5-5-ször nyerte meg az összetett Tour de France országúti kerékpáros körversenyt. Ugye a tegnapi szakaszt rövidíteni kellett, mert hogy nem tudták volna biztosítani a versenyt, hiszen az erdőtüzek miatt rengeteg csendőr kellett vezényelni inkább abba a térségbe. A magyar versenyzők 11 arany, 10 ezüst és 4 bronzérmet gyűjtöttek a tegnap zárult szegedi ifjúsági U23-as kajakkenő Európa bajnokságon, és ezzel fölényesen az éremtábla élén végeztek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Zenélünk, utána pedig részletezzük a munkaerőpiaci adatokat.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perckor. Kismértékben ugyan, de csökkent a dolgozó magyarok száma júniusban, amikor is egy hónap alatt 8000-rel, egy év alatt pedig 34000-rel lett kevesebb a számuk. Ez közölte a Központi Statisztika Hivatal. A munkanélküliségi ráta az április-júniusi időszakban 4,5%-os volt, ami megegyezik az egy évvel ezelőttivel. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint bár nem tűnik soknak a csökkenés mértéke, a baj ezzel az, hogy az elmúlt 17 évben, amióta részletesebb adatsorok is rendelkezésre állnak, nem nagyon történt ilyen a nyár első hónapjában, amikor az idén munkák javítottak mindig a statisztikákon. Regős Gáborral beszélgettem mindenről. Picit csökkent a foglalkoztatottak száma tavalyhoz képest. Érdekes módon a hölgyek körében volt komolyabb visszaesés. Lehet tudni ennek az okát?
2: Ha nagy számokra ránézünk, akkor azt látjuk, hogy júniusban tavaly alapon 8 éves összevetésben 33 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma, és hogyha lebontjuk ezt nőkre és férfiakra, akkor valóban a férfiaknál nem változott, a nők esetében 29 ezer fővel csökkent a foglalkoztatott ráta egy év alatt. Igazából nagyon nagy különbségnek a két nem között nem feltétlenül kellene lennie, vagy nem látjuk ennek az okát. Azt tudjuk azért, hogy júniusban szokatlan havi alapon a foglalkoztatás csökkenés, ezt talán valamennyire magyarázhatja a kormányváltás. Éves alapon nem szokatlan a foglalkoztatás csökkenés, ugye ez egy több éve tartó tendencia, de igazából ez mindkét nemet érinti. Sőt, ugye, hogyha belegondolunk, hogy talán leginkább az elmúlt években, az elmúlt pár hónap ez már nem igaz, a probléma a legnagyobb mértékben a feldolgozóiparban volt, akkor ez megint csak nem magyarázza ezt a különbséget.
1: Bennem az merült fel, hogy lehet, hogy ennyivel több anyuka lett, vagy lesz az országban, nem?
2: Hát ennyire nem egyszerű a helyzet, ugyanis ők foglalkoztatottnak számítanak. Másrészt azért sajnos ezt a demográfiai folyamatokat én nem feltétlenül látom.
1: Az egy érdekes mondás, mert valóban nyár elején inkább a szezonális munkák miatt pont, hogy emelkedni szokott a foglalkoztatottak száma, tehát akkor ez bizonyos szempontból nem jó hír.
2: Ez semmilyen szempontból nem jó hír. Ugye 2009-től áll rendelkezésre idősor, és 2009 volt az egyetlen olyan év azóta, amikor májusról júniusra csökkent a foglalkoztatás. Hát persze, ugye azért egy kicsit óvatosnak kell lenni ennek a megítélésében, hiszen ez az adat egy mintavételes adat, nem egy olyan teljes körű adat, mint mondjuk egy alkalmazotti statisztika, csak hogy valami közelállót említsek. Ebben azért mindig van valamekkora bizonytalanság. Itt egy hónapból azért kevésbé lehet következtetéseket levonni.
1: Európában sok helyen a fiatal munkakezdők, pályaválasztók, úgymond akik elvégzik az egyetemet, azok állnak sorba inkább munkáért nálunk, és jellemző az, hogy a fiatalok körében picivel magasabb a munkanélküliség?
2: Tehát a 15-24 éves korosztályt nézzük, akkor ott a munkanélküliség iráta 13,2% volt, ezek három havi mozgóátlag. Ez egyébként megegyezik az egy évvel ezelőttivel nagyjából, tehát olyan nagy változás nincs, 2013% volt, de persze ebben a korosztályban ugye a munkanélküliség ráta egy kicsit csalóka. Tehát ugye ki az, aki munkanélküli, az a munkanélküli, aki a munkaerőpiacon van, nem dolgozik, de szeretne. Na most ennek a korosztálynak egy jelentős része még tanul, tehát aki a munkaerőpiacon van, ott lehet azért valamilyen probléma, a fiatalabbak körében, hogy miért nem tanul valamit. Nyilván egy kicsit nehezebb összehasonlítani egy 15-24 éves, ebből a szempontból egy 25-54 éves.
1: A munkanélküliségi rát az 4,4% volt, és hát ugye a három havi átlaga is ilyen 4,5 körül. Ezzel Európában hol tartunk? Annyira nem rossz adat, nem?
2: Valóban ez a 4,4% nem olyan nagyon rossz adat. Nagyjából azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban, talán már azt is mondhatjuk, hogy elmúlt években e körül ingadozott, talán az előző hónap meg az egy évvel korábbi 0,1%-kal volt ennél jobb. Hogyha az eurózónára nézek, akkor 6,2%-os a munkanélküliség az Eurostat módszer szerint, a teljes EU-ban 5,9%. Azért látunk itt a régiós országoknál kisebb értéket, például a lengyelekre néztem most rá 3,1%, vagy hogy a lista másik végét mondjam, spanyoloknál 10,3%, finneknél 10,6%. Egyébként érdekes
3: jelenség, hogy ezek a régiós országokra ránézek, akkor a saját módszertanúk szerint mindig magasabb munkanélküliséget mutatnak ki, tehát ez nek az oka, hogy jó kérdés.
4: Látható-e, vagy mikor válik láthatóvá adott esetben a kormányalakítás körüli elbocsátási hullám, ugye itt például a saját szakmánkat, a sajtót tudom hozni, itt ezért látványos bezuhanások, összezuhanások voltak. Ez láthatóvá válik már ezekben a számokban, vagy inkább majd a későbbiekben lehet ezt értelmezni?
2: Talán ebben a 8000 fős tavaly alapú visszaesésben ennek már van valamennyi jele, de kicsit azért az a probléma ezzel, hogy nem biztos, hogy egy ilyen makroszintű számadatban, ami ráadásul beszél, ez ennyire konkrétan fog látszani egyik hónapra a másikra, de mindenképpen befolyásolja a folyamatokat.
1: Az elmúlt percben a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát, Regős Gábort hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség a világból, majd közlekedési információk jönnek. 7:30 pedig rövid hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.

0: reggeli monitor.
1: Orosz állampolgárságot kért Ornella Muti olasz filmszínésznő és lánya Naike Rivelli. A 71 éves színésznő és 51 éves lánya szerint döntésük nem az olasz gyökereik megtagadását jelenti, hanem az anyai ágon meglévő orosz családi kötődésük elismerését. Naike Rivelli úgy fogalmazott, édesanyja révén orosz felmenőkkel rendelkeznek, ezért szeretnék megszerezni az állampolgárságot, hogy valóban otthon érezhessék magukat Oroszországban. Ornella Muti Oroszországhoz fűződő kapcsolata korábban is többször került a figyelem középpontjába. 2010-ben például betegségre hivatkozva lemondott egy olaszországi színházi fellépést, később azonban kiderült, hogy ugyanebben az időben Szentpéterváron vett részt egy jótékonysági vacsorán Vlagyimir Putyin társaságában. Az ügy miatt csalásért elítélték, végül pénzbeli rendezésre került el a szabadságvesztés letöltését. A színésznő 2024-ben is bírálatokat kapott Olaszországban, amikor Szocsiban részt vett egy róla készült hatalmas falfestmény avatásán. Muti a hírek szerint Szentpéterváron is venne házat, ahonnan anyai nagyszülei származnak.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csazári út közelében. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél. Kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szakaszosan lezárják a fél útpályát mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Németország és Európa üzemanyagellátása hosszú távon is biztosított.
4: A Német Gazdaságkutató Intézet elemzése szerint a kerozin esetében nehezebb a helyzet, de Európa és Németország sokféle forrásból szerzi be az olajat, ezért nem kell széleskörű ellátási zavarokra számítani. Szakértők szerint a Perzsöl-öbölből származó nyersolaj, benzin

0: dízel import már a szállítások megszakadása előtt is viszonylag csekély szerepet játszott Európában.
1: Jelentősen visszaesett a hajóforgalom a Vörös-tenger déli bejáratánál fekvő Bab-el-Mandeb szorosban.
0: Mindez azután történt, hogy jemeni huszi lázadók rakéta és dróntámadást hajtottak végre a Saudi Aramco vállalat Jizani és Jambui létesítményei ellen. A huszik a múlt héten tengeri blokkátot hirdettek a szaudi hajózás ellen azzal a céllal, hogy megakadályozzák az olajexportot.
1: Egyszerre 10 nővér felmondása hívta fel a figyelmet a külföldi sebészeti osztályon kialakult helyzetre.
0: A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint az ilyen esetek hátterében nem csak anyagi okok, hanem általában a túlterheltség, az egyenlőtlen feladatelosztás és vezetői problémák is állnak. Dr. Sósa Diannát hallják.
2: Hát az egyik ok nyilván mindenhol, a fővárosban különösen a nagyon nagy terhelés, munkaterhelés az adott egészségügyi intézménynél. Nagyon sok a beteg, sok beteget kell egy-egy szakdolgozónak ellátni, és ez nagyon megterhelő lehet, hiszen a betegek joggal elvárják, hogy folyamatos ellátásban részesüljenek, a dolgozók pedig ezt nem tudják ilyen mértékben, ha kevesen vannak, ellátni. A másik nagyon gyakori ok, és amikor így hirtelen egy helyről nagyon sokan felmondanak, az általában súlyos vezetői hiányosságokra szokott utalni, vagy a kommunikációban, az egyenlőtlen munkafeladatok elosztásában, és sok egyéb módon is ez meg tud nyilvánulni.
3: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 0,5%-os mínuszban 143.471 ponton zárta a hetet. A részvénypiac forgalma pénteken több mint 20 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen mozogtak.
0: A MOL 6,1%-kal erősödött 4474 forintig, az OTP 1,4%-kal csökkent 45380 forintra. A Telekom 1,3%-kal drágult 2648 forintig, a Richter 2,1%-kal csökkent és 11630 forinton zárt.
1: Európában jó volt a hangulat, emelkedéssel zárták a hetet a főbb indexek.
0: A londoni FTSE 9,1%-kal erősödött, a frankfurti DAX 1,4%, a párizsi CAC 9,1%-os pluszban zárt. Az olasz tőzsde 9,1%, a spanyol Parkett 1,6%-kal került feljebb a nap végén.
1: A tengeren túlon viszont vegyesen zártak a főbb mutatók.
0: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as 1,1%-kal emelkedett, a Nasdaq Composite 6,1%-kal esett.
1: Egy órával ezelőtt még azt mondtam, hogy Ázsiában is vegyes a kép, ez most arra azért nem igaz, mert mindenütt emelkedést látunk már. Japán 0,3%-kal van feljebb, csak úgy, mint a dél-koreai mutató, sőt, Szingapúr is. Mi több, a Shanghai Composite is ilyen mértékben tudott erősödni. Hongkong 9,1%-ot erősödött, az indiai tőzsde pedig nyitás után nem sokkal 0,7%-os pluszban. A forint reggel erősödéssel kezdte a napot, és ez egyelőre tart is. Egy euróért 359 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 315 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak azok több mint 5%-os mínuszban, hála annak, hogy a hétvégén sem az amerikaiak, sem az irániak nem lőttek egymásra, tehát egy ilyen hallgatólagos fegyverszünet van egyelőre. Ezt a piac díjazza, az észak-amerikai könnyűolaja VT 5,3%-kal 84 dollár 60 centre esett vissza, a Brent pedig több mint 5%-kal 91 dollár 90 centen. Az aranyár folyama nem változik, 0,5%-os pluszban 4091 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fémára emelkedik, főleg a palládium 1,6, a platina 1,7, az ezüst 1,2%-kal került többe, a rész pár centes mínuszban. A mezőgazdasági termelőárak közül, amit érdemes kiemelni, az a szója, baba az 1,2, a kukorica pedig 1,4%-kal kerül kevesebbe, a búza pár centtel lett olcsóbb, a gyapot meg 6%-os pluszban tartózkodik. A kormányfő felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése kora délután, ahol új alkotmánybírót is választhatnak.
0: A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, Megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja, hogy a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás ne maradjon következmények nélkül, és a közvagyont érintő jogsértések miatt a szükséges eljárások is megindulhassanak. A képviselők tárgyalnak a kriptoeszköz átváltási szolgáltatást érintő egyes rendelkezések átalakításáról. A jelenlegi szabályozás ugyanis nincs összhangban az Európai Uniós joggal, mivel korlátozza a versenyt.
3: Időjárás jelentés.
0: 1824-ben ezen a napon július 27-én született Párizsban ifjabb Alexandre Dumas, aki minő meglepetés a híres francia író idősebb Alexandre Dumas fia. És hát egyébként törvénytelen gyerekként látta meg a napvilágot, az édesanyja az apukának a szabója volt, és egy emelettel feljebb lakott az apjához képest, és hát igazából gyermekkorát eléggé meghatározta ez a körülmény, abban az időben ez egyáltalán nem volt elfogadott, és rendkívül szélsőséges esetek is előfordultak. Ezzel együtt ifjabb Alexandre Dumas is rendkívül elismert író, nagyon termékeny színpadi műveket írt, gyakorlatilag nagyon sokat, az egyik legismertebb alkotása pedig világszerte a Kaméliás Hölgy című alkotás, ebből írta Giuseppe Verdi a Traviata című operáját. Megnéztem, hogy Párizsban milyen az idő, 16 fok van, és hát kisé esőre áll. Nálunk ehhez képest 29 és 33 fok közötti csúcsokra számíthatunk megerősödő széllel, kisebb esőkkel, záporokkal.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Még pedig egy kis zenével megyünk tovább, a zene után pedig arról lesz szó, amit a hírekben is hallhatnak, hogy egyszerre 10 nővér mondott fel a kútvölgyi sebészeti osztályon, hogy miért, milyennek az oka, most ezt részletezzük nem sokára.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc. Egyszerre 10 nővér felmondása hívta fel a figyelmet a kultvegyi sebészeti osztályon kialakult helyzetre. A független egészségügyi szakszervezet elnöke szerint az ilyen esetek hátterében általában a túlterheltség, az egyenlőtlen feladatelosztás, a vezetői problémák és a bérek értékvesztése állhat. A szakdolgozók alapbére átlagosan 600 ezer forint körül alakulhat, de a magasabb keresetekhez sokszor túlóra ügyelet és 220-240 órás havi munkaterhel is társul. A magánegészségügy nem feltétlenül fizet lényegesen többet, de kedvezőbb munkarendet, jobb infrastruktúrát és kiszámíthatóbb körülményeket kínálhat. Dr. Sós Adrianna szerint béremelésre, jobb munkaszervezésre, a vezetők alkalmasságának felülvizsgálatára és a pálya elhagyók visszacsábítására lenne szükség az egészségügyben. Kecső Rihel beszélgetett vele a részletekről.
2: Egyszerre 10 nővér is felmondott a budapesti kultvölgyi sebészeti osztályáról. Mi történt itt pontosan? Mi ennek az egész ügynek itt a háttere?
3: Hát az, hogy most pontosan ebben a kórházban ez a 10 nővér miért mondott fel, azt nem tudom, de azért vannak olyan általános okok, ami oda vezet, hogy a munkavállalók felmondanak, és nem csak itt, hanem máshol is. Lehet, hogy ez azért jobban feltűnő, hogy egyszerre mondtak fel ennyien. Hát az egyik ok nyilván mindenhol, a fővárosban különösen a nagyon nagy terhelés, munkaterhelés az adott egészségügyi intézmény, nél nagyon sok a beteg, ebből adódik az, hogy sok beteget kell egy-egy szakdolgozónak ellátni, és ez nagyon megterhelő lehet, hiszen a betegek joggal elvárják, hogy folyamatos ellátásban részesüljenek, a dolgozók pedig ezt nem tudják ilyen mértékben, ha kevesen vannak, ellátni. A másik nagyon gyakori ok, és amikor így hirtelen egy helyről nagyon sokan felmondanak, az általában súlyos vezetői hiányosságokra szokott utalni, vagy a kommunikációban, az egyenlőtlen munkafeladatok elosztásában, és sok egyéb módon is ez meg tud nyilvánulni, és hát ez egy nagy tartalék, úgy általában azt gondolom a magyar egészségügyi ellátás egészében, hogy az alkalmatlan a munkavállalók vezetésére, kommunikáció nem megfelelően alkalmazó vezetőknek a cseréjét azt minél hamarabb meg kellene oldani, hiszen ez egy olyan tartalék, ami nem is kerül nagyon sok pénzbe, viszont sokat javíthat a dolgozók közérzetén és a betegek ellátásán is. Anyagi okok is szerepet játszhatnak az ilyen lépésekbe, azonban azt tapasztalom, illetve a KSZ adatok alapján azt látom, hogy ugye a hírek alapján itt a magánegészségügyi ellátásban mennek el a dolgozók. Valójában a magánegészségügyi ellátásban nem fizetik meg jobban a szakdolgozókat, mint az állami rendszerben. Ennek nagy részt azok a keresetekben van a különbség, mert ugye az állami ellátásban elég sok a túlóra, túlmunka, ügyelet, ami többletbevételekkel jár, az is igaz, hogy többletterheléssel jár, amit nem biztos, hogy mindenki szeretne, az is egy probléma itt a anyagi dolgokban, hogy azért a magánellátásban van egy folyamatos bérfejlődés. Itt az államiban meg így van egy béremelés, azt akkor évekig nincs semmi, és akkor a dolgozók lemaradnak, mondjuk a magánellátáshoz képest is, meg úgy érzik, hogy a megbecsülésük is háttérbe kerül, meg a megélhetésük is egyre nehezebb. Tehát ezt a fajta dolgot, hogy most akkor nincs egy folyamatos értékmegőrzés, ez biztos, hogy változtatni kell. Én úgy tudom, a TISZA programjában van is ilyen javaslat, hogy az értékmegőrzés biztosítják majd az egészségügyi dolgozóknak a körében.
2: Itt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának a helyzet képében van arról információ, hogy 2025-ben a szakdolgozók átlagosan bruttó 800 ezer forintot kerestek, de ehhez nagyjából 220 és 240 munkaórát kellett teljesíteni. Ma mennyi egy ápolónak a tényleges alapbére, így mindenféle túlóra és pótlékok nélkül a kórházakban átlagosan, és ez a magánkórházakban hogy alakul másképp?
3: Az átlagos alapbér ugye 2024-ben és 2026-ban is már azóta nem volt béremelés a szakdolgozóknál, ilyen 600 ezer forint per fő, per hó. Na most azért a szakdolgozói kör nagyon-nagyon heterogén a képzettségi szintet és a szakmai tapasztalatot tekintve is. Mondjuk a domináns ez a 40-50 közötti szakdolgozó, de közöttük vannak asszisztensek, vannak ápolók, vannak akik a beteg neket mozgatják, műtőben dolgoznak, nagyon elterő képzettségi szinttel is. Tehát az átlag 600 ezer, az nagyon elterő konkrét bért jelenthet attól függően, hogy valaki hány éves és milyen képzettsége van. A diplomás ápolók, illetve szakdolgozók aránya még viszonylag kicsi, de növekvő szerencsére. Ez a betegellátás szempontjából azért egy kedvező kép. Na most, ami a magánellátás illeti, ott ugye nincsen még nagyon konkrét adat, de 2024-ben, amikor itt utoljára béremelés volt az állami rendszerben, akkor ott volt egy olyan körülbelül 50 ezer forintnyi kereset, vagy bérlemaradás, inkább azt tudom mondani. Feltételezem, hogy azóta azért a magánellátásban voltak béremelések, és ezért már nincsen negatív különbség, de olyan nagyon nagy kereseti lehetőségbeli különbség a magánellátásban nincs. Nagy előny viszont az, hogy ugye nincs hétvégi munka, nagyon sok esetben nincs éjszakai munka, tehát aki a megterhelés nem bírja, és ezért változtat, biztosan jól jár a magánellátásban, hiszen a magánellátásban jellemzően szakrendelői ellátás van. Viszonylag kicsi kiterjedésű a kórházi ellátás szűkörű, tehát ez a munkavállalók szempontjából is egy kedvező munkarendet, munkaidő beosztást tekint, jelenthet, és hát kedvezőbbek általában a munkakörülmények is. Több a korszerű eszköz, az infrastruktúra is, ahol ezek a magánellátók működnek, azért korszerűbbnek tekinthető, tehát azért ez is egy nagy vonzerő, és hát a vezetői attitűd is más. Nyilván egy magánellátásban kevésbé tolerálják azt a vezetőt, aki a munkavállalókkal nem megfelelő kommunikációt folytat.
2: Ugye mi most itt egy fővárosi intézmény apropóján beszélgetünk erről az egészről, viszont milyen helyzet országos szinten, akár mondjuk vidéken ezen a téren?
3: Hát vidéken annyiban más a helyzet, hogy az a nagy munkaerőkereslet, amit itt az egészségügyben tapasztalható, ugye nagyon sok a kórházi egészségügyi intézmény, tehát sokkal könnyebben tud váltani egy munkavállaló, hiszen a saját szakterületén is van hova menni, sőt, hát a szakma elhagyás is azért nagyobb lehetőségeket nyit, más szakmai területeken is igen nagy a munkaerőhiány. Azért vidéken, hát a megyeszékhelyeken esetleg hasonló, bár nem ennyire kielezett a helyzet, kisebb településeken azért kevésbé tud egy egészségügyi szakmával rendelkező munkavállaló a saját szakterületén állást választani, és egyébként is egy kicsivel jobb a mondjuk az orvos-ápoló arány, több az ápoló, igaz, ez részben azért van, mert az orvosok száma viszont viszonylag kevesebb, hiszen jellemzően az orvosok fele azokban a megyékben helyezkedik el, ahol a képzettségét is megszerezte, tehát elég eltérőek így a munkaerő elhelyezkedés és a orvos-beteg arány, szakdolgozó orvos arány. Azonban sok dolog ugyanúgy jellemző az egészségügyi dolgozók túlterhelésére, az infrastruktúrális hiányosságokra, a nem megfelelő vezetőkre, ez azért országosan is elmondható, hogy nagyon komoly változtatásokra van szükség anyagi téren is, a bér arányok terén is, bérfejlesztés minél hamarabb meg kell lépni, erre vannak most már előkészületek, de mondom, hogy abban is, hogy milyen a munkaterhelés az egyes területeken, milyen a kommunikáció az adott munkahelyeken, és hogy azok a vezetők, akik ott vannak, valóban képesek-e megtartani az embereket. Nagyon komoly kampányt kellene indítani a pályaelhagyók visszavonzására, számára, hiszen az egy nagy lehetőség tartalék itt a szűkös munkaerőhelyzetben, hogy akik máshol dolgoznak, egy jobb feltétellel, és itt nem csak anyagi feltételekre gondolok, például a munkaidőbeosztás nagyon fontos azoknál, akiknek más, ugye családi feladatokkal össze kell egyeztetni a munkavállalást, itt 80-90%-ban nők dolgoznak, tehát a rugalmasabb munkarendek is egy olyan lehetőség, amivel lehetne javítani a munkaerő ellátottságot az egészségügyi intézményekben, és azt gondolom, hogy túl sok az a kórház ma Magyarországon. Tudom, hogy ez egy politikai szempontból érzékeny téma, de én, mint szakszervezet, azt gondolom, hogy ezen a munkavállalók érdekében sürgősen változtatni kell, hiszen nem lehet ezt a terhelést az emberekre hosszú távon, sőt, azt gondolom már rövid távon se ráterhelni, mert inkább elhagyják a szakmát, mint hogy olyan munkaterhelésbe dolgozzanak, és ennek egy része munkaszervezéssel valamelyest csökkenthető, nem mondom, hogy megoldható, több ember kell, de a meglévőket is lehetne úgy alkalmazni, hogy egy-egy emberre ne essen ilyen vállalhatatlan teher.
2: Összességében milyen intézkedésekre lenne most szükség, hogy mindezek, amikről itt beszélgettünk, alapvetően rendben legyenek?
3: Hát az egyik nyilván bér intézkedés kell, hiszen itt most lényegében 25-26-ban nem volt béremelés, és így ezek a dolgozók lemaradnak más ágazatoktól is a bérekbe, illetve hát a megélhetés nekik is egyre nagyobb gondot jelent, inflációt mindenkit érinti. A másik nagyon fontos dolog szerintem a munkaszervezés részben, amit említettem, tehát át kell gondolni, hogy vajon ennyi ellátóhely kell-e, vajon ennyi szociális ellátásra szoruló embert az egészségügyi ellátásba kell-e tartani, ezen amennyire lehet változtatni, ugye együttműködve a szociális ellátó szektoron minél több házi beteggondozást próbálni szervezni, hogy tehermentesítsük az egészségügyi intézményeket. Én nagyon gyorsan áttekinteném a vezetők alkalmasságát minden szinten az egészségügyi ellátóhelyeken, nem csak a legfelső vezető szint, hanem a középvezetők esetén is, hiszen nagyon sok a panasz. A legutóbbi felmérésünkben a dolgozók 85%-a toxikus munkahelyi légkörre panaszkodott, aminek hát egy nagyon jelentős részében a vezetők alkalmatlansága áll, vagy felkészületlensége. Tehát lehet egy vezető nagyon jó szakember, de nem biztos, hogy képes egy adott csoport munkáját megfelelően szervezni, megfelelően kommunikálni, kezelni a nagyon súlyos kritikus helyzeteket, és néha meg is kell dicsérni a dolgozókat, nem csak ha valami nem úgy ment, akkor ugye negatív a hozzáállás, tehát ez is egy szerintem fontos tartalék. Az utánpótlás érdekében nagyon sürgősen lépéseket kellene tenni munkáltatói szinteken is, meg hát országos szinten is olyan kampányt elindítani, amiben jobban meg tudjuk nyerni a fiatalokat, akik elhagyták a szakmát, azokat is. Tehát a fiataloknál is másfajta pályaorientációs módszerekre van szükség, olyanokra, ami a fiatalok számára a mai világban könnyebben elérhető, a szakmáknak az előnyeit, az egészségügyben levő munkavállalás előnyeit is jobban hangsúlyozni, hiszen itt például a digitalizáció nagyon terjed, ami a fiatalok számára esetleg egy nagyobb vonzerő lehet, mint az a kép, amit jelenleg a fiatalok többsége az egészségügyről őriz.
1: Az elmúlt percben a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökét, dr. Sós Adriannát hallották. Zenélünk, majd közlekedünk, 8-kor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset miatt a Fogarasi úton a Róna utcánál, valamint az Örsvezér útja közelében a Májva utcánál sávlezárásra kell készülni. Tart a helyszínen és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út közelében. Torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Budai alsórakparton északi irányban a Szabadság hídig és a Margit hídtól délre, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. A 23. kerületben a Szent László úton az új telepút közelében mától lezárták a félútpályát elektromos közműépítése miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc elmúlt 8 óra, a mikrofonoknál Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Még az idén kírják a közbeszerzés 42 új hévszerelvény beszerzésére idehaza. A vonatok a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalon állhatnak majd forgalomban.
3: A járműcsere mellett a peronok, a pálya és az áramellátás is megújul, így a teljes rendszer korszerűbbé válhat. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, hogy a hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően kezdődhet meg a hév teljes megújítása.
2: Rekordot döntött idén a felsőoktatásba jelentkezők és a felvettek száma is. Több mint 101 ezer fiatal kezdheti meg szeptemberben egyetemi tanulmányait, közülük nagyjából 80% állami férőhelyen.
3: A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtóreferense szerint a szakok és intézmények terén nincs nagy meglepetés. Budai Marcát hallják.
4: A legnépszerűbb egyetemek azok a tudományegyetemek, az ELTE abszolút az első helyen van, utána pedig a BME, BGS, Semmelweis, Corvinus, ezek azok, amik a legnagyobb számmal teljesítettek. A szakok tekintetében pedig a sláger szakok most már azért jó pár éve változatlanok, a közgazdász képzések azok rendkívül magasak mindenhol, a műszaki szakok is szép számban vannak, pszichológia szintén egy sláger szakmán nagyon régóta, az egészségügyi képzések is szépen növekednek, illetve hát az, ami talán külön öröm, hogy az elmúlt 3-4 évben a pedagógus is elkezdett egy jelentős fejlődésen átesni, és nagyon sokan jelentkeznek most már a pedagógus képzésre is.
2: A felsőoktatási pontatárok kérdése után ismét erősödik a bankok versenye a fiatal ügyfelekért. A Bank 360 pontú pénzügyi szakújságírója szerint a pénzintézetek számtalan eszközzel próbálják megszólítani a diákokat.
3: A diákszámlák általában olcsók, de a bankkártya díját, az átutalások költségét, az SMS értesítéseket és más tranzakciós díjakat is érdemes összehasonlítani. Vrazsovics Ritát hallják.
5: Minden évben egyre nagyobb a verseny. Mi azt látjuk, hogy most már nincs olyan bank, aki ne szállt volna be ebbe a versenybe a diákokért. Alapvetően jóváírási kedvezményeket szoktak kínálni, ami a számlanyításért jár, illetve ezen felül lehet még különböző ajándékokat megszerezni. Van olyan bank, ahol például egy kifejezetten pénzügyi tudatosságot fejlesztő társasjátékot lehet kapni, illetve nyilván a fiataloknak az érdeklődési körét megcélozva van olyan pénzintézet, ahol a szórakozásra helyezik a hangsúlyt, és például fesztiválra kínálnak napi jegyet, vagy pedig valamilyen koncertre lehet belépőt szerezni.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,5%-os mínuszban 143.471 ponton zárta a hetet pénteken. A forgalom átlépte a 20 milliárd forintot, a vezető részvények viszont vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 6,1%-kal erősödött 4.474 forintra, az OTP 1,4%-kal csökkent 45.380 forintig. A Telekom 1,3%-kal drágult 2.648 forintra, a Richter 2,1%-kal csökkent 11.630 forintig.
2: Európában jó volt a hangulat, emelkedtek a főbb indexek.
3: A londoni FTSE 9,1%-ot erősödött, a frankfurti DAX 1,4%, a párizsi CAC 40 9,1%-os pluszban zárt. Az olasz bőrze 9,1%-kal, a spanyol 1,6%-kal került feljebb a nap végére.
2: A tengeren túlon viszont vegyesen zárták a hetet a főbb indexek.
3: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as 1,1%-kal emelkedett, a Nasdaq Composite 6,1%-kal esett.
2: Ázsiában mindenütt emelkedést látunk, ez nem volt így hajnalban, akkor még egy-két tőzsde mínuszban állt. Japán minden esetre 3,1%-kal van feljebb, Hongkong 8,1%-os pluszban, csak úgy, mint az indiai tőzsde az első harmad végén, illetve a Dél-Korea index is 8,1%-os pluszban pillanatok a zárás előtt. Shanghai 4,1%-ot tudott emelkedni, és Szingapur is ugyanilyen mértékben tudott feljebb menni. A forint az reggel erősödött, és tovább erősödött az euróval szemben, 359 forint 40 filléren áll. Egy dollárért már csak 315 forintot kérnek, egy svájci frankért pedig 386 forint 60 fillért kell adni. Az olajárak tovább estek, 5,5%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 84 dollár 40 centen, a Brent 5,3%-kal 91 dollár 60 cent közelébe jött vissza. Mindezek hátterében az áll, hogy a hétvégén nem történt fegyverropogás sem az irániak, sem pedig az amerikaiak részéről, egy hallgatólagos megállapodás, vagy egy hallgatólagos fegyvernyugvás van. Ezért sokan gondolják, főleg a piacon, hogy a ideje megint tárgyalóasztalhoz ülni, és ezt díjazzák ezzel a árcsökkenéssel. Az olaj, akarom mondani, az aranyárfolyama, az továbbra is 0,5%-os pluszban 4091 dollárt ér egy uncia arany. A többi fémára emelkedik, a palládium 1,6, a platina 1,7, az ezüst 1,2%-kal, a réz ára változatlan. A mezőgazdasági termelőárak közül a gyapot az egyetlen, ami komolyabb mértékben emelkedik 0,7%-kal, a szója 1,2, a kukorica viszont 1,3%-kal kerül most kevesebbe. Újabb mesterséges intelligenciával kapcsolatos megállapodást jelentett be az Nvidia. A vállalat több évre biztosította magának a Skyhanex nagy sávszélességű memóriáinak szállítását.
3: A CNBC összefoglalója szerint a két cég és dél-koreai partnereik akár 500 milliárd dollár értékű mesterséges intelligencia infrastruktúrát építhetnek ki. A program részeként adatközpontok épülnek, amelyek várhatóan jövőre kezdik meg működésüket.
2: Történelmi árfolyam emelkedéssel debütált a Shanghai Star Market technológiai tőzsdén a kínai memória gyártással foglalkozó Changxin Memory Technologies.
3: A cég ezzel piaci érték alapján a kínai szárazföld legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatává vált. A részvény az első kereskedési napon a nyitáskor csak nem 472%-kal emelkedett, a délelőtti kereskedés végére pedig 531%-os volt a drágulás. A vállalat piaci kapitalizációja meghaladta a 3300 milliárd yuant, megelőzve az addigi piacvezető ipari és kereskedelmi bankot. A vállalat a kibocsátás során csak nem 58 milliárd yuant vont be, amely Ázsia idei legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása és a kínai tudományos technológiai innovációs tőzsdeszegmens történetének legnagyobb kibocsátása lett. A vállalat a forrásokat a gyártókapacitásának bővítésére, technológiai fejlesztésére, valamint a kutatásfejlesztési tevékenységre kívánja fordítani.
0: Időjárás jelentés.
3: 2004-ben ezen a napon, július 27-én javasolta a Magyar Haltani Társaság, hogy minden év júliusának utolsó szombatja legyen a balatoni halak napja, ez így is lett. Múlt szombaton megtartották ezt a jeles évfordulót, és hát nyilván arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy Közép-Európa legnagyobb állóvizében mennyire különleges halfauna létezik, és erre a halállományra nagyon vigyázni kell. Egyébként az ember és a halak kapcsolata rendkívül ősinek mondható, nem csak az étkezés szempontjából, hanem a földközi tenger népei, illetve hát az indiaiak is egyfajta istenként tekintenek a halakra. Van olyan hitvilág vagy mitológia, ahol az egyik főisten egy félig ember, félig hal című teremtmény. Az időjárásra visszatérve, hát a halak örülhetnek, mert hogy kevésbé lesz meleg, ellenben jön majd egy kis eső, meg zápor, meg egy kis megélénkülő szél. A hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Megkezdődött az OTP Bankliga 2026-os 27-es idénye, és a tegnapi eredmények Vasas Eto FC 2-2, DVSC Puskás Akadémia 0-2, és Paks Ferencváros 4-2, ma este játsszák az MTK Budapest Zete mérkőzést. A magyar versenyzők 11 arany, 10 ezüst és 4 bronzérmet gyűjtöttek a tegnap zárult szegedi ifjúsági Uhuhanszer 3-as kajakkenu Európa-bajnokságon, és ezzel fölényesen az éren táblázat élén végeztek. Tadej Pogacsár sorozatban harmadszor, pályafutása során pedig 5-ször nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt. A tegnapi szakaszt egyébként, ami a Champs-Élysées-en zárult, rövidíteni kellett, mert hogy a Franciaországban tomboló erdőtüzek miatt csendőröket kellett átvezényelni, így az elővárosi részt kihagyták, és csak Párizsban tekertek a versenyzők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Ilyenkor aratás táján mindig felmerül, hogy alakulnak a listárak. Nos, hát erről is szó lesz nem sokára. When I say I'm in love, you best believe I'm in love.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 14 perc. Az aratás még tart, de úgy tűnik közepes termés átlag jellemzi majd az idejévet. A hazai fogyasztáson túl exportra is jut majd belőle. A búzából készült liszt egy része is külföldre megy, mondta megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila beszélt arról is, hogy az egyik problémája a hazai malmoknak a túl sokfajta búza jelenléte. Ebből ugyanis nem könnyű homogén alapanyagot előállítani. Az utóbbi években egyre több helyen őrölnek durumbúzát is, amely egészségesebb és egyre inkább keresett fajta. A szakértő szerint, ha nem romlik a geopolitikai helyzet, akkor talán az árak sem emelkednek, és inkább stagnálnak majd ősszel. Vele beszélgettem. Beszéltünk már arról, hogy még zajlik az aratás, hátra van a vége, de azért már látni, hogy milyen a liszt, milyen lesz a liszt. Kezdjük azzal, hogy először is mi dönti el a liszt minőségét? Kizárólag a búza minősége, vagy azért ebbe alaposan belejátszik a malomnak a technológiája is?
2: A technológia az egy ősi technológiában csak a befogadott búza mennyiségének a felőrlése lehet. A hagyományos mészkőből vagy keménykőből készült malmok csak egy-két magán malomba van. Annak is megvan maga piaci értéke, hiszen ezek a malmok azt állítják, hogy ebből a mészkő, őrlőkőből valamennyi mész átkerül a lisztbe, és ez nagyon jó, egészséges liszt lesz ebből. De hát a normál, modern malmok sem különböznek sokkal a régebbiektől, gyorsabbak, megfelelő pontossággal dolgoznak, automatizálhatóak. Igazából a modern malmok azok egy igazán nagy kapacitású, jó minőségű és kibocsátó malmok.
1: De még mindig mészkőből van maga a malomkő?
2: Több típus van, nincs már mészkőből, azt nem bírná ezt az óriási terhelést, azért elkapik gyorsan a mészkő. Bázi malmokban persze működőképes, hiszen egy tonnát, két tonnát dolgoznak föl, de azért egy nagy malomban 10-20, akár 50 tonnát is feldolgoznak.
1: Használnak ilyen kemény köveket még azért valahol?
2: Fémből készültek ezek a hengerek, amelyek roppantják össze a búzát.
1: Nyilvánvaló, hogy a liszt minőségének azért a finomsága, az őrlés, a szemcse méret, gondolom ez meghatározó azért arra, hogy mire lehet használni azt a lisztet.
2: A legfontosabb a beltartalomnak a kialakítása. Tehát elviekben a normál búza, lekopik róla a külső éj, ami maga a korpa lesz később, tehát amit kortnál használják fel takarmányozásra, és utána pedig jön a beltartalmi részek, és akkor azt a végtermékben pedig a búzalisztnél osztályozzák őket BL55 finom liszt, BL80 kenyér liszt, FF500 étes liszt, tehát egy kódszámokkal látják el, ami mindenképpen a bevőknek segíti a választásba, hiszen a BL55-ösből sütéses főzés használják, ez a legáltalánosabban használt liszt. A BL80 búzakenyér liszt inkább a pészségek használják. Van még a búza rétes liszt, ami durvás szentselyű tésztához és étesekhez alkalmas. Úgyhogy elég nagy választék van, de ezek mind az ősi normatívák. Ez a szakma sokat fejlődik, de technológiai maga a kibocsátott végtermék az a fogyasztók igényeinek kialakított minőség.
1: Gondolom azért az energiafelhasználásban azért ugyanúgy követik a kor kihívásait, nem?
2: Persze. Mindenki első energiával állítsák elő magát a lisztet. Igazából maga az őrlési folyamat, amikor tisztított gabona bekerül az őrlés közben, aprítják és szétválasztják különféle szitálásokkal, így aztán lesz bele fehér liszt, vagy fejeskérős liszt, vagy darab, vagy korpa. Úgyhogy nagyon nagy sortinet nincsen, erre van igény a piacon, ezt kell gyártani, és ezt is csinálják.
1: Magyarországon durum lisztet csinálnak?
2: Érdekes, ebben az évben sokan szkeptikusak voltak a durum termésben, megnövekedett, de úgy néz ki, hogy a megnövelt mennyiség is piacra tud kerülni. Nagyon jó minőségű durum lisztet állítunk elő a tésztagyártáshoz.
1: Csak azért kérdezem, mert ugye az egészségesebb étkezés egyik fontos alapelve, hogyha már az ember tésztára fanyarodik, amit talán érdemes lenne kerülni, akkor legalább durumbúzából tegye. És ugye korábban jobbára csak külföldi termékeket lehetett venni, akkor ennek van egy fejlődése ide haza.
2: A magas tápérték, amit a durum liszt képvisel, ez egy ilyen magas fehér és sikertartalmú, sárgás színű kemény búzaörlemény. Nagyon ideális választás házi tésztákhoz, pékárokhoz, alacsony glikémiás indexe miatt a még a mércikorszintben is lassabban emeli föl. Egyre inkább kiválóan beérkezik a diétákba, úgyhogy keresett a durumis. Eddig importból Olaszországból hoztuk be, de hát a magyar természetes kultúrás lehetővé teszi, hogy 20-30 éve már egyre többen állnak át durumbúzak termesztésére.
1: Minden évben ilyenkor szokott az jönni, hogy na, többe kerül a liszt, többe kerül majd a kenyér. Viszont én azt olvasom, hogy tavalyhoz képest nem úgy nőttek, picit csökkentek a lisztára. Igaz ez?
2: Ez így van, bár most a jelenlegi piaci válság miatt, hogy a legfőbb konkurencia az ukrán és az orosz gabona, ahol szállítunk az exportpiacainkra, és az a bizonytalanság, amin mind a két fél próbálja kikötőket üzemképtelenné tenni. Egy lassú emelkedés indult meg a piacon. Ennek hol lesz a vége, azt nem tudom, de már 10%-ot meghaladó, őt is bejósoltak a tőzsdérőzéseken a étkezési gabonára.
1: Na most, ha lisztről beszélünk, akkor gondolom a magyar igényeket kielégítjük, ebből megy exportra is?
2: Jelentős exportunk van, főleg a környező országainkban. Most ha visszamegyünk a gabonára, amiből a liszt készül, tehát durván 1 millió hektár ront termesztenek őszi búzát, és ha most az idei átlagot nézem, akkor a tervezett 5-6 tonna helyett úgy néz ki, az országos átlag a 4 tonna körül lesz. Azt jelenti, hogy 4 millió tonna búza fog keletkezni a laktár számára. Ebből 1 millió takarmányra megy, 1 millió megy étkezésre, tehát liszt formájában kerül az asztalra, és 2 millió export részben, liszt részben pedig akár takarmány, akár javító minőségű búza.
1: Mennyi ideig áll el a liszt anélkül, hogy baja legyen?
2: Emlékezem szerint 2 évig elállt, ha nem dobos, tehát szárad, megfelelő száraz helyen van. A régi kamrák alkalmasak voltak erre. De hát búzaformában sokkal tovább eláll, mint feldolgozott formában lisztként, úgyhogy inkább frissen örülnek a malmok is, mint betároljanak. Malmoknak egy fő problémája van, hogy a liszt előállításánál homogenitás kell, ugyanabban a fajtából kell örülni, ezt kérik a pékek, és molnárok panaszkodnak, hogy Magyarországon túl sok fajta búzát termelnek, közel 200 fajta van engedélye, és ebből nagyon nehéz homogén lisztet előállítani. Jó lenne, ha kevesebb lenne, 20-30-50 maximum, akkor egy nagyobb tételt is fölkínálhatnak, akár görög vagy olasz piacra is, vagy akár Romániában, vagy akár a Bulgáriában a lisztből. Idén a bulgároknál gond van, mert most náluk nem is a szárazság a probléma, náluk túl sok eső, hiszen Fusarium megtámadta a gabonájukat, úgyhogy ott ők is felelők lesznek, pedig korábban export konkurenciánk volt a bulgár.
1: Mondhatjuk azt, hogy viszonylag jó termés mellett viszonylag komoly mennyiség jut lisztből exportra, akkor nagy valószínűséggel, ha csak nem történik valami, nem kell áremeléssel számolnunk ki a pékeknél?
2: Orosz-ukrán háború tovább mélyül, akkor biztos, hogy lesz, mert akkor keresett, tehát akkor kereseti pozíció esik át a gabona. Jó termésre nem beszélnék, egy közepes termésről beszélnék, mert jó termés az 5-6 tonna, inkább 6 tonna lenne az extra kiemelkedő országos átlagban. Egy közepes termésnél picit magasabb árakat fog jeleznek előre. Úgy gondolom, hogy a lisztnél ez kevésbé fog begyűzni, hiszen van egy piaci szegmens. Ha nagyon kisöplik a magyar malmokat a lisztből, és el tudják adni termékeket, akkor biztos, hogy emelkedni fog az ár. Kérdés az, hogy a környező ország onnan szerzik be továbbiakban a lisztet, illetve a malmi búzát. Úgy gondolom, hogy én nem jósolnék fix árakat vagy csökkenést, én szerintem jó stagnálás jósolok az őszi időszakra.
1: Az elmúlt percben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenével megyünk tovább, közlekedünk, fél 9-kor pedig rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út szerviz útján kifelé a Könyves-Kálmán körút előtt a felüljáró mellett. Baleset miatt a Fogarasi úton a Róna utcánál, továbbá az Őrsvezér útja közelében a Májva utcánál sávlezárásra kell készülni. Tart a helyszínelés a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út közelében, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Budai alsórakparton északi irányban a Szabadsághídig és a Margit hídtól délre, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellér tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról

0: és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc múlt 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Még az idén kírják a közbeszerzés 42 új hévszerelvény beszerzésére idehaza. A vonatok a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalon állhatnak majd forgalomba.
2: A járműcsere mellett a peronok, a pálya és az áramellátás is megújul, így a teljes rendszer korszerűbbé válhat. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, hogy a hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően megkezdődhet a hév teljes megújítása.
1: Újabb mesterséges intelligencia megállapodást jelentett be az Nvidia. A vállalat több évre biztosította magának az SK Hynix nagy sávszélességű memóriáinak szállítását.
2: A CNBC összefoglalója alapján a két cég és dél-koreai partnereik akár 500 milliárd dollár értékű mesterséges intelligencia infrastruktúrát építhetnek ki. A program részeként nagyszabású adatközpontok épülnek, amelyek várhatóan 2027-ben kezdenek működni.
1: Kismértékben ugyan, de csökkent a dolgozó magyarok száma júniusban, amikor egy hónap alatt 8000-rel, egy év alatt mintegy 34000-rel lett kevesebb a számuk, ezt a központi statisztikai hivatal közölte.
2: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint bár nem tűnik soknak a csökkenés mértéke, a baj az, hogy az elmúlt 17 évben, amióta részletesebb adatsorok is rendelkezésre állnak, nem nagyon történt ilyen a nyár első hónapjában, amikor az idény munkák javítottak a statisztikákon, Regős Gábort hallják.
3: 2009 talál rendelkezésre idősor, és 2009 volt az egyetlen olyan év azóta, amikor májusról júniusra csökkent a foglalkoztatás. Hát persze, ugye azért egy kicsit óvatosnak kell lenni ennek a megítélésében, hiszen ez az adat egy mintavételes adat, nem egy olyan teljes körű adat, mint mondjuk egy alkalmazotti statisztika, csak hogy valami közelállót említsek, ebben azért mindig van valamekkora bizonytalanság, itt egy hónapból azért kevésbé lehet következtetéseket levonni.
0: Tőzsdehírek.
1: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 0,5%-os mínuszban 143.471 ponton zárt pénteken. A forgalom aznap több mint 20 milliárd forint volt, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
2: A MOL 6%-kal erősödött 4.474 forintig, az OTP 1,4%-kal csökkent 45.380 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal drágult 2.648 forintra, a Richter 2%-kal csökkent és 11.630 forinton zárt.
1: Európában emelkedtek a főbb indexek a hét utolsó napján.
2: A londoni FTSE 9%-kal erősödött, a frankfurti DAX 1,4%, a párizsi CAC 9%-os pluszban zárt. Az olasz tőzsde 9%-kal, a spanyol 1,6%-kal került feljebb a nap végén.
1: A tengeren túlon vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
2: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-os 1,1%-kal emelkedett, a Nasdaq kompozit 6%-kal esett.
1: Ázsiában is mindenütt pluszt láthattunk, ez nem volt egyébként hajnalban így, akkor két index is mínuszban állt, de ez már elmúlt. A japán tőzsde 0,5%-os pluszban zárta a napot, Hongkong 1%-kal van feljebb, a Shanghai kompozit mintegy 6%-os pluszban. India a kereskedés után nyitás után az első harmad végén 9%-kal tudott erősödni. A szingapúri index az 9%-os pluszban zárt, és akarom mondani a dél-koreai index, Szingapúr pedig 0,5%-kal van feljebb, még javában nyitva. A forint tovább erősödik. Egy euróért már 359 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 314 forint 70 fillért kell adni. Egy svájci frankért 386 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak azok még tovább estek, immár 6,1%-os mínuszban az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésára. 83 dollár 90 centen áll. A Brent is 6,1%-kal jött lejjebb, 90 dollár 90 cent alá esett. Ugye ez annak eredménye, hogy hétvégén nem lőtték egymás sem az amerikaiak, sem az irániak. Egy látszólagos fegyvernyugvás van, és hát bíznak benne sokan, hogy tárgyalóasztal mellett folytatják a felek. Az arany árfolyama egy pár dollárt erősödött, miután 7%-os pluszban 4097 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára emelkedőben a palládium majd 2%-a, a platina több mint 2%-kal drágult, az ezüst 1,5%-kal, a rész viszont alig mozdult el, egy pár centtel csak fölfelé. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, a gyapot emelkedett 8,1%-kal, ahogy a búza is egy pár centtel, ugyanakkor a szója 1,2, a kukorica viszont 1,4%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama is beszakadt 8,6%-os mínuszban, 58,10 eurócenten áll augusztus végi szállítással. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét.
2: A német rendőrség X-entett bejegyzése szerint az elkövető egy szúrófegyverrel támadta rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak, a férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át. A merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan.
0: Időjárás jelentés.
2: 2012-ben ezen a napon tartották Londonban a 30. nyári olimpiai játékok megnyitó ünnepségét, ami hát egész fényesen sikerült. Minden esetre kiemelkedik egy momentum, amikor Vangelis legendás Chariots of Fire, azaz Tűzszekerek című dalát előadta a londoni szimfonikusok, és hát közreműködött Mr. Bean, azaz Rowan Atkinson is, aki gyakorlatilag egy hangot ütött le végig az egész előadás folyamán, mint egy 5 perces terjedelemben, és hát közben mindenféle mókás dolgokat produkált, érdemes visszanézni egyébként, hát rendkívül vicces jelenet. Ha már London szóba került, ott most esik az eső, és ilyen 12 fok környékén áll a hőmérő. Nálunk ehhez képest egészen nyári idő lesz, 29 és 33 fok közötti csúcsokkal, de esők itt is várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 8 óra 38 perc, zenével megyünk tovább, a zene után pedig arról lesz szó, hogy vezért cseréltek a Paks 2 élén, de egyáltalán hol tart a beruházás, energiaipari szakújságíróval beszélgetünk el.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: 8 óra 42 perc, a telefonvonal túlsó végén pedig Szabó M. István energiaipari szakújságíró kollégám. Szervusz István, jó reggelt! Halló, halló! Halló! Na, valamiért nem sikerült ez első körben, de hát az a helyzet, hogy előfordul ez, úgyhogy teszünk még egy kísérletet, ha csak nem rontottam én el valamit, de szerintem nem. Szóval egy pici zene, és aztán újra próbálom.

0: Reggeli Monitor.
1: Csak azért nem adom fel. A telefonon a túlsó végén Szabó M. István energiaipari szakújságíró. Ha minden igaz, most már halljuk egymást.
2: Igen, jó reggelt kívánok.
1: Wow. De nem is kicsit, hanem nagyon halljuk egymást. A témánk pedig az, hogy pénteken Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azonnali hatállyal menesztette Jákli Gergelyt, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját. Még aznap délután be is jelentette, hogy Ságodi Attila vezeti innentől a céget. Most mondhatnánk arra, hogy ez egy sima személycsere, és majd erről is beszélünk, de szerintem ennél azért talán fontosabb a kérdés. Mi a helyzet a Paks 2-vel? Egyébként ez egy politikai döntés kizárólag, szakmai döntés, vagy a kettő együtt vegyítve? Kezdjük azzal azért, hogy egyáltalán miért fontos most ott cserélni vezért? Hogy látod ezt?
2: Ez egy politikai döntés. 2014-ben Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal kötött egy szerződést erről a projektről, ennek a következménye pedig mindig az, hogy ennek a projektnek az első embere mindig a kormányhoz lojális, hogy a kormánynak megfelelő, a kormány elképzelését tükröző személy irányítása alá kell, hogy kerüljön. Mindentől kezdve nem az a kérdés, hogy a Jákli Gergely jól csinálta a munkáját, vagy nem, hogy megtette azt, amit ez a projekt megkövetett, vagy nem, hanem hogy a jelenlegi kormányzatnál ez egy bizalmi állás, és erre az új vezető a jelek szerint lesz a kinevezett ember. Nincs könnyű helyzetben, se a leköszönő ember, sőt a leköszönő menedzser az inkább fellélegezhet az évek óta tartó nyomás megszűnése miatt. Az új ember, hát ő meg egy nagy puttonyt vesz a hátára ezzel a projekttel.
1: Na most ugye hírek szóltak arról, hogy megindult ott is egy átvilágítás a Paks 2 beruházással kapcsolatban. Ennek eredménye lehet ez, vagy ez még igencsak kevés időt eltelezett?
2: Nem. A pontosság kedvéért az átvilágításról van egy kormányrendelet, a kormány megalakulása után Kapitány István kapta ezt a miniszterelnöktől, mint feladatot, hogy a Paks 1-et, tehát a üzemelő atomerőmű működését és üzemidő hosszabbítási elképzeléseit is világítsa át, és egy másik pontban pedig a Paks 2 projekttel kell tisztába kerülnie a kormánynak. Ugye ez sem egyszerűen csak politika, hanem az elmúlt 12 évben annyi titkos, nem látható, nem ismerhető szerződés, megállapodás, módosítás, mindenféle kifizetések és megrendelések születtek, hogy ezt egyszerűen át kell látni ahhoz, hogy ebben az ügyben dönteni lehessen. A döntés kérdése pedig az, hogy ezzel a Paks 2 projekttel mit is kellene csinálnia a Magyarországnak.
1: Hát gondolom,
2: az új menedzser kinevezésének nincs köze, mert a maga az átvilágítás még nem kezdődött meg. Tehát ez nem az új vezérigazgató fogja az átvilágítást végezni, hanem a Kapitány Istvánnak kell egy kvázi, mondjuk úgy, legalább egy miniszteri biztost, vagy egy akár a kormánynak egy kormánybiztost kineveznie, aki nem a projektnek az üzemeltetését, vagy a továbbvitelét kell, hogy vigye, mint az új vezérigazgató, hanem magát a projektet kell átvilágítania, a kettőt én külön választanám egymástól.
1: Na most maga a beruházás hol tart? Mert ha jól tudom, ugye megkezdődött, van egy hatalmas gödör már, ugye ennek volt tartófalazzal volt is egy kis probléma, szóval igazából itt a kérdés az, hogy egyáltalán felmerülhet az a kérdés, hogy nem folytatjuk tovább?
2: Persze, bármikor mondhatjuk azt, hogy ennek nincsen szükség, vagy hogy ennek mi az oka, hogy ettől elállunk, vagy pedig okafogyottá vált ez a történet. Február elején elkezdődött az első beton öntése, ami ugye a hivatalosan az atomerőmű építésének a megkezdési dátuma. A legutóbbi információm azok, hogy most fejezik be ennek a úgynevezett tartóbetonnak az öntését, ami hát meglehetősen furcsa, mert nekem vannak olyan emlékeim, hogy Kínában, amikor atomerőmű építés kezdődik, akkor 2-3 hét alatt kiöntik az alapbetont szinte egyben, itt pedig hát február, március, április, május, tehát számol ki hány hónapja, tulajdonképpen betonoznak folyamatosan az ottani megrendelés szerint a munkások. Ezt a projektet valahol meg kéne állítani, és húzni egy vonalat, hogy akkor idáig mit sikerült ebben lépni, és aztán hogyan tovább. Most ez egy kicsit furcsa helyzet, hogy még dolgoznak tovább a projekten. de önmagában az, hogy ezt a projektet mikor és meddig lehet megállítani, hát azért tegyük tisztában, tehát Ausztriában az elkészült atomerőmű már ott tartott, hogy meg kellett nyomni a zöld gombot, és elindul, és akkor állították le a projektet, tehát elvileg bármikor leállítható egy atomerőmű építése. Az a kérdés, hogy milyen indokkal, illetve ki az, aki ebben az ügyben ezt a döntést meghozza, vagy el tudja dönteni, hogy erre szükség van-e, vagy sem. Azért azt még megjegyezném, hogy az Európai Uniónak a döntése, hogy ez a beruházás egyáltalán működhet-e ebben a formában az állam finanszírozhatja ezt a beruházást, vagy sem, az még mindig nem eldől dolog. Ez tavaly ősz óta a Brüsszelben vár egy igenre vagy nemre. Jelenleg az, hogy az állam kifizeti a költségvetésből, kifizeti a megrendelőnek a eladott számláit, az lehet utólag egy óriási kötelezvénye az állam számára abban az esetben, hogy ez törvénytelen vagy szabálytalan kifizetésnek minősül, és ezt a pénzt vissza kell fizetnie ugyan saját magának, de hogy vissza kell fizetnie a költségvetésbe, és ilyen módon nem finanszírozható beruházás. Ennek a kimondása még várat magára, ezért is furcsa, hogy továbbra is folyik a munka.
1: Na most mondhatjuk azt, hogy Paks 2-re lehet, hogy nincs is szükségünk?
2: Én egy kicsit másképp fognám meg ezt a kérdést. Én nem szeretnék ebben hitvitát elindítani, meg teljesen felesleges, hogy 12 év után 3 percben elmagyarázni, hogy erre miért nincsen szükség. Inkább mondanám a peremfeltételeket, tehát hogy az Európai Unióban épülne egy olyan orosz típusú atomerőmű, aminek a technológiáját csak Magyarországon, csak itt ebben a projektben valósítanák meg. Az Európai Unió és Oroszország közti viszony hát jelenleg legalábbis hosszú távra meglehetősen mérgezett, vagy annak tekinthető, ezt a technológiát ide Magyarországra elhozzák, ahol nem lehet például majd karbantartani az orosz segítség nélkül, nem lehet majd üzemanyagot cserélni, hiszen orosz üzemanyag lesz ebben a rendszerben. Ezt a technológiát az oroszok nem fogják másnak a rendelkezésére bocsátani, nem úgy, mint a Paks 1-et, ami ugye több országban is működik a Közép-Európában. Tehát ezek a 440-es régi blokkok helyett érkező 1200 megawattos blokkok, ezek csak orosz technológiai segítséggel, supporttal működnek. Ez egy jelentős zsarolási potenciált jelent úgy az Európai Unió, mint Magyarország irányába. Mondok egy teljesen egyszerű példát, ahogy a benzinkúton az oroszok mondhatják egyik napról a másikra, hogy akkor holnaptól megemelkedik az üzemanyag kazettáknak az ára, mert nekik így jön ki a matek, úgyhogy nem fogják olcsóban adni. Ebben az esetben mit fog csinálni a magyar kormány ezzel az atomerőművel? És ez csak egy teljesen hétköznapi, teljesen, hogy mondjam, üzemszerű szituáció. Ha 60 évre elköteleződünk egy ilyen technológiába, akkor valószínűleg ilyen kockázatot nem lehet bevállalni.
1: Én nem is hitvitának akartam föltenni a kérdést, hanem egyáltalán, hogy nem lesz szükségünk ennyi áramra?
2: Szükségünk lesz, igen, szépen becsúszunk ebbe a vitába, hogy mit kéne csinálni.
1: Nem, én kérdezem csak, hogy szükségünk van-e energiaszinten erre?
2: Igen, én azt mondanám megint csak egy másik oldalról, hogy eddig erre a projektre elköltöttük a bekerülési költségének nagyjából a 6%-át, lehet, hogy a többi 94%-ot, amit erre el kell költeni, mert el kell költeni. Tehát az nem kérdés, hogy ide óriási összegeket kell beönteni, az energiatermelés, az energiaszolgáltatás, a hálózatbiztonság, stb. Az egész energetikában elképesztő mennyiségű pénzt fogunk majd beönteni ahhoz, hogy stabil maradhasson a rendszer. Az a kérdés, hogy ezt a pénzt, amit valószínűleg egyszer lehet elkölteni, tehát hogy egyszer áll majd rendelkezésre az a konstrukció, hogy az Európai Unió támogatni fog bizonyos energetikai beruházásokat, ahogy a most is, ha jelenlegi kormány hazahozta azt a pénzt, amit már 2023-ban is hazahozhattak volna az előző kormányzati időszakban, de nem hozták haza, és az például hálózatfejlesztéssel és okos mérőkről szól, az is része ennek a dolognak. Most ha ez a pénz összeg, ez az óriási pénz, amit most jelenleg 1000 milliárd forintokban lehet mérni, az a kérdés, hogyha ezt egyszer lehet összerakni, akkor mire költsük el? Azt én kockázatosnak látom, hogy jelenleg egy ilyen hátterű projektbe vagy erre a projektre tegye fel az összes tétjét Magyarország, ahogyan az előző kormányzat tette. Ezzel szemben számos olyan részletkérdés van, vagy részletfeladat van, amit meg lehetne oldani. Például Nyugat-Európában is, ezzel Nyugat-Európában nem csak Hollandiát értem, hanem Németországot, sőt Franciaországot is, konkrét projektek vannak arra, hogy a lakossági önellátást az energetikában hogyan lehet elmozdítani a teljes hálózati kiszolgáltatottságtól a teljes önellátás irányába, tehát hogyha napelem van a háztetőn, akkor hogyan lehet energiatároló berendezéseket tenni ezekre a végpontokra, tehát neked a garázsban betesznek
1: ez egy kis 20 cm. Ez itt is elindult egy pár tízezer lakásnál, van. Igen, csak még ugye az elején tart.
2: Így van, hát van 4 millió lakás Magyarországon, hogyha abból mondjuk 2 milliónál járnánk, akkor már mondhatnánk, hogy az látszik, most az néhány tízezer. Tehát ez fel fog gyorsulni, erre pénzt kell adni, ezt támogatni kell, ezt meg kell segíteni, és akkor lehet arról beszélni, hogy az energia kitettsége, a hálózati kockázata, az áramtermelő kapacitás növelésnek a kérdése másképp is kezelhető, mint eddig. Erre például végtelen sok pénzt lehet elkölteni. És mondjuk egy atomerőmű építés helyett.
1: Értem. És Paks egy sorsa?
2: Hát ezzel kapcsolatban a hivatalos protokoll szerint 2 éve bejelentette az Európai Uniónak, illetve az Euratomnak és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a Paks egy MVM Paks atomerőmű ZRT, hogy üzemidő hosszabbítási elképzelései vannak a Paks 1-jel kapcsolatban. Két kérdést kell feltenni. Egyrészt, hogy megéri-e ezt a beruházást elvégezni, ez jelenleg olyan 2 milliárd eurónál tart az elképzelés, hogy mennyibe kerül. A másik viszont meg az, hogy mennyivel lehet meghosszabbítani ezeket az időtartamokat. Az orosz konstruktőrök azt állítják ma is, hogy 60 évnél idősebb konstrukció nem biztonságos ebben a 440 megawattos VVR 440 megawattos blokkal kapcsolatban, ők is leállítják 60 évnél a saját maguk technológiáit. A magyar elképzelés ettől optimistább is 70 évig tolná ki. Hát ezt a 10 év kockázatot be kell árazni, hogy mi van, hogyha baj van, és nem feltétlenül az, hogy itt egy Csernobilt kell vizionálni, hanem például beöntesz végtelen sok pénzt ebbe a mondjuk úgy 1972-es minibe, és kihajtod őt a Hungária körútra a reggeli csúcsforgalomba, hogy akkor teljesítsen, meddig nem lesz az lerobbanás vagy koccanás végű történet. Ugyanígy a Paksi atomerőből, hogyha beöntesz oda sok pénzt, és 2 év múlva megáll, akkor attól még áramot kell tudnod adni a hálózatra, miközben lesz egy álló atomerőművel. Tehát ezt a kockázat végig kell játszani. Műszakilag ez úgy néz ki, hogy 2032, 2034, 2036 és 2037 a jelenleg 4 blokknak a jogosítványának a lejárati határideje, tehát a Paks 1, Paks 2, Paks 3, Paks 4-es blokkok, így veszítik el az üzemelési jogosítványaikat. Az a kérdés, hogy feltétlenül mind a 4 blokkot kell továbbhajtani a rendszernek, vagy pedig van ebbe a 4 blokkba legalább 2 olyan, ami műszakilag jobb állapotban, és hogy mondjam, kisebb kockázattal ezt a faceliftet el tudja szenvedni, és akkor lesz egy mondjuk felekkora a paksunk, és az mire elég. Ezt végig kell játszani, ezekkel az átvilágítás, és ezért kell ebben az egész őrült ilyen energia hajszolásban óvatosan kezelni ezeket a dolgokat, mert nem biztos, hogy kijön. Hogyha nem jön ki, akkor viszont pedig tehát maga a matek nem jön ki, meg maga a kockázat túl nagy, akkor viszont villámgyorsan abban kéne gondolkodni, hogy jó, de akkor mivel válthatók ezek a termelőerők ki, és arra készülni kellene. A magyar energiapolitikának pont az a problémája az elmúlt 20 évben, hogy mindig felfestette a szivárványos pegazusokat a végre, és elmondta, hogy milyen jó lesz majd nem tudom mikor, de hogy a holnap elkezdődő útépítés, ami ahhoz a nagy vízióhoz vezet, az sosem következett be. Tehát nincsenek konkrétan, hogy mondjam, cselekvési tervek, így hívják ezt politikailag. Nincsenek meg azok a lépések, amit például Csehországban 20 év óta a CSEZ irányításával végeznek, vagy például Finnországban az elmúlt 15 évben a teljes energetikai reformot végre tudta hajtani. Magyarországon ez nincsen meg, nem épültek erőművek, gyenge a hálózat, most mindenhez hozzá kell nyúlni, mindenhez is hozzá kell nyúlni, hogy egyáltalán az irányba tartható legyen az országban ez az egész technológia és ez az ágazat.
1: Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt percben Szabolcs István energiaipari szakújságírót hallották. Közlekedünk 9 óra mindjárt, és nyitjuk a tőzsdét.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt. Helyszínelnek az Üllői úton kifelé a Népligeti felüljáró után a Fék utcánál. A Fék utcában a belső sávot lezárták. A jelzőlámpák nem működnek, vezessenek fokozott figyelemmel. Az Üllői út szervizútján kifelé a Könyves-Kálmán körút előtt a felüljáró mellett szintén baleset nehezíti a haladást. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörút előtt, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a Budai alsórakparton északi irányban a Szabadság hídig és a Margit hídtól délre, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a Keleti pályaudvar és a Szent Gellér tér műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-E autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy percen múlt 9 óra, 2026. július 27-én hétfőn. A mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Még az idén kírják a közbeszerzés 42 új hévszerelvény beszerzésére idehaza. A vonatok a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalon állhatnak majd forgalomba.
4: A járműcsere mellett a peronok, a pálya és az áramellátás is megújul, így a teljes rendszer korszerűbbé válhat. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, hogy a hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően megkezdődött a hév teljes megújítása.
1: 5 milliárd forinttal finanszírozó az OTP Bank a Fedra Group terjeszkedését.
4: A cég mintegy 15 000 négyzetméteren egyedi igényekre szabott logisztikai központot épít a 22. kerületben. A fejlesztés az egyik hazai élelmiszeripari vállalat számára készül, és a legmodernebb logisztikai, energetikai és technológiai megoldásokat alkalmazza majd.
1: Történelmi árfolyam emelkedéssel debütált a Shanghai Star Market technológiai tőzsdén a kínai memóriagyártással foglalkozó Changxin Memory Technologies.
4: A cég ezzel piaci érték alapján a kínai szárazföld legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatává vált. A részvény az első kereskedési napon a nyitáskor csaknem 472%-kal emelkedett, a délelőtti kereskedés végére 531%-os volt a drágulás. A vállalat piaci kapitalizációja meghaladta a 3300 milliárd yuant, megelőzve az eddigi piacvezető ipari és kereskedelmi bankot. A vállalat a kibocsátás során csaknem 58 milliárd yuant vont be, amely Ázsia idei legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása és a kínai tudományos technológiai innovációs tőzsde szegmens történetének legnagyobb kibocsátása lett. A vállalat a forrásokat gyártókapacitásának bővítésére, technológiai fejlesztésére, valamint kutatásfejlesztésre kívánja fordítani.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Nos, a Budapest Értéktőzsde Indexe, a BUX, az pénteki záróértéke közelében 143.462 ponton az index, a forgalom közelíti a 500 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL mínuszban 1,1%-kal 4.424 forinton, az OTP 1,6%-os pluszban 46.100 forinton kezdett, a Richter 3,1%-kal 11.660 forintra tudott drágulni, és a Telekom is pénteki záróértékén 2.648 forinton. A forint ugye erősödött reggel, nem kicsit, hanem nagyon. 359 forint 10 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 314 forint 90 fillért kell adni. Egy svájci frankért 386 forint 60 fillért kérnek. Ázsiában mindenütt pluszokat láthattunk. A japán tőzsde 0,5%-os emelkedésben zárt, Hongkong 1,1%-os pluszban még, a Shanghai Composite is 1,1%-os pluszban, de valószínűleg ezen zárt, India még nyitva 0,9%-os pluszban a kereskedés első harmadának végén, a dél-koreai tőzsde végül majd 1%-os pluszban fejezte be a napot, pluszban kezdett, mínuszba fordult, hogy ahhoz képest ez egy jó eredmény, Szingapúr pedig 0,4%-kal tudott eddig drágulni. Az olajárak még tovább estek. 6,4%-kal az észak-amerikai könnyűolaja véti jegyzésára immár 83 dollár 60 centen. A Brent az pedig 6,8%-kal 90 dollár 10 centhez közelít. Az arany árfolyama 0,7%-kal ment feljebb, ez egy pár dolláros emelkedés, egy unciáért 4098 dollárt kérnek. A többi fém közül a palládium 2%-kal, a platina 2,1%-kal, az ezüst 1,3%-kal drágult, a rézára változatlan. A mezőgazdasági termelőjárak közül a szójabab 1,8%-kal, a kukorica 1,9%-kal lett olcsóbb. A gyapot az, ami 0,7%-os pluszban, és a rizs is egy pár centet drágult. És nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyamával. Nos, az 8,5% fölötti mínuszban 58 euró 10 euró centen áll augusztus végi szállítással. 6,4 milliárd dollárra növelte adózott eredményét az első fél évben a kínai Cartel.
4: A világ egyik legnagyobb lítium-ion akkumulátor gyártójának igazgatósága egy 6 milliárd dollárig terjedő részvényvisszavásárlási programot készít elő, a tranzakciót még jóvá kell hagynia a közgyűlésnek is. A CATL olyan vállalatoknak szállít akkumulátorokat, mint a Tesla, a BMW, a Mercedes-Benz, a Honda és a NIO.
1: Egyszerre 10 nővér felmondása hívta fel a figyelmet a kultföldi sebészeti osztályon kialakult helyzetre.
4: A független egészségügyi szakszervezet elnöke szerint az ilyen esetek hátterében nem csak anyagi gondok, hanem általában a túlterheltség, az egyenlőtlen feladatelosztás és vezetői problémák is állnak. Dr. Sós Adriannát hallják.
5: Hát az egyik ok nyilván mindenhol, a fővárosban különösen a nagyon nagy terhelés, munkaterhelés az adott egészségügyi intézménynél. Nagyon sok a beteg, sok beteget kell egy-egy szakdolgozónak ellátni, és ez nagyon megterhelő lehet, hiszen a betegek joggal elvárják, hogy folyamatos ellátásban részesüljenek, a dolgozók pedig ezt nem tudják ilyen mértékben, ha kevesen vannak, ellátni. A másik nagyon gyakori ok, és amikor így hirtelen egy helyről nagyon sokan felmondanak, az általában súlyos vezetői hiányosságokra szokott utalni, vagy a kommunikációban, az egyenlőtlen munkafeladatok elosztásában, és sok egyéb módon is ez meg tud nyilvánulni.
1: Az aratás még tart, de úgy tűnik közepes termésátlag jellemzi majd az idei évet. A hazai fogyasztáson túl exportra is jut majd belőle.
4: A búzából készült liszt egy része pedig külföldre megy, ezt mondja a megkérdezett agrárszakértő Simon Attila, úgy véli, ha nem romlik a geopolitikai helyzet, akkor talán az árak sem emelkednek, inkább stagnálnak majd össze.
6: Jó termésre nem beszélnék, egy közepes termésről beszélnék, mert jó termés az 5-6 tonna, inkább 6 tonna lenne az extra kiemelkedő országos átlagban. Egy közepes termésnél picit magasabb árakat fogok jeleznek előre. Úgy gondolom, hogy a lisztnél ez kevésbé fog begyűrűzni, hiszen van egy piaci szegmens. Ha nagyon kisöplik a magyar malmokat a lézből, és el tudják adni a termékeket, akkor biztos, hogy emelkedni fog az ár. Kérdés az, hogy a környező ország onnan szerzi be továbbiakban a lisztet, illetve a malmi búzát. Úgy gondolom, hogy én nem gyorsulnék fix árakat, vagy csökkenést, én szerintem jó stagnálás sorsolok az őszi időszakra.
1: A folyamatban Oroszország első legénység nélküli hadihajójának fejlesztése.
4: Ezt az orosz haditengerészet főparancsnoka közölte egy televíziós interjúban. Alekszandr Mojszejev azt mondta, hogy a Naszád vízkiszorítása 500 tonna lesz. Feladatai közé tartozik majd többek között a tengeralattjárók és víz alatti objektumok felkutatása. Mojszejev szerint a projekt része a jelenlegi állami fegyverkezési programnak. Azt is bejelentette, hogy az orosz haditengerészetnél megkezdődött a pilóta nélküli rendszereket kezelő ezredek felállítása, és az északi flotta kötelékében már létezik egy ilyen katonai alegység.
0: Időjárás jelentés.
4: 1986-ban ezen a napon Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt koncertezett a Queen együttes, és egy nagyon-nagyon jól sikerült az a buli, legalábbis a korabeli leírások, illetve filmhíradó tudósítások szerint. Egy ország emlékszik rá, amikor gyakorlatilag Freddie Mercury megénekeltette a közönséget, és a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt énekelték együtt, nyilván a magyaroknak jobban ment helyben. És hát alapvetően azt is ki lehet mondani, hogy megelőzték kissé a korukat, hiszen 40 évvel később valakik ezzel a dallal választást nyertek, nem is olyan régen, a Tavaszi szél vizet árasztal. No, ami viszont lényegesebb dolog, hogy a Queen együttes tagjai szárnyas hajóval érkeztek Bécsből Budapestre, is nagyon tetszett nekik az utazás, meg hát maga az úti cél is. A Császárvárosban egyébként 16 és 18 fok közötti hőmérsékleti értékek vannak, nálunk ehhez képest tombol a nyár, 29 és 33 fok között.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Megkezdődött az OTP Pangliga küzdelem sorozata, a tegnapi eredmények Vasas Eto FC 2-2, DVSC Puskás Akadémia 0-2 és meglepetésre Paks Ferencváros 4-2, ma pedig az MTK ZT-vel játszik majd ma este. A Tour de France országúti kerékpáros körverseny sorozatban harmadszor, pályafutása során pedig ötödször nyerte meg a szlovén Tadej Pogacar, és hát ugye a tegnapi záró etap az nem úgy volt, mint ahogy eredetileg tervezték, egyébként ott a Mathieu van der Poel győzött, ugyanis rövidíteni kellett a szakaszt, így Párizsban biciklisztek csak az elővárosi részt kihagyták, mert hogy nem tudta a csendőrség biztosítani a területet, miután ott Franciaországban komoly erdőtüzek voltak. És egy jó hír magyar részről, a magyar versenyzők 11 arany, 10 ezüst és 4 bronzérmet gyűjtöttek a tegnap zárult Szegedi Ifjúsági és U23-as kajakkenu Európa-bajnokságon. Ezzel fölényesen megnyerték az éremtáblát.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: 9 óra 11 perc, zenélünk, majd nyitjuk a tőzsdét elemzővel, és vendégem lesz, majd beszélgetek majd Herman Bernadettel, az M4 Privát Bankár.hu főmunkatársával. Which way you want?

0: a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonon a túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Szervusz Tivadar, jó reggelt! Nos, a budapesti értéktőzsde, a BUX, az egy hát negyed órával ezelőtt végig is pénteki záróértékek környékén nyitotta a napot. Ázsiában kifejezetten jónak tűnik a hangulat. Ezek szerint Európa és Budapest is számíthat egy kedvező napra. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm én és a kedves hallgatókat. Alapvetően azt gondolom, hogy egy nyári hangulat van a tőzsdéken, nagyon sokan nyaralnak, de egyébként viszonylag pozitív volt valóban a múlt heti zárás, és ez nyilván azt is jelenti, hogy ennek a hétnek a folyamatai is, bár azért folyamatosan történnek a dolgok, de viszonylag jól indulnak. Minimális mínusszal indított a BUX. Ez azt jelenti, hogy a magyar index 143.463 ponton áll, ez tulajdonképpen tényleg azt jelenti, hogy az új csúcs közelében vagyunk továbbra is. Az OTP, tekintve, hogy kapott néhány jó minősítést, 46.100 forinton van, 720 forinttal magasabban jelen pillanatban, ez 1,59%-os emelkedést jelent, és úgy tűnik, hogy ma az OTP-n, bár a forgalom még nem az igazi, de azért ettől függően a jelentéshez, és viszonylag jó hangulatba fogadja a nyitást. A Richternél 11.770 forintnál tartunk, itt is 1,2%-os emelkedésről beszélünk, ez 140 forintot jelent egészen pontosan. A Richter jelentés augusztus 7-én lesz, tehát itt még van egy kis idő, de azt gondolom, hogy fontos információk fognak elhangozni mindenféleképpen ebben a jelentésben is. 392 pont, az egyetlen olyan részvényünk a blue chipek közül, a négy nagy blue chip közül, ami viszonylag komolyabb esést sel indít, ez 82 forintot jelent, 1,8%-os esés, és a Magyar Telekom az, ami szintén pozitív, ő 16 forinttal emelkedik, 0,6%-a 2664 forinttal.
1: Na, most itt a MOL-nál ment el a hangot, tehát a MOL volt az, ami 1,8%-os mínuszban is 4392 forinton, csak azért, mert ott egy pillanatra pont eltűntél. A forgalom ugye az még hát nyilván alacsony, de ahhoz képest nem is rossz, hogy milyen volt mondjuk múlt héten ilyenkor, akár pénteken, most már 1,5 milliárd forintnál tartunk, de ami ennél érdekesebb, az viszont a forint, ami igen komoly erősödésben.
2: Igen, valóban így van. A forint az most úgy néz ki, mintha kicsit megtáltosodott volna. Ugye ez azt jelenti, hogy viszonylag komolyabb gyengülésen volt túl az elmúlt időszakban, tekintve, hogy sok minden befolyásolta. Nyilván belső és külső tényezők is. Jelen pillanatban 3,20 forint az euróforint. Ez azt jelenti, hogy egy 0,4%-os erősödés van a mai napon. A dollár az pedig 314 forint 95 fillér, ez majdnem 1%-os erősödésen vagyunk túl, de nyilván ez pillanatban azt gondolom a külföldi hatásoknak, vagy a külső behatásnak tudható be, és nagyban befolyásolja az kereszt.
1: Itt a végére kicsit a hangod eltűnt, de minden esetre köszönjük szépen. Zakár Tivadart, az Univerz Invest befektetési igazgatóját hallották.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: A telefonban pedig Herman Bernadett, az m4privatbankár.hu főmunkatársa. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Amiről beszélgetünk, ugye adóváltozásokkal kapcsolatban már volt itt szó, hiszen másfél héttel ezelőtt sok mindent bejelentett a kormányzat. Ami viszont érdekes lehet, hogy a bizalmi vagyonkezelőkkel kapcsolatos szabályok változása adó szempontból is. Mik a leglényegesebb momentumok? Ugye a bizalmi vagyonkezelőkkel kapcsolatban azért megfogalmaztak korábban komoly kritikákat, ugye, hogy nagyon alkalmas arra, hogy vagyonok tűnjenek el a szem elől legalábbis, és hogy ne nagyon lehessen őket velük mit kezdeni. Nos, ez változik majd, de hogyan?
2: Hát valamennyire változik, tehát ugye a bizalmi vagyonkezelésnek az a lényege, hogy van egy úgynevezett ilyen vagyonrendelő, ővé a vagyon, beadja ezt egy bizalmi vagyonkezelőnek, hogy kezelje, és innentől kezdve a vagyonkezelő tulajdonosa egy papíron a bizalmi vagyonkezelő lesz.
1: Most a tulajdonosa, vagy csak a vagyonkezelője, ez nem ugyanaz?
2: Hát a vagyonkezelője, de megvannak a szabályok, ugye a vagyonrendelő, tehát aki eredetileg a vagyon, ő mondja meg, hogy mit tehet vele a bizalmi vagyonkezelő. De a tulajdonos innentől kezdve az összes ilyen iratban, vagy ilyen, tehát ilyen a cégbíróságon, meg mindenhol, mert a bizalmi vagyonkezelő lesz feltüntetve. Tehát nem lehet így a nyilvánosság számára, eltűnik az, hogy ki a valódi tulajdonos emögött a vagyon mögött. Tehát a vagyonrendelő személye. De most meg szeretnék azt megoldani, hogy legalább az adóhatóság az hozzáférhessen ezekhez az adatokhoz rendszeresen, hogy azonosítani lehessen, hogy az, amit mondjuk egy ilyen vagyonkezelő cég nevén van, az valójában kinek az eredeti vagyona, hiszen az a annak az embernek az utasításai alapján fognak ezzel a vagyonnal rendelkezni. Tehát ha ő azt mondja, hogy ebből ki akar majd szedni pénzt, vagy oda akarja adni valaki másnak az örököseinek, az a bizalmi vagyonkezelő csak az ő utasításai mentén rendelkezhet erről a vagyonról, de a személyét azt nem lehet innentől kezdve látni.
1: Na most ez eleve illet kitalálva, vagy ez úgy menet közben módosult, mert rájöttek, hogy akkor így
2: csak ugye itt volt egy óriási nagy probléma, tehát Magyarországon a nemzetközi viszonylathoz képest nagyon kedvező adószabályok vonatkoztak erre, vagyis pontosabban volt egy ilyen adófizetési kiskapu, adókerülési kiskapu, amint azért a jelentős részük, tehát beszélők szerint akár a 70-80%-a a bizalmi vagyonkezelésnek ezt kihasználta. Ennek az volt a lényege, hogyha valakinek volt egy cége és el akarta adni, akkor a bizalmi vagyonkezelőbe beadta a céget a mondjuk az alapításkori értéken, tehát egy Kft-t 3 millió forintos értéken, majd ha eladta, akkor 5 év múlva a bizalmi vagyonkezelőből adómentesen kivehette ezt a vagyont, és akkor sokszor előfordult az, mondjuk a 3 milliós alaptőkével alapított Kft-t, például 1 milliárd forintért adták el, vagy még annál is több pénzet, és erre kellett volna fizetni normális esetben az eladás után személyvedelemadót, vagy szocsót, vagy valamilyen adót az államnak. De hogyha betette a céget az eladás előtt ebbe a bizalmi vagyonkezelőbe, majd eladta, és 5 év múlva vette ki a pénzt, akkor ezt már adómentesen megtehette. Tehát ezt a kiskaput szeretnék bezárni, mert a becslések szerint az ilyen több 100 milliárd forint adóbevételt, tehát több 100 milliárd forintnyi adóbevételtől esetett el a magyar állam ennek következtében. És hát ez nem is, tehát igazából az, hogy ezek a formák, ezek a bizalmi vagyonkezelési formák nem elsősorban arra jöttek volna létre, hogy adót kerüljenek azok, akik beteszik a vagyonukat, hanem arra, hogy mondjuk a generációváltást, az örökösödést ezt megkönnyítsék.
1: Na most ugye meg az is volt probléma, nem, hogy itt összekeveredtek a szerepek meg a személyek, ha jól emlékszem.
2: Hát nem tudom, hogy...
1: Mármint, hogy a vagyonkezelő, meg az, hogy akkor ki ez a...
2: Nem
1: ki...
2: keveredtek össze, ez meg volt ez szabva, tehát hogy ki kicsoda, hanem az, hogy nem lehetett világosan látni az, hogy ki áll ilyenkor az adott. Tehát ugye el lehetett tüntetni az eredeti tulajdonosnak a személyét. A konstrukció olyan volt, de ez a világon máshol is így van, tehát hogy a bizalmi vagyonkezelő kezeli azt a vagyont, amit rábíztak, de annak megfelelően, vagy annak olyan szabályok mentén, amit a vagyonrendelő ad neki, és mondjuk vannak országok, ahol ez egy nagyon-nagyon bevett és ilyen szokásos történet, például az Egyesült Államokban, ahol szokták azt csinálni, például a nagyszülők, hogy rábízzák a vagyonukat egy ilyen bizalmi vagyonkezelőre, majd azt mondják neki, hogy ezt a vagyont megörökölheti az unoka, de csak akkor, hogyha például egyetemet végez, vagy hasonlók. Tehát, hogy ha nem, akkor pedig más sorsot szánnak neki.
1: Igen, csak ugye

0: tudják beszállni, tehát az adóhatóságnak rendszeresen jelenteniük kell a bizalmi vagyonkezelőknek.
1: No, folytatjuk majd egy egészen más témával Herman Bernadettel, aki ugyan szerencsés módon egy kicsit betekintett a Tour de France kulisszái mögé. Ugye tegnap zárult a verseny, Tadej Pogacar nyert, a szlovén bringás. Ugye foglalkoztunk mi azért, hiszen ez egy óriás üzlet, meg egy óriás, hát azt hiszem, hogy ettől komolyabb turisztikai marketing egy országnak nem is nagyon kell. Na hát ezzel foglalkozunk majd a továbbiakban, most egy pici zene, és utána rövid hírek jönnek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Újíts be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Még az idén kírják a közbeszerzés 42 új hévszerelvény beszerzésére idehaza. A vonatok a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalon állhatnak majd forgalomba.
4: A járműcsere mellett a perronok, a pálya és az áramellátás is megújul, így a teljes rendszer korszerűbbé válhat. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, hogy a hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően megkezdődhet a hév teljes megújítása.
3: 5 milliárd forinttal finanszírozza az OTP banka a Fedora Group terjeszkedését.
4: A cég mintegy 15 ezer négyzetméteren egyedi igényekre szabott logisztikai központot épít a 22. kerületben. A fejlesztés az egyik hazai élelmiszeripari vállalat számára készül, és a legmodernebb logisztikai, energetikai és technológiai megoldásokat alkalmazza majd.
3: Újabb mesterséges intelligencia megállapodást jelentett be az Nvidia. A vállalat több évre biztosította magának az SK Hynix nagy sávszélességű memóriáinak szállítását.
4: A CNBC összefoglalója szerint a két cég és dél-koreai partnereik akár 500 milliárd dollár értékű mesterséges intelligencia infrastruktúrát építhetnek ki. A program részeként nagy teljesítményű adatközpontok épülnek, amelyek várhatóan jövőre kezdik meg működni.

0: működésüket.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 2,5 milliárd forintos forgalom mellett maga az index az nem nagyon mozog, enyhe mínuszban, a vezető papírok viszont vegyesen mozognak. A MOL az 2,7%-kal szakadt be 4352 forinton, vele szemben az OTP mintegy 1,9%-os pluszban 46.220 forinton, a Richter 8%-kal ment feljebb 11.720 forintra, és mire kimondtam, a Telekom is nagyon enyhe, majd 2%-os mínuszban 2.644 forinton áll. A forint az reggel erősödött, most egy nagyon picit pár fillért adott le az euróval szemben, ez azt jelenti, hogy 359 forint 40 filléren áll. Egy dollárért 315 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 90 fillért kérnek, mind a három esetben, tehát egy pár fillérről van szó, amit eladott a forint. Európában úgy tűnik, hogy ott is jó a hangulat, Ázsia után. London 9%-kal van följebb, a DAX Index 1,4%-kal. Párizs is 9%-kal, az olasz tőzsde 0,5%-kal, a spanyol 1%-kal tudott erősödni. Ázsiában is szinte mindenütt plusz láttunk. Japán végül majd a japán tőzsde is pluszban zárt, mint egy 0,5%-kal, és a többiek is, bár ugye hajnalban még azért volt egy-kettő tőzsde, ahol mínuszt láthattunk. Hongkong 0,7%-kal van feljebb, a Shanghai Composite 0,4%-os pluszban fejezte be a napot, India nyitva van még a kereskedés felénél 0,9%-kal tudott erősödni. A koreai tőzsde az végül sokáig ugyan mínuszban volt, de a végén majd 1%-os pluszban zárta a napot, és itt tréfálkozott velem azért az egyik index. Szingapúr, aki még ugyancsak nyitva, az pedig 0,5%-os pluszt mutat. Az olajárak reggel komoly mínuszba estek, annak örömére, hogy hétvégén nem ropogtak a fegyverek az Egyesült Államok és Irán között, és hát abban bízik a piac, hogy akkor tárgyalásnál folytatják a felek, ha már a hétvégét kibírták egymás lövése nélkül. 6,1%-kal szakadt be az észak-amerikai könnyűolaj VT jegyzésára 83 dollár 80 centen, a Brent 6,5% fölötti mínuszban 90 dollár 40 centen áll. Az aranyárfolyama elkezdett emelkedni 9,1%-kal, 4107 dollárra drágult egy uncia arany, de nem csak az arany, a többi is drágul. A palládium 2,9, a platina 3,1, az ezüst 1,9%-kal kerül többe, a réz meg csak pár centtel. A mezőgazdasági termelőárak közül, amit érdemes kiemelni, a szójabab több mint 2%-kal, a kukorica 2,1%-kal kerül kevesebbe, a többieknél nagyon párcentes elmozdulás van, és mintegy 8,3%-kal szakadt be a holland tőzsde jegyzett gáz árfolyama, 58 euró 30 euró centen áll augusztus végi szállítással. A felsőoktatási ponthatárok kérdetése után ismét erősödik a bankok versenye a fiatal ügyfelekért. A Bank 360 pénzügyi szakújságírója szerint a pénzintézetek számtalan eszközzel próbálják megszólítani a diákokat.
3: A diákszámlák általában olcsók, de a bankkártyadíját, az átutalások költségét, az SMS értesítéseket és más tranzakciós díjakat is érdemes összehasonlítani. Frazsovics Ritát hallják.
4: Minden évben egyre nagyobb a verseny. Mi azt látjuk, hogy most már nincs olyan bank, aki ne szállt volna be ebbe a versenybe a diákokért. Alapvetően jóváírási kedvezményeket szoktak kínálni, ami a számlanyításért jár, illetve ezen felül lehet még különböző ajándékokat megszerezni. Van olyan bank, ahol például egy kifejezetten pénzügyi tudatosságot fejlesztő társasjátékot lehet kapni, illetve nyilván a fiataloknak az érdeklődési körét megcélozva van olyan pénzintézet, ahol a szórakozásra helyezik a hangsúlyt, és például fesztiválra kínálnak napi jegyet, vagy pedig valamilyen koncertre lehet belépőt szerezni.
2: 6,4 milliárd dollárra növelte adózott eredményét az idei első fél évben a kínai CETL.
3: A világ egyik legnagyobb lítium-ion akkumulátor gyártójának igazgatósága egy 6 milliárd dollárig terjedő részvény visszavásárlási programot készít elő, a tranzakciót még jóvá kell hagynia a közgyűlésnek is. A CATL olyan vállalatoknak szállít akkumulátorokat, mint a Tesla, a BMW, a Mercedes-Benz, a Honda és a NIO.
0: Időjárás jelentés.
3: Báró Eötvös Loránd ezen a napon született 1848-ban, július 27-én Budán, magyar fizikus, feltaláló, politikus, akadémikus, egyetemi tanár és hegymászó. A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként is dolgozott, illetve Magyarország kultuszminisztereként, illetve a Matematikai és Fizikai Társulat alapító elnöke volt. Legismertebb találmánya a nevét viselő torziós inga, aminek a segítségével például Magyarország területén is a föld alatt sikerült olajat találni, illetve 1950-ben az ő nevét vette fel az akkori, tehát az ő nevén fut Eötvös Loránd Tudományegyetemként a Budapest egyik legnagyobb és legősibb oktatási, felsőoktatási intézménye. Szóval 1848-ban született, egyébként a hegymászó szenvedélyét édesapjától örökölte és bejárta szerte a Kárpát-medencét ennek kapcsán is. Aki esetleg ma hegyet mászna, az készüljön fel mindenféle szélsőséges időjárásra, mert hogy felhős és napos időszakok váltják majd egymást, kisebb esőkkel, záporokkal jön majd a nyár, meg 29 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
2: Zenével, majd beszélgetek tovább Herman Bernadettel, az M4 Privát Bankár.hu főmunkatársával.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonban pedig Herman Bernadett, az mforbankár.hu főmunkatársa. Ugye alapvetően mindenféle pénzügyekről szoktunk beszélgetni, most azonban egy pici kivételt teszünk, ugyanis Betty az a szerencsés, aki személyesen láthatta a Tour de France-t. Egyébként több magyar zászlót látni ilyenkor a versenyeknél, viszont az, hogy valaki láthassa egy kicsit a kulisszák mögött mi zajlik, az meg aztán végképp érdekes, és ráadásul ugye a 16. szakasz, ez volt az időfutam, így a verseny vége felé. Azt mondd el, hogy kerültél oda pontosan, mert ugye a VIP szekcióból figyelhetted az eseményeket. Mindenki.
2: Hát én nagyon szerencsés voltam, hogy a grupam, ugye ők az egyik csapatnak a szponzorai, az egyik ilyen induló csapatnak a támogató, és akkor ők hívtak meg engem, hogy részt vehessek ezen a versenyen. Mi ugye a 16. szakaszt néztük meg, az időfutamot, az Evian-Lebanből Tunon-Lebanbe. Hát nem, lehet, hogy nem jól ejtem ki ezeknek a településeknek a nevét. Tartott ez a szakasz, 26,1 km volt, és itt nem egyszerre indultak el a kerékpárosok, hanem egymás után egy percenként voltak a rajtok. Úgyhogy nekem az volt a szerencsém, hogy én láthattam így rajtolni is versenyzőket, és az egyik mögé a francia bajnok Romain Grégoire mögé mi be tudtunk menni egy autóval, ahol végigkövettük az úton. Hát voltak olyan lejtők, ahol 95, 96, 98-al ment az autó a kerékpáros után, ennyire felgyorsultak. Amikor pedig befutott, akkor mi a befutónál be tudtunk menni a VIP-ba, és akkor onnan tudtuk nézni a többi befutót, úgyhogy láthattam a futamgyőztest, a belga Remco Evenepoelt és a Pogacsert is, ahogy befutott, hát nagyon nehéz volt levideózni, rendesen gyorsan jöttek.
1: Hát igen, azért ők tempóznak, és ugye valóban, ahogy mondod, nem csak ilyenkor az időfutamon, hanem egyébként a mezőnyen is, amikor jönnek le a hegyekről, főleg ugye az utolsó két, vagy az utolsó szakasz előtti két szakasz, ugye azok általában a hegyi szakaszok is, ugye szombaton volt a király etap, ott bizony látni a motorosokon is, amikor százzal tepernek le, hát azért az ember biciklivel próbálja ki, akár csak a 70 km/h is félelmetes lehet. Milyen a hangulat ott a háttérben? Mert ugye mit látunk? A közönség tombol, ugye ütik, vágják a kordonokat, már ahol van, ugye fönt a hegyeken ott néha tényleg olyan, néha azon csodálkozom, hogy látják, tehát tudják, hogy merre kell menni a bringások, mert egyébként tényleg spriccelnek előlük szét az emberek. Szóval milyen az egésznek a hangulata, az atmoszférája?
2: Hát ez egy óriási népünnepé, meg én azt gondolom, hogy Franciaország számára egy ilyen valódi országi más firma közvetítés a túrnak, hogy leggyönyörűbb tájakon megy keresztül a futam. Hát azon a 26 kilométeres szakaszon ugye mi végigautóztunk, folyamatosan végig ott álltak az emberek, mindenki ünnepelt, mindenki éhezett. Szerintem tehát a franciák, azok ezek a versenynapokra, igaz, pedig ez egy hétköznap volt, tehát így kimennek, és akkor ilyen családi pikniknek nézik az egészet, kiviszik a lakóautót, kiköltöznek, és ott szurkolnak. Az is nagyon érdekes, hogy van egy ilyen reklámkaraván, ami több kilométer hosszú, tehát nem is tudom, egy ilyen 3-4 óra biztos volt, amíg végigbent az úton. Mindenféle ilyen színes autókkal, M&M's cukorkák, meg nem tudom, hát bocsánat, hogy nem tudom, említettek te márkákat, de most már megtörtént. Szóval ilyen különféle ilyen szponzoroknak az autói mennek körbe, és akkor osztogatják a reklámajándékot, édességet, kulcstartókat, mindenféle, a gyerekek ezt nagyon-nagyon szeretik, hogy dobálják nekik ki a kalapokat, meg kitűzőket, mindenféle kis cukiságokat a reklámkaravánokból. Ez egy ilyen nagyon nagy népünet, és nagyon szeretik a franciák, és hát ugye mondjuk most itt volt Magyarországon a Forma 1 a hétvégén, hát ehhez kép, ugye ez egy nagyon drága esemény, ez meg teljesen ingyen megnézhető.
1: És ugye ez érdekes, amit mondasz, mert ezt viszont nem szokták mutatni, ezt a karavánt, amit te mondasz, és így már érthető, hogy ugye miért várnak kint tényleg akár hosszú időt, vagy miért mennek föl ugye a hegyi szakaszokon a dombokra, mert hogy azért ugye ezek az autók, ez a karaván, amit mondasz, ez nem két perc alatt megy el mellettük, és akkor utána jönnek még a versenyzők, akkor jön az első, akkor jön a mezőny, tehát hogy valóban. És turisztikai szempontból nem csak Franciaországban, ugye ugyanez van a Giro d'Italia Olaszország, illetve a Vuelta Spanyolországban, elképesztő gyönyörű tájak, az ember, ha más nem, ha nem is figyeli a versenyt különösebben, csak nézi a táját, már is sűrű jegyzet el, hogy na, jövőre ide el kellene jönni, utána meg ide el kellene jönni. Van olyan, vagy volt olyan, vagy van olyan rész, amit ha más nem ezért megnézném, mert láttad a televízióban?
2: Hát nagyon sok rész van szerintem, de hát ahol most voltunk személyesen, tehát ez a Gelfitó partja, hát ez is egy fantasztikusan gyönyörű hely, hát egyébként is talán Európa egyik legszebb táj a Gelfitó, vagy a legszebb, nagyon szép aranyos cuki települések vannak ott, hát bármikor visszamennék.
1: Említett, hogy kocsival, tehát abban az autóban ültél, ahol a sportigazgató is ült?
2: Nem.
1: Nem egy követő autóban.
2: Tehát egy ilyen, mert visszavonult kerékpárosnak, a kerékpáros vezetett bennünket végig a mezőny után, aki elég jól tudott, hát motorozik is, meg jól is vezet autót. Uh-huh. Szóval azért a szerpentineken 90-nel bevenni, az olyan egyszerű.
1: Meg ugye azt tudom, hogy ez a külön licenc kell, tehát akárki nem is vezetheti egyébként, még nem csak a versenyzők mögött, hanem egyébként is egy licenc kell ahhoz, hogy egyáltalán autóba ülhessen azon a pályán, ahol mennek a bringások, úgyhogy komoly szabályok vannak ám itt.
2: Hát azt nem tudom pontosan, hogy milyen szabályok voltak, az biztos, hogy arra a területre külön engedélye
1: mehetett mondom, be tehát,
2: autók, ez egy engedélyes autó volt, de nagyon jól kellett tudni vezetni annak, aki a sofőrünk volt.
1: Azért mondom, hogy őket meg külön-külön persze, főleg, hogyha vendégek vannak, akkor meg egyébként is. Szóval mindenképpen érdekes. Nekem, ami föltűnt egyébként, mondjuk te most egy szakaszon voltál itt, de hogy ugye Franciaországban nagy erdőtüzek voltak, ezért a legutolsó szakaszt rövidíteni is kellett, de a közvetítés alatt, hát azért majd mindenre belekukkantottam, hát én ennyi víztározót, csatornát, amit mutattak így Franciaországban, hát azt nem lehet mondani, hogy nem készültek fel a forróságra, és nem készültek fel arra, vagy nem készülnek fel arra, hogy kevés a víz. Annak ellenére mondom, hogy egyébként ott erdőtüzek pusztítottak, viszont mindenütt látni csodálatosan megcsinált csatornahálózatot. Nem is nagyon hallunk, arról nem hallunk, hogy a mezőgazdaságuknak nagy baja lenne. Hát arról persze igen, hogy az erdőtüzek azok pusztítanak. Ti láttatok ennek bármilyen nyomát egyébként?
2: Hát erdőtüzet azt mi szerencsére nem láttunk, de hát én ugye keveset voltam ott, tehát leszálltunk a Szárdögolon, onnan Tézivel mentünk Lyonba, és onnan pedig hát ott először azon a környéken voltunk, és utána mentünk a Gelfitóhoz. Hát még nem láttunk az erdőtüzekből igazából semmit, az a terület pedig szerintem ott a svájci határ környékén.
1: És bicikliztél? Azt áruld el. Biciklire ültél azért?
2: Nem ültem biciklire.
1: Gondoltam, kipróbálsz.
2: Én a Tézévén próbáltam ki a nagy sebességet.
1: Na jó, de kicsit könnyedebb témával folytattuk Herman Bernadettel, az m4privatbankár.hu főmunkatársával, akitől elköszönünk. Zenélünk, egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek, 10 órakor pedig friss hírekkel jövünk a 94.2-n.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: A 383 nevező közül 84 versenyző jutott be a Budapest Play utcazenész fesztivál döntőjébe. A programot július 30 és augusztus 8-a között rendezik meg 10 budapesti helyszínen. A szervezők eredetileg 50-60 jelentkezőre számítottak, ehhez képest jóval nagyobb volt az érdeklődés. A döntőbe jutott fellépők között kezdőgitáros előadók, jazz és klasszikus zenei formációk, ismertebb zenészek, valamint DJ-k is szerepelnek. A fesztivál célja, hogy a város forgalmas pontjain közvetlen találkozás jöjjön létre az utcazenészek és a közönség között. A járókelők többek között a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Margit szigeten, az Eörsvezér téren, a Fény utcai piacon, a Keleti pályaudvaron és a Budapest park előtti Fábián Júli téren hallhatják a produkciókat. A versenyhez a Sziget Fesztivál és a Budapest Park is csatlakozott. A legjobbak fellépési lehetőséget nyerhetnek többi között a Szigetre és a Budapest Parkba, emellett hangszereket, hangtechnikai eszközöket és mentorációs támogatást is kaphatnak.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban tart a helyszínelés, a 9. kerületben a Ferde utcában a határút előtt, csak egy sáv járható. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahaluza tér előtt, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Mától egyirányúsították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítása miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szakaszosan lezárják a félútpályát mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Elkaszálta a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncesziós pályázatát, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen túlárazottak voltak.
4: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Szijjászlóhoz köthető Lumen magántőke alap 36, a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros pedig 53%-kal magasabb díjat ajánlott a minisztériumi becslésnél. A koncesziós eljárást az előző kormánya választási kampány idején írta ki.
3: Még az idén kírják a közbeszerzés 42 új HÉV szerelvény beszerzésére idehaza. A vonatok a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalon állhatnak majd forgalomba.
4: A járműcsere mellett a peronok, a pálya és az áramellátás is megújul, így a teljes rendszer korszerűbbé válhat. Vitézy Dávid közlekedési miniszter közölte, hogy a hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően megkezdődhet a HÉV teljes megújítása.
3: Két valótlan adatközlési szerepel a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt támogatásai között.
4: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közleménye szerint tavaly év végén 100 millió forint támogatást ítéltek meg az Edda Musical a Kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot ugyanerre a célra. Tar Zoltán Facebook posztja alapján a támogatást kérő ezt a korábbi forrás nem tüntette fel az igény benyújtásakor. A hasonló történt az Edda Művek Aréna 2026 koncert esetében is, amikor szintén az ideiglenes kollégium kezelésében lévő közpénzből kapott 150 millió forintnyi vissza nem térintendő támogatást a projekt. A támogatási igény benyújtásakor a tervezett jegybevételt mulasztották el feltüntetni az adatlapon.
3: Kismértékben ugyan, de csökkent a dolgozó magyarok száma júniusban, amikor egy hónap alatt 8000-rel, egy év alatt 34000-rel lett kevesebb a számuk, ezt a központi statisztikai hivatal közölte.
4: A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint bár nem tűnik soknak a csökkenés mértéke, a baj az, hogy az elmúlt 17 évben, amióta részletesebb adatsorok is rendelkezésre állnak, nem nagyon történt ilyen a nyár első hónapjában, amikor az idény munkák javítottak a statisztikákon. Regős Gábort hallják.
5: 2009-től állt rendelkezésre idősor, és 2009 volt az egyetlen olyan év azóta, amikor májusról júniusra csökkent a foglalkoztatás. Hát persze, ugye azért egy kicsit óvatosnak kell lenni ennek a megítélésében, hiszen ez az adat egy mintavételes adat, nem egy olyan teljes körű adat, mint mondjuk egy alkalmazotti statisztika, csak hogy valami közelállót említsek, ebben azért mindig van valamekkora bizonytalanság, itt egy hónapból azért kevésbé lehet következtetéseket levonni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX, az immár 3,7 milliárdos forgalom mellett van. Egyébként a vezető papírok azok vegyesen mozognak. Leginkább a MOL az, amely mínuszban 4398 forinttal 1,7%-kal jött lejjebb. Az OTP 1,6%-kal tudott drágulni, az 46.100 forinton. A Richter majd 1%-kal ment feljebb, 11.740 forinton. És a Telekom az pedig 0,8%-os pluszban 2670 forinton áll. A forrási 1,5%-kal tudott erősödni 1768 forinton. A forint reggel egy komolyabb erősödésen volt túl, most azonban egy picit gyengülni kezd. Ez a látszik például a svájci frankon is, amely 387 forint 60 filléren áll, és már csak 1,1%-os erősödést mutat. Egyébként az euró az 360 forint 20 filléren áll, a dollár pedig megint 316 forintra jött vissza, tehát egy pici gyengülést látunk ezen a fronton. Ázsiában mindenütt jó volt a hangulat, szinte hogy. Japán például 0,5%-os pluszban zárt, Hongkong 1%-os emelkedésben zárta a napot. A Shanghai Composite is, az is majd 1,2%-os emelkedésben fejezte be a kereskedést. Az indiai tőzsde az még nyitva, és a kereskedés felén túl 0,7%-os plusz mutat. A dél-koreai index a kereskedés végére megtartosodott, és másfél százalék, nem, 1%-os pluszban zárta a napot, és akkor nézzük, mi a helyzet Szingapurban, az pedig 0,5%-kal tudott erősödni. Európában is emelkedést látunk, tehát itt sem rossz a hangulat. London 0,4%-kal van följebb, a DAX index 1,3%-del, Párizs 0,7%-os pluszban, az olasz tőzsde 0,5%-kal, a spanyol pedig 1,2%-kal tudott erősödni. Az olajárak azok reggel komoly mínuszt mutattak, egy nagyon picit korrigáltak vissza. 6%-os esésben az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 84 dolláron áll, a Brent pedig 6,6%-kal jött lejjebb, 9,40 dollár, az elmúlt egy órában egy pár centet korrigált vissza. A jó hír az, hogy nem lövik egymást az amerikaiak az irániakkal, és ezt látjuk ebben, illetve mindenki bízik abban, hogy majd tárgyalóasztal mellett oldják meg a többit. Az arany 6%-kal drágult, 4096 dolláron áll, a többi fémára is emelkedett, a palládium 2,4, a platina 2,5, az ezüst 1,2%-kal, a rézára nem változott. A mezőgazdasági termelőárak többsége mínuszban, nagyon enyhe pluszban a gyapot, és hát minimális mértékben a rizs, de az olyan kével is a forgalom, hogy nem is jelentős. Viszont a szója 2,3%-kal olcsóbb, csak úgy, mint a kukorica. A búza pedig 9%-kal jött lejjebb. És nem csak az olajárak, hanem a gáz ára is mínuszban. Igaz, most egy picit korrigált vissza, hiszen 8% fölött jártunk, most 6,8%-kal kerül kevesebbe, 59,20 euró áll augusztus végi szállítással. Rekordot döntött idén a felsőoktatásba jelentkezők és a felvettek száma is. Több mint 101 ezer fiatal kezdheti meg szeptemberben egyetemi tanulmányait, közülük nagyjából 80%-uk állami férőhelyen.
4: A hallgatói önkormányzatok országos konferenciájának sajtóreferense szerint a szakok és intézmények terén nincs nagy meglepetés. Budai Marcelt hallják.
6: A legnépszerűbb egyetemek azok a tudományegyetemek, az ELTE abszolút az első helyen van, utána pedig a BME, BGS, Semmelweis, Corvinus, ezek azok, amik a legnagyobb számmal teljesítettek. A szakok tekintetében pedig a sláger szakok most már azért jó pár éve változatlanok, a közgazdász képzések azok rendkívül magasak mindenhol, a műszaki szakok is szép számban vannak, pszichológia szintén egy sláger szak már nagyon régóta, az egészségügyi képzések is szépen növekednek, illetve hát az, ami talán külön öröm, hogy az elmúlt 3-4 évben a pedagógus is elkezdett egy jelentős fejlődésen átesni, és nagyon sokan jelentkeznek most már a pedagógus képzésre is.
3: 5 milliárd forinttal finanszírozza az OTP Bank a Fedra Group terjeszkedését.
4: A cég mintegy 15 ezer négyzetméteren egyedi igényekre szabott logisztikai központot épít a 22. kerületben. A fejlesztés az egyik hazai élelmiszeripari vállalat számára készül, és a legmodernebb logisztikai, energetikai és technológiai megoldásokat alkalmazza majd.
3: Augusztusban tárgyalnak a svájci parlamenti képviselők a UBS Bankra vonatkozó új tőkekövetelményekről.
4: A Reuters írása szerint az a cél, hogy az adófizetőket megvédjék egy újabb bankcsőttől, ugyanakkor egy olyan intézkedés elfogadása is, amely nem teszi versenyképtelenné a pénzintézetet. A svájci parlament várhatóan enyhíteni fog a kormány által kért mintegy 20 milliárd dolláros többlet elsődleges alapvető szavatoló tőkekövetelményen. A Credit Suisse 2023-as összeomlására és a UBS általi felvásárlására reagáló szabályokat legkorábban a parlament decemberi ülésén fogadhatják el.
3: Szíria hadserege nem fog harcolni Libanonban a Hezbollah ellen.
4: Ezt Ahmed al-Sharaa szíriai elnök mondta az Al Jazeera hírtelevíziónak, hangsúlyozva, hogy Damaszkusz az első, az erős libanoni állami intézmények híve, és a két szomszédos ország viszonyát jogi eszközökkel kellene rendezni. Az államfő Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatára reagált, aki nemrég arról beszélt, hogy a szír hadsereget felhasználva akarja eltüntetni a Hezbollahot Libanonból.
3: Orosz dróncsapások érték a dél-ukrajnai Mikoliv kikötőjét, 3 civil hajóban keletkeztek károk, 1 ember meghalt.
4: Zaporizsjét drónokkal és irányított légibombákkal támadta az orosz hadsereg, áldozatok is vannak, lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg.
3: Repedések jelentek meg a 4 éve átadott Horvátország déli részét az ország több területével összekötő Pellyeset síd mind a 6 pillérében.
4: A javítást októberben kezdik, a munkálatok várhatóan 8 hónapig tartanak majd. A csaknem 2,5 kilométer hosszú híd a Pellyeset félsziget és a horvát szárazföld között található, lehetővé teszi, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum térségének érintése nélkül haladjon Horvátország déli része felé. A hivatalos horvát közúti szolgáltató közleménye szerint a hibák nem érintik a teherhordó szerkezetet, és nem veszélyeztetik sem az intézmény stabilitását, sem pedig a közlekedés biztonságát.
7: Időjárás jelentés.
4: 1775-ben ezen a napon született Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, vagyis kisdedóvók megalapítója, akinek Martonvásári lakhelyét érdemes megnézni, van benne egy gyönyörű Haydn kiállítás, és egyébként, mert hogy ő is kötődött oda, és az egyik Brunswick lánynak még udvarolt is, persze reménytelen szerelemmel, és hát érdemes megnézni mindenképpen a kastély környékét, mert fantasztikus környezetben található, még egy mesterséges tóval és szigettel is felszerelték. Ami egyébként az időjárást illeti, hát most kevésbé lesz alkalmas arra, hogy a szabadban csodáljunk ilyen tavakat, meg szigeteket, meg egyebet, mert hogy jönnek az esők, záporok, megerősödő széllel, a hőmérséklet viszont kellemes lesz, 29 és 33 fok között alakul.
7: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: 10 óra 12 perc, zenélünk, majd arról lesz szó, hogy ugye múlt héten megjelentek a ponthatárok, és ilyenkor nem csak az albérletek iránt indul meg a roham, hanem leginkább a bankok között is, hiszen potenciális új ügyfelek.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 4:11 a felsőoktatási pontotárok kérdezés után ismét erősödik a bankok versenye az ügyfelekért. A pénzintézetek jóváírásokkal, ajándékokkal, fesztiváljegyekkel, vagy pénzügyi tudatosságot segítő egyéb eszközökkel próbálják megszólítani a fiatalokat. A nagyobb, akár több 10 000 forintos jóváírásoknak ugyanakkor feltételei is vannak. Előfordulhat kötelező kártyahasználat, marketing nyilatkozat, rendszeres számlára érkező összeg, vagy hosszabb számlafenntartási vállalás is. A diák számlák általában olcsók, de a bankkártya díját, az átutalások költségét, az SMS értesítéseket és más tranzakciós díjakat érdemes azért összehasonlítani. A bank 360 pénzügyi szakújságírója szerint a fiatalok minimális költséggel bankolhatnak, ha főként elektronikusan intézik pénzügyeiket. Kártyával fizetnek, és SMS helyett mondjuk mobilos push értesítéseket használnak. Radjovics Ritát, Kecsőri, hát kérdezte mindenről. Beszéltünk már arról, hogy még zajlik az aratás, hátra van a vége, de azért már látni, hogy milyen a liszt, milyen lesz a liszt. Kezdjük azzal, hogy először is mi dönti el a liszt minőségét? Kizárólag a búza minősége, vagy azért ebbe alaposan belejátszik a malomnak a technológiája is?
2: A technológia az egy ősi technológiában csak a befogadott búza mennyiségének a felőrlése lehet. A hagyományos mészkőből, vagy keménykőből készült malmok csak egy-két magán malomba van. Annak is megvan maga piaci értéke, hiszen ezek a malmok azt állítják, hogy ebből a mészkő, őrlőkőből valamennyi mész átkerül a lisztbe.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 12:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: Aki ügyesen mellé nyúlt, és egy másik interjút húztam be a helyet, ami most jön, tehát valóban bankok versenye a fiatalokért.
3: A felvételi ponthatárok kihirdetése után látványosan megélénkül a bankok versenye, ez már azért egy átlagos sztori, de mennyire értékesek a pénzintézetek számára a fiatal ügyfelek?
4: Minden évben egyre nagyobb a verseny. Mi azt látjuk, hogy most már nincs olyan bank, aki ne szállt volna be ebbe a versenybe a diákokért. Alapvetően jóváírási kedvezményeket szoktak kínálni, ami a számlanyításért jár, illetve ezen felül lehet még különböző ajándékokat megszerezni. Van olyan bank, ahol például egy kifejezetten pénzügyi tudatosságot fejlesztő társasjátékot lehet kapni, illetve nyilván a fiataloknak az érdeklődési körét megcélozva van olyan pénzintézet, ahol a szórakozásra helyezik a hangsúlyt, és például fesztiválra kínálnak napi jegyet, vagy pedig valamilyen koncertre lehet belépőt szerezni.
3: Ugye sok bank jóváírásokat szokott ígérni, akár ilyen 20-tól 100 000 forintos jóváírásokkal is találkozhatunk. Persze ennek megvannak a maga feltételei, hogy hogyan kaphatod meg ezeket az összegeket, de mennyire reális, hogy egyébként ezt a fiatalok teljesítik is, vagy csak ez inkább egy hívószó, hogy hát én 100 000 forintot kapok, és akkor hát én jövök ehhez a bankhoz.
4: Eltérő, több feltétel van, amit a bankoknál általában ilyenkor teljesíteni kell. Ezek között vannak egyszerűbbek, mint hogy például el kell fogadni a marketing nyilatkozatot, amivel lehetővé teszik, hogy mondjuk kapjanak hírlevelet az aktuális ajánlatokról. Ez nyilvánvalóan egy viszonylag egyszerűen teljesíthető feltétel, mint ahogyan az is, hogy a számla mellé bankkártyát kell igényelni, és ezután ezzel a bankkártyával havonta X alkalommal kell teljesíteni minimális értékben valamekkora vásárlást. Ezek viszonylag az egyszerűbb feltételek közé tartoznak, viszont ahol már nagyobb jóváírásokat ígérnek a bankokat, előfordulhatnak olyan feltételek is, amelyek nem feltétlenül a diákokra vannak még szabva. Ezek általában a felnőtteknek szóló lakossági bankszámláknál is megvannak. Ilyen lehet például az, hogy mondjuk rendszeres megtakarítást vállal a számla tulajdonos, vagy vállalja azt, hogy a bankszámlájára érkezni fog néhány hónapon keresztül egy előre meghatározott jövedelem. Ez a diákok esetében még nem biztos, hogy adott, hiszen ők még most tanulni mennek, nem feltétlenül van nekik fix keresetük, vagy nincs most még lehetőségük arra, hogy rendszeresen félretegyenek megtakarítási céllal.
3: Melyek azok a feltételek, amelyek mondjuk elsőre könnyedén elkerülhetik a számlát nyitó fiataloknak a figyelmét?
4: Amit nehezebb valószínűleg követni az az, hogy biztos minden nyilatkozat el legyen fogadva akkor, amikor megnyitják a számlát, illetve a vásárlásokat, ha mondjuk 5 vásárlás van előírva, akkor azt lehet, hogy nem feltétlenül tartja fejben a diák, amikor éppen használja a bankkártyáját, vagy lehet, hogy éppen úgy alakul, hogy inkább készpénzzel fizet valahol. Ezeket egyébként lehet ellenőrizni közben, akár úgy is, hogy rákérdez mondjuk a bank ügyfélszolgálatán arra, hogy teljesítettem a feltételeket, amik kellenek a jóváíráshoz, és akkor nem fordul elő az a forgatókönyv, hogy esetleg egy hiányzó vásárlás, vagy egy ilyen nyilatkozat jóváhagyás miatt ne kapja meg a jóváírását.
3: Vannak olyan bankok, akik a 1 vagy akár 2 éves számla fenntartást várnak el a jóváíráshoz. Mi történhet abban az esetben, hogyha valaki ennél hamarabb megszünteti a számláját, vagy mondjuk bankot vált?
4: Ez függ attól, hogy pontosan milyen feltételt határozott meg a bank a kedvezménynek a hirdetményében. Van olyan bank, ahol például ajándék jár a számlanyitás után, és hogyha idő előtt megszűnik a bankszámla, vagy valamilyen formában nem teljesíti a számlatulajdonos a feltételeket, akkor ennek az ajándéknak a díját fogják majd visszakérni a számlatulajdonostól, tehát ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy pontosan meddig kell fenntartani a számlát ahhoz, hogy ne kelljen utána visszafizetnie a megkapott jutalmat.
3: Általában a diákszámlák ingyenesek szoktak lenni, már hogyha csak a számlanyításról beszélünk, de van egyébként bármi plusz költség az ilyen diákszámlák esetében, akár a számlavezetési díjon kívül?
4: Igen, a bankkártyának a díját elképzelhető, hogy van olyan bank, ahol még felszámolják. A diákok általában olcsóbban kapják egyébként a kártyát is, mint ami a hagyományos bankszámlákra jellemző, sőt már egyébként a bankok közül is többen vannak olyanok, akik elengedik ezeket a kártyadíjakat. Amivel még mindenképpen számolni kell, az például az utalásoknak a díja, de már itt is vannak különböző kedvezmények vagy csomagajánlatok, ahol például néhány 10 000 forint értékben utal valaki havonta, akkor az még nem fog külön pénzbe kerülni. Ezekre érdemes odafigyelni a választás előtt, mert ezekből adódnak össze, ugye az egész évre nézve majd a bankolásnak a költségei, és ezek alapján jön ki majd az a végösszeg, ami tulajdonképpen a diákokat fogja terhelni a nap végén.
3: Egyébként mely banki szolgáltatások díjait érdemes összehasonlítani? Gondolok itt akár mondjuk a készpénzfelvétel, SMS értesítés, devizaváltás, bár mondjuk az nem biztos, hogy a diáknak érdemes, vagy esetleg még az átutalás lehet még egy fontos sztori.
4: Igen, ezeket mindenképpen érdemes. Ugye a készpénzfelvételnél most már ugye a 300 000 forintra nőtt idén az a határ, amit még ingyenesen fel tudunk venni, ugye a készpénzformájában, ugye valamelyik automatából, tehát ezek valószínűleg kimerítik azt a keretet, amit egy diák is használni fog, de mindenképpen az utalásoknak a költségét, ugye a tranzakciós díjakat mindenképpen érdemes megnézni, hogy melyik bank hogyan kalkulál velük, mert ebben is lehetnek eltérések. Az SMS-eknek a díja általában drágább szokott lenni, viszont ezeket ugye most már ki lehet váltani a mobil applikációban az általában ingyenes push értesítéseknek a használatával. Ezzel is viszonylag sokat lehet spórolni, és diákként, hogyha valaki elektronikusan bankol, viszonylag kevés készpénzt használ, és sokat fizet a bankkártyájával, akkor gyakorlatilag minimális költséggel ki lehet hozni a bankolást.
3: Beszéltünk róla, te is említetted meg, hát, hogy a bankok nagyon sok ajándékkal, akár fizetőgyűrűvel, fesztiváljeggyel, társasjátékkal is próbálják megszólítani a fiatalokat. Ezek mennyire terelik el a figyelmet a számla hosszabb távú költségeiről?
4: Valószínűleg attól is függ, hogy melyik diáknak milyen érdeklődési köre vagy milyen preferenciái vannak. Hogyha valaki szívesen szórakozik, akkor valószínűleg az ő figyelmét jobban meg fogja ragadni egy fesztiváljegy. Hogyha valaki inkább jobban szeret úgy kikapcsolódni, hogy társas játékozik, akkor lehet, hogy neki ez az ajánlat lesz a befutó. Viszont ami valószínűleg ennél is többet nyom alatban, az inkább a jóváírásnak az összege lehet, hiszen akkor azt látja a diák, hogy ő meg fogja kapni azt a pénzt, úgymond ajándékként, és ez fogja inkább valószínűleg motiválni abban, hogy melyik bankot választja.
3: Mi van abban az esetben, hogyha egy fiatalnak már van bankszámlája, milyen esetben lehet érdemes váltani?
4: Hogyha már nem köti őt semmilyen hűségnyilatkozat, tehát már letelt az 1-2 év, amit esetleg egy korábbi banknál vállalt, és úgy látja, hogy egy másik banknál most kedvezőbb feltételeket talál, vagy akár talált egy olyan ajánlatot, amit jobban ki tud használni, és több jutalmat fog tudni kapni, akkor mindenképpen megéri a váltáson elgondolkodni. Ez egyébként ma már nem kerül igazából semmibe, és nem annyira bonyolult folyamat, mint amennyire ezt a közhiedelem tartja. Van olyan bank is, ahol például kifejezetten az egyszerűsített bankváltásért lehet jutalmat bizalmat kapni, vagyis ennek a folyamatnak az elindításáért, ami annyit jelent, hogy nem kell mind a két bankhoz bemenni, számlát nyitni, illetve megszüntetni az előzőt, hanem elég az új banknál elindítani a számlanyitást, és egy meghatározott folyamat után ugye a számlazárás pedig automatikusan meg fog történni, és ezzel le lehet rövidíteni az ügyintézésnek a határidejét, illetve maga a számlanyítás is most már minden banknál elérhető online formában, ami sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint hogyha személyesen csinálnánk, és 18 éves kor felett ezt önállóan is meg tudják tenni most már a diákok.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30, a mikrofonnál nem Szűcs Péter. Elkaszálta a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncesziós pályázatát, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen túlárazottak voltak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Szí Lászlóhoz köthető Lumen magántőke alap 36, a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros pedig 53%-kal magasabb díjat ajánlott a minisztériumi becslésnél. A koncesziós eljárást az előző kormány a választási kampány idején írta ki. Két valótlan adatközlési szerepel a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt támogatásai között, a társadalmi kapcsolatokat és kultúráért felelős miniszter közleménye szerint. Tar Zoltán Facebook posztjában arról írt egyébként, hogy tavaly évvégén 100 millió forint támogatást ítéltek meg az Edda Musical a Kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a támogatás kérő cég pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot ugyanerre a célra. Hasonló történt az Edda Művek Aréna 2026 koncert esetében is, amikor ugyancsak közpénzből kapott 150 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást a zenekar. A támogatási igény benyújtásakor viszont a tervezett jegybevételt elmulasztották feltüntetni az adatlapon.
0: Tőzsde hírek.
2: A BUX 143.465 ponton, gyakorlatilag a forgalom 4,1 milliárd forint fölött, és a vezető papírok közül a MOL az, ami beszakadt 2,2%-kal 4.378 forinton áll, az OTP 1,5%-kal drágult 46.070 forintra, a Richter 1,7%-kal ment feljebb 11.830 forinton, a Telekom 8%-kal 2.670 forintra tudott drágulni. A forint reggel egy nagyon komoly erősödésen volt túl, majd elkezdett egy picit ebből visszakorrigálni, és most megint erősödni látszik, úgy tűnik legalábbis. Az euróval szemben 359 forint 70 filléren. Egy dollárért 315 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 387 forint 10 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége pluszban, London 3,1%-kal, a DAX index 1%-kal.

0: 2,2-tizeddel, Párizs 4-tizeddel, az olasz tőzsde 3-tizeddel, a spanyol 9%-kal ment feljebb. Ázsiában jó volt a hangulat, Japán 0,5%-os pluszban zárt, Hongkong 1%-kal, a Shanghai Composite 1,2%-kal tudott emelkedni. India még nyitva, 9%-os pluszban a kereskedés utolsó hatban állnak elején, Dél-Korea 1%-kal drágult, Szingapur 0,5%-os pluszban. Az olajárak azok komolyan estek reggel. 6%-os mínuszban az észak-amerikai könnyű olaj, a VT 84 dollár alatt 1-2 centtel, a Brent 6,5%-kal 90 dollár 50 centre esett vissza. Ugye mindez azért, mert hogy nem lövik egymást az amerikaiak és az irániak is, ha minden igaz, talán a tárgyalóasztalhoz ülnek. Az arany 0,5%-os pluszban 4091 dolláron, itt is változatlan, a többi fémára viszont meglódult. A palládium 2,7, a platina 2,6, az ezüst 1%-kal került többe, a réz ára gyakorlatilag mozdulatlan. A mezőgazdasági termelő árak közül mindenképpen ki kell emelni a szóját és a kukoricát. A szója 2,6, a kukorica 2,5%-kal olcsóbb a világpiacon. Drágul kissé a kávé 0,5%-kal, az is nem is említem, mert olyan pici a forgalom, hogy az elenyésző, és ami még beesett, az pedig a búza ára 1,1%-os mínuszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 6,4%-kal jött lejjebb, 59 euró 50 eurócenten áll augusztus végi szállítással. Újabb mesterséges intelligencia megállapodást jelentett be az Nvidia. A vállalat több évre biztosította magának az SK Hynix nagy sávszélességű memóriájának szállítását. A CNBC összefoglalója szerint a két cég és dél-koreai partnereik akár 500 milliárd dollár értékű mesterséges intelligencia infrastruktúrát is kiépíthetnek. A program részeként nagy teljesítményi adatközpontok épülnek, amelyek várhatóan jövőre kezdik meg majd működésüket.
1: Időjárás jelentés.
0: Most éppen felhős az ég, itt legalábbis a 13. kerületben, de napközben felhős és napos időszakok váltják majd egymást. Kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél sokfelé megerősödik, a hőmérséklet napközben 29 és 33 fok között alakul, késő este 16 és 25 fokra számíthatunk. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Zenével megyünk tovább, egészen 11-ig. Mi egykor találkozunk, akkor elmondom, hogy hol tart a tőzsde. Fél időben, addig tehát kitűnő muzsikák, 11-kor pedig Németh Laci jön a friss hírekkel.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 17:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Elkaszálta a kormány az M86-os és 87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen túlárazottak voltak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Szél Lászlóhoz köthető Lumen magántőke alap 36, a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros pedig 53%-kal magasabb díjat ajánlott a minisztériumi becslésnél. A koncessziós eljárást az előző kormány a választási kampány idején írta ki. Még az idén kiírják a közbeszerzést 42 új hévszerelvény beszerzésére idehaza. A vonatok a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalon állhatnak forgalomba. A járműcsere mellett a peronok, a pálya és az áramellátás is megújul, így a teljes rendszer korszerűbbé válhat. Két valótlan adatközlés is szerepel a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt támogatásai között, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közleménye szerint. Tar Zoltán Facebook posztjában arról ír, hogy tavaly év végén 100 millió forint támogatást ítéltek meg az Edda Musical a Kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a támogatást kérő cég pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot ugyanerre a célra. Hasonló történt az Edda Művek Aréna 2026 koncert esetében is, amikor szintén közpénzből kapott 150 millió forintnyi visszanemtérítendő támogatást a zenekar. A támogatási igényben nyújtásakor viszont a tervezett jegybevételt mulasztották el feltüntetni az adatlapon. 6,5 milliárd dollárra növelte adózott eredményét az idei első fél évben a kínai CATL. A világ egyik legnagyobb lítium-ion akkumulátorgyártójának igazgatósága egy 6 milliárd dollárig terjedő részvény visszavásárlási programot készít elő. A tranzakciót még jóvá kell hagynia a közgyűlésnek is. A CATL olyan vállalatoknak szállít akkumulátorokat, mint a Tesla, a BMW, a Mercedes-Benz, a Honda és a NIO. Szíria hadserege nem fog harcolni Libanonban a Hezbollah ellen. Ezt Ahmed al-Sharaa szíriai elnök mondta az Al Jazeera televíziónak. Hangsúlyozva, hogy Damaszkusz az erős libanoni állami intézmények híve, és a két szomszédos ország viszonyát jogi eszközökkel kell rendezni. Az államfő Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatára reagált, aki nemrég arról beszélt, hogy a szír hadsereget fel akarja használni a Hezbollah eltüntetéséhez Libanonból. Jelentősen visszaesett a hajóforgalom a Vörös-tenger déli bejáratánál fekvő Bab el-Mandeb szorosban. Mindez azután történt, hogy jemeni huszi lázadók rakéta és dróntámadást hajtottak végre a Saudi Aramco állami olajvállalat több létesítménye ellen. A huszik a múlt héten tengeri blokkádot hirdettek a szaudi hajózás ellen, azzal a céllal, hogy megakadályozzák a sivatagi királyság olajexportját. Repedések jelentek meg a 4 éve átadott Horvátország déli részét az ország több területével összekötő Pelješac híd mind a 6 pillérében. A javítást októberben kezdik, a munkálatok várhatóan 8 hónapig tartanak majd. A csaknem 2,5 kilométer hosszú híd a Pelješac félsziget és a horvát szárazföld között található. Lehetővé teszi, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum térségének érintése nélkül haladjon Horvátország déli része felé. A horvát közútkezelő tájékoztatása szerint a hibák nem érintik a híd teherhordó szerkezetét, és nem veszélyeztetik sem az építmény stabilitását, sem a közlekedés biztonságát. A költségeket a hidat építő kínai China Road and Bridge Corporation viseli, amely 10 éves garanciát vállalt a kivitelezési hibák javítására. A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat megépítése 420 millió euróba került, a beruházás döntő részét az Európai Unió fizette.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os mínuszban 143.466 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 4,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,6%-os csökkenésben 4.358 forinton áll, az OTP 1,4%-kal erősödik, 46.030 forinton jegyzik. A Richter 1,7%-kal került feljebb 11.830 forintra, a Magyar Telekom 8%-kal jött fel 2.668 forintig. A bankközi deviza piacon 1 euró 359 forintba és 42 fillérbe kerül idehaza, egy amerikai dollárért 315 forintot és 19 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 82 fillért kérnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhős és napos időszakok váltják egymást, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megerősödik. A hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai műsor zömében az italfogyasztási szokásainkról lesz szó. Az utolsó blokkban az alkoholfogyasztással kapcsolatos hitekről és tévhitekről, fél óra múlva pedig a nem alkoholtartalmú italok fogyasztási szokásainak változásairól beszélgetünk. Közöttük pedig megtudjuk, hogy hogyan újult meg Újlipótváros legendás kávéháza, a Dunapark kávéház. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Tovább romlott a helyzet a Velencei tó körül, Velence három kijelölt természetes fürdőhelyén is ideiglenes fürdőzési tilalmat rendelt el a hatóság. Az egyik strand üzemeltetője az önkormányzat közlése szerint a határozat ellenére sem zárta le a területet, így a helyszíni ellenőrzéskor még fürdőzők tartózkodtak a vízben. Velence önkormányzata közölte, a Fejér vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya július 24-én ideiglenes fürdőzési tilalmat rendelt el a Velence Korzó és Szabad strandon, az Északi strandon, valamint a Velence Resort and Spa strandján. A döntés előzménye, hogy a strand üzemeltetők által július 21-én vett önellenőrző vízminták laboratóriumi vizsgálata a megengedett határértéknél magasabb Enterococcus baktérium számot mutatott ki mindhárom fürdőhelyen. Emiatt a fürdővíz mikrobiológiai minősége nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A tilalom csak akkor oldható fel, ha két egymást követő vízvizsgálat is igazolja, hogy a fürdővíz ismét megfelel a mikrobiológiai előírásoknak. Az önkormányzat arra kéri a Velencei tóhoz látogatókat, hogy a következő napokban a fürdőzés helyett választanak más programokat. Hangsúlyozták, a térség kulturális rendezvényekkel, kirándulási lehetőségekkel, vendéglátóhelyekkel, valamint wellness és spa szolgáltatásokkal továbbra is várja a látogatókat. A Velencei tó térségében nem ez az egyetlen hasonló intézkedés, pénteken Gárdony két szabad strandját is ideiglenesen lezárták a vízminőség romlása miatt. Ezen felül Dunaújváros önkormányzata is bejelentette a Szalki-szigeti szabad strand ideiglenes bezárását egy kedvezőtlen vízvizsgálati eredmény miatt. Metróhosszabbítás, reptéri vasút, új ICK és hévek, gigantikus vasútfejlesztési programot indít a kormány, adta hírül az MTI. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Rákospalota Újpest vasútállomáson közösen tartott szerdai tájékoztatón. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A finanszírozáshoz kohéziós forrásból 1100 milliárd forint, a helyreállítási alapból 700 milliárd forint, az Európai Beruházási Bank hiteléből 400 milliárd forint, koncessziós megoldásokkal 400 milliárd forint áll rendelkezésre, emellett a 2028 és 34 közötti uniós programozási ciklus projektjeihez 950 milliárd forint kötelezettségvállalás kapcsolódik. Bejelentette azt is, hogy a fővárossal együttműködésben a kormány szerepelteti az uniós programok között a 3-as metró meghosszabbítását Rákospalota felé, ezzel új vasút-metró csomópont létesülhet. A belföldi tapasztalatok a miniszter szerint megerősítik, hogy az utas szám a fejlesztések hatására kétszeresére, háromszorosára is nőhet, de ma az ülőhelyek 46%-a olyan szerelvényben található, amelyben sem klíma, sem légjavító berendezés nincs, a vasúti járművek 73%-ából pedig az utas tájékoztató képernyő is hiányzik. A Tisza kormány célja szerint 10 éven belül meg kell felezni a szerelvények átlag életkorát, a fővonalakon pedig olyan vasúti szolgáltatásra van szükség, amely minden tekintetben versenyképes az autópályákkal. Ennek a legfontosabb feltétele az akadálymentesített, korszerű IC-flotta, a nem villamosított vonalakon az akkumulátoros vonatok közlekedtetése, a buszos és vasúti közlekedés integrálása és a pályahibák felszámolása. Az elővárosi forgalom nem kevésbé fejlesztésre szoruló terület, és nem csak Budapesten, de az ország más nagyvárosaiban is, hangsúlyozta. Vitézi Dávid a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében kiemelt feladatnak nevezte a reptéri vasút létrehozását, a Budapestet Béccsel és Varsóval összekötő vonatközlekedés fejlesztését, valamint a vasúti hálózat szűk keresztmetszeteinek megszüntetését. Számítása szerint az IC-flotta 450 milliárd forintból újulhat meg, ebből a keretből 35 darab 400-500 férőhelyes motorvonat vásárolható, az elsők 2030-ban érkezhetnek meg. Idén elkezdődhet a 42 új HÉV jármű beszerzése, mintegy 300 milliárd forintból, a szerelvények gyártása 2030-ig elkezdődhet. A miniszter a legnagyobb pályaudvarokon új hasznosítási programok bevezetését kezdeményezi, átfogó fejlesztéseket ígért a kisebb települések állomásainak is, továbbá különösen fontosnak tartja a legtöbb késést és forgalmi zavart okozó szakaszok felújítását, főképp a felső vezeték hibák és a biztosító berendezési hibák megszüntetését. A miniszter a következő évekre vonatkozó tervek közül elsőként a debreceni állomás átfogó fejlesztését emelte ki a buszpályaudvar integrációjával, vizsgálva a helyi tram-train létrehozásának lehetőségét is. A budapesti beruházások közül többek között a nyugati és a rákos rendező körüli területek és vágányok, a déli pályaudvar, valamint a főváros nyugati vasúti kapujának fejlesztését említette, a déli körvasút kivitelezésében pedig szigorú megrendelői fellépést ígér. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor program megkezdésével előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kértem fel, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. A Visit Hungary korábbi vezérigazgatójának személye biztosítja a folytonosságot a turizmus állami irányításában, adta hírül a turizmus.com. A miniszter bejegyzése szerint Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup ökoszisztéma építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki. Egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az Európai Innovációs és Startup Közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatója volt. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmus irányításra, a destináció marketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált. Csendes Olivér 2024. júliusától ez év februárig töltötte be a Nemzeti Marketing Szervezet a Visit Hungary ZRT vezérigazgatói tisztségét. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próba üzeme, amely lehetővé tette, hogy a Budapesti Közlekedési Központ valódi felhasználói tapasztalatok alapján finom hangolja a rendszert, közölte a társaság. A BKK beszámolt arról is, hogy a próbaidőszakra közel 15 ezer felhasználó jelentkezett, akiknek használati szokásai és visszajelzései rendkívül hasznosak voltak, segítettek például a kerékpár beállítások finom hangolásában, így az elektromos rásegítés erősségének beállításában és az edukációs anyagok megtervezésében. Közölték azt is, az elektromos kerékpárok iránti rendkívüli érdeklődés, valamint a felhasználói reakciók és a Magyar Kerékpáros Klubbal történt egyeztetés nyomán a társaság átalakította a MOL Bubi rendszer árazását is. Az elektromos rásegítésű MOL-Bubi kerékpárok bevezető áru 4500 forintos havi bérlettel 15 percig díjmentesen lesznek használhatók. Ez a bevezető ár 1000 forinttal haladja meg a BKK által korábban kalkulált díjat, amikor a kerékpáros klub is kifogásolta a túlzott mértékű áremelést. A klasszikus kerékpáros éves bérletének díja viszont csökken, Budapest Go-ban vásárolt közösségi közlekedésre jogosító bérlettel rendelkezőknek 17 000 forint, anélkül 19 500, a havidíj kedvezménnyel 2000 forint, anélkül 2500, amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít, akár két kerékpára vonatkozóan is. A ráckevei soroksári Duna ág az elmúlt években egyre népszerűbb célponttá vált a természetjárók, a kerékpárosok és a vízitúrázók körében. A kiskunlacházi vízparton létrejött Kavics, vagyis kiskunlacházi aktív vízi és információs csomópont pedig új szintre emelte a térség aktív turisztikai kínálatát. A létesítmény a helyiek és az ide érkező vendégek számára egyaránt olyan találkozóhelyet teremt, ahol a sport, a pihenés és a közösségi élmények találkoznak. A Dunaágon érkező vízi túrázók kényelmesen kiköthetnek az úszóműnél, míg a kerékpárosok és az autósok számára parkolók és kerékpártárolók állnak rendelkezésre. A Kavics egyszerre csónakház, közösségi tér és vendégfogadó pont. A látogatók rendelkezésére állnak a korszerű mosdók és zuhanyzók, a felső szinten pedig fedett és nyitott teraszok kínálnak pihenési lehetőséget a vízparti panoráma mellett. A központ nem csak turisztikai szerepet tölt be, itt működik a Vajda Attila olimpiai bajnok kenus nevével fémjelzett Vajda Ese bázisa is, amely a vízisportok utánpótlás nevelését és népszerűsítését tekinti egyik legfontosabb feladatának. Végveszélyben van Budapest ikonikus épülete, vissza kell bontani az Erzsébet kilátó felső szintjét, adta hírül a turizmus.com. Az Erzsébet kilátóhoz érkezők február óta tapasztalhatják, hogy az épület átmenetileg bezárt és nem látogatható. Az eredetileg a vakolat omlása miatt indított, most lezárult vizsgálatok szerint a helyzet rosszabb a vártnál. A Jánoshegyen álló kilátó felső két szintjét vissza kell bontani. A 12. kerületi önkormányzat állami segítséget kér. A kilátó szerkezetén egy már 100 éve fennálló statikai hibát találtak és azonosítottak be a szakértők, amelyet az 50-es években ráhelyezett és majd leszerelt vörös csillag csak súlyosbított. Mostanra az épület életveszélyes állapotba került és azonnali felújítást igényel. Olvasható a 12. kerületi önkormányzat Facebook oldalán. Az Erzsébet kilátót 1910-ben adták át. Az eredeti terveken még szerepelt tető, de végül ez nem valósult meg, ez jelentősen hozzájárult a későbbi vízesedési problémákhoz. Már 1923-ban észlelték, hogy beázások vannak, amelyek a szerkezet károsodását okozzák. A kilátó épületét a kerületi önkormányzat idén februárban a vakolat omlása miatt zárta le, az ekkor elindult vizsgálatok mélyebb hibára utaltak. A most elkészült szakvélemény szerint a kilátó szintjeit vissza kell bontani, majd korszerű vízzáró módszerrel kell újraépíteni az eredeti műemléki értékek teljes megőrzése mellett. Ez a folyamat, beleértve a hosszú tervezői munkát, több évet venne igénybe műemléki szakemberek és restaurátorok bevonásával, és becslések szerint több milliárd forintos beruházást igényel. A felújítás becsült több milliárd forintos költségét a hegyvidéki önkormányzat nem tudja kigazdálkodni, ezért a bejegyzés szerint Kovács Gergely polgármester levélben fordult Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszterhez, valamint Magyar Péterhez, a kerület országgyűlési képviselőjéhez, hogy állami segítséget kérjen. Nagy mértékben átalakult, hogy kinek, miért és mennyi borravalót adnak a magyarok, bár még mindig szeretnek jattolni, a szokás alapú borravaló kikopóban van, derült ki abból a reprezentatív kutatásból, amely a digitális borravaló és rendezvényes fizetési megoldásokat is kínáló Simple Pay megbízásából készült. A megkérdezettek 67%-a szívesen ad borravalót, az extra szolgáltatás jutalmazza extra pénzzel. Azaz már nem azért adnak borravalót a magyarok, mert szokás, hanem mert tetszett nekik a hely, elégedettek voltak a felszolgálással, és jó élménnyel távoztak. Ez lehet a magyarázat arra is, hogy a korábbi 2024-es kutatáshoz képest csökkent azok aránya, akik a nem teljes körű kiszolgálás nyújtó helyeken, ahol például a vendég még maga viszi az asztalhoz a rendelés, sorba áll az ételért, adnak borravalót. Borravalót elsősorban az éttermi felszolgálóknak adunk, de a futárok, fodrászok, kozmetikusok munkadíját is sokan méltányolják ilyen módon. Bár a borravalóhoz a többség inkább pozitívan áll hozzá, 2024-hez képest 13-ról 18%-ra emelkedett azok aránya, akik soha nem adnak jattot, míg 16%-uk az aktuális hangulata alapján dönt. A szolgáltatás színvonala mellett befolyásolja a döntést az is, hogy felszámolták-e a szervizdíjat a végszámlában. A borravaló és a szervizdíj a vendég felől nézve hasonlónak tűnik, a kereskedők és a dolgozók szempontjából azonban jelentős az eltérés. Nézzük, mik ezek. A szervizdíjat a végszámla tartalmazza, a vendégnek kötelező megfizetnie. A kedvező adózása miatt a vendéglátósnak azért éri meg, mert a munkabéreket kevesebb járulékkal tudják kifizetni, a szervizdíj intézményének célja ezzel a szektorban dolgozók támogatása és a versenyképesség növelése. Ezzel szemben a borravaló önkéntes alapú, a vendég szabja meg, hogy szeretne-e adni és mennyit. Tavaly óta, amennyiben a borravalót a felszolgálók közvetlenül direktben magánszemélyként kapják, úgy az teljesen adómentes, függetlenül attól, hogy a fizetés készpénzben vagy kártyával történik. A borravaló és a szervizdíj közötti különbsége saját bevallása szerint a megkérdezettek 77%-a tisztában van, és egyre tudatosabban is figyelik fizetéskor. Ennek ellenére a korábbi felmérésekhez képest 7%-ponttal csökkent azok aránya, akik a szervizdíjas helyeken adnak jattot, ez jelenleg csak 16%. Abban az esetben, ha nem számolnak fel szervizdíjat, átlagosan a számla összeg 8%-át adják borravalóként, szervizdíj mellett pedig inkább átlagosan 6%-ot, ugyanakkor nem mindegy, hogy a vendéglátósok milyen módszerrel alkalmazzák a szervizdíj intézményét. Egy helynek lehetősége van azt két módon kezelni. A ma elterjedtebb gyakorlat szerint a végszámlához adják hozzá, ugyanakkor egyre több helyen már az étlapon feltüntetett ár beépítve tartalmazza a szervizdíjat is. A beépített megoldásnak hála a vendégek a rendelés pillanatában már tisztában vannak a végszámlánál fizetendő összeg mértékével, így a fizetés pillanatában másként állnak hozzá a borravaló kérdéséhez, és jellemzően magasabb, a szervizdíjmentes helyekhez hasonló mértékű összeggel honorálják a jó kiszolgálást. Szintén jelentős változás, hogy egyre kevesebben fizetnek készpénzzel a vendéglátóhelyeken, így a borravaló is a digitális térbe került. A felmérés szerint egy év alatt 6%-ponttal csökkent a készpénzzel fizetők aránya, helyette az emberek bankkártyával vagy digitális mobilos fizetési módon egyenlítik ki a számlát. Számottevően az okostelefonos fizetések aránya emelkedett, a fiatalok fele már csak digitális megoldással fizet. Ezzel együtt pedig nőtt azoknak is a hányada, akik bankkártya vagy mobiltelefonos fizetés esetén is adnak borravalót, 77%. Egy év alatt emelkedett a digitális borravaló ismertsége, ma már a magyar internetezők 60%-a hallott róla, és 30%-uk próbálta is. A legtöbben a gyorsaságát és az egyszerűségét emelik ki előnyként, különösen a kávézók, sörözők és fesztiválok látogatói. Az Economics által ismertetett felmérésből az is kiderült, hogy egyre többen használják ki a terminálok azon funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy maguk állítsák be a borravaló összegét. Most muzsikálunk, a hírek után pedig egy felmérésből megtudjuk, hogy hogyan változtak az italfogyasztási szokásaink. Úgy tűnik, hogy kevesebb az ásványvíz és több a tudatosság. Maradjanak velünk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Még az idén kiírják a közbeszerzést 42 új hévszerelvény beszerzésére idehaza. A vonatok a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalon állhatnak forgalomba. A járműcsere mellett a peronok, a pálya és az áramellátás is megújul, így a teljes rendszer korszerűbbé válhat. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, hogy a hazahozott uniós forrásoknak köszönhetően megkezdődhet a hév teljes megújítása. Közben a kormány 240 milliárd forintot különítette szintén uniós finanszírozással a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ez a simpár az utolsó Budapesttől kivezető egyvágányos és dízel vasútvonal, amelyen korszerűtlen szerelvények járnak rohamosan fejlődő elővárosi térségek, például Gyál felé. 2%-kal növette profitját és 6%-kal az árbevételét az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat az idei második negyedében. A cég adózott eredménye 2,5 milliárd dollár volt a június végén lezárt 3 hónapban, ez mintegy 10%-kal több az egy évvel korábbinál. A vállalat legnagyobb onkológiai gyógyszer szegmensében a bevétel 16%-kal 7,3 milliárd dollárra nőtt. Orosz dróncsapások érték a dél-ukrajnai Mikolajiv kikötőjét, 3 civil hajóban keletkeztek károk, és 1 ember meghalt. Zaporizsját drónokkal és irányított légibombákkal támadta az orosz hadsereg. Áldozatok is vannak, lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Repedések jelentek meg a 4 éve átadott Horvátország déli részét az ország többi területével összekötő Pelješac híd mind a 6 pillérében. A javítást októberben kezdik, a munkálatok várhatóan 8 hónapig tartanak majd. A csaknem 2,5 km hosszú híd a Pelješac félsziget és a horvát szárazföld között található. Lehetővé teszi, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum térségének érintése nélkül haladjon Horvátország déli része felé. A horvát közútkezelő tájékoztatása szerint a hibák nem érintik a híd teherhordó szerkezetét, és nem veszélyeztetik sem az építmény stabilitását, sem a közlekedés biztonságát. A költségeket a hidat építő kínai China Road and Bridge Corporation viseli, amely 10 éves garanciát vállalt a kivitelezési hibák kijavítására. A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat megépítése 420 millió euróba került, a beruházás döntő részét az Európai Unió fizette.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os erősödés mellett 144.114 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti az 5,4 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,3%-kal csökken, 4300

0: 370 forintonál, az OTP 45.970 forinton 1,3%-os pluszban. A Richter 1,7%-kal erősödött 11.830 forintra, a Magyar Telekom 8%-os pluszban 2.670 forinton áll. A Bitcoin 65.157 dolláron és 62 centen jegyzik 3%-os csökkenés mellett, az Ethereum 0,5%-kal erősödik és 1947 dollárnál és 23 centnél. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 359 forintba és 77 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 315 forintot és 74 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 32 fillért kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős és napos időszakok váltják egymást, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, megerősödik a szél. A hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Bár az elmúlt években nem történt látványos fordulat a hazai italpiacon, több olyan folyamat is kirajzolódik, amelyik hosszabb távon meghatározhatja a fogyasztási szokásokat. Csökken az ásványvíz és a 100%-os gyümölcslevek fogyasztása, miközben a vásárlók egyre tudatosabban figyelik az italok kalóriatartalmát. A gyártók számára pedig továbbra is komoly kihívást jelent a csomagolóanyagok, az energia és a szállítási költségek emelkedése. A Magyar Ásványvíz Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkára Bigfalvi Istváné szerint a háttérben elsősorban a fogyasztók árérzékenysége állhat. A telefonvonal túlvégén Bigfalvi Istváné. Köszöntöm, csokolom!
2: Jó napot kívánok!
1: Nos, ez egy viszonylag friss felmérés volt, de miután belemegyünk a részletekbe, érdekelne engem, mondjuk maradjunk itt az ásványvizeknél, és onnan ugorjunk el. Magyarországon hány nagy kútból jön ásványvíz, amit aztán mi megiszunk palackozott formában?
2: Hát legalább 50 elismert kút van, amiből palackozni lehet ásványvizet, de gyakorlatilag 20-nál több mert nem palackoznak.
1: Tehát 20 nagy olyan gyár van, amiből az üzletek polcain megtaláljuk az ásványvizeket.
2: Igen, igen, igen. Ezek között vannak nagy cégek, és vannak kis cégek, akik főképp a helyi igényeket elégítik ki. A nagy cégek az egész országba terítik a termékeiket.
1: Ezek az ásványvizek mindig az adott kútnak az ízét közvetítik felénk? Tehát mondjuk minden kútból egy picit más ízű ásványvíz kerül a palackokba és a szánkba?
2: Igen, igen, tudnélik az ásványvíz rendelet, ami uniós rendelkezéssel megegyezik, mert annak átvételével készült, ez többek között előírja, hogy csak a kútnál közvetlen, vagy kút közvetlen közelébe lehet a vizet palackozni, nem lehet szállítani tartályokban, hanem vezetékeken kell a töltőberendezéshez juttatni, tehát a palackban lévő ásványvíznek az íze, az a kút vízének az ízétől függ. Na most a kút vízének az íze pedig attól, hogy milyen talajtani viszonyok között érnek el a védett vízadó réteghez. Tudnélik, másik követelmény az, hogy csak szennyeződéstől védett vízadó rétegből származó vizet lehet ásványvíznek nevezni. Na most az ásványvíz az ízét a talajból kioldott ásványoknak köszönheti, tehát ezért mindegyiknek más, mindegyik kútnak a vize jellegzetes, de egymástól eltérő.
1: Épp ezért azért most már mondhatjuk azt is, hogy az ásványvizeket is íz alapján szeretjük, vagy nem szeretjük, ugye?
2: Igen, igen, igen, igen, nyugodtan mondhatjuk, mert ezek, ahogy már ön is mondta, az ásványvizeknek is van íze. Van olyan, amelyik jellegzetesebb, karakteresebb, amiben több ásványi anyag van. Van olyan, ami semlegesebb ízű, mert kevesebb az ásványi anyag benne. Ez kutaktól függ, és mindenki, de nagyon sokféle kútnak a vizét palackozzák Magyarországon. Mi nagyon szerencsések vagyunk ásványvíz kincsünk szempontjából, ezért mindenki ki tudja választani azt a vizet, ami az ízlésének legjobban megfelel.
1: Ez a vízanyag, ez körülbelül milyen mélységből érkezik föl? Tehát Magyarország földrajzi viszonyait tekintve milyen mélységig kell lefúrni ahhoz, hogy följön az ásványvíz?
2: Attól függ, minden kútnak a mélysége más. Van, amelyik csak, mit tudom én, 100 méter mélységű, van, amelyik több száz méter mélységben, mert meg kell keresni azt a vízadó réteget, amelyik védett, és ahonnan ki lehet venni a vizet, hogy ásványvízként palackozzák. Tehát nem lehet általános szabályt mondani, nem egyforma, mindegyik kút más mélységnek a vize más mélységben helyezkedik el.
1: Na most ebben a mostani időszakban óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogy a globális felmelegedés és az aszályoknak a megjelenése az mennyire veszélyeztetheti esetlegesen ezt a vízkészletet, vagy egyáltalán van-e rá hatással, vagy az olyan mélyen van, hogy ez odáig ez a jelenség nem hat le?
2: De igen, valami hatása van az időjárási viszonyoknak, de ha nagyon nagy hatása van, ez megint csak a vízadó rétegtől függ, mert az a harmadik követelmény, hogy a víz összetételének a természetes ingadozás határain belül állandónak kell lenni. A természetes ingadozásra nincs szabály, hogy az mennyi, de általában a szakkörökben plusz-mínusz 10%-ot fogadnak el. Tehát ezen a határon belül a vizeknek, a ásványanyag tartalmának összesen is, meg egyenként is meg kell egyezni. Na most valamennyire befolyásolja az időjárás, de tekintettel arra, hogy ahogy az előbb mondtam, védett vízadó rétegből kell származnia, nagyon nem befolyásolhatja.
1: Értem. Ez a vízkészlet, ami ott lent van, amiből aztán az ásványvíz jön, abszolút nem értek hozzá, és azért kérdezem. Ez régóta ott van, érintetlen, igen, mert valamikor évszázad, évezredek, évmilliók során ott maradt, vagy azért ez folyamatosan kap valami fajta utánpótlást?
2: Folyamatosan kap valami utánpótlást, de mondom, hogy nagyon szigorúan megvizsgálják szakértők a geológiai, hidrogeológiai körülményeket, amikor egy víz elismerését kiadják. Tudnélik, csak az, hogy egy víz ásványvízként forgalmazható, az egy szakhatóságnak a szakmai véleménye alapján kerülhet sor. Tehát ezt megvizsgálják, hogy milyen körülmények közül kapjuk azt a vizet, és akkor ez befolyásolja azt is, hogy biztosak lehetünk abban, hogy a víznek az összetétele lényegesen nem változik.
1: A számok azt mutatják, hogy az utóbbi időben csökkent az ásványvízfogyasztás, sőt egy olyan gondolat is napvilágot látott, hogy az emberek egyre több része iszik normál csapvizet. Mi ennek a változásnak az oka?
2: Hát, ahogy az előbb ön is mondta, hogy főképp anyagi kihatása van annak, hogy csökken az ásványvízfogyasztás, de azért lényegesen nem csökken. Szóval az emberek, akik megszokták egy adott ízű víznek a fogyasztását, azok nem szívesen hagyják abba, ha csak nagyon nem kényszerülnek rá gazdaságilag. Tehát azért, de minden esetre árérzékeny az ásványvíz, és azt nagyon könnyen lehet pótolni a csapvízzel.
1: Igen, hát ugye városi környezetben általában mindig tamáskodnak, ha csapvizet kell inni, a vidéken talán azt gondolom, hogy jobb a helyzet, de hát ugye Magyarország ivóvíz hálózata az még mindig megköveteli azt, vagy megadja azt a lehetőséget, hogy inkább ásványvizet ígyünk. Tehát ahogy mondta, ez az arány, ez a növekedési, mármint a csapvíz fogyasztásának növekedés aránya egészen minimális, és az ásványvíz fogyasztás is ilyen arányban egy picit minimálisan csökkent. Ez lehet egyébként trend a következő évek, vagy évtizedekre való tekintettel?
2: Nem valószínű, volt már ilyen a ásványvízfogyasztás történetében, hogy egy kicsit csökkent, de aztán utána, mint minden más élelmiszeré, visszamegy az előző állapotra. És Magyarország az Európai Unió államai között az 5.-6. helyen van a legfőreső ásványvízfogyasztás szempontjából. Na most, hogyha ez egy kicsit csökken, attól még nem lett lényegesen kevesebb.
1: Ez mondjuk meglepett ez az adat, hogy az 5. helyen vagyunk, akkor ilyen sok ásványvizet fogyasztunk ezek szerint.
2: Igen.
1: És mely országok előznek meg minket?
2: Hát Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország.
1: Ez gondolom nem csak a népesség számának más arányúságából adódik. Igen.
2: Nem, mert egy főre első fogyasztást hasonlítunk össze.
1: Így van. A gyümölcs-ital fronton is történt némi nemű elmozdulás. Milyen irányban?
2: Hát ott is az árérzékenység az, ami befolyásolja, amit már ön is mondott, hogy a leginkább a 100%-os gyümölcsleveknek a fogyasztása csökkent le, de az sem drasztikusan. Tehát nem aki idáig 100%-os gyümölcslevet ivott, az eddig is meg, vagy azután is meg fogja venni, legfeljebb kevesebben, mert lehet helyettesíteni azt is mindenféle másra.
1: Egyébként a gyümölcsitalok hány százaléktól kaphatók a magyar kereskedelmi forgalomban? Ugye a vége a 100%, de mit nevezhetünk gyümölcsitalnak? Hány százalékos gyümölcstartalomtól?
2: Attól függ, tehát van a 100%-os, ahogy ön is mondja, az nem tűr, vagy az teljesen egyértelmű.
1: Igen.
2: Most akkor vannak a gyümölcsnektárok, amiket sokan nem tudják, hogy micsoda, azt pedig meghatározza egy uniós előírás, amit szintén átvett a magyar szabályozás, hogy adott gyümölcsből mikor hány százalék gyümölcslevet kell tartalmazni ahhoz, hogy nektárnak lehessen nevezni. És akkor amíg alacsonyabb gyümölcslevet tartalmaznak, azok a gyümölcsitalok.
1: Értem, és mi ez a határvonal? Tehát mikortól nektár a nektár?
2: Attól függ, hogy milyen gyümölcsről van.
1: Hát akkor mondjon halmaz példákat.
2: Hát most én ezt
1: egy-kettőt, jó, az
2: 40,
1: alma.
2: Mondjuk 40, a legtöbb a 40%.
1: Értem, és melyik az a gyümölcs, amelyikből legkevesebb gyümölcs kell ahhoz, hogy ezt a 40%-ot elérje? Gondolom a sűrűsége, a gyümölcs milyensége határozza meg?
2: Mi az, hogy milyen, hogy ezt a sűrűséget elérje? A gyümölcs lének, amiből készítik a nektárt, annak, vagy azt 40%-ban kell a késztermékben tartalmazni.
1: Értem, viszont az, hogy valami nektár legyen, azt gondolom a kereskedelmi forgalomba kerülő termékeknél egyértelműen jelölni kell, hogy ez nektár. Tehát az a szó
2: hát igen,
1: szerepel.
2: Az a nevében benne van. Meg kell nevezni a terméket, mint minden élelmiszert, meg igen. kell nevezni, hogy micsoda. Tehát akkor, mit tudom én, alma nektár, akkor az legalább 40% alma levet kell tartalmazni. De ezt csak példának mondtam, most fejből nem tudom pontosan, hogy melyik gyümölcsből mennyit kell, de általában ilyen 40% körül van.
1: Magyarországon melyik gyümölcsből készül a legtöbb ilyen jellegű ital, akár nektár, akár 100%-os, vagy akár gyümölcsital? Gondolnám, hogy az alma, lehet, hogy rosszul?
2: Az alma a legkedvesebb íz, igen, aztán nagyon szeretik a őszi barackot, akkor jó a cseresznye is, meg különböző vitaminokkal dúsított. Ja, a nektárt azt nem dúsítják, a gyümölcs italokat azokat dúsítják vitaminokkal, és keverik a különböző gyümölcsöket, és akkor abból állítanak elő. Ez már a gyártó gyártmányfejlesztésének az eredménye.
1: Ha már a gyártmányfejlesztésnél tartunk, akkor mindenfajta italkombinációban a világon, legyen az alkoholos vagy nem alkoholos, az elmúlt időszak arról szólt, hogy különféle ízeket találtak ki, kevertek, pipettával járkáltak szakemberek, és kitaláltak új ízeket. Ez akkor a gyümölcslevek esetében is így van, sőt, akkor még ide citálom, igen, az ásványvizek esetében is, hiszen most már vannak ízesített ásványvizek.
2: Igen, de az ízesített ásványvizet azt nem szabad ásványvíznek hívni. Van a rendelet, ami a magyar ásványvíz rendelet, amit mondtam, hogy igen, uniós direktíva átvételével készült. Az ásványvizet azt nem szabad ízesíteni, ha hát természetes ásványvíznek akarják nevezni. Hogyha ízesítik, akkor úgy kell hívni, hogy ízesített ásványvíz alapú ital. Azért, hogy nehogy összetévesszék a természetes ásványvízzel, mert azt nagyon szigorúan védik ezt az imást az egész unióban.
1: Ugye egyre több ásványvízben, most már félve mondom ezt így ki, de gyümölcsitalban már látunk többfajta olyan hozzáadott értéket, ami különféle vitaminok megjelenésével magyarázható, vagy módjában, vagy áll. Mennyire kedvelik, igen, a magyar fogyasztók azt, amikor vitaminnal dúsítanak egy-egy ilyen italt?
2: Kedvelik, mert van forgalma. Úgyhogy érdemes a cégeknek a gyártmányfejlesztésüket ilyen irányba végezni.
1: Az egészségtudatos fogyasztás az megjelenik ezen a piacon is?
2: Igen, igen. Az egészségtudatos fogyasztás, hála Istennek, egyre inkább tért hódít a fogyasztók között, és ez nem csak a vitaminozott termékekben nyilvánul meg, hanem főképp abban, hogy a cukortartalom csökkentésével már több mint tíz éve foglalkoznak a cégeink, és jelentős eredményeket tudtunk elérni, hogy több mint a felére csökkent az átlagos cukortartalom, vagy hát energiatartalom, mert az üdítő italoknál az energia az főképp a hozzáadott cukorból származik, tehát ezek szintén egészségtudatos szemléletnek az eredménye, hogy azt a úgynevezett zéró kalóriás, vagy nulla kalóriás, vagy csökkentett energiatartalmú italokat nagyon kedvelik a fogyasztók, mert hiába fejlesztünk mi ki italokat, ha azt nem veszik meg, de megveszik. Ezt mutatja az az arány, azt is gyűjtjük, hogy az elmúlt 10-12 évben hogy növekedett az összes eladott mennyiségen belül a csökkentett cukortartalmú termékeknek az aránya. 12 évvel ezelőtt mondjuk 22% volt, most meg már 62%.
1: Mondhatjuk azt, hogy Európa nyugati fele az előrébb jár innovációban? Tehát most maradjunk a cukorcsökkentésénél, vagy ez olyan gyorsan változik, vagy olyan gyorsan köztudottá válnak a receptúrák, hogy azonnal lehet alkalmazni, bárhol kutatnak, itthon is kutathatnak, meg akár Franciaországban is.
2: Hát mondjuk a recept az szigorúan őrzik a gyártót, mert azért ez elég bonyolult dolog, hogy nem elég, hogy kevesebb cukrot teszek bele, mert akkor az nem lesz élvezhető. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy azért élvezhető legyen, tehát olyan fejlesztéseket kell végrevinni. De mostan az egész világon, hogy divat, vagy idézőjelben mondom, hogy divat, tehát az egész világon trend az, hogy csökkentsék a cukortartalmat, meg a sótartalmat is, hát mondjuk nem mondjuk termékeiknél, hanem más termékeknél. Tehát ezt mindenütt csinálják, nem tőlünk. De mi, a magyar üdítőitalgyártók, azok a nagyon példamutatóan önként vállalták, hogy lecsökkentik a termékeknek a cukortartalmát.
1: Mennyi üdítőital fogy ma Magyarországon egy évben?
2: Hú, hát ezt most így fejből meg nem mondom, olyan 1 millió liter körül.
1: Ásványvíz?
2: Az több, az 1,2 millió.
1: És ez a szám liter. Ez a szám várhatóan emelkedni fog a következő években?
2: Valamennyit emelkedik, de sokat már nem, mert már tulajdonképpen különösen ásványvíznél elértük a fogyaszthatóság felső határát.
1: Ilyenkor egyébként szezonalitás tekintve gondolom azért több fogy nyáron, mint télen.
2: Persze, természetes nyáron sokkal több fogy ezekből az italokból, az emberek szomjasak, és akkor isznak. Több ásványvizet is, meg gyümölcslevet is, egyébként meg üdítőitalt is, egyébként a változatosság az nagyon fontos a üdítőital fogyasztásban. Többet tudunk élni akkor, hogyha változatosan iszunk.
1: Meg gyönyörködtet is szokták volt mondani.
2: Igen.
1: Köszönöm szépen az információt. A Magyar Ásványvíz Gyümölcslés Üdítőital Szövetség titkára Bigfalvi Istvánné mesélt arról a felmérésről, hogy hogyan állunk ma mi magyarok ásványvíz és üdítőital fogyasztásban, és hogyan működünk együtt, vagy hogyan harmonizálunk együtt az európai fogyasztási számokkal. Köszönöm szépen az információt, csokolom.
2: Nagyon szívesen, jó napot kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM.

0: lehet bárki. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Trend FM 94.2. 94.2 Trend FM. 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Elkaszálta a kormány az M86-os és 87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen túlárazottak voltak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Szíj Lászlóhoz köthető Lumen magántőke alap 36, a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros Kft. Pedig 53%-kal magasabb díjat ajánlott a minisztériumi becslésnél. A koncessziós eljárást az előző kormány a választási kampány idején írta ki. Két valótlan adatközlés is szerepel a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt támogatásai között, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közleménye szerint. Tar Zoltán Facebook posztjában arról ír, hogy tavaly évvégén 100 millió forint támogatást ítéltek meg az Edda Musical a Kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a támogatást kérő cég pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot ugyanerre a célra. Hasonló történt az Edda Művek Aréna 2026 koncert esetében is, amikor szintén közpénzből kapott 150 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást a zenekar. A támogatás igény benyújtásakor viszont a tervezett jegybevételt mulasztották el feltüntetni az adatlapon. Történelmi mélypontra csökkent a globális alumíniumkészletek mértéke. A Reuters összefoglalója szerint a londoni fémtőzsdén a közel-keleti konfliktus egyre súlyosabb ellátási zavarokat okoz az alumínium piacán. A készletek már alig fedeznek egyetlen napnyi globális fogyasztást, a szabadon elérhető mennyiség döntő része pedig orosz eredetű. 6,4 milliárd dollárra növelte adózott eredményét az idei első fél évben a kínai CATL, a világ egyik legnagyobb lítium-ion akkumulátorgyártójának igazgatósága egy 6 milliárd dollárig terjedő részvény visszavásárlási programot készít elő. A tranzakciót még jóvá kell hagynia a közgyűlésnek is. A CATL olyan vállalatoknak szállít akkumulátorokat, mint a Tesla, a BMW, a Mercedes-Benz, a Honda és a Nio. 2%-kal növelte profitját és 6%-kal az árbevételét az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat az idei második negyedévben. A cég adózott eredménye meghaladta a 2,5 milliárd dollárt a június végén lezárt három hónapban. Ez több az egy évvel korábbi 2 milliárd 450 millió dollárnál. A vállalat legnagyobb onkológiai gyógyszer szegmensében a bevétel 16%-kal 7,3 milliárd dollárra nőtt. Augusztusban tárgyalnak a svájci parlamenti képviselők a UBS bankra vonatkozó új tőkekövetelményekről. A Reuters írása szerint az a cél, hogy az adófizetőket megvédjék egy újabb bankcsőttől. Ugyanakkor egy olyan intézkedést kívánnak elfogadni, ami nem teszi versenyképtelenné a pénzintézetet. A svájci parlament várhatóan enyhíteni fog a kormány által kért mintegy 20 milliárd dolláros elsődleges alapvető szabadtúró tőkekövetelményen. A Credit Suisse 2023-as összeomlására is reagáló szabályokat legkorábban a parlament decemberi ülésén fogadhatják el.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 144.113 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti az 5,8 milliárd dollárt. A blue chipek közül a MOL 2,4%-kal csökkent 4368 forintra, az OTP 1,3%-os növekedésben 45960 forinton áll. 1,6%-kal került feljebb a Richter 11820 forintra, a Magyar Telekom pedig 3%-os pluszban 2674 forinton elérhető. A Masterplast 1,1%-kal erősödött 2730 forintra, a Forage 4%-os pluszban 1750 forinton. Az Opuszt 1,6%-os csökkenés mellett 361 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 359 forintba és 21 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 8 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 87 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 40 fillér, a cseh koronáé 14 forint 87 fillér. Egy angol font 420 forintba és 19 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1,3%-os emelkedésben, a párizsi CAC 7%-kal került feljebb, Milánó 6/10, Madrid 1,4%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhős és napos időszakok váltják egymást, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, vendégem pedig Nell Béla, a Concession Holding tulajdonosa, mert hogy az Eventrend Group jóvoltából szombaton újra nyitott a Dunapark Kávéház, Újlipót város legendás találkozó helye, és ezt a felújítást voltak éppen ti koordináltátok. Szervusz!
2: Így van.
1: Jó gombot nyomtam meg, kicsit megijedtem, hogy rossz gombot nyomtam meg.
2: Jó napot kívánok mindenkinek. Valóban így történt. Igazából a Concession Holding az Eventrend Grouphoz tartozik. Mi annak vagyunk a része, és így történelmileg egészen jól mozgunk ebben a világban. Mi üzemeltetjük a Centrál Kávéházat, a New York Kávéházat, a Gunder éttermet.
1: És a Múzeum Kávéházat is ti
2: fogjátok? Így van, az Eventrend fogja azt is.
1: Mindenki Lábújhegyen várja.
2: Így van, úgyhogy az lesz a legújabb ékköve, de most a Dunapark a legújabb ékkő, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk.
1: Csak egy ilyen mellékszál, ugye én a Magyar Rádióba kerültem 1986-ba, és akkor még a Múzeum Kávéház az ment nagyon szépen, és néha oda azért becsullankodtunk, bejártunk, hogyha összesporoltunk annyi pénzt. Az egy nagyon legendás, az még a magyar rádiósoknak volt egy legendás helye.
2: Nagyon szép lesz egyébként, hogy ilyen kulisszatitkokat áruljak el, a belső építész az ugyanaz egyébként, aki felel azért, hogy megújuljon a Múzeum Kávéház, aki egyébként a Dunaparkért is felel.
1: Na most egy picit ugorjunk vissza a történelembe, amit én el tudtam olvasni, és utána tudtam bányászni, az egészen 1928-ig ugrik vissza, amikor ugye elhatározták a városfejlesztés szempontjából, hogy a Dunapartnak azt a részét, azt elkezdik fölépíteni, meghatározott méretű házakat fognak oda fölhúzni, amit aztán utána el is kezdtek árusítani. Viszont a Dunapark Kávéház történetében van két évszám, ami egy picit ellentmondásos is lehet. Az egyik 1936, a másik pedig 1938. Mi az oka ennek?
2: Hát ezt még, megmondom őszintén, ezt még mi is nyomozzuk. Gyakorlatilag ugye a házat azt 35-ben kezdték el építeni, és elvileg 36-ban készült el.
1: Igen, ez volt a legelső, azt olvastam, a legelső ilyen vendéglátóipari egység, ami elkészült abban a blokkban.
2: Így van, így van. Illetve hát úgy van, hogy ez a blokk, ez 4 darab épületet foglal magába, és a nagyjából nagyon hasonlóak az épületek, de a Dunapark ház, mert így hívják egyébként az épületet, az kiemelkedik ebből az egész 4-es blokkból. Ez volt legfenszibb, vagy legtrendibb, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak abban az időben. Ez volt a legnívósabb, a legjobban kimunkált, itt voltak a legszebb építészeti megoldások. Nagyon sok igazán különleges dolog van, ami egyébként még a mai szemmel nézve is szinte hihetetlen építészeti megoldások vannak benne, és gyakorlatilag ennek az aljába lett kialakítva, vagy került kialakításra ez a kávéház. Ugye ami fontos, hogy ez akkoriban ugye az Art Deco stílus hódított, úgyhogy itt minden
1: egyes. Most is ott van benne.
2: Ez abszolút, tehát hogy gyakorlatilag, és a felújításkor is nagyon-nagyon figyeltünk rá, hogy azok az Art Deco elemek, amik jellemzik ugye magát az épületet, magát a kávéházat, azok mindenképpen nem csak hogy megmaradjanak, hanem egy picit úgy próbáltuk átalakítani, hogy még egy picit erre erősítettünk, hogy még inkább hangsúlyozódjanak. Legegyszerűbb, van egy gyönyörű szép stukkó fönn a plafonon, ami egyébként végig egy ilyen íves vonalként megy végig, és mi oda beleterveztünk egy fénycsíkot, ami ugye a mai kornak egy régen még ilyet nem lehetett csinálni, de az egészet így egy ilyen keretbe zárja, és így megkülönböztetni, hogy oda vonza a szemet, hogy még inkább jobban látható.
1: Na majd erről a feladatról egy kicsit később fogunk beszélni, de még egy dolog elejéig visszaugranék. Nagyon érdekes volt, mert azt is olvastam, hogy az Alföldi Cukorgyár volt ennek a teleknek a tulajdonosa. Tehát ők vették meg. Ez egy valóban, ahogy mondtad, egy nagyon különleges telek volt. Én már akkor is azért volt különleges, mert ott megállt az útnak a továbbmenetele, tehát ez ilyen nagyon szép, igazi kávéháznak, vagy vendéglátóipari egységnek kialakítható terület volt, és hát ugye itt 36-ról meg 38-ról beszélünk, és Újlipót városról. Aztán jött a második világháború. Mennyire volt hányattatott a sorsa? Azt tudjuk, hogy az ott élő embereknek mennyire volt, de a kávéház történetéből mit lehet
2: Igen, ez egy nagyon furcsa, ez egy kettős. Tehát, hogy akkoriban élték a kávéházak világszerte, bár világháború volt, de nagyon sok helyen azért a kávéházak egészen aranykorukat élték. Tehát, hogy ez volt az az időszak. Inkább ugye a második világháború előtti időszak volt ez, ugye gyakorlatilag ezért is nyitott a kávéház, hiszen akkoriban mindenhol, akár, akár Európában, akár az Egyesült Államokban nagyon-nagyon trendi dolog volt a kávéházi élet. Ugye 39-ben kitört a háború, ami hát Magyarországra nézve, főleg ugye a környékbeli embereknek ugye azért tudni levő, hogy azért a Újlipótvárosban rengeteg zsidó származású ember él, és gyakorlatilag a nyilas üldöztetések meg az egyéb pogromok miatt gyakorlatilag nincs olyan család, aki ne lett volna érintett ebben a vészkorszakban, hogy így fogalmazzunk. Úgyhogy hát ne menjünk messzire, Hofstadter Béla, aki egyébként a tervezője volt ennek az épületegyüttesnek, illetve az egyik tervezője, őt 44-ben kivégezték a nyilasok, és gyakorlatilag belelőtték a Dunába. Ez egy ilyen nagyon furcsa kettős dolog, mert hogyha azt nézem, hogy mi történt a helyi közösséggel, hogy élték ezt meg, és egyébként maga a kávéházi világ hogy alakult, ez egy nagyon-nagyon furcsa kettősség, és az van, hogy sajnos ez a gyász, ez nem tudja felülírni azt, ami egyébként ott a világban történt, úgyhogy mi próbálunk erre az időszakra így tisztelettel emlékezni. És akkor, amikor vége lett a világháborúnak, akkor jött egy nem annyira gasztrokultúrát támogató korszak, ahol gyakorlatilag egy ilyen uniformizálódása kezdődött meg a Dunapark kávéháznak, ami hát valljuk őszintén, hogy ennek a tényleg részleteiben gazdag, finomságokkal teli építészetileg, meg minden szempontból típusú épületnek nem tett jót.
1: Még egy gondolatom támadt, mennyire sérült az ostrom alatt, hiszen azért egy Art Deco kultúráról van szó, és az Art Deco-t, ahogy át lehetett menteni, és ahogy át is mentettétek, hiszen azért az elmúlt évtizedekben is ott volt, meg most teljesen felújítva. Tehát mennyire volt megmenthető?
2: Erről van tudomásod? Én megmondom őszintén, hogy én nagyon nincs tudomásom, de például az épület, ha jól vettem észre, akkor ez nem történt. Nem volt rajta renoválás, és nincsenek rajta sérülések. Tehát, hogy itt, hogy is mondjam, harcok nem folytak. Tehát, hogy ezek itt nem történt semmi olyan, mint mondjuk itt a város több bizonyos kerületeiben, vagy bizonyos részein. Itt semmi. Tehát mondjuk az épület ilyen szempontból ez nagyon furcsa ilyen mementója, hogy itt nem történt semmi, csak hát gyakorlatilag elhurcolták az ott lakóknak egy jelentős részét.
1: Mi volt a feladatotok ebben a projektben?
2: Hát ugye ennek a kávéháznak van egy tulajdonos, őket úgy hívják, hogy illetve nem úgy hívják, tehát ők a Rufi család, ők 2006 előtt vásárolták meg az épületet, és egy ilyen szerelemből megcsinálták az egészet, felújították, és azt gondolom, hogy utána volt is egy nagyon-nagyon-nagyon szép aranykora a kávéháznak, ami hát egy ilyen, ugye minden vendéglátóhelynek van egy ilyen íve, azt szokták mondani. Ami
1: a pikak valamikor... és a gepek.
2: Igen, van és hát nyilván ezek egymást követik. Az a helyzet, hogy most már egy jó ideje nem a pik volt, hanem inkább a másik oldal, és ezért ismerettség révén megkeresték az Eventrend tulajdonosait, hogy ők szeretnék, hogyha látván azt, hogy egyébként az Eventrend más egységét hogyan üzemelteti, hogyha kicsit összebútoroznánk, és így együtt megcsinálnánk ezt az egészet. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon gyorsan meg közös nevezőre. Tehát, hogy ez tényleg minden kulisszatitok nélkül, általában egy ilyen megbeszélés azért hosszú hónapokat, valahogy éveket vesz igénybe. Itt szerintem talán ilyen ügyvédektől eltekintve szerintem ilyen max. 2 hónap volt az első találkozás és a bejelentés, és akkor már gyakorlatilag szerződés aláírás között. És utána indult egy még durvább munka, ez ugye április 1-jével kerültünk be, és gyakorlatilag abban
1: akkor be is zárt a hely.
2: Így van, be is zártuk szinte azonnal, és gyakorlatilag innentől indult egy renoválás, aminek két része van, az egyik ugye, amivel a vendégek találkoznak, ami érinti ugye a vendégteret.
1: Az Art Deco-ság.
2: Így van, meg egyéb finomságok abba a térbe, illetve hát nem biztos, hogy mindenki tudja, ennek az egész szintje, ami ugye a föld alatt van, pontosan ugyanakkor a méretű konyha és egyéb egységek tartoznak hozzá. A felújításnak egy nagyobb része ezen a részen zajlott, és gyakorlatilag a legmodernebb gépészetet kapták meg, ami most a piacon elérhető.
1: Azért bocsáss meg, azért nagy szerencse, hogy mondjuk a konyhai rész, meg a kiszolgáló előkészítő rész az lent van, hiszen voltak éppen azt az árdékos stílusságot, amit egyébként meg kellett őrizni, föl kellett újítani, azt különösképpen annyira nem kellett sérteni.
2: Ez abszolút így van. Tehát, hogy igen, tehát ez egy irányból jó, a másik irányból. Tehát hogy a mai világban azért mondjuk egy pincében dolgozni, maradjunk annyiból, hogy kihívás, hogy oda árut juttatni, árut följuttatni, ott minden egyes, ugye azért a jogszabályok, meg az elvárások is az elmúlt években, évtizedekben, sőt most már azt kell mondjam, évszázadban azért sokat változott, úgyhogy ezeknek a modern kor elvárásainak is meg kell felelni. Úgyhogy ezzel itt volt azért rengeteg olyan, hát hogy szokták mondani, csontváz, ami kiesett a szekrényből itt a felújítás alatt.
1: Az rátok nézve jó hír, mert elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy voltak éppen alig lehet észrevenni, hogy felújítottátok. És ez ugye, ezt lehet jó értelemben is felfogni, hogy annyira jól sikerült a felújítás, hogy azok, akik egyébként ismerik a helyet, ismerik a helynek a szellemét, azoknak teljesen természetesek voltak ezek az új dolgok, amik bekerültek, mintha ma ott lennének 10-20-30 éve.
2: Én őszintén mondom, hogy pont most volt ugye a hétvégén a megnyitónk, és abszolút volt, aki ugyanezt mondta, hogy én nem vettem észre, hogy itt bármi változott van, és nagyon jó, mert gyakorlatilag minden. Tehát valóban az oszlopokat nem helyeztük át, meg a pultot nem helyeztük át, de a burkolatok újak, a színek újak, ugye az összes bútorzat új, tehát hogy gyakorlatilag rengeteg plusz kiegészítő került bele, tehát azért mondom, hogy próbáltuk ezt, amikor felújítottuk, akkor azt szem előtt tartani, hogy ami van, az maradjon, és szerintem ez a legnagyobb dicséret, amit kaphattunk, hogy figyelj, olyan, mintha minden ugyanolyan lenne, miközben egyébként semmi nem ugyanolyan, mint amilyennek lennie, mint amilyen volt.
1: Az ma már teljesen természetes, hogy egy kávéház, mert végül is az a neve, hogy kávéház, reggeltől estig étlappal és étellel áll a vásárlók és a vendégek szolgálatában?
2: Hát szerintem igen. Tehát szerintem ezért kávéház. Tehát, hogy ez különbözteti meg a kávéházat. Ugye sokan nincsenek tisztában, hogy mit jelent a kávéház, de szerintem ez különbözteti meg az étteremtől. Tehát az étterem az nyitva van ebédidőben, vacsoraidőben. Jellemzően reggelire ritkán.
1: Lehet, hogy rosszul használjuk a fogalmakat.
2: Abszolút. Egyébként ezzel mi már találkozunk, hogy ugye főleg a mai, hát nem is tudom azt mondani, nem azt mondom, hogy fiatalok, inkább középkorúak, nem mindenki van tisztában vele. Tehát ez nekem is rengeteg ismerősöm, amikor mondom, hogy büszkén mesélem, hogy megnyitottuk a kávézat, és akkor rám csodálkozik, hogy ott lehet ételeket kapni. Hát mondom, hogy ne lehetne, hát azért kávéház. De hát mi, van bármi, hát hogy ne, teljes étlapunk van, minden. De ezen túlmenően természetesen reggel nyitva vagyunk, és ott lehet reggeli ételeket kapni, brancs ételeket kapni, miközben egyébként egy klasszikus cukrászda is be van integrálva, hiszen van 40-50 féle olyan termék, ami szelet sütemény, elviteles sütemény, a teljes paletta. Tehát, hogy ez a kettő az egyben. Tehát, hogy így akár sütízni is be lehet térni, és vagy csak egy kávéra is be lehet térni, vagy akár egy teljes komplett étkezésre.
1: Ez azért nagyon érdekes, mert egyébként, hogyha belegondolunk a magyar irodalmi és művészeti életben, mondjuk a két világháború között, az pont úgy működött, hogy a fiatal írók, művészek oda beültek, nem tudom megszámolni, hogy hány vers születhetett egy kávéházi asztalnál, hány olyan gondolat, amiből aztán egy művészi tevékenység lett, tehát ott valóban ettek.
2: Hát nem csak, hogy ettek, ott konkrétan ott éltek. Tehát ugye erről rengeteg sztori van, ugye, ahogy említettem az interjú elején, ugye a New York kávéházat is mi üzemeltetjük, és ott azért rengeteg, én egyébként jó pár évet dolgoztam, és ott körülbelül képbe vagyok, hogy ott mi a historikusan hogy működött. És ott az volt, hogy reggeltől estig ott voltak. Ott éltek, oda mentek be, használták, mint alkotóműhely, használták, mint iroda, és mindenkinek megvolt a maga törzshelye, megvolt, hogy ki hova jár, kihez hova lehet menni, és a társadalmi életnek a központjai voltak annó ezek a kávéházak.
1: Na most nagyon jól rákötöttünk a következő gondolatra, akkor a Dunapark kávéház is akar a társadalmi élet egyik fontos jellemzője és szereplője lenni?
2: Abszolút, abszolút. Tehát mi úgy apostrofálnánk magunkat, mi úgy apostrofáljuk magunkat, hogy mi lennénk Újlipótváros nappalia. Tehát magyarul az olyan, mintha hazamennétek. Nyilván egyrészt az interiőr az első számú, a második számú a kiszolgálás, ahol egyébként nagyon sokat, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy itt mindenki úgy érezze magát, mintha törzs vendég lenne. Hozzáteszem, hogy egyébként rengeteg törzs vendégünk is van, akik egyébként jönnek vissza. Szeretnénk élőzenével kedveskedni, lehetőség szerint minél több napon, ami egyébként azt gondolom, hogy most főleg itt Újlipótvárosban annyira nem nagyon...
1: De milyen típusú élőzenére gondoltak? Zongora, gitár,
2: zongora, kis jazzes, mindenképpen, illetve feltörekvő művészeknek hirdettünk egy programot, hogy bárki, aki egyébként érez magában affinitást, az vegye fel velünk a kapcsolatot, és adunk neki teret, hogy egyébként bemutatkozzon, akár estek tekintetében, de akár háttérzene tekintetében is, hogy minél többen tudjanak egyébként ehhez kapcsolódni. Ezen túlmenően irodalmi esteket is szeretnénk szervezni, ami kifejezetten a közösségnek szól, sőt, igazából nem csak irodalmi esteket, hanem úgynevezett ilyen irodalomterápiás esteket is szeretnénk rendezni. És ezen túlmenően gyakorlatilag, hát a csúnyát akarok mondani, akkor nyitottan állunk bármilyen olyan a vendégek által, bármilyen olyan ötletre, ami egyébként ezeket a nem is tudom, hogy fogalmazzak, ezt a társasági létet így.
1: Ezt a kollaborációt.
2: Így van, így van.
1: Ugye egy törzsvendég, azért törzsvendég, mert nagyon sokat jár oda, többféle ok miatt lehet nagyon sokat oda járni. Ha egy kávéház vagy egy étterem jellegét nézzük, akkor nagyon fontos az, amit megesznek. Tehát a mostani, akkori törzsvendégeknek ugye most egy nagy feladat lesz, és kihívás, az nektek lesz a nagy kihívás és a feladat, hogy most, amit majd az asztalra tesztek, az mennyire lesz harmóniában azzal, amit egyébként a helytől elvártak és szerettek. Klasszikus ételek megmaradnak.
2: Abszolút, abszolút. Tehát azért fontos hangsúlyozni, hogy ez a magyar, és ez a zsidó közel-keleti vonal, mi ezen a vonalon indultunk el, és azt gondoljuk egyébként, hogy ebbe a közegbe ez abszolút elvárás, tehát mondjuk sólet, zsidó tojás, flódni, ezek alap dolgok, de például, hogy mondja a klasszikust is, például a vadasmarha is felkerült, vagy a paprikás csirke felkerült, ami szerintem olyan ételek, ami nem feltétlenül van már mindenhol, mert rengeteg helyen kicsit ilyen új hullámos...
1: Újra gondolták.
2: Vannak. Igen, igen. Nyilván mi is próbálunk a trendeknek megfelelni, de azt gondolom, hogy ezt nem úgy, hogy átalakítjuk az ételt, hanem inkább azt mondom, hogy megpróbáljuk azokat a recepteket használni, amit tényleg az autentikus. Úgyhogy...
1: Köszönöm az információt, sok sikert. A következő beszélgetésünk már a Múzeum Kávéház esetében jön el. A Dunapark Kávéház pedig akkor tegnap előtt óta várja azokat, akik szeretik egyébként a szép látványt átlátni Budára, szeretik azt a látványt, ahogy a Duna elfolyik a lábuk alatt, meg szeretik azt az érzést, amikor kellemesen is jól kiszolgálják őket. Nell Béla volt a vendégem, a Concession Holdingnak a tulajdonosa, akik egyébként elkövették ezt a felújítást. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2. Trend FM.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2. Több javaslatot is közölt a jogalkotóval a Magyar Nemzeti Bank a hitelezés adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében. Az MNB szerint mérsékelni kellene az előtörlesztéshez kapcsolódó adminisztratív terheket és díjakat, illetve a közjegyzői díjakat is. Az MNB az elmúlt években további versenyképességi javaslatokat is megfogalmazott, egy központi értékbecslői adatbázis létrehozása, a földhivatali adatok folyamatos lekérdezhetősége és a közjegyzői hitelesítés digitális fejlesztésére vonatkozóan. 5 milliárd forinttal finanszírozza az OTP Bank a Fedra Group terjeszkedését. A cég mintegy 15 ezer négyzetméteren egyedi igényekre szabott logisztikai központot épít a 22. kerületben. A fejlesztés az egyik hazai élelmiszeripari vállalat számára készül, és a legmodernebb logisztikai, energetikai és technológiai megoldásokat alkalmazza majd. Történelmi mélypontra csökkent a globális alumínium készletek mértéke. A Reuters összefoglalója szerint a londoni fémtőzsdén a közel-keleti konfliktus egyre súlyosabb ellátási zavarokat okoz az alumínium piacán. A készletek már alig fedeznek egyetlen napnyi globális fogyasztást. A szabadon elérhető mennyiség döntő része orosz eredetű. 2%-kal növelte profitját és 6%-kal az árbevételét az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat az idei második negyedévben. A cég adózott eredménye meghaladta a 2,5 milliárd dollárt a június végén lezárt három hónapban. Ez 2,5%-kal több az egy évvel korábbi mutatónál.

0: A vállalat legnagyobb onkológiai gyógyszer szegmensében a bevétel 16%-kal 7,3 milliárd dollárra emelkedett. Többe kerülnek az üzemanyagok holnaptól Horvátországban, a benzin literenkénti ára 8 centtel, 1,62 centre, a dízelé 16 centtel, 1,75 centre emelkedik. A földgázért is többet kell fizetni, az új árak két hétig maradnak érvényben.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg 1,1%-os erősödés mellett 144.233 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,2%-kal csökkent 4.376 forintra, az OTP 1,3%-os pluszban 45.980 forinton áll. A Richter 1,9%-kal erősödött 11.850 forintra, a Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.676 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 359 forintot és 52 fillért kérnek. Egy amerikai dollár 315 forintba és 40 fillérbe kerül, egy svájci frankért 387 forintot és 19 fillért kell fizetni. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1,5%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 7%-kal került feljebb, Milánó 8/10, Madrid 1,4%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 6,9%-kal csökken, 83 dollár 13 centnél jár a kurzus. A Brent jegyzési ára hordonként 88 dollár 97 centen, 8%-os mínuszban. 6,1%-kal erősödik az arany, 4096 dollárt és 40 centért kérnek, 40 centet kérnek unciánként a sárga nemes fémért.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős és napos időszakok váltják egymást, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, megélénkül a szél, a hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket, ahogy a műsor elején mondtam, ez a mai műsor olyan ivósra sikeredett, hiszen a második fél órában ásványvíz üdítőitől most viszont szesz, mert hogy országos reprezentatív felmérés készült, ez év májusában az MSZST, majd később megmondom mit jelent, megbízásából annak feltérképezésére, hogy a magyarok mennyire tájékozottak az alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségügyi kérdésekben, mely területeken bizonytalanok, és milyen tényekre, információkra lenne szükségük a felelős alkoholfogyasztással kapcsolatos döntésekhez. Kiderült, hogy a magyarok többsége tájékozottnak tartja magát, az alkoholfogyasztásról, ám mégis sok a bizonytalanság az alapvető kérdésekben. Voltak éppen ez a mondat volt, ami engem arra készített, hogy beszélgessünk, mert azt gondoltam, hogy egy ilyen felmérésnél az jön ki, hogy a magyarok 100% azért fiúk, ne vicceljetek, mindent tudunk az alkoholról, azt is, hogy hogyan kell inni, meg azt is, hogy hogyan tudjuk majd megúszni. Viszont ez nem így történt, úgyhogy ezért kértem egy beszélgetésre Nagy Andrást, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatóját. Üdvözlöm, András, köszönöm, hogy itt van.
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Hozott valami meglepetést önnek ez a mostani felmérés?
2: Hát mindenhez is értünk.
1: Azért mondtam, tehát onnan indultam én ki.
2: Igen, hogy... de azért utána, amikor belenézünk mélyebben, azért látszik, hogy a részletekben már elveszünk. Tehát ez a tipikusan az a téma, hogy a hogy több mint a fele az embereknek azt gondolja, hogy mindent tudott, több mint a fele azt gondolja, hogy megvannak a megfelelő praktikák, amivel hogyha véletlenül túl sokat ittunk, akkor majd ezt kompenzáljuk, de hát azért ez nem így van.
1: Kezdjük a végével, mert ebből a felmérésből az is kiderült, hogy az emberek nagyon nagy százaléka szinte elvárja azt a fajta edukációt, amelyik arról szól, hogy ezt a bizonytalan tudást egy picit biztosabbá tegyék önök.
2: Igen, mondjuk ez minket, legalábbis engem az meglepett, hogy az edukációt azt a szakemberektől várják el, mármint, hogy ez jó dolog.
1: Ami egyébként jó dolog, persze.
2: Egyébként jó dolog, de nem gondoltam.
1: A szomszédnak erre is vannak jó ötletei.
2: Persze, de azért nyilván otthon is, meg a baráti körben is vannak ötletadók, de ez nekünk jó, hogyha a szakemberektől várják el. Azok, akik egyáltalán elvárják, hogy kapjanak ilyen ügyekbe tanácsot.
1: És akkor ez most egy újfajta feladatot ró önökre?
2: Mi, ez a hatodik ilyen kampányunk, már mint hogy ugye nem alkoholfogyasztási kampány, hanem tudatos alkoholfogyasztási kampány, és most volt az, amikor először próbáljuk így az egészségügy oldaláról megfogni ezt a témát.
1: Mondaná nekem, vagy nekünk példákat arra, hogy ez a 6 éve tartó, minden évben megújuló kampány, ez miről szól? Tehát ha esetleg mondana olyan reklámfogást, vagy szlogent, amelyik megjelent, amire azt mondjuk, ja ez az volt, csak nem csapódott le rendesen?
2: Dönts felelősen, tölts tele a nyarat, volt ilyen.
1: Aha.
2: Akkor fair játék, fair italozás. Ez volt a 2 évvel ezelőtti, amikor volt ugye az Európa bajnokság, labdarúgó Európa bajnokság és az olimpia, és akkor ehhez kapcsolódóan kérdeztük meg az embereket, tehát a influencereket használtunk, ismert influencereket, és ők kérdezték meg az utcán a szurkolókat, hogy nekik mi a kötődésük az alkoholhoz, és akkor abból alakult ki egy beszélgetés. Tehát ilyenekre kell gondolni, de a mi kampányaink azok mind, ugye ezek egy kis büdzséjű kampányok, mindig digitálisak, tehát online felületeken lehet elérni, az italmérték.hu és a kapcsolódó social media felületeken, és itt ezt csináljuk már, ahogy mondtam, már 6. éve, mindig másképpen.
1: Az mondjuk publikus, hogy mennyi pénzből gazdálkodnak egy ilyen kampány során?
2: Hát ez ilyen 10 millió alatti összeg.
1: Kérdezem ez azért, mert ugye az alkoholfogyasztás problémája Magyarországon nem mai keletű. Az alkoholfogyasztásnak a mértéke Magyarországon nem mai keletű. Az alkoholfogyasztás és az egészségügy kapcsolatának problematikája nem mai keletű. Akkor ezzel a 10 millió forinttal voltak éppen mit tudnak kezdeni?
2: Igen, de azért azt észre tudni kell, hogy mi egy szövetség vagyunk. Ugye ez egy társadalmi szervezet, tehát ennek önmagában a költségvetése kicsi. Ugye tagdíjakból működik a szövetség, és az ilyen kampányokat is se az alaptagdíjakból végezzük, hanem a tagjainknak a plusz befizetéseiből, illetve az Európai Szövetségünk a Spirit Europe-nak a támogatásával. Tehát ez azért, mi nem tudunk erre többet költeni.
1: De azért ugye önök megkerülhetetlenek akkor, amikor mondjuk egy országos alkoholfogyasztási kampányt valaki kitalálnak, akár állami szinten.
2: Mármint, hogy
1: az önök javaslata, tapasztalatai...
2: Nagyon remélem, hogy megkerülhetetlenek lennénk, ha lenne ilyen, és mert ugye a szervezetünknek a tagjaink számára a fő célja az, hogy érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezet vagyunk, tehát nyilvánvalóan a kormányzat felé mi tartjuk a kapcsolatot. Ugye cégek közvetlen nem tarthatják, tehát ezért ezt mi tartjuk. Úgyhogy remélem, hogy ha lenne ilyen, akkor megkerülhetetlenek lennénk. De fontos is az, most azért itt rögtön eszembe jutott az, hogy ugye mi a tudatos alkoholfogyasztási kampányt végezzük, és nagyon, azt gondolom, hogy nagyon nem jó az, amikor például a WHO azt mondja, hogy nem tudom, minden csepp alkohol rákot okoz, mondjuk. Tehát azért ezeket, mert akkor én, hogyha mondjuk megiszok 3000 liter vizet, akkor biztos meghalok. Tehát, hogy
1: a végén úgyis az lesz.
2: Hát jó, oké. Tudom, hogy sok vizet kell írni meg. Hallottam, hogy volt már ilyen riport is ma, de lényeg az, hogy ha valami túlzásba viszünk, akkor az nyilván általmas, legyen az bármi.
1: És azzal alkoholra ugyanúgy igaz, mint minden egyéb bármi másra. A mértékkel való fogyasztás.
2: Igen, és én azt el is szoktam mindig mondani, hogy azért a szeszes ital, az alkohol, az egy, ugye mi a szeszes ital? Tehát az különféle alkoholok vannak, de most mi a szeszes ital? Logokat képviseljük, és de ezek élvezeti cikkek. Tehát azért érdemes mértékkel inni, mert akkor tudjuk élvezni azt a nem túl olcsó terméket, aminek a határ, vagy amit azért remélem, hogy azért vásárolnak meg a fogyasztók, hogy élvezzék azt, ha már megvásárolják.
1: A szövetségnek kik lehetnek a tagjai?
2: Hát igazából magyarországi gyártók, forgalmazók lehetnek a tagjai, illetve vannak itt szeszes italgyártók, és vannak alapanyaggyártók is, és vannak szeszes italforgalmazó tagjaink is. És vannak nagyok, és vannak kicsik.
1: És ez lefelé mondjuk a bor, sör, pálinka, a többi mondatrész?
2: Nem, tehát a bornak külön szervezetei vannak, a sörnek van ugye a sörszövetség, és a szeszes italgyártók szervezete vagyunk mi, és a pálinkának van egy külön szervezete.
1: Oké, de önök a szeszipar, tehát ha ezt a szót
2: hát
1: nézzük,
2: a szeszipar azért,
1: van fönt.
2: Hát alkoholfokban valószínű, igen. Tehát hogy ilyen szempontból, jó, oké, ezt most így elfogadom, de a boros és sörös barátaim biztos nem így tekintenek azért.
1: Én már csak a szó jelentéséből indultam ki, hogy a szeszipar, tehát igen, a bor is szesz, a pálinka is szesz, tehát akkor a nagy esernyő az egy olyan szövetség.
2: Hát nem szesz, hanem alkohol.
1: Igen. Mi a különbség a szesz és az alkohol között?
2: Hát etil alkohol van mindenben, de ugye hogy készül azért, az nem mindegy, és hogy milyen töménységű, az sem mindegy.
1: Na akkor
2: de azért igen. Itt megjegyeznék, hogy azért azt hangsúlyozzuk, hogy alkohol, tehát amikor a tudatos, mértékletes alkoholfogyasztásról beszélünk, akkor mindig a lényeg az, hogy mennyi alkoholt viszünk be a szervezetbe. Tehát erre kell figyelni, hogy ebből ne vigyünk be túl sokat.
1: Ugye az a felmérésből kiderült, hogy inni tudunk, meg mindenki tudja, hogy hogyan kell inni, viszont aztán az utána következő kigurulási időszakot, ami az ivás után következik, annak a megoldásában tűnt talán legnagyobb bizonytalanság a megkérdezettek körében. Mi derült ki?
2: Hát igen, mert az ugye egyrészt nem bizonytalanok abban, hogy mennyi idő alatt bomlik le az alkohol. Eleve sokakat nem, hogy mondjam, tehát eleve már az problémát okoz, hogy különbözőképpen hat ránk az alkohol.
1: Hát minden szervezet más.
2: Igen, persze, már csak a méret más. Tehát ugye szokták mondani, hogy a hölgyek azok kevésbé bírják az alkohol, de hát átlagosan a hölgyek azok kisebb termetűek, mint az urak, férfiak. Tehát ilyen szempontból ez érthető. És nyilván genetikai összetevő is van, tehát...
1: Mondjuk egy japánt összevetni egy magyarra.
2: Hát igen, nekem volt olyan, rokonom, aki nem mondom meg, hogy mennyit ivott naponta, de 103 évig élt. Tehát nyilvánvalóan nem az alkohol okozta a problémát, hanem hát nyilván a 103 év az már elég szép kor. És tehát nyilván genetikailag is függ, és függ attól, hogy milyen, ahogy mondtam, a testtömegtől, tehát hogy milyen súlyosak vagyunk, és akkor azt, hogy milyen, például milyen gyorsan hat az alkohol, az függ attól, hogy közbe iszunk-e vizet, vagy nem, akkor ettünk-e, vagy
1: erre
2: nem.
1: Ez a klasszikus idei vonatkozó hidratáció.
2: Igen, hát ez fontos, persze. Úgyhogy ha meg már túlzásba vittük, akkor nagyon fontos az, hogy nyilván, hogy pihenjünk, amennyit csak tudunk. Ugye a máj bontja le az alkoholt, tehát a májnak időt kell adni, hogy ezt megtegye. De vannak mindenféle tévhitek, hogy mivel tudjuk ezt gyorsítani, de ezek általában, mármint, hogy ezek nem gyorsítanak, hanem ezek csak mondjuk így, hogy a közérzetünket...
1: Ebből az ön számára melyik a legújabb ilyen novum?
2: Hát megmondom szintén, hogy én lehet, hogy ebben én elmaradott vagyok, bár kávét, szeretem a kávét, de az, hogy a kávéval, tehát ez egy tévhit, hogy egyáltalán ez egy hiedelem, hogy a kávé az segíti,
1: semlegesíti,
2: segíti, ezt én nem gondoltam, megmondom őszintén, eddig. Nem is próbáltam soha, hogy kávét ígyak, hogyha esetleg sokat ittam. Fiatal koromban velem is előfordult, tehát én agráregyetemet végeztem eredetileg, úgyhogy azért ott volt köcsög alatótól kezdve sok minden.
1: De a víz az alapvetően segít.
2: Igen, persze segít, de gyorsítani semmi nem gyorsítja. Tehát az a májnak a feladata, az megoldja a máj.
1: Hát és akkor ugye azon túl ott vannak a különféle szerek, amiket ajánlanak ahhoz, hogyha majd ezt beveszed, akkor ettől majd jobban fogsz lenni.
2: Ne vegyünk meg be semmit, meg hát van, ami szintén egy teljesen félrevezető, ez a gyógysör, hogy majd ígyunk sört, és akkor az milyen jó lesz, hát, hogyha az alkoholmentes...
1: A gyógysör ez a kutyaharapás szőrével,
2: hát
1: ugye?
2: Igen, és ha alkoholmentes sör, akkor azt mondom, hogy oké, de igazából már ugye az akkor csak folyadék, de hát ha sört iszom, amiben van alkoholsör, akkor az egy újabb bevitel. Tehát azt akkor a májat újra terhelem. Tehát hogyha már túlzásba vittem, amit ugye mi nem szeretnénk, hogy túlzásba vigyék a fogyasztók, akkor ez nem jó nyilván.
1: Honnan szerezzük az alkoholivási ismereteinket? Mert ugye erre is kitért a kutatás. Család, barátok,
2: hát
1: szakember.
2: Igen. Tehát, hogy ahogy ezt már említettem, nekem ez volt a pozitívum, hogy a szakemberektől várják el legtöbben, ha elvárják. Mármint, hogy akik elvárják ezt, de valójában ugye azért a barát, ismerős, rokonság nyilván oda is fordulnak, de érdekes módon egyharmada aztán is nem fordul senki ezt. Tehát,
1: mi van, arról is van valamilyen visszajelzés, hogy egyébként, ha a szakembertől várják el az információ átadást, akkor az hogy jelenjen meg? Hol jelenjen meg? A mai médiafogyasztási szokásokat tekintve?
2: Hát erre még nincsen, de ugye nálunk... Most már ez a második év, amikor a kampány előtt is, és a kampány után is csinálunk egy felmérést, de mi nem tudunk, meg nem is célszerű a mai rohanó világban ilyen hosszú beszélgetéseket folytatni ezzel, mármint egy ilyen kampány keretében, úgy értem, és ezért mi rövid videókkal fogunk megjelenni az italmérték.hu felületein, tehát ahol a Budapesti Orvostan Hallgatók Egyesületének a tagjai, mint szakavatott személyek fognak röviden beszélni ezekről a témákról.
1: Segíti az önök munkáját ez a mostani trend, amikor ugye különösen a fiatalok, az Z-generáció kevesebb alkohol fogy, ugye erről panaszkodnak a borászok, a pálinkázók és mindenki?
2: Már milyen szempontból?
1: Hát abból a szempontból, hogy mondjuk kevesebb nehéz követ kell megemelni ahhoz, hogy az emberek fejébe tudatosuljon az, hogy hogyan kell alkohol fogyasztani, hát hiszen fölnő egy korosztály, amelyik azt mondja, hogy eleve nem, köszönöm szépen, nem kérem.
2: Jó, hát ugye a szövetség az a tagjait képviseli. A tagoknak ugye az érdeke, hogy értékesítsenek, nyilván árbevétel, eredmény centrikusak, ez természetes. A mi feladatunk igazából, ami a tagok ösztönzésére és a mondjuk így az európai partnereink ösztönzésére, és ezt el kell mondjam, hogy már Európa szint, tehát Európában mennek ezek a kampányok, és lényeg az, hogy nekünk ez egy részfeladatunk, hogy így
1: hát mondjam. Igen, csak ugye az éremnek két oldala van, és most ugye melyik oldalon áll ön is ebben a pillanatban, mert egyébként ugye egy szakmai szervezetet képviselnek, de ugyanakkor önök kérték, hogy ez a kutatás elkészüljön, mert egy olyan tudás birtokába szeretnének vagy szerettek volna jutni, amelyik valamilyen szinten azért mégiscsak befolyásolja a pult másik oldalán való állást.
2: Igen, persze, de ahogy mondom, a mi tagjaink azok, hogy mondjam, így felelős cégek, vagy felelősségvállaló cégek. Tehát,
1: még nem tagjaik, azok meg nem?
2: Hát, jó, oké. Okay. Tehát lényeg az, hogy társadalmi felelősségvállalás is azért ma már ez egy ismert fogalom, és egyáltalán nem érdeke a cégeinknek az, hogy az alkoholizmus maga nőjön. Tehát, sőt, az azért érdekünk, hogy csökkenjen, és hogy élvezzék ezt a terméket. Az Z-generációra visszatérve érdekes nagyon amit én hallottam egy esetről, hogy egy 25 év körüli hölgy kapott egy üveg pálinkát, megkóstolták, majd egy hónap múlva odament az, akitől kapta, és a pálinkában többen laktak egy lakásban, és a pálinka ott állt a nappali asztalán, ugyanaz a pálinkás üveg, és ugyanannyi volt benne. És akkor fölmerült a kérdés, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban. Az elmúlt egy hónapban nem történt semmi, mert nem volt alkalom. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk így az én korosztályom azért simán megteszi azt, hogy egy hosszú, kemény nap után hazaérve megiszik egy kupica pálinkát, vagy egy unikumot, vagy bármi rövidet, vagy akár egy sört, vagy egy pohár bort, és az Z-generáció az egyáltalán nem biztos, hogy így működik. Tehát ez nyilván befolyásolja az eladásokat, és látszik, Európa szerte látszik.
1: Hát ez igen, ezt tudjuk, illetőleg hát ugye piacra kerülnek azok a különféle italok, amik már mixek, amik már ízben adják, nagyon kevés alkohol tartalmaznak, pontosan, hát ezeknek irgalmatlan bumja van, csak fel kell nézni a polcokra, és a rózsaszintől a zölden, a kéken át minden fajtát, és mindenki, a borászok is, sörösök is, mindenki megjelenik ezekkel a termékekkel.
2: Természetesen, tehát a trendet követniük kell, nyilvánvalóan nem tudnak kitérni előle.
1: De ez a felmérés egyébként azért biztató? Az eredmények?
2: Hát a mi kampányunk szempontjából igen, tehát az, hogy van erre érdeklődés, nagyon kíváncsi leszek majd a záró felmérésre is, hogy mi jön ki ebből, mert a tavalyi kampányunknál ott azért az, annak, aminek az volt a cím, hogy csak még egy és már is más a helyzet, ugye itt arról
1: Igen.
2: Kellett meggyőzni.
1: A határ.
2: Meggyőzzük az embereket, hogy a fogyasztókat, hogy hol van a határ, hogy azt tudniuk kell, hogy hol van az ő saját határuk, és azért ott az kijött a számokból az utólagos, tehát a második felmérésből, a záró felmérésből kijött, hogy azok, akik hallottak a kampányunkról, azoknak a háromszor annyian gondolkoznának el azon, hogy mennyit isznak, mint akik nem hallottak.
1: A tudatosság.
2: Igen.
1: Tehát köszönöm szépen az információkat. Nagy András, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatója volt a vendégem. Köszönöm szépen. Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban 1 óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több javaslatot is közölt a jogalkotóval a Magyar Nemzeti Bank a hitelezés adminisztrációs terhének csökkentése érdekében. A jegybank szerint mérsékelni kellene az előtörlesztéshez kapcsolódó adminisztratív tereket és díjakat, illetve a közjegyzői díjakat is. Az MNB az elmúlt években további versenyképességi javaslatokat is megfogalmazott, egy központi értékbecslő adatbázis létrehozása, a földhivatali adatok folyamatos lekérdezhetősége és a közjegyzői hitelesítés digitális fejlesztésére vonatkozóan. Jobban figyelnek a nyugdíj megtakarításra a magyarok. Az első negyedében több mint 12 ezer új belépő jött az önkéntes nyugdíjpénztárakba. Ennél több frissen érkező tagot 2021 negyedik negyedévében regisztráltak utoljára. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint az új belépők száma már lassan ellensúlyozza a természetes fogyást. Tóth Leventét hallják.
3: Van egy természetes fogyás, és a kérdés mindig az, hogy másik oldalon azok mennyire pótolják ezt a számot, és szerencsére hosszú-hosszú évek apadása után most már húzamosabb ideje. Újra növekszik, kicsit ugyan, de növekszik az önkéntes pénztáraknak a létszáma, ami mögött egyértelműen az állhat, hogy a fiatalabb korosztály is, hiszen jellemzően ők lépnek be, most már jobban figyel arra, hogy vajon miből is fogja megélni időskorába, mennyire lesz elég az állami nyugdíj, mennyire érzi azt, hogy az állami nyugdíj mellé neki kell takarékoskodni, hogyha azt akarja, hogy ne legyenek gondjai, vagy jobb pénzügyi helyzetbe kerüljön.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 7%-os pluszban, 144.489 ponton az index, a forgalom közelíti a 8,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,7% körüli mínuszban, 4400 forinton, az OTP majd 1,5%-kal emelkedett 46.040 forintra, a Richter 2%-os pluszban 11.860 forinton, a Telekom pedig majd 1%-kal emelkedett 2674 forintra. A forint reggel komolyabb erősödést mutatott, egy picit ebből visszavett, de azért alapvetően az erős oldalon. 1 euróért 359 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 315 forint 90 fillért kell adni. 1 svájci frankért 387 forint 50 fillért kérnek. Európában a vezető indexek mindegyike pluszban. London 0,5%-kal van feljebb, a DAX index 1,7%-os pluszban. Párizs 9%-kal, az olasz tőzsde 8%-del, a spanyol 1,5%-kal ment feljebb. Ázsiában is pluszokat láthattunk. A japán tőzsde 0,5%-os pluszban zárt, Hongkong 1%-ot tudott erősödni. A Shanghai Composite mintegy 1,2%-os pluszban zárt. India 1% fölötti pluszban fejezte be a napot. A Dél-Koreai Index 1% alatt pár ponttal, Szingapur pedig 0,6%-os pluszban fejezte be. Az olajárak még lejjebb jöttek reggelhez képest, 7%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, 83 dollár 10 centen jegyzik, a Brent több mint 8%-kal szakadt be, immár 89 dollár alatt pár centen. Mindez azért van, mert hogy nem lőtték egymást az irániak és az Egyesült Államok, és ezt a piac díjazza. Az aranyárfolyama azért följebb ment, 8%-os pluszban, 4102 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára közül a palládium 2,9%-kal drágul, csak úgy, mint a platina, az ezüst 1,1-del, a réz mindössze 7%-kal. A mezőgazdasági termelőjárak többsége mínuszban. A kakaó 1,8, a cukor 1,2, a szója 2,8, a kukorica pedig majd 3%-kal olcsóbb, a búza 1,4%-kal kerül kevesebbe, a kávé az, ami szemmel láthatóan drágult, 2,1%-os pluszban. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 7,2%-ot jött lejjebb, 59 euró alá esett be pár centtel augusztus végi szállítással. A klímaváltozás a hazai zöldborsó és babtermesztés is kihívás elé állítja. A legnagyobb probléma a téli csapadék hiánya. Ez különösen az elmúlt 10 évben erősödött föl. Ezért egyre kevesebben foglalkoznak ezzel Magyarországon, hiszen nagyon komoly öntözési és talajművelési technológia kell hozzá, mondta a Fruitweb alelnöke. Varga István ugyanakkor arról is beszélt, hogy a gabonatermesztés válsága miatt a gazdáknak lépniük kell, és könnyen lehet, hogy a hüvelyesek felé nyitnak majd.
4: Alapvetően a feldolgozóiparnak az utóbbi időben tőlünk a keretebb lévő háborúk is esetleg egy-két szezonban az elmúlt időszakban bezavartak az értékesítésben. Megjelennek különböző konkurenseink nyugat-európai piacon kedvező klimatikus viszonyok között, ha bár az utóbbi időben ez őket is sújtja, illetve ezeket az értékeket, ami úgymond ezeket a klimatikus problémákat, ami felerősíti, a semmi más, mint az, hogy alapvetően az elmúlt 10-12 évben az input anyagok árai azért a termesztésben megnehezítették, vagy drágábbá tették a termelést, így ezáltal sokkal érzékenyebbé vált az zöldborsó termesztés. 25-30 évvel ezelőtt is voltak idézetére szélsőséges időjárások, de talán nem ennyire.
2: Még az idén kírják a közbeszerzés 42 új hévszerelvény beszerzésére. A vonatok a csepeli, a ráckevei, valamint a szentendrei vonalon állhatnak majd forgalomba. A járműcsere mellett a peronok, a pálya és az áramellátás is megújul, így a teljes rendszer korszerűbbé válhat. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, a hazahozott uniós forrásoknak köszönhetően megkezdődhet a hév teljes megújítása. Közben a kormány 240 milliárd forintot különített el, ugyancsak uniós finanszírozással a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ez a simpár az utolsó Budapestről kivezető egyvágányos és dízel vasútvonal, amelyen korszerűtlen szerelvények járnak rohamosan fejlődő elővárosi térsége, például Gyál irányába. Történelmi mélypontra csökkent a globális alumínium készletek mértéke. A Reuters Info összefoglalója szerint a londoni fémtőzsdén a közel-keleti konfliktus egyre súlyosabb ellátási zavarokat okoz az alumínium piacán. A készletek már alig fedeznek egyetlen napnyi globális fogyasztást, a szabadon elérhető mennyiség döntő része orosz eredetű. 2%-kal növelte profitját és 6%-kal az árbevételét az AstraZeneca brit svéd gyógyszeripari vállalat a második negyedévben. A cég adózott eredménye meghaladta a 2,5 milliárd dollárt. A június végén lezárt 3 hónapban, ez 2,5%-kal több az egy évvel korábbi mutatónál. A vállalat legnagyobb onkológiai gyógyszerszegmensében a bevétel 16%-kal 7,3 milliárd dollárra nőtt. Augusztusban tárgyalnak a svájci parlamenti képviselők a UBS bankra vonatkozó új tőkekövetelményekről. A Reuters írása szerint a cél az, hogy az adófizetőket megvédjék egy újabb bankcsődtől. Ugyanakkor egy olyan intézkedést kívánnak elfogadni, ami nem teszi versenyképtelenné a pénzintézetet. A svájci parlament váratlan enyhíteni fog a kormány által kért, mint egy 20 milliárd dolláros elsődleges alapvető szavatoló tőke követelményen. A Credit Suisse 2023-as összeomlására is reagáló szabályokat legkorábban decemberben fogadhatják majd el. Többek kerülnek az üzemanyagok holnaptól Horvátországban, a benzin literenkénti ára 8 centtel, 1,62 eurócentre, a dízelé az pedig 16 centtel, 1,75 eurócentre emelkedik majd. A földgázért is többet kell fizetni, az új hárak úgy tűnik, hogy 2 hétig maradnak majd érvényben. Repedések jelentek meg a 4 éve átadott Horvátország déli részét az ország többi területével összekötő Pelješac híd mind a 6 pillérében. A javítást októberben kezdik, a munkálatok várhatóan 8 hónapig tartanak majd. A csaknem 2,5 millió kilométer hosszú híd a Pelješac félsziget és a horvát szárazföld között található.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhős napos időszakok váltják egymást, ezt láttuk ma is délelőtt itt a 13. kerületben. Kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél megerősödik. A hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, késő este 16 és 25 fokra hűl majd le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Szilágyi Áron közel állt ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljön, ezzel érmet szerezzen, ám végül egy találattal kikapott a 8 között és a 8. helyen végzett férfi kartban a hongkongi vívó világbajnokságon. Egy másik fontos hír, hogy visszavonul az idén végén az első japán Grand Slam torna döntős Nishikori Kei, sorozatos sérülések miatti motivációvesztés következtében fejezi be pályafutását, aki az első teniszező volt Japánban, aki Grand Slam torna döntőibe jutott. Ha már tenisz, akkor jó hír, Bondáron a 20 helyet javított, így a 77. pozíciót foglalja el a női teniszezők világranglistáján, amelyen azonban egy héttel ezelőtt 24 helyet rontott. Udvardi Panna 2 pozíciót visszacsúszva 74. Gáfi Dalma 4 helyet rontva 156. A női ranglista élén nem történt változás, továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka vezet. A férfiaknál sem történt változás, az olasz Jannik Sinner őrzi pozícióját, a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz mögött. A magyarok közül 1 helyet visszacsúszott Marozsán Fábián, ő az 55. helyen áll, Fucsovics Márton a 84. Piros Zsomba pedig a 122. a világranglistán.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Egyre aktívabb a fiatal korosztály az önkéntes nyugdíjpénztáraknál. Idén az első hónapban több mint 12 000 léptek be valamelyik nyugdíjkasszába. Hosszú évek apadó trendje után már fordulat látszik, ebben nagy szerepe van a cégeknek és a kafetériának, mondta nekünk a biztos döntéspontú vezető szerkesztője. Tóth Levente arról is beszélt, hogy a befizetések után járó 20%-os állami adó visszatérítés továbbra is az egyik legfontosabb motivációnak számít. Kovács Gergő interjúja.
5: Mi állhat a mögött, hogy idén évek óta nem látott mértékben nőtt az önkéntes nyugdíjpénztárakba belépők száma?
3: Nem csak az első negyed évnek a tendenciája az, hogy a magyarok, minthogyha jobban figyelnének arra, hogy megtakarítsanak az időskorukra, és most már húzamosabb ideje nő a önkéntes nyugdíjpénztárakba való belépés, olyannyira, hogy az első negyed évben most egy olyan számot produkáltak összességében, több mint 12 000, ami sok év óta nem volt példa. Ilyen jó első negyedéves adat 8 éve nem volt, és egyébként is, ha visszamegyünk, akkor a negyedéves adatokat összehasonlítva 4 éve volt utoljára hasonló, de az egy utolsó negyedéves adat volt, és azokban sokszor belejátszik a nagyobb számba az, hogy az adó kedvezménynek a felhasználása vagy kihasználása érdekében többen lépnek be.
5: Tartós trend ez, vagy egy egyszeri fellendülés itt az idén?
3: Végre ezzel, hogy újra növekszik nyugdíjpénztárba belépő új tagoknak a száma, elérték azt ezek a nyugdíjpénztárak, és most már ez egyértelműen tendencia, hogy összességében is növekszik a taglétszám. Van egy természetes fogyás, és a kérdés mindig az, hogy másik oldalon azok mennyire pótolják ezt a számot, és szerencsére hosszú-hosszú évek apadása után most már húzamosabb ideje, tehát egyértelműen tendencia szerűen újra növekszik, kicsit ugyan, de növekszik az önkéntes pénztáraknak a taglétszáma, ami mögött egyértelműen az állhat, hogy a fiatalabb korosztály is, hiszen jellemzően nők lépnek be, most már jobban figyel arra, hogy vajon miből is fog ő megélni időskorába, mennyire lesz elég az állami nyugdíj, mennyire érzi azt, hogy az állami nyugdíj mellé neki kell takarékoskodni, hogyha azt akarja, hogy ne legyenek gondjai, vagy jobb pénzügyi helyzetbe kerüljön.
5: Itt a kampányok is nagyban hozzájárulhattak ehhez, és mennyire ritka ebből a szempontból az, hogy nyáron is tartanak ezek a taktoborzó akciók?
3: Az látszik, hogy ahogy meglódult a kedv, az öngondoskodási kedv, erre ráülnek a pénztárak is, hiszen ők is érzik, hogy van kikre akciót hirdetni, és most már lényegében egész évben tartó akciókról beszélünk, így a nyári időszakban is folynak ezek a kampányok, akciók, amivel valamilyen plusz juttatással próbálják becsábítani az új tagokat, azoknak a cégeit is, tehát olyan kampány is fut, amikor a cégeket igyekeznek rábírni arra, hogy a dolgozóiknak adjanak ilyen juttatást, hiszen azért nagyon jelentős részt itt arról van szó, hogy egy cégnél egy kafetéria elem az, hogy a nyugdíjpénztárba ad befizetést a cég, vagy ezt is lehet választani, és nyilvánvalóan minél több cégnél teszik lehetővé azt, hogy ilyen nyugdíjpénztári megtakarításra is lehessen kafetériát kapni, annál nagyobb lesz stabilan az a kör, amelyik így moskodik magáról. Tehát nagyon fontos az is, hogy ne csak a személy legyen az, a dolgozó legyen az, a fiatal legyen az, aki így dönt, hanem kapjon egy ösztönzést a munkahelyéről. Tehát nyilvánvaló, hogyha letesznek az asztalára egy kafetéria csomagot, amiben ott van mondjuk választható elemként a nyugdíjpénztár, akkor nagyobb a esély arra, hogy legalább részben erre használja ki a kafetéria keretét, hogyha nincs benne a cégnél a kafetériában nyugdíjpénztár, vagy az egészségpénztár, akkor nyilván ez esély nincs meg, tehát itt döntő fontosságú az, hogy a cégek is ezt lehetővé tegyék. Ilyen döntése az 100 számra hozhat új tagokat a nyugdíjpénztáraknak, ráadásul itt azért stabil fizetésről van szó, tehát hogyha egy kafetéria csomagban ott van ez a pénz, akkor a cég minden hónapban utalja ezt az összeget. Nyilván arra is figyelni kell a tagoknak is, hogy ahhoz, hogy igazándiból időskorban ez egy komoly támogatás legyen az állami nyugdíj mellett, ahhoz viszonylag jelentős összeg van szükség. Tehát ne elégedjenek meg azzal, hogy a minimum tagdíjat 5 vagy 10 ezer forintot befizetnek. Tehát ha lehetőségük van, akkor magasabb befizetéseket is végrehajtsanak. De önmagában már az, hogyha valaki nyugdíjpénztári taggá válik, és akár ilyen alacsony összeget, 5-10 ezer forintot is eltesz, ez már azért egy jó dolog, tehát hosszú távon ebből is épül egy megtakarítási összeg, csak nem kell erre úgy tekinteni, ha valaki ennek tagja, és ilyen alacsony összeget fizet, akkor ezzel ő hátra is dőlhet, és nincs is semmi dolga időskorára. Hát érdemes akár ebben nagyobb összeget tenni, akár több fajta ilyen öngondoskodást is futtatni egymás mellett, tehát más formák is vannak, a nyugdíj előtakarékossági számla például, vagy a nyugdíjbiztosítás. Ez mind más egy kicsit, de egymás mellett is lehet őket alkalmazni, ráadásul mind a háromra jár adókedvezmény. Tehát itt az adókedvezmény is egy nagyon vonzó dolog, hogy a befizetéseknek egy jelentős részét, jellemző 20%-át, hanem nagyon-nagyon magas összeg, akkor az állam visszaadja olyan módon adóból, hogy ez rákerül a nyugdíjpénztári számlára, tehát 20%-tal több befizetést írnak jóvá nyugdíjpénztári számlán, tehát ez is egy ösztönző erő lehet, ez megmaradt, így ez hosszú-hosszú évek óta megvan ez lehetőség, lehet szó, hogy az állam valamikor ennek az összegét megemelje, de hát azért jellemzően a nyugdíjpénztáraknak mindenképpen beleférnek a tagok ebbe a keretbe, tehát nem az a probléma most még, hogy olyan sokat takarékoskodnak az emberek a nyugdíjpénztárra, hogy már kimerítik az adókedvezményes keretüket.
2: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztőjét, Tóth Leventét hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Hát idehaza a BUX a maga az Index Pluszban 9%-kal 144.773 ponton. A forgalom átlépte 8,8 milliárd forintot. A MOL már csak 8%-os mínuszban, 4438 forinton, ugye ennél járt lejjebb is. Az OTP majd 1,5%-kal drágult 46.040 forintra, a Richter 2% fölötti pluszban 11.870 forintot ér, a Telekom pedig több mint 1%-kal 2676 forintig erősödött. A forint az euróval szemben egy picit talán korrigált vissza, 359 forint 80 filléren áll, de az erős oldalon. Egy dollárért 315 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 387 forint 40 fillért kérnek. Európában is mindenütt pluszokat látunk, London 0,5%-kal, a DAX Index több mint 1,5%-kal emelkedett eddig, Párizs 7%, az olasz tőzsde 0,8%-kal nem drágult, hanem ment feljebb. A spanyol index pedig 1,5%-os pluszban. Ázsiában is pluszokat látunk, ott is eltérő mértékben. Japán 0,5%-kal ment feljebb, Hongkong 1%-kal, csak úgy, mint a dél-koreai index. A Shanghai kompozit 1,2%-del, India 1%-kal tudott feljebb menni a kereskedés végére, Szingapúr 6%-os pluszban zárt. Ami jó hír az az, hogy az olajárak azért szemmel láthatóan beestek, annak eredményeképpen, hogy a hétvégén nem volt fegyveres konfliktus az Egyesült Államok és Irán között, hogy meddig tart, nem tudjuk, de 6,8%-kal olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, $83.20 közelében, a Brent 7,8%-kal $89.30. Az arany majd 9%-kal $4,105 erősödött, ennyit ér egy uncia arany. A többi fém közül a palládium 2,8, a platina ugyanilyen mértékben drágult, az ezüst 1%-kal ment feljebb, a rész 0,6-del. A mezőgazdasági termelői árak közül a kakaó 2,4%-os mínuszban, a szója 2,9%-kal kerül kevesebbe, a kukorica 3%-kal. A kávé az, ami szemmel láthatóan drágult, 2,8%-kal, és még a búzáról is el kell mondanom, hogy több mint 1,1%-kal olcsóbb. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 7,2%-os mínuszban, 58,90 eurócenten áll augusztus végi szállítással. Vezetőváltás történt Paks 2 élén. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken Jákli Gergely korábbi vezérigazgató helyére Ságódi Attilát nevezte ki. Ez önmagában egy politikai döntés, a lényeg magában a beruházásban, annak szakmai és pénzügyi feltételeiben van, mondta reggeli Monitor című műsoromban Szabó M. István energiaipari szakújságíró. Szerintem már az is kérdés, kell-e folytatni a projektet, és a rendelkezésre álló összeget nem lehet-e más energiaprogramra fordítani. Példaként hozta fel egyébként Ausztriát, ahol gyakorlatilag az indítás előtt zártak be egy erőművet. Vele beszélgettem mindenről. Egyetem felmerülhet az a kérdés, hogy nem folytatjuk tovább?
6: Persze, bármikor mondhatjuk azt, hogy ennek nincsen szükség, vagy hogy ennek mi az oka, hogy ettől elállunk, vagy pedig okafogyottá vált ez a történet. Február elején elkezdődött az első beton öntése, ami ugye a hivatalosan az atomerőmű építésének a megkezdési dátuma. A legutóbbi információm azok, hogy most fejezik be ennek a úgynevezett tartóbetonnak az öntését, ami hát meglehetősen furcsa, mert nekem vannak olyan emlékeim, hogy Kínában, amikor atomerőmű építés kezdődik, akkor 2-3 hét alatt kiöntik az alapbetont szinte egyben. Itt pedig hát február, március, április, május, tehát számol ki hány hónapja, tulajdonképpen betonoznak folyamatosan az ottani megrendelés szerint a munkások. Ezt a projektet valahol meg kéne állítani, és húzni egy vonalat, hogy akkor idáig mit sikerült ebben lépni, és aztán hogyan tovább. Most ez egy kicsit furcsa helyzet, hogy még dolgoznak tovább a projekten. De önmagában az, hogy ezt a projektet mikor és meddig lehet megállítani, hát azért tegyük tisztában, tehát Ausztriában az elkészült atomerőmű már ott tartott, hogy meg kellett nyomni a zöld gombot is, elindul, és akkor állították le a projektet, tehát elvileg bármikor leállítható egy atomerőmű építése. Az a kérdés, hogy milyen indokkal, illetve ki az, aki ebben az ügyben ezt a döntést meghozza, vagy el tudja dönteni, hogy erre szükség van-e, vagy sem. Azért azt még megjegyezném, hogy az Európai Uniónak a döntése, hogy ez a beruházás egyáltalán működhet-e ebben a formában az állam finanszírozhatja ezt a beruházást, vagy sem, az még mindig nem eldől dolog. Ez tavaly ősz óta a Brüsszelben vár egy igenre, vagy nemre. Jelenleg az, hogy az állam kifizeti a költségvetésből, kifizeti a megrendelőnek a eladott számláit, az lehet utólag egy óriási kötelezvénye az állam számára abban az esetben, hogy ez törvénytelen vagy szabálytalan kifizetésnek minősül, és ezt a pénzt vissza kell fizetnie ugyan saját magának, de hogy vissza kell fizetnie a költségvetésbe, és ilyen módon nem finanszírozható beruházás. ennek a kimondása még várat magára, ezért is furcsa, hogy továbbra is folyik a munka.
2: Mondhatjuk azt, hogy Paks 2-re lehet, hogy nincs is szükségünk?
6: Én egy kicsit másképp fognám meg ezt a kérdést, nem szeretnék ebben hitvitát elindítani, meg teljesen felesleges, hogy 12 év után 3 percben elmagyarázni, hogy erre miért nincsen szükség. Inkább mondanám a peremfeltételeket, tehát hogy az Európai Unióban épülne egy olyan orosz típusú atomerőmű, aminek a technológiáját csak Magyarországon, csak itt ebben a projektben valósítanák meg. Az Európai Unió és Oroszország közti viszony hát jelenleg legalábbis hosszú távra meglehetősen mérgezett, vagy annak tekinthető, ezt a technológiát ide Magyarországra elhozzák, ahol nem lehet például majd karbantartani az orosz segítség nélkül, nem lehet majd üzemanyagot cserélni, hiszen orosz üzemanyag lesz ebben a rendszerben. Ezt a technológiát az oroszok nem fogják másnak a rendelkezésére bocsátani, nem úgy, mint a Paks 1-et, ami ugye több országban is működik a Közép-Európában. Tehát ezek a 440-es régi blokkok helyett érkező 1200 megawattos blokkok, ezek csak orosz technológiai segítséggel, supporttal működnek. Ez egy jelentős zsarolási potenciált jelent úgy az Európai Unió, mint Magyarország irányába. Mondok egy teljesen egyszerű példát. Ahogy a benzinkúton az oroszok mondhatják egyik napról a másikra, hogy akkor holnaptól megemelkedik az üzemanyag kazettáknak az ára, mert nekik így jön ki a matek, úgyhogy nem fogják olcsóban adni. Ebben az esetben mit fog csinálni a magyar kormány ezzel az atomerőművel? És ez csak egy teljesen hétköznapi üzemszerű szituáció. Ha 60 évre elköteleződünk egy ilyen technológiába, akkor valószínűleg ilyen kockázatot nem lehet bevállalni.
2: Én nem is hitvitának akartam föltenni a kérdést, hanem egyáltalán, hogy nem lesz szükségünk ennyi áramra?
6: Én azt mondanám megint csak egy másik oldalról, hogy eddig erre a projektre elköltöttük a bekerülési költségének nagyjából a 6%-át, lehet, hogy a többi 94%-ot, amit erre el kell költeni, mert el kell költeni. Tehát az nem kérdés, hogy ide óriási összegeket kell beönteni, az energiatermelés, az energiaszolgáltatás, a hálózatbiztonság, stb. Az egész energetikában elképesztő mennyiségű pénzt fogunk majd beönteni ahhoz, hogy stabil maradhasson a rendszer. Az a kérdés, hogy ezt a pénzt, amit valószínűleg egyszer lehet elkölteni, tehát hogy egy áll majd rendelkezésre az a konstrukció, hogy az Európai Unió támogatni fog bizonyos energetikai beruházásokat, ahogy a most is, ha jelenlegi kormány hazahozta azt a pénzt, amit már 2023-ban is hazahozhattak volna az előző kormányzati időszakban, de nem hozták haza, és az például hálózatfejlesztésről és okosmérőkről szól, az is része ennek a dolognak. Most ha ez a pénz összeg, ez az óriási pénz, amit most jelenleg 1000 milliárd forintokban lehet mérni, az a kérdés, hogyha ezt egyszer lehet összerakni, akkor mire költsük el? Azt én kockázatosnak látom, hogy jelenleg egy ilyen hátterű projektre tegye fel az összes tétjét Magyarország, ahogyan az előző kormányzat tette. Ezzel szemben számos olyan részletkérdés van, vagy részletfeladat van, amit meg lehetne oldani. Például Nyugat-Európában is, ezzel Nyugat-Európában nem csak Hollandiát értem, hanem Németországot, sőt Franciaországot is. Konkrét projektek vannak arra, hogy a lakossági önellátást az energetikában hogyan lehet elmozdítani a teljes hálózati kiszolgáltatottságtól a teljes önellátás irányába. Tehát, hogyha napelem van a háztetőn, akkor hogyan lehet energiatároló berendezéseket tenni ezekre a végpontokra, tehát neked a garázsban betesznek
2: ez egy kis 20 centiméter. Ez itt is egy pár tízezer lakásnál, igen, csak még ugye az elején tart.
6: Így van, igen, hát van 4 millió lakás Magyarországon, hogyha abból mondjuk 2 milliónál járnánk, akkor már mondhatnánk, hogy az látszik, most az néhány tízezer. Tehát ez fel fog gyorsulni, erre pénzt kell adni, ezt támogatni kell, ezt meg kell segíteni, és akkor lehet arról beszélni, hogy az energia kitettsége, a hálózati kockázata, az áramtermelő kapacitás növelésnek a kérdése másképp is kezelhető, mint eddig. Erre például végtelen sok pénzt lehet elkölteni.
2: Az elmúlt percekben Szabó M. István energetikai újságírót hallották itt a Trend FM-en, az elmúlt mintegy fél órában pedig M. Szűcs Pétert. Nem sokára 13:30, Nagy Károly kollégám pedig már itt ül, és alig várja, hogy önöknek elmondja a friss híreket, meg a tőzsdét. A jó hír ma az, hogy csökken az olaj ára, és reményeink szerint ezt majd látjuk a kutakon is. Én megköszönöm figyelmüket, legyen szép a napjuk, találkozunk szerda hajnalban, addig is minden jót, viszont hallásra.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Június.

0: délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Több javaslatot is közölt a jogalkotóval a Magyar Nemzeti Bank a hitelezés adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében. A Nemzeti Bank szerint mérsékelni kellene az előtörlesztéshez kapcsolódó adminisztratív terheket és díjakat, illetve a közjegyzői költségeket. A Nemzeti Bank az elmúlt években további versenyképességi javaslatokat is megfogalmazott, egy központi értékbecslői adatbázis létrehozása, a földhivatali adatok folyamatos lekérdezhetősége és a közjegyzői hitelesítés digitális fejlesztésére vonatkozóan. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo-t is foglalkoztató Al Nassr Saudi labdarúgóklub adóssága meghaladta 800 millió riált, ez 187 millió euró. Az Ar-Riyadiyah sportnapilap szerint a klubot birtokló Szaúd-Arábiai Állami Befektetési Alap próbálja a pénzügyi válságot megoldani, de azt is fontolgatja, hogy eladja az Al Nassr-t. A bajnoki címvédőnél állítólag több játékos sem kapta meg teljes júniusi fizetését. A múlt szezonban az együttes 2019 óta először bajnok lett, ám egyre nehezebb helyzetbe került növekvő eladósodása miatt. Az anyagi krízishez hozzájárult az is, hogy túl sokba kerül a portugál sztárjátékosa, akinek a 200-250 millió euróra becsült évi rekordfizetése és bónuszai hatalmas terhet rónak a klub költségvetésére. Jobban figyelnek a nyugdíj megtakarításra, a magyarok az első negyedévben több mint 12 000 új belépő jött az önkéntes nyugdíjpénztárakba. Ennél több frissen érkező tagot 2021 negyedik negyedévében regisztráltak utoljára. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint az új belépők száma már lassan ellensúlyozza a természetes fogyást, Tóth Leventét hallják.
3: Van egy természetes fogyás, és a kérdés mindig az, hogy másik oldalon azok mennyire pótolják ezt a számot, és szerencsére hosszú-hosszú évek apadása után most már húzamosabb ideje, újra növekszik, kicsit ugyan, de növekszik az önkéntes pénztáraknak a létszáma, ami mögött egyértelműen az állhat, hogy a fiatalabb korosztály is, hiszen jellemzően nők lépnek be, most már jobban figyel arra, hogy vajon miből is fogja megélni időskorába, mennyire lesz elég az állami nyugdíj, mennyire érzi azt, hogy az állami nyugdíj mellé neki kell takarékoskodni, hogyha azt akarja, hogy ne legyenek gondjai, vagy jobb pénzügyi helyzetbe kerüljön.
2: 359 forint 60 fillére jelenleg az euró, a svájci frank 387 forint 20, a dollár 351 forint 60 fillér. Elkezdődött az országgyűlés mai ülése Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával, aki egyebek mellett beszélt arról is, hogy a miniszterelnökségen 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tettek feljelentést, a többek között 26 milliárd forintot a századvég gazdaságkutatónak utaltak, emiatt is feljelentés van. Aztán a Tudományos és Technológiai Minisztérium is több mint 100 milliárdos ügyeket tárt fel eddig. A Gazdaság és Energetikai Minisztériumban is zajlik a munka, méghozzá az Exim Bankkal kapcsolatban. Áfa mentességről is beszélt újra a miniszterelnök, természetesen a vénköteles gyógyszerek mellett, és hát kiemelte, hogy továbbra is dolgoznak azon, hogy például a tűzifa áfájának csökkentését is meg tudják oldani, ott 27-ről 5%-ra csökkenhet majd a forgalmi adó mértéke, amint vannak további részletek, bejelentések, természetesen mondjuk majd. Elkaszálta a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen túlárazottak voltak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Szilászlóhoz köthető

0: Lumen magántőke alap 36, a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros Kft. 53%-kal magasabb díjat ajánlott a minisztériumi becslésnél. A koncessziós eljárást az előző kormány a választási kampány idején írta ki.
1: Tőzsdehírek.
0: 1%-kal megy felfelé a BUX, 144.860 ponton, 9 milliárd 14 millió forint idáig a forgalom. A MOL 0,1%-kal csökken, 4.440 forinton jár, az OTP 1,5%-os pluszban 46.040 forinton, a Richter 2,1%-kal erősödik, 11.880, a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban 2676 forinttal jár. Európában emelkednek a tőzsdék 0,5% közötti mértékben. A kőolaj egy komoly 8%-os mínuszban, a Brent 89,41 dollár, míg az amerikai könnyűolaj 83,34 dollár jár.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős és napos időszakok váltják egymást, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A szél sokfelé megerősödik, a hőmérséklet most napközben 29 és 33 fok között várható, késő este 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
1: Fesztivál.
3: 5 év kihagyás után újra megnyílt a Művészetek Völgye Fesztivál egyik legkülönlegesebb helyszíne, a Klastrom. A romok között idén nem csak zene, hanem kortárs, immerzív művészet és fényinstallációk is életre kelnek. A helyszín programja a vizuális élményekre épít, fényfestések, installációk és különleges térélmények várják a látogatókat nappal és éjszaka egyaránt. A Klastrom különleges zenei programok helyszíne is lesz. Hortus Conclusus, a legbenső kert című műsorban Takács Dorina, azaz Deva, Balla Gergő és Vecsei H. Miklós lép fel július 28-án este 10 órakor. A darab célja, hogy elhagyatott vagy ritkán használt templomokba is romokba vigyen életet, ősi szakrális szövegeket és zenéket ötvöz a kortárs vizuális művészettel, egyedi atmoszférát teremtve a Klastrom történelmi falai között. A látványvilágért a neves fényművész Biliarski Maxim felel. A pszichedelikus szól és funk dallamairól ismert Mörk pedig a zenekarával szintén fellép a Művészetek Völgyében, mivel a csapat aktív korszaka után már csak elvétve egy évente egy-két exkluzív koncertet ad. A nyári szezonban kizárólag itt találkozhat velük a közönség. A koncert kedden este 10 órától lesz Kapolcson a Gástya árokban.
1: Fesztivál.
3: Különleges kedvezményeket vehetnek igénybe a Sziget karszalaggal rendelkezők a fesztivál és a főváros együttműködése keretében Budapesten, a kijelölt Sziget City partnerhelyeken. A Sziget City program célja, hogy egész évben erősítse a kapcsolatot a fesztivál és Budapest kulturális színterei között, új alapokra helyezve az együttműködést a város meghatározó helyszíneivel. Már több tucat helyszín csatlakozott a programhoz, köztük olyan kulturális és szórakozó helyek, mint a Simpla, a Dugattyús, az Arzenál, a Turbina, a Heavy, az Atno, a Palazzo Permanens, a Ponton, a Szatyor és a Trafó. A Sziget City teljes kínálata a hivatalos Sziget applikáció Sziget City menüpontjában érhető el. Az interaktív térkép segítségével a felhasználók felfedezhetik a csatlakozó helyszíneket, valamint az aktuális ajánlatokat, kedvezményeket és programokat. A Sziget City kedvezményeit augusztus 7-e és 16-a között lehet igénybe venni.
1: Koncert.
3: Az idén 60 éves Gangsta Zoli tiszteletére mini fesztivált rendeznek augusztus 15-én a Budapest Parkban. Az eseményen szinte minden zenekar színpadra lép, amelyben a rapper, zenész, dalszerző pályafutása során meghatározó szerepet játszott. A fesztiválon a Zsolti és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action és természetesen a Gangsta Zoli és a Kartel is koncertet ad. Mint írták, a Gangsta 60 Fesztivál nem csupán születésnapi koncert, hanem egyszeri és megismételhetetlen találkozása azoknak a zenekaroknak és korszakoknak, amelyek meghatározták az előadó pályáját és a magyar könnyűzenei életet. Az este során a punkos kezdetektől a hard rock korát egészen a rapig váltják egymást a formációk. Zana Zoltán, művész nevén Gangsta Zoli vagy Dög Légy nem csak rappelni fog, basszus gitárt ragad. Gitározik, énekel és a dobok mögé is beül.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Unikornisok, pálmaházak és bükki kilátók, kertturisztikai időutazás Észak-Magyarország históriás kertjeiben. Képzeljük el, hogy egyetlen kirándulás alatt egy copf stílusú kastély barokkos díszkertjét, egy neoreneszánsz palotaszálú teraszos függőkertjét, egy ritka fekete nyírest rejtő reneszánsz várkastély parkját és egy évszázados gótikus kastély körüli ligeterdőt járhatunk be, a Bükkön és az északi középhegységen keresztül. A Noszvai Delamotte kastély parkja, a lilafüredi palotaszálú függőkertje, a pácini Mágócsi várkastély tájképi parkja és a kékedi Meltzer kastély ligete nem csak a természet szerelmeseinek, hanem a történelem iránt kíváncsiskodóknak is különleges élményt kínál. A négy helyszín együtt valódi észak-magyarországi kert turisztikai útvonallá áll össze. Noszvaj, Lillafüred, Pácin és Kéked kellemes egy vagy két napos programként bejárható. A Noszvai Delamotte kastély parkja Heves megye egyik legjelentősebb történeti kertje, amelynek különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre jellemzi a koratájképi stílus szabadabb szelleme és a franciás barokkos díszkert szigorúbb rendje. A kastély 1770 és 1780 között épült copf stílusban Povolni János egri építőmester kivitelezésében, ám az építkezés anyagilag meghaladta az eredeti tulajdonos Szepesi Sámuel lehetőségeit. 1782-ben ezért eladni kényszerült Vécsei Annának, Antoine Delamotte császári ezredes későbbi feleségének, aki 14. Lajos stílusában fejezte be az épületet, és ezzel egy különleges kert is megszületett. A díszes kovácsoltvas főkapu két oszlopán címert tartó unikornisok fogadják a látogatót. Ez az egyedi gesztus már is jelzi, hogy nem hétköznapi helyre érkeztünk. Az íves kocsi felhajtót nyírod buxusok, a széles főlépcsőt tiszafák szegélyezik. A melléképületekkel közrezárt díszudvar, az úgynevezett kurdonőr pedig barokkos eleganciát áraszt. Az épület és a kert kapcsolatát egy díszes sala terrena, azaz reprezentatív díszterem teszi teljessé, amelyet még Szepesi Sámuel építetett. Falaink is kerti filagúria rácsai láthatók dús növényzettel, a távolban lombok között megbúvó kastélyépületekkel. A park építményei közül különleges látványosság a tufába vágott műbarlang. A déli részen pedig meglepetésszerűen bukkan elénk az egykori pálmaház, amely ma már nem egzotikus növények gyűjtőhelye, hanem presszóként üzemel. A közelében lévő két barlang egykor gazdasági célokat szolgált, ahogy a francia gárdisták elnevezésű kerti házikó is, amely valószínűleg madárházként funkcionált. A park fái között a honosfajok, hárs, tölgy, juhar dominálnak, ám megtalálhatók a csüngő ágú kőr is, a piros virágú vadgesztenye és a lepényfa szép példánya is. A kanyargós ösvényekről és a park végét lezáró teraszról gyönyörű kilátás nyílik a környező bükki tájra. Ez önmagában is megér egy kitérőt. A terasz szélén megállva, a bükki dombok panorámájával a háttérben könnyen elfelejtkezhetünk arról, hogy egy kastélykertben sétálunk. A táj és a kert határai szinte észrevétlenül olvadnak össze.
1: Film.
3: A Toldi moziban július 27-e és 31-e között a Japán Filmhéten 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek, az előadásokra kedvezményes áron válthatóak jegyek, mint írják az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente napkelte, amely egy humorral fűszerezett felemelő történet, valamint a Komada, a legendás viszki nyomában című animációs film, amely a világ szerte népszerű japán viszki készítését mutatja be. Műsorra tűzik az Ő tanította váratlan örömére című alkotást, amely egy különleges kapcsolatról és az élet apró örömeiről szól, a Kanaszandó című filmet, amely Okinawa kultúráját, zenéjét és generációkon átívelő emlékeit idézi meg, valamint a Valódi éned című alkotást, amely az identitás, az önelfogadás és önmagunk megtalálásának kérdéseit járja körül.
2: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
5: Az ötletednek nem kell nagynak lennie, csupán a világot kell megváltoztatnia. A kezemben lévő könyv jelentős része az elhivatottságról, kiváló üzleti érzékről és valódi kreativitásról szól. Mielőtt ebbe belemegyünk, következzen néhány mondat egy növényről, ami mintha mindig is a magyarok élet volna. A paprika Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékeiről érkezett, ahol a helyi őslakosok gyógyításra használták. Egy Kolumbuszt második expedícióján elkísérő orvos szakmai érdeklődésből számos olyan növényt begyűjtött, amelyet a helyiek gyógyhatásúnak tartottak, úgyhogy így került Európába 1494-re a paprika, ahol nem csupán lázas betegségek ellen használták, hanem dísznövényként is terjedni kezdett. De hogyan honosodott meg Magyarországon az egyébként vörös törökbors néven ismert fűszer? Nem csak a paprika sztoriát, hanem számos más fűszernövény útját, hatását megismerhetjük abból a könyvből, amiről ma beszélünk, mégpedig egy olyan család történetét végigkövetve, amelyhez a minőségi fűszereket köthetjük, majdnem másfél évszázada. A Kotányi dinasztia, utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Ez a kötet címe, szerzője Zirig Árpád, beszélgető társam pedig Szűcs Ágnes, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzsere. Derüljön ki akkor, miért született meg most ez a különleges könyv?
6: Igazából az apropóját azt idén tudunk neki találni, mert idén 145 éves a cég, de valójában ez egy szerencsés egybeesés, mert ezen a könyvben már nagyon-nagyon régóta dolgoztunk. Ennek az alapját egy családtörténeti kutatás adta, amit Csiki Sándor végzett el a számunkra, mert ugye a Kotányiról, a Kotányi alapítójáról nagyon sok információ föllelhető, de nem volt igazán konzisztens az az információ, ezért bíztuk meg őt, hogy legyen egy teljesen hiteles forrásokkal alátámasztott családtörténetünk, viszont ez egy olyan szerteágazó és részletes íromány lett, amit azért próbáltunk inkább a nagy közönség számára is érthető és emészthető formába tenni. Különböző fűszercsoportok köré csoportosítottuk a családtörténetet, és akkor így indul egy paprikás fejezettel, ami tulajdonképpen a cég alapításának is tényleg a legfőbb terméke volt, majd utána a bors, zöld fűszerek, keleti nyitás, ilyen különböző fűszerkeverékek, így zárul a könyv, és minden fejezet köré tettünk egy kicsi családtörténetet is, tettünk egy kicsi fűszertörténetet, amit az alap fejezetnek a névadója ihletett, és minden fejezet receptekkel zárul, mert hát hiszen mit is várnának egy fűszergyártótól leginkább a fogyasztók, mint nagyon klassz recepteket, úgyhogy így áll össze a könyv, és pont emiatt nem is muszáj egyszerre leülni és végigolvasni, hanem fejezetenként is lehet benne tallózni, akár lehet csak a recepteket megnézni belőle, vagy lehet akár fűszerismeretet kicsit inspirálódni.
5: Fontos, hogy a hagyományos receptek mellett a trendi receptek ugyanúgy ott vannak. Ez is mutatja a korszerűségét? Tehát, hogy a Kotány állandóan meghallja az idők szavát, sőt, mint ami a családtörténetből kiderül, meg is előzi a korát sok esetben?
6: Szerettünk volna igen egy olyan keresztmetszetet mutatni, ami az egészen tradicionális, tehát, hogy van olyan recept a könyvben, amit még maga Kotányi János alkotott. Ő egy ilyen ösztönös marketing zseni volt, és alkalmazta korának a szakácsnőit, akár mai szóval élve influencernek is nevezhetnénk, akiket betanította a saját paprikájának a használatára, és gyakorlatilag elküldte szerte az országba ezeket a szakácsnőket, hogy tanítsák meg az embereknek, hogy hogyan kell a kotányiféle paprikát használni. És emeltünk át ezekből a nagyon régi receptes könyvekből, ami egyébként ugye a magyar konyha, vagy a magyaros konyha ételeit tekintve ezek mind a mai napig a lehető legnépszerűbb termékek, különböző paprikások, gulyás, ilyesmi receptek lehetők föl abban a szokácskönyvben, de szerettük volna azt is megmutatni, hogy igen, a Kotányi mindig megpróbál rezonálni az adott kornak a kihívásaira, és ezért több korból származó, modern, akár vegán, akár bármilyen újkori kihívásnak megfelelő recepteket is beleválogattunk, mindig az adott fejezetnek megfelelő módon, úgyhogy ezzel is egy ilyen színes palettát próbáltunk mutatni, hogy mi mindenre jók a fűszereink.
5: Az egész családtörténeten át húzódik az, hogy hogyan reagált a piaci változásokra Hans Kotányi, hogy amikor háború volt, a háború után az újjáépítés volt, ezért sokszor föl kellett állni ennek a családnak. Miközben hihetetlen sikeresek voltak, mégis azért a történelem viharai megtépázták némiképpen az ő üzletüket.
6: Igen, ez kétségtelen, hogy az újrakezdésről és mindig a korhoz való adaptálásról, adaptációról is szól ez az egész, de mivel mégiscsak az emberek napi életéhez kapcsolódó termékről beszélünk, a fűszerekről, ezért én azt gondolom, hogy az a név, amit megismertek, és aminek az ismerete megvolt az emberek fejében, talán egyszerűbbé tette az újrakezdést, mert mindig egyet jelentett a Kotányi név a jó minőséggel, és hogyha valaki jót akart főzni, akkor ez a márka ismeret, ez a ragaszkodás a jó minőséghez, aminek a garanciája volt a Kotányi márka név, ez mindig is megmaradt a évek viharain keresztül is.
5: Már a századforduló idején szó van arról, hogy a márka ereje a láthatóságban rejlik, hogy ezt vallja ugye a családfő, és aztán pedig, hogy a történetek milyen fontosak. És ugye ma beszélünk arról, hogy a marketing szempontjából a sztori, a történet mennyire fontos, és akkor itt látjuk az 1900-as évek elején a Kotányi családot, ahol erre építenek.
6: Kotányi János, amit említettem, hogy ő tényleg egy ösztönös zseni volt, tehát ő mindig nagyon jól föl tudott ülni az adott, akár politikai hullámokra is, és például ilyen vicclapokban, mint a Borszem Jankó jelentek meg neki, az adott napi történésekre, vagy adott heti történésekre rezonáló hirdetései is, ugye háború kapcsán ő háborús beszállító is volt, és ez nagyon érdekes, hogy tényleg a mai világban, amikor azt gondoljuk, hogy most már milyen modern kommunikációs technikákat alkalmazunk, ő ezt mind csinálta Facebook és egyebek nélkül, de az akkori adottságoknak megfelelően ő mindig próbált rezonálni akár a napi aktualitásokra is.
5: Beszélhetünk arról, hogy hogyan módosult az üzletpolitikája, tehát a paprika, kávé, tea és rum szállítója volt a monarchiának még az 1900-es évek elején, és aztán volt például egy japán kultúra felé nyitás, és ez is nagyon érdekes, és hogy ez mi befolyásolta, miért gondolta, hogy kell a profilbővítés?
6: Rózai oka volt, hogy ő miért kezdte el szélesíteni a kínálatát, ugye a rózsa paprikával, a szegedi paprikával indult a karrier, de gyorsan ráérzett arra, hogy szélesebb körben is szeretné kiszolgálni a császári és királyi udvart, aki egyébként értékelte is az ő jó minőségű termékét, és a másik, hogy szeretett utazni. És hogyha belegondolunk, hogy honnan jönnek ezek a termékek, akár csak a fűszerek is, azok mind lehetővé tették azt, hogy ő akár a világ összes táját bebarangolja, és személyesen kössön akár üzletet ezeknek a termékeknek a beszállítását illetően, és én azt gondolom, hogy az ő személyes kíváncsisága és a kifogyhatatlan érdeklődése az új tájak, új világok felfedezése iránt volt az, ami oda vezette, hogy akár ilyen egzotikus a gyarmatárukon túl, akár ilyen egzotikus lakberendezési termékekkel is bővítse a kínálatát. Ezek szerintem egy ilyen izgalmas, és akkoriban egyébként különösen érdeklődtek is a orientális kultúra iránt az emberek, és ő pedig lehetővé tette azt, hogy tőle vásárolják meg ezeket a kiegészítőket is.
5: Melyek azok a legfontosabb fűszerek, amelyekről az olvasó olyasmit megtudhat, amit esetleg máshonnan nem? Mert nagyon koncentráltan, nagyon szépen a gyógyereje bizonyos fűszereknek, a származási helye, ahogyan elkészítik, ahogyan földolgozzák, szóval nagyon-nagyon sok információ.
6: Igazából, ha a fűszerekről szerettünk volna írni, ő magában megtöltötte volna a könyvet. Úgy igyekeztünk kiválogatni a megszólaltatott fűszereket, hogy a legnépszerűbbek, illetve akár a saját értékesítési számaink alapján is a Magyarországon legtöbbet fogyasztott fűszereket válogattuk be az egyes fejezetek alá, és igen, fontosnak gondoltuk azt is elmondani, hogy a borsoknál is beszéljünk mindenféléről, hogy mi a különbség egy zöld, egy fehér, vagy akár egy rózsabors között, ami utóbbi nem is bors igazából, hogy tanuljanak az emberek, és a könyvben található receptek mögé, hogyha van kedvük, akkor olvassák el azt a hátteret, amivel még akár ezeknek a fűszereknek akár a gyógy hatásával is megismerkedhetnek, mert hogy kínai vagy indiai konyha gyakran akár gyógynövényként is alkalmazza a fűszereket, nem csak az ízesítésre.
5: A Kotányi dinasztia Utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzserével beszélgettünk erről a rendkívül színes és inspiráló könyvről, amelyet a Buklab kiadó gondozásában jelent meg.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltó egységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. A forróság miatt is jönnek egyre másra az erdőtüzek, és hát úgy tűnik, hogy az uniós segítség megy majd. Amint vannak részletek az ottani tűzesetekkel kapcsolatban, akkor természetesen mondjuk majd. Az iráni külügyminisztérium cáfolta, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal, annak ellenére is, hogy a két fél közötti összecsapások a közelmúltban alább hagytak, érte meg a Times of Israel. Jelenleg semmilyen tárgyalást nem folytatunk az Egyesült Államokkal, jelentette ki Esmail Bagai, a tárca szóvivője, aki egyúttal cáfolta azokat az értesüléseket is, miszerint az irániak megbeszéléseket kezdeményeztek volna. Donald Trump amerikai elnök a hétvégén leállította az Irán elleni katonai csapásokat. Mike Waltz, az USA ENSZ nagykövete közölte, hogy az amerikai elnök ezzel együtt teret enged a tárgyalásoknak és ad némi mozgásteret a diplomáciai rendezésnek, ugyanakkor Amerika kész a támadások folytatására. A hadműveletek abba hagyásának hírére 8%-kal esik a kőolaj, a Brent $89.31 jár, az amerikai könnyolaj $83.22, a földgáz is jó nagyot zuhant, több mint 7%-ot, €58.75 jelenleg a holland tőzsdén. 3 embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén, jelentette be a francia rendőrség. A férfi 3 nőt támadt meg 2 konyhakéssel. A sebesülteket kórházba kellett vinni, 2 súlyosan sebesültek meg. A rendőrségnek sikerült gyorsan elfognia a támadót, a férfit egy szolgálaton kívüli rendőr vette őrizetbe. A támadó indítékai egyelőre nem ismeretesek. Friedrich Merz, német kancellár kijelentette, hogy még túl korai lenne megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen politikai következmények származnak majd a múlt hétvégi berlini Pride ünnepségen elkövetett gázolásos merényletből, amely 1 ember életét követelte, 29-en pedig megsérültek. Azt mondta Merz, hogy nem állhatnak meg puszta nyilatkozatoknál. Az elkövetőt, aki egyébként egy libanoni gyökerekkel rendelkező német állampolgár volt, vasárnap este egy rajtaütésben agyonlőtte a német rendőrség. Az áldozat egy lengyel állampolgár volt. Idehaza hamarosan dönteni fog a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről. 27-ről 5%-ra mérséklik majd a forgalmi adójának a mértékét, közölte parlamenti beszédében Magyar Péter kormányfő. Közben a kulturális tárca visszavonta az Edda együttes produkcióira megítélt 100, illetve 150 millió forintos NKA támogatást, mert a minisztérium szerint mindkét esetben valótlan adatközlés befolyásolta a döntést, jelentette be Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a cégeknek vissza kell fizetniük a pénzt. A támogatásokat az előző kulturális vezetés saját kereteként használt, ideiglenes NKA kollégium ítélte meg.
0: Tőzsde hírek.
1: Viszonylag jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, idehaza 8,1%-kal megy felfelé a BUX, 144.564 ponttal jár, 9.585.000.000 forint ideig a forgalom. 1,2%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.418 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,4%-os pluszban járt 46.010 forinton, a Richter 1,8%-kal erősödik 11.840, a Magyar Telekom 1,4%-os pluszban 2.684 forinton, jelenleg 359 forint 60 filléren az euró árfolyama. Európában a londoni tőzsde 6%-kal megy felfelé, a német DAX 1,7%-os komolyabb erősödésben, a francia CAC-en 1%-kal, az olasz tőzsde 8%-del, a spanyol 1,6%-kal erősödik, 1,1390 az euró dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős és napos időszakok váltják egymást, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A szél sokfelé megerősödik, a hőmérséklet 29 és 33 fok között várható. Késő este 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
2: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babik Edit vagyok, és a mai alkalommal a séf és a kertész ül itt velem a stúdióban. A séf és a kertész, akik a Szentendrei sziget szívében együtt egy különleges, vegyszermentes, organikus kert és a hozzátartozó konyhagazdái. Szeretettel köszöntöm Török Patriciát és Horváth Gábort. Sziasztok!
3: Szia, Edit!
4: Szia!
2: Kezdhetjük azzal, hogy tulajdonképpen mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A séf vagy a kertész volt előbb, a konyha vagy a kert volt előbb? Egy kicsit a historikus múltat elevenítsük fel.
3: Mindenképp a séf volt előbb.
2: A és séf... akkor mondjuk el, hogy a séf Gábor,
3: séf Gábor
2: és Pati pedig a kertész.
3: Gábor már szerintem mióta az eszét tudja, kb. Azóta gasztronómiával foglalkozik. Én is foglalkoztam kerttel meg növényekkel sokat, de csak hobbi szinten, és én kertészé sokkal-sokkal később váltam, mint hogy ő séf lett volna. És miközben ő séf volt, a közben én elkezdtem magamat kertészé képezni, és mindeközben lett egy kertünk, amit először csak felhasználásra kaptunk meg, hogy kipróbáljuk magunkat, és aztán amikor úgy tűnt, hogy egész jól működik, akkor ezt meg is vettük, ezt a kertet, és akkor úgy adták a dolgok magukat szépen sorban egymás után.
2: Akkor, ha jól értem, akkor egy karrierváltáson voltál túl, amikor ti találkoztatok? Vagy éppen benne voltál, vagy előtte voltál?
3: Mi már, akkor már régen együtt voltunk, évek óta, amikor én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy a kertészkedéssel én komolyabban is foglalkoznék, illetve, hogy azt a munkát, amit addig csináltam, én szívesen felcserélném valami másra, mert már nem annyira szerettem ott lenni. Amit csináltam, azt végül is szerettem csinálni, a fordítást, de hát tulajdonképpen én nagyon bezártnak éreztem magamat, és ilyen nagyon nem szabadnak, és azt gondoltam, hogy igazából még semmi konkrétat nem gondoltam, abban biztos voltam, hogy növényekkel szeretnék foglalkozni és termeszteni őket, és aztán amikor már ebben nagyon benne voltam, akkor éreztem azt, hogy ez valami olyan fajta szabadságot ad, ami tulajdonképpen nekem ez lehetett az, ami nagyon hiányzott korábban az életemből.
2: Ha jól hallom ki a szavaid közül, nagyon más volt az a terület, ahonnan te jöttél.
3: Teljesen más volt, igen. Az egy humán terület volt, irodában dolgoztam, fix munkaidőben.
2: Mostanában nagyon-nagyon sok középkorútól hallom, hogy egyszer csak azt mondja, hogy elég. Nem ezt akartam, nem ilyen lovat akartam, elmegy jógaoktatónak, elmegy virágkötőnek, de amikor irodai munkából valaki elmegy kertésznek, azért az egy markáns váltás. Ott a teljes test, a teljes szellem átalakul.
3: Szerintem ennek több oldala is van. Az én esetemben szerintem ebben az is benne van, hogy én fiatal koromban, amikor arról kellett dönteni, hogy mit tanulok tovább, mivel szeretnék foglalkozni, nekem nem voltak határozott elképzeléseim még, és amiben jó voltam, ami úgy ment, én azt tanultam tovább. És a másik oldala pedig az, hogy én magamon is ezt látom, meg nagyon-nagyon sokaktól ezt hallom, hogy aki irodai munkát végez, aki szellemi munkát végez, és nincs egy ilyen fizikai kézzelfogható produktuma, valahogy ez úgy hiányzik az ember életéből, és valami egészen mást ad az, amikor elkezdesz ilyenekkel foglalkozni, és a pici magerültetéséből egyszer csak eljutsz oda, hogy leszeded a gyönyörű érett paradicsomokat, és ott szemmel látható, és aztán arról nem beszélve, hogy abból a paradicsomból utána még további változásokat követően mi kerül a tányérra, milyen ízletes és izgalmas dolgok, hogy ez valami olyan pluszt ad, ez a fizikai része a dolognak, hogy szerintem ez is nagyon-nagyon sokat számít.
2: Gábor, nálad nem beszélhetünk karrierváltásról, igaz? Nálad úgy tűnik, hogy nyíl egyenes az út.
4: Abszolút így van. Gyerekkoromban is éreztem, hogy maximum ehhez fogok tudni érteni. És én gyerekkoromban sportoltam, és abban az időben ez divat volt, hogy a kiöregedett sportolók kaptak valami kocsmát a 80-as években, és valahogy az egyértelmű volt, hogy akkor én is jelentkezem a vendéglátóipari iskolába. Egyrészt azért is volt ez a döntés, mert a konyhába szerettem sertepert élni. Anyukám rettenetesen tudta unni már, hogy minden szombaton nekem kellett valamit csinálnia, valamilyen süteményt, és amikor egyszer mondta, hogy jó, most elég volt már, hogy fakanállal ő beri mindig dagasztja a tésztát, akkor segítsek neki. És akkor ez lett a trend. Mivel apukám nem volt olyan, hogy most megmutassa, hogyan kell autót szerelni, meg villanyt szerelni, ezzel a mai napig is tök hülye vagyok, így maradt ez a vonal. És adta az élet magát, hogy amikor felvettek az iskolába, akkor apu elment, és nekem elég hamar fel kellett nőni, és elég hamar pénzt is kellett keresni, hogy segítsem az életünket, ami tök természetes volt, és ez így alakult valahogy, hogy én itt ragadtam ebben a szakmában. És valószínűleg az volt a nagy szerencsém, hogy egy ilyen csodálatos helyre kerültem a 80-as évek közepén, a Hungária nagyszállóban, ami akkor nyílt meg újra, egy olyan patika konyhát, a mai napon is, ha elképzel az ember, hogy ilyenbe szeretne dolgozni, akkor ez ilyen volt. Amerikai, osztrák gépekkel, minden saváló, gyönyörű, szép, tiszta és új, és én belekerültem egy ilyen közegbe, és én ezt szívtam magamba. Az alázatot, a tiszteletet mindenkivel és mindennel szemben. És valahogy ez végig kísért az életemen. Persze voltak közben erős hullámvölgyek, amikor az ember otthagyta a biztonságos szállodát, és belecsöppent a magyar valóságba, a maszek valóságba.
2: Tehát vállalkozóként?
4: Nem, alkalmazottként, csak hát ebbe a vadkapitalizmusba a 90-es években azért lehetne sztorikat mesélni, és egészen a minőségi vendéglátás váratott magára ugye a 2000-es évek elejéig. És valahogy ott is az élet úgy hozta, hogy sok-sok tekergés után bekerültem egy olyan flóba, ahol végül is Mádon kötöttem ki, és ott volt egy olyan 10 évem, ami szerintem nekem életem egyik szívem csücske lett minden szempontból is. És én valószínűleg ennek a gyümölcsét hordom most is, és ebből tudunk táplálkozni. Annyival másabb a mostani életünk, hogy nincs egy állandó nyitvatartású éttermünk, viszont olyan szabadok vagyunk a kertben és abban megvalósítható vendéglátásban, hogy tényleg ez az igazi kertből az asztalra, ami 30 méterről jön, és az a paradicsom mondjuk húsos és olyan nagy, akkor abból ilyet csinálunk, meg olyat csinálunk, és teljes szabad a fantázia azon keretek között, amit a vendéggel megbeszélünk.
2: Visszatérek arra, amit Pati említett, hogy kaptatok egy kertet, akkor még kölcsön, így fogalmaztál? Valahogy
3: használatra,
2: így,
3: igen.
2: Használatra, igen, amit ti gondoztatok. Hát azért nem feltétlenül evidens az, hogy fú, ebből akkor tök jó csináljunk egy ilyen konyhát és kertészetet egyben, mert hát milyen adottságai vannak annak a kertnek, hogy jönnek majd oda a vendégek, hogy találnak rátok? Egyáltalán érdekli az embereket, hogy most ott a kertbe bibelődtök meg, hogy egyébként abból majd mi kerül az asztalra. Szóval milyen feltételek kellettek a vállalkozás elindításához, mondjuk ha a kertből indulok ki? Mi volt az, amikor felcsillant a szemetek, hogy wow, azért ebből itt lesz valami?
3: Amikor én először meglettem a kertet, nekem mondjuk rögtön felcsillant a szemem, nem úgy, mint a Gábornak, aki teljesen kétségbe esett, hogy én itt egy ilyen ködös, esős őszi napon mentünk ki oda, amikor minden szürke, ez nem egy gondozott kert volt, ez tuják, fenyők, lyukka, ilyesmi, évek óta nem is használták, úgyhogy ennek megfelelő állapotban volt akkor, és ezek között a körülmények között, amikor a Gábor meglátta, akkor azt mondta, hogy szerinte
2: menjünk haza.
3: Menjünk inkább most már haza.
4: Pont így volt.
3: Én viszont addig cserepekben kertészkedtem, meg erkélyen, meg egy pici előkertben, és én meg csak azt láttam, hogy nagy-nagy-nagy terület, ahova bármit és bármennyit lehet ültetni, és mindennek van hely. Azt meg tudtuk, hogy a Szentendrei-sziget szokták bioszigetnek is nevezni, mert hogy van azért egy ilyen törekvés, hogy minél kevesebb vegyszer, ugye a budapesti vízbázis tulajdonképpen ott van a szigeten, és így nagyon igyekeznek vigyázni a víz minőségre, és ezért olyan törekvések vannak, hogy minél kevesebb vegyszert használnak a szántóföldeken is. Úgyhogy egy ilyen környezetben volt eleve a sziget közepén ez a kert, ami ráadásul gondozatlan volt évek óta, előtte sem vegyszerezték egyáltalán, szóval már nagyon jó kiindulási alap volt. Egy nagyon erősen homokos talajról van szó, amit viszont én örömmel kezdtem gazdagítani a saját. Elkezdtünk rögtön komposztot készíteni, trágyát hozattunk, ugye ezzel sokkal könnyebb dolgozni egy ilyen homokos talajjal, mint hogyha egy kötött agyagos valami lenne, ami sebben nem issza a vizet, szóval nagyon nehéz lenne művelni, úgyhogy itt csak el kell kezdeni tulajdonképpen felépíteni a talajt, hogy minél több tápanyag legyen benne, mert ebbe a pergőhomokban, ami tényleg olyan, mint egy sivatagban lennél, hogyha így fellazítod, hogy ebbe a pergőhomokba kerüljön tápanyag, és amiből aztán a növények táplálkozni tudnak. És aztán, amikor azt láttuk, hogy elkezdtem kísértezni, ezt ültettem, azt vetettem, és ennek volt eredménye, és gyönyörű szép terményeket szedtünk le róla, egy idő után már annyit, hogy már minden tele volt, és már azt se tudtuk, hova tegyük. Akkor még igazából nem is első körben a vendéglátásban gondolkodtunk, hanem ott voltak a termények, adott volt, hogy akkor ezeket valahogy feldolgozzuk, nagyobb mennyiségű cukkini, nagyobb mennyiségű, nem tudom, patiszon, és akkor az első lépés az az volt, hogy termékeket készítettünk belőlük.
4: Először egyébként ez nem úgy volt tudatosan, hogy akkor most ketten fogunk vállalkozni, én akkor még bőszen dolgoztam Mádon, és nekem eszemágában nem volt a kerttel foglalkozni. Tehát én városi gyerekként, tehát tényleg a vízholyag, a vérholyag, ha meglátom a bármilyen, ez mai napig így van. Tehát nekem nem eszembe jut látványosan, még kesztyűbe is képes vagyok egyébként ilyet okozni magamnak, antitalentum. De ami az egészben a lényeg, hogy amikor Pati ezt elkezdte csinálni, hát nyilván nagyon nem, hát nem egy pici kertről beszélünk, ahhoz, hogy mondjuk a családnak elég legyen, annál azért lényegesen nagyobb. És amikor jöttek le nyáron ezek a gazdagon termő zöldségek, mindenkit elláttunk vele, és akkor jött az utasítás, hogy mi lenne, ha megtenném azt, hogy valamit csináljunk ebből, és megnézzük, hogy hogy áll a lábán. És akkor persze az ember szabad napon otthon neki állt, és akkor bogaráztunk. Ezek jól működtek, a kóstolások is jól működtek, és tényleg így visszagondolva az élet hozta úgy, hogy az a nagy szerelem nem miattam, mindenféle külső okok miatt is, tehát az élet volt igazából, aki úgy alakította, hogy Mád az kezdett egy kicsit távolodni, és ez meg kezdett egy kicsit beszippantani. És hát jellemző, hogy nehéz döntés volt egyébként azt mondani, hogy akkor Mádot elengedem, de Mád már annyira nem az én életemből ment ki, hanem egyébként a világ megváltozott, és egy apró kis zárójel, hogy be is zárt az étterem, amikor én eljöttem onnan, és ez meg úgy beszippantott, tehát valahogy tök törvényszerű volt minden. És mindenképpen abban próbáltuk magunkat vigasztalni idézőjelben, hogy mi sose voltunk vállalkozók. Hát mikor, hanem 50 pluszosan kell elkezdeni ezt, amikor az ember fiatal és tetrekész.
3: Ereje teljében.
4: Így van, megpróbáljuk, és ha megy, ha nem, akkor meg akkor úgyis már elmetett pörköltet főzni valahová nyugdíjasként. És akkor így beleugrottunk ebbe a sztoriba, de az első mozzanat az, hogy akkor csináljunk termékeket, tehát szóba se került még ott vendéglátás.
3: Illetve hosszú távon igen, azért eszünkbe jutott ez is, de igazából úgy kezdődtek el először a kertlátogatásaink, hogy azt gondoltuk, nem szerettük volna, hogyha termékeink felkerülnek mondjuk egy üzletpolcára úgy, hogy valami helyre azért számunk készítik ezeket valakik, akikről senki nem tud semmit, hanem hogy szerettük volna megmutatni azt, hogy hol teremnek azok a zöldségek, és milyen körülmények között.
5: Ez egy ilyen bizalomépítés, nem egy vállalkozásban.
3: Így van. Igen. És akkor elkezdtük elhívni a fogyasztókat tulajdonképpen, akik a termék.
4: Ebben a nagy sztoriba egyébként, hogy életszerű dolgokat, ezek voltak a tervek, hogy csináljunk termékeket, azt tudtuk, hogy nem akarunk zöldséget árulni, csak úgy árulni, és majd valamikor gasztrózunk is, ha már én ezt nagyon sok éve csinálom, és nagyon szerettem is csinálni. De hát ugye ahhoz annyi tőkénk nem volt, hogy fölhúzunk a tényleg a semmi közepén, a lepukkant zárt kertek között, ahol fácánok, minden, semmi infrastruktúra nincsen, most is csak egy a villany van, semmi más nincsen, és nem is lesz, csak a poros út. Tehát ez tényleg egy ilyen benne a természet közepén vagyunk. És akkor azt gondoltuk, hogy jó, oké, elkezdjük csinálni, de közben szólt az élet, és jött a pandémia.
3: De az első két látogatások azok tényleg ilyen abszolút nomád körülmények között tehetek, ilyen fa padokon, nagyon ilyen kis
4: lazabarátikörben.
5: Meghívtátok a vevőiteket, vagy viszonteladókon keresztül értékesítettetek, és akkor rajtuk keresztül.
4: Azt tudni kell, hogy a viszonteladók nagyon szépen működtek, amikor elindultunk azon az őszön. És tavasszal megjött a pandémia, és két nap alatt az egész romba dőlt, ugye minden bezárt, minden pékség, minden delikát ez volt, és akkor beszorultunk a kertbe. Én nagyon rosszul éltem meg, Pati nagyon boldog volt, hogy végre izé kert meg ilyesmi, és én városi gyerekként akkor csöppentem bele ebbe az egészbe, hogy mi ott maradtunk, és hát most az ember vagy megeszi az összes körmét, vagy akkor alakul hozzá, és akkor élvezzük azt, amit ott lehet csinálni. És akkor tudod, amikor látsz olyan madarakat, amiket hallottál meséből, hogy a csalogány áprilisi éjszakán, amikor fagy van, ezek meg ott üvöltöznek a csillagfényes éjszakában a dróton, amikor óránként kellett kimenni éjszaka a fólia sátorban, mert féltél, hogy megfagynak, és állandóan ment a hősugárzó, és akkor ilyenekkel találkozol, meg az, hogy jön egy ilyen madár, elviszi azt a rovart, ami neked nem kell a kertbe, és úgy az egész beszippantott. Mádon is volt kert, de az csak egy díszkert volt, tehát a kertész megcsinálta, leszettük és bevittük.
5: Hát meg pláne a konyhában töltötted, gondolom, minden
4: időt. Ott minden reggel kimentem, leszettem a szép növényeket, ott volt a kis fekete rigó, és akkor élveztem, hogy fú, hát leszettem, és ez az a miénk. De itt ugye ez más volt.
3: És ugye azért volt különösen klassz elhívni az embereket és megmutatni ezt az egészet nekik, mert így meg már, hogy megvolt ez az élmény, ami nyilván nekem is sok újdonság volt, mert én vidéki lány vagyok ugyan, de ennyire így benne nem éltem azért mégse soha a kertben, a természetben. És hogy nekünk is annyi élményt adott ez a pandémiás időszak, és annyira élveztük, hogy így már aztán nem csak a zöldségekről tudtunk beszélni, meg a termesztésünkről, hanem arról is, hogy milyen élményeink vannak itt kint a természetben, hogy így visszatér az ember a budapesti mindennapokból egy ilyen világba.
5: És az a szinergia, ami ott titeket abszolút fogadott, és amiben ti is bekapcsolódtatok.
3: És akkor még ráadásul ezt is így nagyon szépen át lehet adni, és nagyon szépen át tudják élni a vendégek, akik eljönnek hozzánk, sőt, amikor oda leülnek.
4: Sőt, hát ők szokták mondani, hogy amikor betoppannak az utcába meg a kertbe, hogy
5: ott a poros útról.
4: A poros útról, igen. Amikor más
3: amikor
4: világban.
3: Amikor már azt hiszik, hogy rég elvesztek, és igen, már biztos, hogy nem erre lesz a kertünk, igen.
4: Hogy valami más közegbe érkeztek, hogy más a milliója, az energiája az egésznek. És nyilván ebben nagyon sok minden másnak is szerepe van, de próbáljuk azt gondolni, és hiszük azt, hogy ez miattunk is meg ott abban a természetben. Tehát Patinak volt egy látomása, hogy ő úgy akarja a kertet, hogy a természetben is, ahogy ez előfordul, nem akarunk kiirtani, elüldözni semmit, aminek ott dolga van, legyen ott dolga, mert hogyha van egy károkozó, annak van egy ragadozója, és akkor így teljes a dolog. Sokkal több élő munkával jár, energiában, időben is, de valahogy teljesen más, hogy neked nem kell steril környezetet alakítani, hanem alakítja saját magát az egész.
5: Ugye mondtátok, hogy organikus a kert, és valahogy én organikusnak érzem a ti fejlődéseteket is ebben. Nyilván Gábornak egy picit kellett esetleg a potmétert csavarni, mert azért a séf szakmában ott biztos, hogy kellett váltani, de hát azért nem 180 fokosat. Viszont Pati, téged mondjuk a látogatók eleinte hitelesnek fogadtak? Értem én, hogy itt a vidéki lány, aki látott már, vittam én kukoricát, meg volt neki otthon a cserében citromfája, vagy bármi egyéb, de hogy a te tanulásod, a tanulási folyamatot hogy vágtál bele ebbe a részébe? Említetted, hogy valami iskolába iratkoztál.
3: Igen, igen, nekem ez világéletemben hobbim volt, a növényekkel foglalkozás, én mindig szerettem ilyen minden honnét
5: hát
3: beszerzett
5: maguk. Más, amikor persze, hobbi, persze, meg amikor a szakértőhöz megyek kertlátogatás.
3: Na, igen. Ez úgy történik, hogy én, amikor elvégeztem a kertés sulit, akkor én azt mondtam, hogy azért szeretném ezt elvégezni, hogy a tapasztalatban begyűjtött információkhoz legyen egy ilyen háttértudásom, egy ilyen tényleg szakmai tudásom is. Viszont én kezdettől azt hangsúlyozom, és született egy könyvünk is a Séfasztal a kert végében, ahol én nagyon nagy gondot fordítottam, hogy ott is úgy beszéljünk erről, hogy én nem ilyen szakmai tanácsokat adok, meg én nem szakember vagyok, mert tényleg nem mondhatom azt magamról, hanem az élményeimet, meg a tapasztalataimat szeretném átadni. Mert hogy nekem ez annyira nagyon sokat ad, annyira másfajta életet élek így, mint korábban, hogy én ennek az élményét szeretném megmutatni. Az, hogy a semmi, tulajdonképpen a semmi kis magból mi mindent lehet teremteni, hogy magad köré micsoda ilyen harmóniát tudsz felépíteni, hogyha egy ilyen kertet gondozol, amiben teljesen máshogy érzed magad a hétköznapjaidban. És persze van egy csomó praktika ilyen kertészeti hát tudás is tulajdonképpen, amit az ember idővel elsajátított, és ami nyilván kell ahhoz, hogy tudjon egy ekkora kert működni, és tudjon rendszeresen úgy teremni, hogy abból elég mennyiségű terményt le tudjunk szedni, ahhoz, hogy termékeink is legyenek, hogy vendégeket is helyben ki tudjunk szolgálni, és még kitelepülésekre is tudjunk alapanyagokat használni. De hogy ezekről inkább úgy beszélek, hogy ezek az én tapasztalataim, ezek a praktikák, amik nálam beváltak, szóval én nem akarok ilyen szaktekintélynek mutatkozni semmi.
4: De hát azért vannak alaptörvényszerűségek, amiket betartva te ezt csinálod, és ezek működnek is. És ami az igazán nagy szám ebben, valóban az a fajta természetben lévőség mindenkinek, nekünk is, az állatoknak is, meg a növényeknek is. És ezt a fajta összhangot nagyon szépen meg lehet mutatni a kertbe, és a vendégek ezt nagyon tudják egyébként értékelni, hogy mennyiséget, minőséget is lehet termelni olyan körülmények között, ahol tényleg csak a természetesség van jelen. Tehát még a bióban megengedett vegyszereket sem használjuk, tehát a rezet sem például. És azért nagyon sok 100 kilónyi paradicsomot lehet leszedni, meg a többit is egy szezon alatt, úgyhogy ketten csinálunk mindent. Úgyhogy én teljesen antitalentum vagyok.
2: Nem biztos, szerintem ennyi év tapasztalat
4: után már
2: biztos, hogy nem. Na, akkor szerintem hagyjuk itt földobva magasan a labdát, és most adunk egy pici szünetet a mi hallgatóinknak, és pár perc után folytatjuk a beszélgetést Török Patríciával és Horváth Gáborral. Várunk benneteket vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh

0: Tankereket és tűzoltó egységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Az Európai Bizottság veszélyhelyzetreagálási koordinációs központja egyébként folyamatosan kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje az esetlegesen szükséges további uniós támogatást. Előzetes letartóztatásba helyeztek az algériai hatóságok 7 embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük volt az ország 5 tartományában pusztító tüzekhez. Az utóbbi napokban ezek 7 ember halálát okozták, és erdős, illetve mezőgazdasági területeket pusztítottak el. Az algériai polgári védelem adatai szerint az elmúlt egy nap leforgása alatt összesen 63 erdőket, bozótosokat, termőföldeket és oázisokat érintő tűzről kaptak jelentést országszerte. Közülük 45-öt sikerült megfékezni, további 15-öt pedig ellenőrzés alá vonni úgy, hogy az oltásuk még folyamatban van. Az észak-afrikai országban évek óta visszatérő problémát okoznak a nyaranta pusztító tűzvészek, amelyek kialakulásában jelentős szerepet játszik a rendkívül meleg, magas hőmérsékletekkel járó időjárás és az aszály. Elfoglalta Torszke települést a Donyecki régióban és a Dnipropetrovsk megyei Szarabás községet az orosz hadsereg, ezt a moszkvai védelmi minisztérium jelentette be. A hadi jelentés alapján az orosz erők a 6 ukrajnai front szakasz közül 5-ön tudtak előre nyomulni. A dél-oroszországi Rostov-na-Donu várost éjszakaért ukrán dróntámadás civil halálos áldozatainak száma 5-re emelkedett. Ezt is bejelentették az oroszok. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ma az új brit miniszterelnökkel Andy Burnham-mel tárgyal Nagy-Britanniában. Az iráni külügyminisztérium cáfolta, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal annak ellenére is, hogy a két fél közötti összecsapások a közelmúltban alább hagytak. Ezt írta meg a Times of Israel. Jelenleg semmilyen tárgyalást nem folytatunk az Egyesült Államokkal, jelentette ki Ismail Bagai, a tárca szóvivője, aki egyúttal cáfolta azokat az értesüléseket is, amelyek szerint Teherán megbeszéléseket kezdeményezett volna Donald Trump amerikai elnökkel, aki a hétvégén leállította az Irán elleni katonai csapásokat. 3 ember megsebesült egy késes támadó miatt Párizs központi részén, 3 nőt támadt meg az ámokfutó, a sebesülteket kórházba kellett vinni. A rendőrségnek sikerült gyorsan elfognia a támadót, egy szolgálaton kívüli rendőr vette őrizetbe, a támadó indítékai egyelőre nem ismeretesek. Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy még túl korai lenne megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen politikai következmények származnak majd az elmúlt hétvégén Berlin Pride ünnepségen elkövetett gázolásos merényletből, amely egy ember életét követelte, 29-en pedig megsérültek. A kancellár azt mondta, hogy nem érti, hogy a feltételezett elkövető hogyan tudta megvalósítani a támadását. Ha azokat az embereket, akiket fenyegetésként minősítenek, nem lehet őrizetbe venni, akkor a lehető legnagyobb mértében korlátozni kell a mozgási szabadságukat, így Merz, aki felkérte a belügyminisztert, hogy vizsgálja felül a felügyeleti joghatóságra vonatkozó törvényt. A támadást a német belügyminiszter már vasárnap iszlamista merényletnek minősítette. A feltételezett elkövetőt, egy 21 éves libanoni gyökerekkel rendelkező német állampolgárt egy vasárnap esti rajtaütésben agyonlőtték. Hamarosan dönteni fog a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről. 27-ről 5%-ra mérséklik majd a forgalmi adójának a mértékét, ezt parlamenti beszédében közölte Magyar Péter. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a Tisza párt újra országjáró körútra indul.
1: Tőzsde hírek.
0: Viszonylag jó hangulatú ma a tőzsdei kereskedés, Európában felfelé mennek az indexek 6 illetve 1,7% közötti mértékben. A hazai börze 7%-os pluszban jár 144.418 ponton, a forgalom 10 milliárd 126 millió forint. 1,6%-kal csökkennek a MOL részvények, 4400 forinttal jegyzik őket. Az OTP 1,4%-kal drágult, 46.010 forinttal jár, a Richter 1,5%-os pluszban 11.800 forinton, a Magyar Telekom 1,4%-kal

0: százalékkal erősödik 2686 forint. Némileg erősödik a forint, most 360 forint 20 fillérrel jár az euró.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős és napos időszakok váltják egymást, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A szél sokfelé megerősödik, a hőmérséklet 29 és 33 fok között várható, késő este 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem a séf és a kertész, vagyis a séf Horváth Gábor és a kertész Török Patrícia. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen csodálatos ez az együttélés a természettel, annak a harmóniájával. És valóban így van, amikor én művelem a talajt, amikor művelem a növényeimet, akkor azok is művelnek engem. Hiszen a velük való foglalkozás, az, hogy az egyik növényem mellé odaültetek egy másik szomszédot. Tudnom kell, hogy ők majd hogy kooperálnak együtt. Tudni kell, ahogy említette Gábor, a rovarokat, hogy melyik rovarnak, melyik az ő kártevője. Szóval, hogy ez egy hihetetlen nagy körforgás, vagy egység.
3: És egyrészt ez a nagyon csodálatos benne, ez az egység, amit a természetből megpróbálunk bevonzani a kertbe, az, hogy a madarak oda jöjjenek, a beporzó rovarok, hogy mindenki mindenkivel úgy tudjon együttműködni, ahogy az a kinti nagy természetben előfordul, és ahogy látjuk, ott is azért egy viszonylagos ilyen egyensúly tud beállni. Nyilván ez nem állandó, meg mindig kicsit változik, de hogy mégiscsak egyfajta egyensúly áll be. Viszont a másik dolog, ami nagyon érdekes, hogy említetted, hogy mennyi mindent tanul az ember egy ilyen környezetben. Mindig az jut eszembe, hogy én egy kifejezetten türelmetlen embernek gondolom magamat, akinek így mindig minden azonnal kell, meg hogyha így valami nem sikerül, akkor így, de akkor is megcsinálom. És itt pedig megtanultam azt, hogyha valami nem megy, mert olyanok a körülmények, vagy az a növény nem szeret ott a kertben, vagy annyi kártevő jön be egy adott évben, amivel nem tudunk megbirkózni természetes módszerekkel, akkor azt mondom, hogy hát akkor ez most nincsen. Mondjuk ez azért is teszem meg könnyen, mert nincs egy állandó étlapunk, amihez muszáj biztosítani mindig ugyanazokat az alapanyagokat folyamatosan, hanem az van, hogy amit sikerül megtermeszteni a kertben, abból találja ki a Gábor a fogásokat. És minden esetre egyfajta nagyon nagy türelmet is tanított. Mert hogy itt tényleg kénytelen vagy megvárni, amíg a magból az ő saját tempójába, amikor kedve van, vagy úgy érzi a mag, elkezd kicsirázni a növény. Nyilván, hogyha adsz neki elég tápanyagot, tudod gyorsítani a dolgokat, de hogy meg kell várnod, mindennek megvan a maga sora, a maga ideje, ha valami nem megy, szóval nekem ez is nagyon nagy változás volt, hogy így magamban látom ezt, hogy sokkal türelmesebb, sokkal elfogadóbb vagyok, ez is egy érdekes dolog.
2: Mindig azt mondom, hogy az életre valóság az az alkalmazkodó képesség, hogy hogyan tudok alkalmazkodni a környezetemhez, a világ dolgaihoz, a szűk mikrokörnyezetemhez. Tényleg így van, és most az is eszembe jutott, hogy ti egyben városi emberek is vagytok, hiszen Budapesten laktok, a mindennapi életetek ott zajlik, és dolgozni a Szentendrei szigetre jártok. Pontosan hol is van a hely, mert azt még nem említettük. Melyik település?
3: Surányban, ami Pócsmegyerhez tartozik, Pócsmegyernek tulajdonképpen az üdülő rész a Surány.
2: Szóval amikor a városi ember, mondjuk én, reggel kinéz az ablakon, és azt mondja, hogy fú, már megint esik, akkor a falusi, a vidéki ember, az lehet, hogy azt mondja, hogy fú, már megint esik, de jó. Ti hogy élitek meg ezt a kétféle sapkát a fejeteken?
4: Hát van ilyen? Örülünk persze, hát azért mostanában az elsőre mindig örül az ember. Talán szerencsések vagyunk, mert sokat és sokszor fogadunk vendégeket a kertben, és azért főként ugye nyárra esik, hogy a szezonban, és azért talán az egy kezünket sem kell felhasználni ahhoz, hogy hányszor volt az, hogy veszélyben volt egy kerti program, mondjuk az eső miatt. Úgyhogy mindig jól esik az eső, mindig szerencsések vagyunk, Isten kegyeltjei vagyunk ebből a szempontból is, én azt hiszem, mert tényleg egyszer-kétszer volt az, hogy olyan zuhét kaptunk, hogy be kellett szaladnia mindenkinek a házba, mert viszintesen esett az eső, de egyébként még ezeket is jó pofának vették az emberek, és ilyen nagyon, nagyon laza. Nekünk abban is szerencsénk van szerintem, hogy a vendégek, akik jönnek hozzánk, hogy általában ők keresik ezt a lehetőséget. Tehát ritkán van az, hogy jön egy nagy cég, és akkor abból a töredéke sem akarja
3: vagy
4: a kertet látni, vagy ajándékba kapja, és általában az embereket ez rendkívül módon érdekli. A kert is, a gasztró is, meg az egész. És mindig ilyen interaktív kapcsolatunk van az emberekkel, meg a programok is arról szólnak, hogy sokat beszélgetünk, a tálalás is, meg az ételek befejezése a vendégek mellett történik, és ha valaki akar állni, és könyökölni, és nézi, hogy éppen mit csinálok, arra is megvan a mód, meg a kertet is együtt szoktuk bejárni, sőt, arra már nagyon figyelünk, hogy minden egyes rendezvényen, akár egy tematikus vacsoráról van szó, a vendégek megérkezése után lehet a kertbe bolyongani, eszegetni a már érett paradicsomot, tehát mindenki érezze magát otthon, hogy ez valóban tényleg arról szól, és amikor mutatjuk, hogy na, ez a spenót, ez a vízi spenót, ez onnan lesz a tányéron is, akkor mindenki másképp áll az egészhez, hogy tényleg ez mennyire másról szól, és hogy minden zöldség, ami ott van, az a mi szívünk csücske, és ez valahogy a tányérba is úgy kerül, hogy ezt érzik az emberek, mi mindenképpen, hogy ez a miénk, és hogy ezt úgy adjuk.
2: Pont ezt akartam kérdezni, amire egy picit ki is kanyarodtál, Gábor, hogy mit szabad, és mit nem szabad a ti vendégeiteknek csinálni a kertben és a konyhában. Tehát mi az, amibe beengeditek őket, és van esetleg olyan, amire azt mondjátok, hogy no-no?
3: Szerintem egyre több mindent megengedünk a vendégeinknek, vagy egyre több mindenbe beengedjük őket, inkább így mondom. Eleinte a szabadon bolyongás annyira nem volt, hanem inkább vezetett kertbejárások voltak, ahol volt egy állandó útvonal, amin végigmentünk. Azt nyilván nem szeretjük most se, hogyha az ágyásokba bemennek a vendégek, csak úgy, hogy ott járkálnak benne, mert ugye mi nem csak, hogy vegyszereket nem használunk, hanem nem is forgatjuk a talajt. Mert azt gondoljuk, hogy a talaj élet az ott úgy van mindenki a helyén, hogy ha nem ássuk meg és fordítjuk át. Tehát aki a felsőbb rétegekbe érzi jó magát, az maradjon ott, aki az alsóbban, az is maradjon ott, és ezért nem ássunk, nem forgatjuk, maximum próbáljuk lazítani kicsit a talajt, és hogy minél többet járkálunk rajta, nyilván annál jobban összetömörödik. Úgyhogy ezt szeretnék elkerülni, szerintem kb. Ez a fő szabály, hogy nagyon inne, de nyilván, hogyha valaki szeretne valamit megkóstolni, vagy lecsípni belőle, be lehet lépni az ágyásba, szóval nincsenek ilyen komoly tiltások. De most már az elmúlt nyáron voltak az első olyan programjaink, amikor olyan élményfőzést tartunk, amikor a vendégekkel együtt szüreteljük le a terményeket, és szóval akkor már tényleg annyira benne vannak, hogy nem csak kóstolgatnak, hanem be kell menni az ágyásba, kiszedni, kihúzni a répát, a céklát, leszüretelni a paradicsomot, szóval most már annyira benne vannak, hogy még a szüretelés is része némelyik programnak.
4: Valahogy mi is valószínűleg lazábbak lettünk, ahogy a tapasztalat, hogy az emberekkel megtanulunk kommunikálni, beszélni folyamatában 10-20 emberrel, és mondjuk ott tényleg nem csak azt, hogy bemutatjuk a kaját, hanem tényleg magunkról is beszélni órákon keresztül akár, és ez olyan más kategória az emberekkel így kapcsolódni, hogy magadat mutatod be, és próbálsz az embereknek felhőtlen x órát szerezni az életükbe, és általában ez jó szokott sikerül, ami minket is feltölt. És nyilván így már úgy fogadjuk az embereket, mintha egy családi ünnep lenne, hogy amikor jön a nagy család hozzád valamilyen születésnapot ünnepelni, és mindenkit boldogan látsz egyébként. És ez a mi szerencsénk egyébként, tényleg a vendégek ezt valahogy ezt tudják, érzik, és mindenki hozza a legjobb formáját.
2: Ezt a kertet és ezt a konyhát tényleg ti ketten működtetitek?
4: Igen, de most már érezzük egyébként azt, mert tavaly is éreztük azt, hogy hú, bizony, ez már nagyon a vége. Mert annyira sok volt a gasztró is, meg ugye, ahogy haladunk a korban előre, bár ez nem látszik rajtunk, természetesen, de hogy haladunk a korban előre, azért ez eléggé macerás tud lenni.
3: Növeltük is egy kicsivel a területet, meg szeretnénk is nagyobb területeket bevonni, amennyire ez fizikailag lehetséges, hogy minél több zöldséget tudjunk termeszteni, úgyhogy így meg pláne szükség lesz most már a segítségre.
2: Gábor, hogyha a konyhád stílusát be kellene mutatni, akkor hogy írod le ezt a konyhát?
4: Nem tudom. Én nagyon szívesen csinálok mindent. Én valahogy, hát most az ember bármi olyat mond, akkor lehet, hogy nagyon nagy képűnek gondolják, vagy mondják, nem akarok nagy szavakat használni. Én imádok főzni, és valahogy mindig próbálom a legjobbat kihozni azokból az alapanyagokból, amivel dolgozunk. És mivel minden zöldség a 90%-a a kertből jön, mert mondjuk ha a krumpli elfogy, akkor nyilván azt meg kell venni. de hogy minden zöldség szinte vegyszermentes, amit használunk. És amit onnan a tányira kerül, mivel a sajátunk, ezért én próbálom elég gazdagon adni, minél többet felhasználni belőle, és nagyon-nagyon sokféleképpen. És valahogy ebben én úgy nem foglalkozom, mert csinálunk tényleg dél-kelet-ázsiait, csinálunk a klasszikus olaszt, még egy kis magyaros is van benne, de nincsen egy irányvonal, amit lehet használni szabad tűzön, a szokásos új technológiák, újabb technológiák, hogy vákumban, vagy éppen csak ott, mindenféle van, amit a konyhába el tudok képzelni, de úgy nagyon nincsen beszorítva semmilyen keret közé. Inkább az, hogy nagyon szeretjük azt a sok-sok zöldséget, amit használunk, és nagyon sok a visszatérő vendégünk, és nekik mindig valami újat szeretnénk adni, és akkor mindig mi az ember is gondolkodik, és lát valamit, meg olvas valamit, és akkor valamit kikerekítünk belőle, hogy más legyen.
3: Mindig azt szoktam mondani, hogy ez nagyon klassz dolog, hogy úgy tudunk működni, hogy tulajdonképpen így tudjuk egymást inspirálni azzal, hogyha nekem sikerül valami zöldséget, fűszer, tehető virágot a kertben megtermeszteni, ami addig nem volt, akkor azt megkapja a Gábor, és azzal tud kísérletezni, és egyre újabb dolgokat behozni, mindig újabbakat. Ha viszont ő neki jut eszébe valami, hogy hű, még ezt vagy azt használná, akkor megpróbáljuk megnézni, hogy a kertben megterem-e, és ha igen, akkor viszont, és akkor folyamatosan jönnek be új dolgok, új alapanyagok, új kísérletek a konyhában is, úgyhogy ez is így mindig újítja, vagy frissíti a dolgokat.
4: Ami nagyon vastagon benne van már az emberben, hogy legyünk egészségesek. Tehát ezekkel a zöldségekkel, meg amit hozzárendelünk, alapanyagokat, mondjuk húsokat, azok is mindig nagyon jó minőségűek. Tehát a mangalica olyan helyen, ahol tényleg szabadon van tartva, a pisztrángot a szigetről, ami elképesztő minőségű alapanyag, kezdve a tanyasi csirkétől, hogy szeretnénk ezeket mindig úgy kínálni az embereknek, mintha mi magunknak adnánk a legeslegkomolyabb alkalom. Nyilván megszabja a pénztárca is azt, hogy meddig mehetünk el, de hogy az a legfontosabb, hogy amit adunk, az legyen egy kicsit ilyen hedonista is, abban a 8-9 fogásban, amikor megjelenítünk a tárgyalon valamit, minden alapanyag hozza a legjobb formáját, ami lehet egy alacsony hőfokon készült alapanyag, de hogy próbálok én arra fókuszálni már, hogy legyen minden egészséges. Mondjuk, ha egy répának az áll jól többek között, hogy nagyon-nagyon sokáig sütjük, az is belefér, de hogy ez a mostani életmód, szemlélet, egészséges táplálkozás, ha már annyi sok zöld levelünk van a kertbe, akkor azokat tegyük úgy a tányéra, ahogy mondjuk tényleg a jó értelműen Dél-Kelet-Ázsiában is eszik egyébként az emberek, és nem csak egészséges, hanem még finom is.
2: Pati, Gábornak a konyhájában mi a számodra legkedvesebb étel, vagy a legkülönlegesebb, vagy valami szép emlék kötődik-e hozzá? Nagyon összenevettetek.
3: Igen, mert nekem tényleg van egy ilyen étel,
2: na, ami... Mi az?
3: Ami most már nem tudom, 16
4: de akkor az nem a kertből jött
3: 6 éve, az akkor még nem a kertből jött 16 évvel ezelőtt, de az egy...
4: Elmondjam én?
3: Mondd el te, az lesz a legjobb, igen, a szakmai mégiscsak, mert úgy is tudja, hogy mire gondolok.
4: Az első közös vacsora, amikor nyilván az ember fölmegy a szomszédba, hogy egy lépcsőházba laktunk, és ott ismerkedtünk meg.
2: Aha.
4: És ez egy régi sztori, benne van a könyvben, és egyébként a dögunoló még ezt mindig mondja, az ember pedig így.
2: Jó, én például nem hallottam még, és talán a hallgatóim
4: se. Én a földszinten laktam.
3: Okay. De az ételről nem volt szó soha.
4: Ott volt egy előkert a lakáshoz. Aha. És végigjártam a lakásokat, hogy bocsánat, de most kénytelenek dolgozni, mert akkor költöztem oda válás után.
2: Ja, rendes szomszédként akkor, igen, mentél, rögtön bemutatkoztál.
4: Igen, és akkor az utolsó lakásba ő nyitott ajtót. És akkor innentől kezdve az lett a vége, hogy x hónappal később már beszélgettünk, találkozgattunk, és akkor főzök egy vacsorát, és akkor egy vadlazacot sikerült szerezni, amit fóliába sütöttem, céklát hozzá, vajjal, kakukkfűvel, meg római köménnyel, meg volt nagyon finom avokádó is, valami úton módon, tehát nem ezek a magyar zöldségek voltak, de valahogy neki nagyon bejött ez az egész, és hogy valahogy azóta...
3: Nekem azóta csak a cékla meg a lazac, ez a kettő, ami így megmaradt.
2: Ez a párosítás.
3: És hogyha én ezt a római köményes vajjal süt cékla illatot megérzem, én nekem mindig azonnal az az időszak jut eszembe róla.
2: Az első találkozás, és első vacsora, bocsánat.
3: Igen, és én sose ettem korábban római köménnyel céklát, és a római köménynek tényleg van egy nagyon jellegzetes, nagyon izgalmas illata.
2: Van nálatok római kömény most
3: az
2: a kertben?
3: Az még nincs, de majd lesz nyilván. És hogyha én ezt az illatot megérzem, és a mai napig is imádom ezt a római köményes céklát, nagyon-nagyon finom. Most viszont már tudunk hozzá saját céklát is termeszteni, úgyhogy már csak a római kömény jelzik hozzá.
2: Hát akkor van egy új terv. Gábor, most téged kérdezlek, Patinak a kertjéből. Mi számodra a legkedvesebb növény, mi okozta a legnagyobb kihívást? Van-e valami olyan különleges, akár sztorid, ami egy növényhez már ebből a kertből kötődik?
4: Hát a sztori elég sok van. Most így hirtelen, hogy melyik az, ami szalonképes, ezt most nem is tudom. De egyébként én el vagyok ragadtatva minden alkalommal. Én nagyon sokat tudok bosszankodni, hogy miért nem terem annyi abból, amiből tavaly nagyon sok volt, és akkor most mit fogok csinálni? És akkor mondta, old meg, mondja ő, hogy oldjam meg. Mert vannak ilyen...
2: Hát nosza, abból, ami oda képesség.
4: Igen. Tényleg minden, most elkanyarodok egy gyors mondata, hogy minden év más, és nem tudsz kitalálni egy alapreceptet, mert a tavasz ilyen, akkor a nyár olyan, és amit tavaly halomban nőtt az egyik paprikafajta, idén, ha beleszakadsz, sem tudod töredékét sem felmutatni, pedig már te tervezel ilyenekkel.
3: És ugyanazt csinálod vele, és ugyanazt gondolod, és így sem.
4: És az, hogy az a rengeteg zöldség, nem tudok kiemelni, volt olyan padlizsán az első években, 1,60 kg a sikeredet, és nem volt túlérve, nem volt kemény a magja, nem csípett, és én ilyennel még életemben nem találkoztam.
3: Ez olyan... viszont most én tudom.
2: Akkor meséld el, Pati!
3: Erre a kérdés meg, akkor én tudok válaszolni.
2: Most nem, azért elmondom a rádióhallgatóknak, hogy Gábor most fölhúzta a szemöldökét, a plafont nézte pár másodpercig, de mint egy jó társ átadta Patinak a szerepet. Hallgatunk, Pati!
3: Nagyon szeretjük a dél-kelet-ázsiai ételeket, és volt egyszer évekkel ezelőtt egy olyan karácsony, amikor egy tomkágájt készített a Gábor a családi karácsonyi vacsorára, amit a gyerekek nagyon-nagyon megszerettek, és azóta azt szeretik, hogyha karácsonykor van egy hagyományos karácsonyi leves nálunk, a tomkágáj. És amikor a kertben már megtermett a tájcitromnád, a gyömbér, a kurkuma, és már volt egy kaffir lime fácskánk is, aminek a levelét is fel tudtuk használni, akkor az volt, szerintem mondhatom, hogy mind a kettőnk számára nagy élmény, hogy ezt a dél-kelet-ázsiai, arra a régióra jellemző levest, annak a régiónak a fűszereiből tudta Gábor úgy megcsinálni, hogy minden ilyen fűszernövény frissen a kertből érkezett.
4: Hát a kurkuma nem, mert azt nem abba tesszük. Megpróbálkoztunk galangállal, amik autentikusan oda, de az tök érdekes, a gyömbér az így nő, a galangál, a kínai gyömbér meg ilyen kis, az sokkal kevesebb. De való igaz egyébként, hogy a tomkágáj az ilyen leves, hogy az ilyen nálunk a halászléval van paralel, és a gyerekeknek minden karácsonyunk, hogy gyerekek, hát a legkisebb is már 23-24 éves, tehát úgy gyerekek, de mindig kötelező ezt csinálni, és tényleg teljesen más, amikor a kaffirmány levelet teszeded le, meg a tájcitromnádat, akkor majd a mélyhűtőből vesszük ki, mert az októberben születre kerül, de hogy ez egy akkora flash egyébként, ez az összes ilyen, hogy bemész, egész évet te pátyolgatod, ott van a fólia sátorban, de az a citrom, a tájcitromnád, az olyan, mint egy, melyik az a nagy bokor, amit nő?
3: Pampafű.
4: Akkora az egész, és valami ilyen hüvelykúnyi töveket szedsz ki belőle októberben, és valami elképesztő más az aromája, meg az a frissesség, hogy tulajdonképpen az zöldet is bele tudod vágni, mert nem szed. Tehát minden más. Tehát nehéz kiemelni így, hogy amikor olyan paprikák jönnek ki a fólia sátorból, mondjuk úgy augusztusban. Tehát nálunk tényleg nem az van, hogy meg van gyorsítva, és a paprikák is sokkal később jönnek, mint amit egyébként az ember megszokott az életében, hogy a boltban szinte mindig lát. De amikor ilyen M10-es rekeszekkel két hetente jönnek le a nagy kápia-szerű piros, meg a narancsága paprikák, és egyszerűen már azon sírsz, hogy miért fog elfogyni majd októberben a nagyja, de egyébként olyan szerencsések vagyunk, hogy még Mikuláskor lehet a fóliából paprikát szüretelni, ami nem olyan piros, zöldnek elég zöld, viszont ha megsütöd, de a miénk. És ha megsütöd a serpenyőbe, akkor nagyon finom tud lenni az egész. Nagyon sok ilyen van, de én azt gondolom, hogy az ember, mert annyira benne van ebbe, hogy nem is eszünk más paradicsomot. Tehát nagyon nehéz kivárni a következő nyarat, de hogy azt tesszük, amit elteszünk a mélyhűtőbe, és akkor abból főzünk.
3: Vagy levest, a szalt paradicsomot
4: vagy a szalt paradicsomot az üvegből, de hogy annyira megszokja az emberét, minden zöldségnek más az íze.
2: Annyira ismerem ezt az érzést, amiről beszéltek, mert hát én csak egy citromfát pátyolgatok otthon, de nagyon szép termést hozott, és nagyon vigyáztam rá, és amikor a férjem megbetegedett, akkor azt mondtam, hogy jó, most akkor viszont ezt a termést leszedjük, és a teába. Így és az illata, az aromája, ahogy az illó olaj szinte úszott teának a tetején, és betöltötte az egész szobát, az egész nappalit. Szóval én akkor átéreztem azt, amiről ti most itt nagyban beszéltek.
4: Képzeld, hogy ez cukkinire is igaz, hogy, hogy olyan lassabban nő, nincsen meggyorsítva semmivel sem. Attól a naptól, attól a sok melegtől édeskésebb lesz az íze, és most már tudom, hogy van annyiféle cukkini is, hogy az egyik a Fiorentini, az a zöld, sárga, csíkos, ilyen nagy, sokkal lisztesebb, sokkal jobb a mi termékünkhöz, amikor megsütjük és úgy pároljuk meg utána, mert nem az a nagyon vizes, mint a bolti. És ezért ilyen van az ember, már sokkal okosabb, meg tud alkalmazkodni.
3: Hát, vagy amikor egy önbérizómát kiszedsz frissen a földből, ami ilyen lédús, harsogóan friss, és nem ez a szálkás és fás, teljesen más élmény, azt így frissen felhasználni.
4: Úgy megeszed, mint a tavaszi krumplit, és igen, hogy ahogy elképesztő, hogy az, amikor most már nőnek a szederbokrok, nekünk nincsen sok gyümölcs, de ezek a bogyósokból azért már van, és tavaly, vagy idén nyáron, tehát az előző szezonban, hát ilyen 8-9 kilót szedtünk le, ami a mély hűtőbe ment, és egyébként amit frissen ment a vendégeknek a desszertbe, és annak más az íze, minden a más, és amikor reggel kimész, és leszeded, és ott a madarak ott még kiabálnak, ezt nem lehet helyettesíteni. És úgy vagyunk mind a kettő, én nagyon bánnám, hogyha akármi miatt is ez a dolog megszűnne, és el kéne menni valahová, valamit csinálni.
3: El kéne menni dolgozni, mert tényleg én legalábbis azt szoktam mondani, hogy én soha nem érzem munkának azt, amit a kertben csinálok, hanem így olyan, hogy így azt érzem, hogy milyen jó, hogy én így azt csinálom, amit akarok egész nap, de közben meg...
4: De közben a magunk rabszolgái vagyunk, mert igen, nem csináljuk okosan, igen, mert ami a csövön kifér, azt ameddig tart a szezon, meg utána is még a karácsonyig, de hogy valahogy egyébként annyira más ez a szabadság, a saját magad rabszolgás szabadsága, hogy egyszerűen elképesztő ez az egész. És benne vagy abban a természetben, szabadság, amiben én sosem éreztem magam benne, de mióta benne vagyok, én nem tudom, teljesen más az egész.
2: Na most titeket hallgatva ebben az elmúlt fél órában, és különösen annak fényében, hogy Pati azt az ételt említette Gábor konyhájából, amit legelőször fogyasztottatok el együtt közösen, és Gábor pedig azokat a növényeket emelte ki, amik felhasználásával készülnek el minden évben a karácsonyi ebédek vagy vacsorák. Szóval ennek tükrében is azt kell, hogy mondjam, hogy van egy kollégám, Mekmenemi Márk, rádiós műsorvezető, aki szintén nagy kertész, és van neki egy mondása, hogy a boldogság a kertben terem, és én biztos vagyok benne, hogy Márk nem haragszik meg, hogyha én most kiegészítem az ő mondását, hogy a boldogság a kertben és a konyhában terem. Nagyon örülök, hogy megismertelek benneteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: Mi is köszönjük
4: szépen. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk, nagyon élveztük.
2: Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom, mai vendégem a séf és a kertész volt, vagyis Török Patrícia és Horváth Gábor. És hogyha visszaszeretnétek hallgatni a velük készült beszélgetést, akkor megtehetitek, ha rákerestek a Spotify-on az Egy Életem csatornámra. Újabb vendégeimmel egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edith magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy Európai Uniós polgári védelmi mechanizmusa keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Van, ahol egyébként javul a helyzet. Olaszországban például, Dél-Olaszországban a turisták visszatérhettek szállásaikra az erdőtüzek eloltása után. Ugyanakkor újabb hőhullám éri Franciaországot, ez pedig önmagában az erdőtüzek oltását igencsak megnehezítheti, főleg Párizsban és Tours környékén, illetve Lyon környékén, ahol 36-40 fokra számítanak szerdán. Előzetes letartóztatásba helyeztek az algériai hatóságok 7 embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük volt az ország 5 tartományában pusztító tüzekhez. A tüzek az utóbbi napokban 7 ember halálát okozták, és erdős, illetve mezőgazdasági területeket pusztítottak el. Az algériai polgárvédelmi adatok szerint az elmúlt egy nap leforgás alatt 63 tűzről kaptak jelentést országszerte, ezekből 45-öt sikerült megfékezni, további 15-öt pedig ellenőrzés alá vonni úgy, hogy az oltásuk még folyamatban van. Az észak-afrikai országban évek óta visszatérő problémát okoznak a nyaranta pusztító tűzvészek, amelyek kialakulásában jelentős szerepet játszik a rendkívüli meleg, illetve a magas hőmérséklettel járó időjárás, meg persze az asszály. A Donyecki-Torszki és a Dnyitropetrovszki-Szarabás települések elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium. Közölték azt is, hogy a dél-oroszországi Rostov-na-Dunó várost éjszakaért ukrán dróntámadás civil halálos áldozatainak száma 5-re emelkedett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ma az új brit miniszterelnökkel Andy Burnham-mel tárgyal a további katonai együttműködési lehetőségekről. Az ukrán vezető a Sky News-nak nyilatkozva azt mondta, szerinte a szeptember 21-i oroszországi választások után Vladimir Putyin orosz elnök újabb mozgósításra készül, és 300-500 ezer új embert szeretne behívni az orosz hadseregbe. Nem igazán látszik az orosz-ukrán háború vége, pláne a tárgyalási folyamatoknak a felélesztése az elmúlt időszakban. Az iráni külügyminisztérium cáfolta, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal, annak ellenére is, hogy a két fél közötti összecsapások a közelmúltban alább hagytak. Mindenesetre esik a kőolaj, most egy ilyen 6-7% közötti mínuszban, $90.47 a Brent, az amerikai könnyolaj $84.02 jár.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában felfelé mennek a mutatók 4-tized, illetve 1,6% közötti mértékben. 7%-os emelkedésben a BUX 144.555 ponton, 10,5 milliárd ideig a magyar tőzsde forgalma. a MOL 1,5%-kal gyengült 4406 forinton, az OTP 1,5%-kal erősödik 46.070 forinton jár, a Richter 1,5%-os pluszban 11.810, míg a Magyar Telekom 1,2%-os pluszban 2.680 forinton, jelenleg 360 forinton jegyzik az euró árfolyamát. Hamarosan dönteni fog a kormány idehaza a tűzifa áfájának csökkentéséről, 27-ről 5%-ra mérséklik majd, közölte parlamenti beszédében Magyar Péter kormányfő, aki bejelentette azt is, hogy a Tisza párt újra országjáró körútra indul. Közben a kulturális tárca visszavonta az EDDA együttes produkcióira megítélt 100, illetve 150 millió forintos NKA támogatást, mert a minisztérium szerint mindkét esetben valótlan adatközlés befolyásolta a döntést, ezt Tar Zoltán miniszter jelentette be.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős és napos időszakok váltják egymást, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél sokfelé megerősödik, most éppen 29-33 fok van, késő este 16-25 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediator szakértőivel.
2: Puskás Dániellel, a Mediator Senior Social Content Managerével. Arról beszélgetünk, hogy mit kínál a Reddit a hirdetőknek, a magyar hirdetőknek, és egyáltalán milyen célcsoportokat lehet elérni ezen a felületen. Kezdjük nagyon személyesen, te szereted-e a Redditet?
3: Szia Bence, köszönöm, hogy itt lehetek. Igen, szeretem, de megmondom őszintén, hogy nem használom olyan sűrű, mint mondjuk az Instagramot, de ha van egy specifikus téma, amiben szeretnék egy kicsit elmélyedni, akkor biztos, hogy a Redditen fogom megkeresni. Most például aktuális, hogy kávéfőzőt vegyünk, és ezt már Redditen kezdtem el kutatni, hogy mik a felhasználói visszajelzések, melyik terméket ajánlják, és szerintem ebben rejlik az erőssége és a platformnak, és ezért is szeretem.
2: Jól értettem, hogy akkor nem is a YouTube-on kezdted, meg nem is egy sima Google kereséssel, hanem egyenest a Redditre mentél?
3: Igen, igazat megvalva, a Google-be szoktam beírni, hogy mondjuk kávéfőző, vagy DeLonghi kávéfőző, vagy bármi, és mögé teszem, hogy Reddit, és akkor egyből azokat a subredditeket dobja ki a Google, ami számomra hasznos lehet, és így egyből tényleg azokat a első kézből kapom meg azokat a visszajelzéseket, amire szerintem szükségem lehet, és hasznos is egy ilyen termékvásárlása során.
2: Most viszont tegyük le a fejünkről a privát sapkát, és tegyük föl a tapasztalt közösségi médiás marketinges sapkát. Azt veszem észre, hogy egyre többször lehet hallani, hogy a szakma kérdez, érdeklődik a Reddit iránt, de ez nem egy olyan cunamiszerű áttörés, mint például a TikToké volt, hogy így egyszer csak hirtelen mindenki a TikTokról beszélt, és mindenki azon gondolkozott, hogy milyen tartalmakat kéne a TikTokon csinálni. Szerinted a Reddit az ilyen csendesen terjed, illetve már elterjedt talán, vagy még később fog jönni a Redditnek ez a nagy cunamiszerű TikTok pillanata?
3: Én úgy gondolom, hogy olyan robbanásszerű pillanat, mint mondjuk a TikToknál nem lesz, vagy ha lesz is, akkor nem hasonló a TikTokhoz, és inkább a csendes elterjedés, ami jellemző rá, de már el is terjedt, ahogy te fogalmaztál, én úgy gondolom, és ez szerintem a platform sajátosságaiból adódó, mert nem úgy lett felépítve, nem erre lett kitalálva, hogy tényleg ilyen robbanásszerűen nem adja meg azokat az impulzusokat feltétlenül, amit mondjuk az Instagram Reels videók, vagy a TikTok rövid videók.
2: Mire gondolsz konkrétan? Milyen impulzusokat nem ad meg?
3: Hát például most, ha a TikTokot felnyitod, akkor egyből megkapod, görgetni kell, és azonnal kapod azokat az algoritmus alapján, ami számodra érdekes lehet, megadja azt az instant dopamint, ami tényleg odaszegezi az embert a platformhoz, és azért a Redditnél muszáj egy kicsit mondjuk úgymond kutató munkát végezni, hogy tényleg megtaláld azokat a subredditeket, amik számodra hasznosak lehetnek. És szerintem ezért nincs az a nagy robbanásszerű dolog, mint mondjuk a TikToknál vagy az Instagramnál.
2: Mennyit számíthat az, hogy a klasszikusan most már a legnépszerűbb social media felületek, azok gyakorlatilag gyakorlatilag videós felületek, míg a Reddit egy kifejezetten szöveg és komment és írás és betűcentrikus valami.
3: Igen, mint ahogy mondtam, másra lett kitalálva, és tényleg az emberek másért keresik fel. Tehát erről szerintem korábban is már beszéltünk, hogy más elvárásokkal érkeznek a platformra, tényleg nem azért, hogy gyorsan átpörgessenek egy-két videót, vagy akár inspiráció forrást keressenek, mint mondjuk Instagramon, hanem tényleg, ha egy témában jobban szeretne elmélyedni az ember, akkor a Redditre megy, illetve ha első kézből akar tényleg valós insightokat szerezni, akkor is a Redditet üti fel először.
2: Mit gondolsz, hogy megvan ez a különbség így funkcionalitásban, de valószínűleg növekszik Magyarországon is, esetleg a Reddit más platformoktól veszi el az időt?
3: Én úgy gondolom, hogy igen, amit szerintem korábban a Facebookon vagy Facebook csoportokban tettek fel kérdéseket az emberek, az nagy eséllyel most már Redditen keresnek rá, vagy teszik fel a kérdést, illetve ha még visszább megyünk, akkor talán a régi fórumoktól veszik el a felhasználókat, illetve az időt, ha még visszagondolunk az indexes fórumokra, amik annó nagyon pörögtek.
2: De akkor ezek szerint mégsem tud kikopni így az internetből a anonim fórumozásnak az intézménye? Mert ez azért nagyon hasonló a kettő élmény.
3: Igen. És szerintem ebben rejlik az erőssége a Redditnek, hogy tényleg anonim módon, arc nélkül tényleg le tudod írni, amit tényleg gondolsz, személyesen gondolsz, és pont ezért ebben rejlik a Redditnek az erőssége, hogy anonim módon, arc nélkül tudod elmondani a saját véleményedet, igen.
2: Mire tudja használni egy brand a Redditet? Márkát építeni lehet itt jól, vagy inkább edukációra lehet jó. Olyan nagyon-nagyon sok hirdetés nem látunk a Redditen, de az mondjuk látszódik, hogy egy-két márka, sőt employer brand, az megpróbálkozik a platformmal.
3: Igen, ez jó kérdés, hogy lehet-e egyáltalán márkát építeni. Az biztos, hogy nem a klasszikus módon, ahogy mondjuk megszoktuk Instagramon, Facebookon, TikTokon, vagy bármilyen más platformon, azért ide más recept kell, és ezt annyira még nem találták meg ezt a hangot a márkák. Próbálkoztak, de inkább direkt reklámokkal, amik bebizonyosodtak, hogy itt ezen a platformon nem működnek. Tehát pont ezért inkább negatív példákat találunk a márka megjelenésekre, mint pozitív, akár külföldi oldalakat, vagy külföldi márkákat nézzünk, vagy magyar márkákat, nincs best practice, amit lehetne követni.
2: Hogyan jelened le a negatív példákat? Mi az, amik ott bajosak?
3: Hát igazából volt egy pár tök jó példa, ami nagyon jól szemlélteti azt, hogy fordítva ültek egy kicsit a lovon a márkák, amikor ezen a platformon próbáltak érvényesülni. Az egyik az inkább talán ilyen személyes márkaépítés szerű is, amikor a Woody Harrelson próbálta az egyik készülő filmjét promózni, és úgy próbált előadni, hogy na most kérdezhettek tőlem, és akkor nyilván az emberek mindenféle dolgot, hogy mióta vagy vegán, nem tudom, abban a filmben miért ezt csináltad, és ő meg hátat fordított, és nem válaszolt azokra a kérdésekre, csak a filmét akarta promózni, tehát azért itt ez megint felvet aggályokat ezzel kapcsolatban, hogy ez nem az a platform, mert itt tényleg az emberek a kendőzetlen igazságra kíváncsiak. A másik pedig, ha jól emlékszem, a Sony-nak volt egy próbálkozása, ott meg 2-3 komment után buktak le, hogy fizetett usereket használtak arra, hogy pozitív termék visszajelzéseket írjanak a subredditekbe. Hát az sem a legjobb megoldás, ez biztos.
2: Reddit influencerek, ilyenről már hallottunk, de Magyarországon még nagyon nem. Mire számítasz, érkezhetnek-e ilyen influencerek, akik a Redditen érvényesülnek?
3: Én úgy gondolom, hogy klasszikus értelemben nem, mert, mint már azt beszéltük, a Reddit inkább a véleményt helyezi előtérbe, mint sem a nevet vagy az adott személyt. Lehetnek olyan, úgymond power userek, akiknek a véleményére talán jobban figyelnek a felhasználók, de én úgy gondolom, hogy nem tud egyik user sem személyes márkát építeni ezen a platformon, pont azért, mert az anonimitás mögé bújnak inkább a userek.
2: Visszatérve még a beszélgetés elejére, a kávéfőzős példáthoz, abban nekem az volt az érdekes, hogy igazából ez egy elég nagy lehetőségnek is tűnik márkáknak meg kiskereskedelem számára, hogy van egy platform, ahol az emberek termékekre is kíváncsiak, termékekről is beszélgetnek, és ahol nem biztos, hogy feltétlenül alkalmatlannak találják a felhasználók, hogyha mindenféle termékinformációkkal traktálják őket. Szerinted ezt az adottságot hogyan lehetne jól kihasználni?
3: Igen, arra egy tök jó platform, hogy a márkák találkozzanak a pozitív, illetve a negatív kritikákkal, és nyilván az meg rájuk van bízva, hogy ezzel mit kezdenek. Ha pozitív, akkor az tök jó, mert akkor ott látszik, hogy a márka az valamit jól csinál. Ha negatív, az is hasznos lehet a márkának, mert akkor tud fejlődni, és sok esetben hamarabb derül ki mondjuk egy Reddit subredditben, hogy valami gond van, nem tudom, az egyik boltban, nincsenek megelégedve a vevők, és tud ezzel foglalkozni, már az elején meg tudja fogni, és megkeresni rá a megoldást az adott márka. Tehát ilyen szempontból, ha jól tudja megfogni a márka ezeket az insightokat, akkor hasznos lehet a számára.
2: Ez nekem inkább egy kicsit a szentiment elemzés és az insight gyűjtés gondolat köre, amit most elmondtál, de vajon termékkommunikációhoz lehet-e, vagy akár bármiféle ügyféltámogatáshoz, vevőszolgálathoz lehetne Redditet használni?
3: Lehet használni, de nagyon okosan kell szerintem hozzányúlni, mint amit azt már említettem, hogy ez a direkt reklám, ami mondjuk más platformokon tök jól működik, az itt nem fog működni, de ha egy márka azt mondom, hogy segíteni próbál a usereknek, akkor tényleg sikereket tud elérni ezen a platformon, de akkor is teljesen alulról kell építkezni, tehát nem úgy kell beregisztrálni, hogy én vagyok a Sony, és akkor most én majd mindent megoldok, hanem inkább személyesen, hogy nem tudom, én technikus vagyok, és így meg így oldanám meg a dolgot, és akkor szépen felépíteni azt, hogy itt megjelenik a márka, de nehéz, mert a Reddit userek nagyon, mondom, háklisak a reklámokra, tehát elég ingoványos talaj ez a márkák számára.
2: Összefoglalva, mire ajánlod, és mire nem ajánlod a Redditet márkagazdáknak?
3: Én úgy gondolom, hogy insight gyűjtésre, illetve pozitív-negatív kritikák szerzésére az adott termékkel vagy márkával kapcsolatban tök jó, mert tényleg első kézből kaphatja meg a márka a userektől ezeket a visszajelzéseket. Direkt reklámra, nagyon, nem tudom, image-fókuszú kommunikációra nyilván nem alkalmas. Tényleg egy teljesen más recept szükséges ehhez a platformhoz, mint mondjuk a többi klasszikus social platformhoz.
2: Köszi, Dani, meg nagyon köszönjük, hogy el tudtál jönni, és én bízom benne, hogy ebből a receptből néhány összetevőt legalább át tudtunk adni a követőinknek, hallgatóinknak, hazai marketing szakmának.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
2: Folytatódik a Rebrief, és a vendégem egy hang, akit jól ismerhettek a Trend FM-ről, egy másik műsorból, a Pedál Podcastból. Takács Tamás, a Pedálban műsorvezető társam, köszöntelek.
4: Köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Most viszont nem kerékpározásról lesz szó, hanem érintőlegesen lesz róla szó. Egy nagyon furcsa sportszponzorációra kaptad fel a fejedet, és erről hosszasan írtál a Facebookról. Megpróbálom összefoglalni a dolgot, és hogy mi lehet benne a feszültség, aztán igazítsák ki, és egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ez egy nagyon rossz, dekadens és rongyrázós és sznobbulós húzás-e, vagy egy tévedés, vagy pedig lehet-e mögött valami logikus és marketing szempontból is okos húzás. Az történt ugyanis, hogy Cyclocross versenyen, ami egy olyan kerékpáros szakág, ami sárban, hóban, latyakban történik viszonylag sok eséssel, tehát nem egy nagyon szép, tiszta és napsütéses országúti sport, de egyébként nyilván ennek is elég nagy rajongótábora van. Tehát egy cyclocross versenyen az egyik élvonalbeli versenyzőt észrevették, hogy a versenyen egy Richard Mille karórával a csuklóján indult el. Na most a Richard Mille karóra az nem G-Shock, nem egy arra kitalált óra, vagy egy Garmin, amit sportoláskor viselünk, vagy strapa közben, hanem egy meglehetősen drága, tudunk értéket mondani?
4: Hát egy olyan 300 ezer euró, tudomásom szerint.
2: Ez az, amit ugye elég nehéz átszámolni forintba, már 1,2 milliárd forint közül.
4: Hát 9 számjegyű, az biztos, igen. És nem egyessel kezdődik.
2: Szóval egy ilyen karórában állt ki a versenyre Mathieu van der Poel.
4: Igen, tehát nem is akárki, hanem a sportágimmel koronázott királya.
2: Egy ilyen órában állt ki a versenyre, ahol jó eséllyel elesik, folyamatos rázkódásnak teszi ki az órát, ugye ez nyilván egy mechanikus óra, tudjuk, hogy a mechanikus óráknak nem túl jó a kerékpározás és a motorbiciklizés sem. Tehát egy ilyen órával állt ki, és ebbe a sárdagasztásba, dagonyába egy olyan órával indult el, amit a jó érzésű emberek leginkább az operába és nagyon fontos tárgyalásokra vesznek föl. Ez tiszteletlenség a márka iránt, nem ismeri el a márkának az értékeit, vagy igazából egyfajta műveletlenség az ő részéről. Tehát, hogy ez egy barbár dolognak tűnik, nem biztos, hogy jó a sportolónak, nem tudom mennyire jó a márkának, hogy az látszódik, hogy egy ilyen kifinomult dolgot barbár körülmények között viselnek. Nekem gyanús, hogy ez egy ilyen hülye félrecsúszás volt.
4: Hát én azzal kezdeném, hogy azért a rongyázás és a sznobizmus és a marketing, ezek így kéz a kézben járnak, és nyilván van ebben egy fricska is, tehát nem csak ezen a világbajnokságon, ugye, ami egy héttel ezelőtt Hollandiában zajlott, indult el Mathieu van der Poel, hanem az egész világkupa sorozatot egy ilyen sportórában nyomta végig.
2: És azért... Akkor ez már ilyen gyanúsnak tűnik, hogyha...
4: Ez egy, tehát azért a Richard Milléről tudni kell, hogy sosem volt az öltöny óra kategória, most nagyon leegyszerűsítve, tehát extravagáns órákkal is kezdték, ez ugye egy 21. századi márkáról van szó, és úgy alakult, hogy ők elmentek egy luxus óra brandként, nagyon a sport szponzoráció irányába, hiszen hát tudjuk azt, hogy forma egy tenisz vitorlázás sorolhatnánk a sportágakat, azért a tehetős rétegnek a privilégiuma, hogyha ha nem a sportági rendszerről, hanem hobbi szinten beszélünk.
2: De hogyha ez a tehetős réteg privilégiuma, akkor igazából a márka és az, hogy elindultak a sportszponzoráció irányába, ez az egyetlen egy kapcsolat, hogy oda megyünk, ahol tehetős emberek vannak. Vagy a márkának van olyan vonása, értékvilága, ígérete,
4: hát,
2: ami kapcsolódhat ehhez?
4: Hogyan-e? Tehát emellett, tehát nyilván ez egy nagyon egyszerű dolog, minél inkább, meg minél magasabb kategóriás luxus termékekről beszélünk, azért az árazás is úgy hatványozottan emelkedik. De azért azt ne gondolja senki, hogy ezek mögött, az órák mögött nincsen iszonyatos technikai tartalom. Tehát én ezt úgy szoktam, mind egy olyan hasonlatot szoktam említeni, hogy gondoljuk azt, hogy mondjuk egy űrhajó készül, senki nem gondolja szerintem, hogy egy űrhajó olcsón készül. Na most ezek a Richard Mille órák, ezek olyan űrhajók, amelyek ráadásul ilyen néhány centi hosszúságúak és szélességűek, és körülbelül ugyanaz az a tudás van, úgy anyaghasználat, úgy kialakítás, fejlesztés szintjén. Egyébként ugye ez a márka benne van a top órák, tehát árbevétel szempontjából a top órák között úgy, hogy ilyen elképesztő kis darabszámban, tehát most megfognál, de talán ilyen 5000 példányos évenkénti darabszámban gyártanak, és így tudják ezeket a számokat produkálni. Nem, egyébként nem tudom, mennyire mehetünk bele technikai részletekbe, hogy kerékpárversenyzés és mit kell egy órának kibírnia, vagy egyéb sportágakhoz
2: szerintem
4: képest.
2: Három mondat erejéig mondjuk el azt, hogy ez egyáltalán tényleg jó ötlete egy automata ékszer órával.
4: Hát ugye az alapvető gyerekkorunk óta, vagy hát apáink óta egy vélekedés, hogy ugye mechanikus órában lehetőleg ne sportoljunk, ne bringázzunk, ne motorozzunk, mert való igaz, hogy egy normál, egyszerű mezei automata szerkezetben, ugye, amik egyszerű kövekkel, hajszárugóval, tehát egy normál szerkezetet tényleg szétráz, és adódhatnak benne olyan mechanikai sérülések, hogy nem tesz jót.
2: Tehát a Richard Millének ez az akciója, ez gyakorlatilag egy bizonyíték, egy elég masszív kiállás azoknak a szemében, akik így értenek valamelyest az órákhoz, és így értik, hogy miért fura egy ilyen órával oda menni ilyen körülmények közé. De te ugye erről ezt követted valamennyire a Facebookon ezt a marketing fogást a márka részéről. Mit látsz? Átment? Értékeli ezt az órás közösség, a biciklis közösség ezt az akciót, vagy igazából leginkább ez olyan zavart okozott, és tényleg egy ilyen rosszul sikerült szponzoráció, mint amilyen nekem volt az első benyomásom?
4: Szerintem, tehát ha órás közösségről, vagy hozzáértőkről beszélünk, akkor, illetve inkább úgy mondom, hogy műkedvelőkről, mert még én sem merem hozzáértőnek nevezni magamat, de arról nagyon sokat beszélünk, és tényleg rengeteg poszt, meg beszélgetés és bringás és akár órás körökben születik arról, hogy láthatóan miben jobbak ezek az órák egy átlagos mondjuk automata óránál, és azért ki tudunk emelni olyan szerkezeti elemeket, illetve anyaghasználatot, hogyha megnézzük, hogy minden egyes apró alkatrész nem a megszokott acélból mondjuk, hanem a legkomolyabb és legdrágább titánból. Nyilván egy karbon szövet mögött is komoly fejlesztések vannak, hogy milyen legyen a kitöltőgyanta, milyen a szénszál szerkezet, stb. Tehát ezeket elképesztő fejlesztések előzik meg, és úgy állítják össze, hogy ez egy tökéletesen pontos, mert egyébként a Richard Mille órák a pontosságukról is híresek, illetve régen azt tűzték az ászlajukra a marketingbe, hogy különböző gyorsulásokat nagyon jól viselnek, ugye teniszben is Nadal például egy emblematikus figura volt, aki ilyet használt, hát még most is, Forma 1-es sztárok, és a többi, és a többi. És hogy például én a Facebook posztba ki is emeltem, hogy azért nézzük már meg, hogy egy rotor, tehát ugye ami az energiát szolgáltatja.
2: Ez a kis súly, ami pörög mozgás hatására az órában.
4: A legtöbb drága automata órában látható is egy zafirkristályon keresztül. Ez úgy épül föl, hogy eleve kerámia csapágyakon forog, amiről azt kell tudni, hogy kenés nélkül is működik. Tehát ugye az automata óráknál a legtöbb, egy átlag automata óránál szervizigénye zsírozni, olajozni, stb. Kell, és nyilván ahol zsír, mint kitöltő anyag is ott van, ott ha a zsír kiszökik, illetve elhasználódik, akkor csökken az a térfogat, ott kotyogás keletkezhet. Tehát ezért van az, hogy egy idő után biztos, hogy sérül egy olyan automata óra, ami nagy rázkódásnak, terelésnek van kitéve. Na most itt például
2: félbe kell szakítsalak. Azelőtt, hogy a Mathieu van der Poel fölkapta volna ezt az órát a karjára, te tisztában voltál ezekkel a terméktulajdonságokkal, vagy működött a dolog,
4: nem,
2: hiszen elkezdted megnézni.
4: Tehát működött a dolog, tehát konkrétan ezt a modellt nyilván akkor néztem meg úgy kicsit részletesebben, meg olvasgattam utána, és hát visszatérve a rotorra, hogy értsük a luxust is, ezen a kerámia csapágyon mozgó karbon vázon, ami ugye a rotor vázát adja, egy kis fehér arany, hogy is nevezzük, himba forog ugye körbe-körbe, és az összes egyéb alkatrész is ilyen precizitással és részletességgel van kidolgozva.
2: Záró kérdésként engedjük el az órát. Az, hogy egy ilyen márka így szponzorálta a kerékpározásba a ciklokrossz szakágat, szerinted mit mond el arról, hol van a megítélése ennek a sportnak? Mit gondolsz arról, hogy egy ilyen márka lépett be ebbe a sportágba?
4: Hát mivel ez nem egyedi eset, én ha jól emlékszem, nem is a Tadej Pogacar, hanem a Mark Cavendish volt az első, aki egyébként egy korunk, vagy a közelmúlt legnagyobb sprinter sztárja, és nagyon sok ilyen hasonló luxus egyéni szponzora volt, de a Pogacar is, a Van der Poel is a 2020-as évek eleje óta, tehát egy 3-4 éve biztos, hogy használja ezeket az órákat, és a Tour de France-on is egy nagy beszédtéma volt, hogy például Pogacar egy Richard Mille órában teker a szakaszok.
2: Hát akkor kíváncsian figyeljük majd, hogy a különböző körversenyek során az út mentén hány órarajongó tűnik fel, mindenféle távcsövekkel és binokulárokkal felfegyverkezve, hogy megfigyelje, milyen órákat lehet ellesni a legjobb sportolókon. Köszönöm, Tufi, hogy csatlakoztál hozzánk a Rebriefbe.
4: Nagyon szívesen, máskor is.
2: És Rebrief egy hét múlva is lesz, addig is vigyázzanak magukra. Köszönjük a figyelmet.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Al Jazeera be

0: válaszoljon a támadásra. Irán és az Egyesült Államok között abba maradtak a támadások a térségben, erre a világpiaca az olaj árának csökkenésével reagált, de az iraki csoportok támadásai azt jelzik, hogy egyáltalán nem zárult le ezzel a konfliktus a térségben. Szaúd-Arábia egyébként igyekezett kivonni magát eddig az eseményekből. Nézzük, hogy mi újság a kőolajja most. Valóban a 7-8% közötti mínuszból idézőjelben a csakot csak 5-6% most már a mínusz, $91.04 a Brent ára, az amerikai könnyűolaj $84.37 jár.
1: Tőzsde hírek.
0: Nyitásban a Wall Street-en a főbb mutatók egyelőre erősödnek, méghozzá néhány tized százalékos a plusz mértéke, és egyelőre úgy tűnik, hogy jó lesz a kereskedési nap, mint ahogy Európában is az, fél, illetve 1,6% közötti a plusz mértéke. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1383. A hazai BUX 6%-os emelkedésben 144.355 ponton 11 milliárdot közelít a forgalom. 1,9%-kal csökkennek a MOL részvények, 4388 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,5%-kal drágult, 46050, a Richter 1,3%-os pluszban 11780 forinton, a Magyar Telekom 1,7%-kal emelkedik, 2694 forinttal jár. Érdemi még a forgalma a 4IG-nek, amely 1%-kal csökken, 1725 forinton, drágul az Alteo 1,5%-kal 3540 forint, csökken viszont az Opus 1,4%-kal 362 forinton jár, 1230 forinton stagnálnak a Dunahouse részvényei, az euró 360 forint 30 fillére. Csökken holnaptól a benzin, a dízel és a fűtőolaj szabályozott ára Szlovéniában, az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A 95-ös benzin literenkénti ára 4,6 centtel 1,60 €, a dízelé 2,7 centtel 1,82 €, a fűtőolajé pedig 2,8 centtel 1,43 € mérséklődik. Az új árak augusztus 3-ig maradnak érvényben Szlovéniában. A csökkenéshez hozzájárult, hogy a szlovén kormány még pénteken 2 hónapra felfüggesztette az energetikai hatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátási adó megfizetését a benzin, a dízel és a fűtőolaj után. A kabinet az intézkedést a világpiaci olajárak emelkedésével indokolta, amit az iráni katonai beavatkozás hajt. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Az Európai Bizottság veszélyhelyzeti reagálási koordinációs központja folyamatosan kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje az esetlegesen szükséges további uniós támogatást. Közben Olaszországban valamelyest javult a helyzet, a korábban kimenekített turisták biztonságban visszatértek szállásaikra az eloltott erdőtüzek után, közölte Luigi de Arenzo, a délkelet-olaszországi Pesiki polgármestere, miközben az ország más részeiről is tüzeket jeleztek, senki sem sérült meg, a kára a felbecsülhetetlen környezeti örökséget érte. A tűzoltó repülőgépek ma is folyamatosan locsolták a területet az erős szélben fel-fellobbanó kisebb tüzek végleges oltása érdekében. Szicília a tartomány 25 millió euró gyors segély kifizetését rendelte el, az utóbbi napok erdőtüzeiben kárt szenvedett agrárvállalkozások, valamint a katasztrófa védelem számára.
1: Időjárás jelentés.
0: Idehaza felhős és napos időszakok váltják egymást, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél sokfelé megerősödik, a hőmérséklet 29 és 33 fok között várható, késő este 16 és 25 fok közé hűl a levegő. 15 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság.

0: gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlynárik Márton.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na, mostani alkalommal a tulajdoni nap, illetve az azon szereplő terhek, illetve jogi kockázatok, ugye ez lesz ennek a témája. Tehát sokan, amikor meglátnak egy tulajdoni lapot, amin van egy teher, nehogy Isten valamiféle végrehajtás, vagy haszonélvezeti jog, vagy legyen ez akár egy sima elidegenítés és terelési tilalom, akkor azonnal behúzzák a kéziféket, és nem lesz üzlet. Számtalan ilyen helyzettel találkoztam. Ugye a végrehajtási jog az egy különösen egy ilyen mumus, holott ezt meg lehet oldani, csak tudni kell, hogy hogyan kell hozzáfogni és mit kell csinálni. Tehát nem minden teher jelent igazából valódi kockázatot, van, ami rutinszerűen kezelhető, van, ami csak előkészítést igényel, és bizony van, amihez komoly jogi segítség szükséges, mert hogy valóban felborítatja az ügyletet. Szóval nem az a gond alapvetően, hogyha vannak bejegyzések a tulajdoni alapon, hanem az a baj, hogyha nem tudod, hogy mi mit jelent, nem tudod értelmezni, és nem tudod, hogy hogyan old meg a szituációt. Igaz ez akkor is, hogyha eladó vagy, meg akkor is, ha vevő vagy. Hiszen, hogyha eladó vagy, akkor nagyon fontos lenne, hogy olyan portékát hozzál a piacra, ami problémamentes. Szerinted, ha kiderül, hogy az ingatlanodnak van valamiféle megoldhatatlan jogi problémája, akkor hajlandó lesz-e majd a vevő kifizetni rá a jelenleg szokásos ilyen 100-150 millió, ugye otthonstartos árszinteket mondok, tehát ezeket az összegeket hajlandó lesz-e rá kifizetni bárki? Zárójelben megjegyzem, a bank nem fogja finanszírozni. Tehát cashből ki a fene fogja megvenni a problémás ingatlanodat ilyen áron szerinted? Tehát ez elég nagy gondot jelenthet. Bizony ezeket rendbe kell tenni, mielőtt piacra lépünk, illetve hogyha vevőként ingatlant vásárolnak, akkor nagyon kell tudni, hogy mi mit jelent. Végig megyünk a leggyakoribb terheken és rejtett kockázatokon. Ugye nagyon fontos, hogy van egy csomó olyan dolog, ami nincsen a tulajdonlapon, mégis tudnod kell és ismerned kell, mert az ügyletnek rejtett kockázata lehet. Ilyenek a magánjelzálók, haszonélvezet végrehajtás, osztatlan közös tulajdon, albetétesítés hiánya, közös költségtartozások, alapvetően közműtartozások, régi terheket hogyan törölhetsz, házastársi vagyoni igények, ami szintén befolyásolhatja üzletet. Mi van akkor, hogyha meghatalmazása van az eladónak az eladásra, illetve mi van, hogyha cég az eladó, tehát számos kis szösszenetet fogok beletenni be a mai előadásba. Valószínűleg ez se lesz teljes körű, tehát találkozhatsz olyan dologgal a gyakorlatban, ami ebben a videóban nem hangzott el. Szóval mindenféleképpen, ha bonyolultabb ügyet látsz magad előtt, akkor segítséget kell kérned. Legalábbis én mindenféleképpen ezt javaslom. Tehát mit jelent a teher a tulajdoni lapon? Előveszek egy tulajdoni lapot, először is nézzük meg, hogy mi az, hogy teherlap egyáltalában. Tehát, hogy ez itt egy tulajdoni lap, és akkor ha lapozok, akkor itt van ennek a tulajdoni lapnak a harmadik része, az úgynevezett teherlap. Tehát a harmadik részt hívják teherlapnak, ugye itt most éppen van egy közigazgatási per, tehát van egy per feljegyzés ezen az ingatlanon. Tehát ahogy mondtam, itt a teherlapon szerepelhetnek a terhei az ingatlannak. Ugye nem minden egyforma kockázatot jelent, ezt is tisztáztuk. Vevőként nem az a kérdés, hogy meg tudod-e venni ezt az ingatlant, hanem az, hogy tényleg tehermentesen tudod-e megszerezni, hogy birtokba tudod-e venni, hogy kapsz-e rá hitelt, ugye ez elég fontos lehet, illetve későbbi viták elkerülése, ez egy nagyon fontos szempont, és nyilván marad-e bármi az ingatlannal kapcsolatos olyan probléma, amit esetleg neked kell majd megoldani, mert hogy ezt átvetted az ingatlannal együtt. Eladóként pedig az a kérdés, ahogy már ezt kifejtettem, hogy előre kezeled a problémát, vagy majd akkor kapkodod a fejed, amikor már ott van a vevő, és esetleg elveszíted ezzel a potenciális vevődet, meg hát nyilván esetlegesen az árból is engedned kell, előfordult olyan drasztikusan. Hát kezdjük is mindjárt egy teljesen szokványos dologgal, a banki jelzálogok témakörével. Ez azért szokványos, mert a magyarországi ingatlanok nagy része az hitelből van megvásárolva, pláne mostanában, tehát ezek az ingatlanok terheltek, szóval a bank jelzálogot jegyzett be rájuk. Mit jelent a jelzálog? Azt jelenti, hogy tartozol a banknak. És a bank ezt akkor fogja törölni, amikor ő megkapja azt a pénzt, amivel tartoznak neki, mert hogy ugye az ő biznisz az, hogy kölcsönt ad, ezért kamatot szed. A kérdés a jelzáloggal kapcsolatosan az, hogy rendezhető-e. Tehát ellenőrizni kell azt, hogy melyik bank a jogosult, mekkora fennálló tartozás, van-e friss banki tartozásigazolás, a vételárból történik-e a végtörlesztés, vagy pedig saját erőből fogja ezt megtenni a tulajdonos, mikor adja ki a bank a törlésengedélyt, hogyan kerül le a jelzálog bejegyzés a tulajdonlapról, illetve van-e elidegenítés és terelési tilalom mellette. Erről még kicsit később beszélünk erről a tilalomról. Ugye vevőként az merülhet fel, hogy mi vagy, ha kifizetem a vételárat, és nem kerül törlésre a jelzálog jog. Ugye ehhez kell egy ügyvéd, illetve az adásvételi szerződésbe lehet kezelni ezt a problémát. Itt ugye nem az a baj, hogy jelzálog van egy ingatlan, hanem előre tisztázni kell, hogy kinek tartozunk, mennyivel tartozunk, hogyan fog törlődni onnan az a bizonyos jelzálogjog. A banki jelzálogjogon kívül létezhet magán jelzálog, tehát amikor nem egy bank adott kölcsön, hanem valaki magán személy adott kölcsön a tulajdonosnak, és a tulajdonos felajánlotta fedezetként az adott ingatlant. Ez is egy teljesen normális dolog. Ugye ez egy kicsit bonyolultabb lehet, mint a banki jelzálog, mert ugye a banknál van egy megszokott folyamat. Ugye bemész a bankba, azt mondod, hogy én szeretnék fizetni, akkor ők kiadják az igazolást, hogy mennyi a tartozás, és akkor ha fizettél, akkor pedig kiadják az úgynevezett törlési engedélyt, mert be kell vinni a földhivatalba. Tehát a banknál ez egy bevett folyamat. Egy magánszemélynél általában ilyen nincsen, tehát ott ellenőrizni kell szintén, ki a jogosult, éle még a jogosult egyáltalán, vagy ha cég adott kölcsön, létezik-e még egyáltalán a cég. Ha nem létezik, akkor ki a jogutód, ez ugye magánszemélynél szintén felmerülhet. Fennáll még egyáltalán a követelés, mert ugye az is lehet, hogy törlesztették közben, csak nem vitték be a földhivatalba a törlési engedélyt. Az okirat, amit a magánszemély adott, az alkalmas a törlésre. Tehát a földhivatal az alapján elvégzi a módosítást, vagy sem, hát ugye ez megint jogi kérdés és ügyvéd kell hozzá, és általában, hogy egyáltalán el lehet-e érni azt az embert, akinek a jelzáloga be van jegyezve arra a bizonyos ingatlanra, és hogy tehát akit elértünk, ő hajlandó-e ezt a terhet törölni, mert ha nem, akkor ugye gond van, de hát ugye miért ne lenne hajlandó, hiszen ha kifizettük neki a tartozást, akkor valószínűleg engedélyeznie fogja, hogy töröljék az ő magánjelzálogát. Ja, arról nem beszélve, hogyha magánjelzálogában van terhelve egy ingatlan, akkor egy bank nem fogja finanszírozni azt az ügyletet addig, amíg a magánjelzálog el nem tűnik a tulajdoni lapról. Ugye mit lehet csinálni? Hát annyi pénzzel kell érkezni, amivel az eladó ki tudja fizetni a magánhitelezőjét, vagy pedig az eladónak saját erőből ezt törlesztenie kell, és elintézni a törlést, mert különben hiteles vásárló nem fogja megvenni ezt az ingatlant. Tudva azt, hogy 75% az ügyleteknek jelenleg hitelből történik, ezért ha te olyan ingatlannal lépsz a piacra, ahol nagy összegű tartozásod van, és mondjuk nem lehet azt törölni a vevőnek az első befizetéséből, tehát meg egy foglalóból, meg mondjuk egy 20%-ából a vételárnak, akkor ez igen komoly problémát tud okozni, mert ha nem jön egy olyan vevő, aki mondjuk nagyobb összegű készpénze jön, akkor ezzel beszorulsz. Ha viszont készpénzes vevője csak szóba, akkor az ilyen vevőknek a 25%-a mindösszesen. És mit gondolsz, a jelenlegi piacon, aki készpénzzel érkezik, az akar-e majd alkudni? És a válasz az, hogy igen, természetesen, tehát ez neked vesztő lesz, hogyha az eladó oldalon vagy egy ilyen ügylettel. Szóval előre kéretik ezt rendezni. Tehát a magánjelzálog az nem automatikusan üzletgyilkos, de minél korábban el kell kezdeni rendezni. Aztán előfordulhat egy olyan, hogy be van jegyezve mondjuk egy 1960-as jelzálogtartozás, mondjuk 512 forint, vagy valami hasonló hatalmas összeg. Egy olyan szervezettől, valami kommunista állami szervtől, vagy olyan cégtől, ami nem létezik már, és akkor, na, itt van feladva a lecke, hogy ezt hogyan fogod töröltetni. Mert hogy nem tudod megkeresni azt az illetőt, aki ezt a jelzálogot oda valaha bejegyezte. Ugye ez létezhet olyan módon is, hogy egy magánjelzálognak a jogosultja elhunyt. És mondjuk ott a hagyatéki eljárásban nem volt benne az, hogy itt van egy ilyen vagyonértékű jog, vagyis egy jelzálogjog a földhivatalon bejegyezve X darab ingatlanra. Tehát itt akkor elméletileg, tehát meg kell keresni az örököst. Ugye még szifrább lehet a történet az, hogyha nincsen örökös, mert mondjuk nem volt olyan gyereke, házastársa, akár ki, aki örökölt volna utána, hanem akkor visszaszáll az államra, hogy ilyenkor meg, hogy ilyenkor mi van. Ez elég kacifántos szituáció, egy jó ügyvéd kell hozzá, és néhány levél szanax, amire ezt az ember kibogozza. De tegyük fel, hogy megtalálható a jogutód. Ha megtalálható a jogutód, akkor ugye el kell hozzá menni, ugye magánszemélyként le kell folytatni a hagyatéki eljárást újra, tehát póthagyatéki, és akkor ugye a jelzálog jogosultja majd az örökös lesz, és amennyiben ez megtörténik, akkor az örökös se lesz rendezni lehető, ki tudja adni azt a dokumentumot, amivel földhivatal törölni tudja a tulajdonjogot. Tehát egy olyan eset, amikor valaki olyan van a tulajdonnapon, aki már nem él, vagy egy olyan jogi személy, ami nem létezik, ott ez egy komoly problémát okozhat. Ezek a szituációk általában rendezhetők, de ez időigényes, az biztos. Ezért nagyon fontos lenne eladóként, hogy ismerd az ingatlannak a tulajdoni lapját, és tudd, hogy milyen bejegyzések vannak rajta. Tehát a 1960-ból az 512 forintos jelzálogjog az igenis számít az ingatlan eladhatósága szempontjából. Mert ki a franc akar megvenni olyan ingatlant, amin van valakinek XY-nak valamiféle joga, és nem tudjuk, hogy ki az, és nem tudjuk, hogy mi lehet belőle. Mert ugye olyan is létezhet, hogy ez nem lett kifizetve valamikor, kamatos kamatokkal kiszámolva 1960 óta, hogy az mennyi pénz, mondjuk legyen 10 millió forint, és akkor a 10 millióval tartozó XY-nak, aki egyszer csak jön és benyújtja a számlát. Tehát ilyen létezhet, szóval nem akarsz terhelt ingatlant vásárolni, eladóként pedig nem akarsz terhelt ingatlant eladni. Vagy igen, de akkor tud, hogy akkor az árat jelentősen engedned kell. Aztán következő elidegenítés és terelési tilalom. Ugye ez általában biztosítéként kapcsolódik az egyéb jelzálogokhoz, tehát a banki jelzálogokhoz, magánjelzálogokhoz, stb. Haszonélvezeti okhoz is kapcsolódik, tehát elidegenítés és terelési tilalom. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az ingatlan ebben a formában nem forgalomképes. Tehát nem lehet elidegeníteni, azaz nem lehet eladni, és nem lehet rá hitelt felvenni, tehát nem lehet terhelni. Tehát ezt általában, mivel biztosítékként teszik rá, ezért, hogyha az eredeti jog törölhető, tehát a jelzálogjog törölhető, törlésre kerül, akkor az elidegenítés és terelési tilalmat is törölni fogják ezzel együtt. Ez nem egy óriási nagy probléma, de szintén nem, tehát kéretik nem az utolsó pillanatra hagyni. Aztán lehet még itt nekünk perfejedzés, mint az előbb bemutatott tulajdonlapon láttátok. Itt ez egy elég komoly akadályt jelenthet, mert hogyha per alatt van az ingatlan, akkor az szintén nem forgalomképes. Létezhet olyan, hogy egy olyan per van folyamatban, ami bizony befolyásolja az ingatlan sorsát, tehát további sorsát, mondjuk a tulajdonosi körét. És ebben az esetben az ember, aki azt mondja, hogy én vagyok az eladó, az lehet, hogy nem az eladó. Tehát elég komoly problémák lehetnek abból, hogyha perfejedzés van az ingatlan. Itt lehet még olyan, hogy korábbi adásvételi szerződés érvénytelenségére hivatkozva perelte be valaki a tulajdonost, vagy lehet közös tulajdon megszüntetése, öröklési vita, stb. Stb. Tehát rengetegféle ilyen dolog lehet, amivel kapcsolatosan pert lehet bejegyezni, vagy pert szoktak bejegyezni a tulajdonlapra. Nagyon fontos, hogy megint csak ki kell deríteni minden részletet a perfejedzéssel kapcsolatosan. Melyik bíróság előtt folyik az ügy, mi a pertárgya, ki indította, ki ellen, milyen jogot vagy tényt érint, illetve milyen szakaszban van az eljárás. Tehát be kell szerezni a peres iratokat, ezeket át kell nézni, meg kell állapítani, hogy a per akadályozza az adásvételt. Tehát, ahogy mondtam, nem minden per azonos súlyú, létezhet olyan, hogy régi technikai jellegű vita maradt a tulajdoni lapon, és ez mondjuk nem befolyásol, vagy már egy lefolytatott perről van szó, aminél nem lettek beadva a papírok, a törlési papírok a földhivatalba. Tehát sokféle szituáció létezhet. A lényeg, hogy a perfejedzés elég erőteljes piros lámpa, azt mindenféleképpen tisztázni kell. Tehát nem az a kérdés, hogy perfejedzéssel meg lehet-e venni egy ingatlant, hanem az, hogy a vevő tudja, hogy ilyenkor mibe vásárol bele. Mert hogyha a per az eladó tulajdonjogát, illetve az ingatlan jogi helyzetét érinti, akkor az egész ügyletet megakasztatja ez a dolog. Tehát ha perfejedzés látunk a tulajdonlapon, akkor ott nem elég egy gyors telefon, vagy egy megnyugtató mondat az eladótól, a dokumentumokat látni kell, ügyvéddel kell értelmezni, és akkor érdemes tovább menni, amikor pontosan tudjuk, hogy miről is van szó. Menjünk tovább, haszonélvezeti jog. Ez az egyik legfontosabb vevői kockázat, viszonylag sűrűn előfordul. Itt ugye az a kockázat vevőként, hogy megveszed az ingatlant, de valaki másnak van joga azt használni. Tehát mondjuk nem veheted birtokba az ingatlant. Ez nyilván az ingatlan árára kell, hogy hatással legyen. Tehát ha teljes árat fizettél egy ilyen ingatlanért, hát akkor bakot lőttél, hogy így finoman fogalmazzak. Létezik az az üzleti modell, amikor haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanokat vásárol meg az ember. Ez most nem ennek a videónak a témája. Alapvetően, ha te azért veszel ingatlan, mert azt szeretnéd használni, akkor a haszonélvezeti jog az egy nagyon komoly akadály. Mert hogy te a haszonélvező engedélye nélkül be sem léphetsz az adott ingatlanba. Tehát itt ellenőrizni kell az, hogy ki a haszonélvező, fennmarad-e a haszonélvezet az eladás után, lemond-e a haszonélvező, ellenérték fejében mond-e le, ez ugye technikai kérdés, hogy hova utalod a vételára. Személyesen részt vesz a szerződésen, tehát jó lenne, ha személyesen részt venne, ha nem, akkor ugye meghatalmazással lehet ezt elintézni, illetve hogyha van egy lemondó nyilatkozat, akkor az alkalmas-e földhivatali törlésre, ezt általában az ügyvéd elintézi egyébként, és általában beadja ugye egyben a papírokat a földhivatalba az adásvételi szerződéssel együtt, és akkor ugye törlik a haszonélvezeti jogot. Létezhet itt még a haszonélvezeti joghoz kapcsolódóan egy özvegyi jog nevű teher a tulajdonlapon. Ez a haszonélvezeti jognak egy különleges formája, speciális formája. Ilyenkor a túlélő házastárs kap haszonélvezeti jogot, ezt nevezik özvegyi jognak, tehát a ugye holtig tartó jogról beszélünk, tehát az élete végig használhatja az adott ingatlant az örökös házastárs, még akkor is, hogyha más élet a tulajdonjog közben. Aztán van a használati jog, ami nem ugyanaz, mint a haszonélvezeti jog, de azért vettem mégis ide, mert ugye ilyenkor valakinek joga van arra, hogy az ingatlant részben vagy egészben használja. Ugye ez nem annyira erős jog, mint a haszonélvezet, de szintén tisztázásra szorul, hogy ki ez, mi ez, törölni lehet-e, illetve milyen feltételekkel lehet törölni azt a bizonyos használati jogot. Aztán van még itt a tartási jog, ami azt jelenti, hogy valaki életjáradéki vagy tartási szerződést kötött ott az ingatlan tulajdonosával, valószínűleg, hogy a tartási jog ehhez kapcsolódóan van bejegyezve a tulajdoni lapra, szintén töröltetni. Szükséges, hogyha azt az ingatlant használni akarod, és nem akarod átvenni a tartásra járó mindenféle kötelezettségeket. Tehát nem csak azt számít, hogy tulajdonos leszel, hanem az is, hogy ténylegesen birtokba tudod venni az adott ingatlant. Aztán itt van a végrehajtási jogok témaköre. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az ingatlan eladhatatlan, de azt igen, hogy nagyon pontosan utána kell nézni, mert a végrehajtó a mindenkori tulajdonoson fogja behajtani a tartozást. Ugye, ha megvesz egy ingatlant, mert rajta van a végrehajtási jog, akkor sorry, de ha esetlegesen oda kerül a sor, hogy elárverezik az ingatlant, akkor az bizony, te, mint aktuális tulajdonos fogod megszívni. Alapvetően ez sem bonyolultabb különben, mint egy jelzálog szerződés, ha csak annyiban nem, hogy a végrehajtási jog az általában, tehát hogy az tartozik egy összeg, tehát hogy valakinek nem fizettél ki valamit, és akkor ugye ezzel kapcsolatosan ő nyert egy pert, vagy mondjuk közjegyzi okiratban volt foglalva a történet, és nem kellett per, hanem egyszerűen csak nem fizettél, és akkor mindig ez egy folyamat, mire a végrehajtási jog felkerül a tulajdonlapra, és elég komoly nem törődömséget igényel, tehát addigra az jó pár levélváltás volt, de végül is, hogyha te nem tudod igazolni, hogy fizettél, akkor bizony bejegyzik előbb-utóbb a végrehajtási jogot az ingatlanra. Ugye itt, amit bejegyeztek első összeget, az végül általában nem annyi lesz, mert ezeknek az ügyeknek a megoldása általában évekig húzódik, és az évek alatt itt összerakódnak mindenféle költségek a tartozásra, tehát például a végrehajtó költsége, például a büntetőkamatok, stb. És itt elég komoly összegek összejöhetnek. Tehát a végrehajtási jogot kéretik minél előbb tisztázni és elintézni, amennyiben erre van lehetőség, mert bizony előfordulhat akár olyan szituáció, hogy a végrehajtási összegeket összeadva több a tartozás, mint amennyit az ingatlan ér. És az elég ciki. Tehát itt is tisztázni kell, mekkora a követelés, ki a végrehajtást kérő, ki a végrehajtó, mert ugye ő fog tudni felvilágosítást adni valószínűleg. Van-e több végrehajtási jog is, tehát ugye itt előfordul az is, hogy egy végrehajtási jog van beegyezve, de ott halmokban áll a többi a végrehajtónál, tehát ezt ki kell deríteni. A vételárból rendezhető-e a tartozás, hogyan lesz garantálva a törlés, és milyen sorrendben történik a kifizetés. Tehát, hogy először foglalót adok, utána törlöm a terheket, vagy rögtön a terhek törlése jön, és majd csak utána kaphat a tulajdonos bármi. Ez megint egyeztetés, illetve ügyvéd és előkészítés kérdése. Tehát mi, amikor egy ingatlan tárolunk, minden esetben ezeket a dolgokat kitapossuk, megszerzünk minden igazolást, és úgy megyünk a piacra, hogy mindenre tudjuk a választ. Nagyon fontos, végrehajtási jognál nem improvizálunk, minden forintnak, minden határidőnek, minden okiratnak rendben kell lenni, és mindennek jelentősége van. Következő szolgálmi jog, vezetékjog, használati korlátozások. Ezek a jogok általában nem az adásvételt akadályozzák, hanem az ingatlan használatát, illetve az értékét is befolyásolhatják. Tehát mik lehetnek ezek? Átjárási szolgalom, vezetékjog, vízvezetési jog, közműszolgalom, használati jog, beépítést vagy bővítést érintő korlátozás. Itt ugye a fő kérdés az, hogy mennyiben érinti ténylegesen az ingatlan használatát és piaci értékét ez a bizonyos jog. Mondjuk egy telek papíron marha jól néz ki, és akkor oda már meg is álmodta azt az épületet, amit te szeretnél megépíteni, álmaid házát. Csak közben kiderül, hogy a telek egyik oldalán fut egy szolgalmi út, tehát mondjuk egy 3 métert mindjárt ott nem építhetsz be, illetve mondjuk a másik oldalon van egy közműszolgálmi jog, mondjuk egy vezetékjog, és ez azt jelenti, hogy ott van a közműszolgáltatónak valamiféle vezeték, ami miatt szintén nem építhetsz oda. Ugye mindjárt kiderül, hogy nem is építheted meg azt az ingatlant, amit te szerettél volna. Tehát ezeknek szintén kéretik utána járni, hogy miről is van szó, amikor ilyen típusú jogot látsz a tulajdonlapon. Következő a széljegyek témaköre. A széljegy nem a teherlapon van, hanem mindjárt megmutatom, hogy hol. Ugye itt van ez a tulajdonlap, és a széljegy az itt van fent széljegyzék, és akkor itt van egy halom mindenféle név és adat. Ugye itt vannak a jogcímek, tulajdonok törlése, tulajdonok bejegyzése. Tehát ebből tudjuk, hogy itt van egy tulajdonos váltás folyamatban. Tehát mindjárt, ha aki oda jön, és azt mondja, hogy én vagyok az eladó Jóska Pista, itt meg látjuk, hogy Jóska Pista tulajdonjog törlése, és akkor Lutz Gizi tulajdonjog bejegyzése van folyamatban, akkor itt mindjárt rájövünk arra, hogy hello, Hát a Jóska Pista tulajdonjog törlése folyamatban van. Akkor itt mindjárt felmerülnek kérdések, hogy ki is vette, és miért mondod azt, hogy te vagy ennek az ingatlannak a tulajdonos, amikor itt látom, hogy tulajdonjog törlés van folyamatban. Tehát a széjegyek lehetnek ártalmatlanok, de lehetnek nagyon fontosak is. Ugye mik lehetnek ezek folyamatban lévő tulajdonjog bejegyzése, ahogy most előbb mutattam, jelzálogjog bejegyzés, jelzálogjog törlés, végrehajtási jog bejegyzése, haszonélvezet törlése. Tehát a széjegy azt jelenti, hogy valamilyen folyamat elindult a földhivatalban, de még ugye nem jegyezték be, tehát még nincsen meg a végleges bejegyzése az adott dolognak a tulajdonlapon. Tudnunk kell azt, hogy ki nyújtotta be, mire vonatkozik, milyen ranghelyen szerepel, és hogyan érinti a vevő tulajdonszerzését az adott széljegy. Tehát ez nem dísz a tulajdonlapon, hanem egy folyamatban lévő ügy, amit érteni kell. Aztán osztatlan közös tulajdon, nem egy klasszikus teher, és megint csak nem a teherlapon van, de komoly kockázatot jelenthet adásvétel szempontjából. Korábban csináltam egy videót, ami az osztatlan közös tulajdonokról szólt, be fogjuk linkelni, azt nézd meg, hogyha ez bővebben érdekli, most nem fogom ezt többiről hegyire elmondani. A lényeg, hogy onnan tudod, hogy osztatlan közös az ingatlan, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a tulajdonos, én egyedül, majd lekéred a tulajdonlapot, és ott van még 2-3 másik tulajdonos, és aki azt mondta, hogy én egyedül vagyok a tulajdonos, hogy mondjuk 1/5 tulajdonjoggal bír, és akkor ott vannak a többiek. És az ingatlan pedig, amire azt mondta, hogy 500 négyzetméter, az a tulajdonlapon 1500 négyzetméter, tehát ugye innen lehet tudni, hogy valami nem kerek. Itt ami nagyon fontos, azt kell tudni, hogy van-e használati megállapodás a tulajdonos társak között. Tehát az a gond, hogyha nincsen használati megállapodás, akkor rendben van, hogy elméletileg ez itt az én lakrészem, és én ezt lakom, a szomszéd meg azt lakja, de jogilag ilyenkor, ha nincs rendezve világosan a használat joga, akkor a szomszéd simán átjött és azt mondhatja, hogy figyelj, mostantól fogva itt fog kávézni a te teraszodon, mert nekem az jobban tetszik. És ez neki minden joga megvan. Tehát a használati jogot, a viszonyokat tisztázni kell. Arról már nem is beszélve, hogy nem fogja hitelezni a bank az osztatlan közös tulajdonodat, ha csak nincsen frankón megcsinálva az a bizonyos használati megosztási szerződés. Tehát ez az anyag ez elég masszívra sikeredett, és egy kicsit túlságosan jogi lett, azért elnézést kérek, de hát ez egy ilyen téma sajnos, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a része az ingatlan adásvételeknek mekkora kockázatokat tud magába foglalni, és ez mennyire fontos. Megint mondom, eladóként azt, hogy tiszta portékát hozzá a piacra, jogilag tiszta portékát, problémamentes portékát, az rendkívül fontos, különben a vételár fogja bánni, és a tezsebet fogja bánni. Vevőként pedig Isten őrizzen, hogy valamilyenba belelépjél, amit nem értesz, és aztán öröklöd a problémát. Eddig tartott ez a mostani kis előadás, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes nyarat, sziasztok!
0: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az országgyűlés megválasztotta Zonnevent Pát alkotmánybírónak. A képviselők 138 igen szavazattal 6 nem ellenében döntöttek így. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Még délután kivonult a Fidesz és a KDNP is a parlamenti ülésről, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezték. Azt követően hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán a Hankó Balázs fideszes képviselő emelkedett szólásra, de az elnöknő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a képviselő a tárgytól, megvonta tőle a szót. A Fidesz nem csúszott szélre, ezt mondta még előzőleg Bóka János frakcióvezető az Országházban, nyomatékosítva azt az álláspontjukat, hogy egyébként azért nem vesznek részt az alkotmánybíró jelölés folyamatában, mert Hende Csaba alkotmánybírói helye szerintük illegitim módon szűnt meg, illetve ürült meg. Amint van az országgyűléssel kapcsolatban friss információ, természetesen mondjuk, majd előzőleg egyébként napirend előtt a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését újra megerősítette Magyar Péter, egészen pontosan azt mondta, hogy hamarosan meghozzák majd az erről szóló döntést. Az Al Jazeera beszámolója szerint Szaúd-Arábia délután támadni kezdték Irak területéről drónokkal. A szaúdiak olajlétesítményeit vették célba. Az érkező eszközöket a légvédelem sikeresen hatástalanította, nem keletkezett kár semmiben. Az ország védelmi minisztériuma azt közölte, hogy az Iránnal szövetséges radikális csoportok felelősek az akcióért, az ország pedig fenntartja a jogot, hogy válaszoljon a támadásra. Irán és az Egyesült Államok között egyelőre abban maradtak az ellenségeskedések, erre a világpiac az olaj árának csökkenésével reagált, de az iraki csoportok támadásai jelzik, hogy egyáltalán nem zárult le a konfliktus a térségben. Napközben 7-8% körüli mínuszban is volt a kőolaj, most már csak 6% körüli esésben, $90.60 a Brent ára, az amerikai könnyőolaj $84.
0: Tőzsde hírek.
1: Viszonylag jó a tőzsdei kereskedési hangulat, a Dow Jones 9%-os pluszban jár, az S&P 500 4%-del, a Nasdaq szintén 4%-kal megy felfelé. Londonban a FTSE 0,5%-os emelkedésben, a német DAX 1,6%-os pluszban, a francia CAC-en 9%, az olasz tőzsde 8%, a spanyol 1,5%-os emelkedésben jár, 1,1385 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 0,5%-kal megy felfelé a BUX 144.221 ponton, 11.822 millió forint a forgalom idáig. A MOL 2,1%-kal esik, 4.382 forint, az OTP 1,4%-os pluszban 46.020 forinton, a Richter 1,1%-kal erősödik, 11.760, a Magyar Telekom pedig 1,4%-os pluszban 2.686 forinton jár, jelenleg 360 forint 40 filléren az euró árfolyama. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300.000 embernek kellett elhagynia otthonát. Az Európai Bizottság veszélyhelyzet reagálási koordinációs központja folyamatosan kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje az esetlegesen szükséges további uniós támogatást. Olaszországban valamelyest javult a helyzet, a korábban kimenekített turisták biztonságban visszatértek szállásaikra az eloltott erdőtüzek után, Pesiki polgármestere jelentette ezt be. Franciaországot egy újabb hőhullám éri el, és a várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából. Az erős hőség holnap az ország nagy részét eléri, a csúcspontja pedig szerdán várható, újra 38 Celsius fokra lehet számítani Párizsban és Tourban, 36 Celsius fokra a Lyonban és Grenoble-ban, és akár 40 fokra délnyugaton, ahol a tűzvészek pusztítanak az Atlanti-óceán partján található Gironde és Lyon megyékben.
0: Időjárás jelentés.
1: Idehaza marad a délután hátralévő részében a felhős időjárás, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a szél sokfelé megerősödik, este 16-25 fok közé hűl le a levegő. 16 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Jó rádozást mindenkinek, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, kiberbiztonság, NIS 2 és az ellátási láncok biztonsága a mai témák, illetve egészen pontosan az is, hogy a NIS 2 hogyan alakítja át a vállalatok mindennapjait, működését, és mely körben alakítja át. Téglás András van itt a stúdióban a Gloster Cloud-tól, és Kaiser Péter a Vantasec-től, hogy felosszuk a szerepeket, és hogy jól mondom, ha nem, akkor szóljatok mindenképpen. A Gloster Cloud az segít ugye a cégeknek a NIS 2 kialakításában, technológiával.
3: Technológiával segítünk.
2: Ti ebben tudtok segíteni. Viszont ti is auditra kötelezettek vagytok, ugye?
3: Így
2: és
3: van.
2: Ezt az auditot végzi el tulajdonképpen a Vantasec ebben a konkrét esetben is.
4: Így van. Jó. Gloster Cloud-nak is.
2: Igen. Is, tehát ez volt a pontos. Oké. Kezdjük azzal, hogy NIS 2. Azt mondtátok, hogy ezt már nem kell magyarázni egyébként különösebben a hallgatóknak. Én meg azt kértem tőletek, hogy ez mégiscsak nagyon röviden, hogy NIS 2, ez most miért fontos, kinek fontos, mikor fontos?
4: NIS 2 gyakorlatilag egy Európai Uniós irányelv, amiből jött a magyar jogi implementáció. A 7/24-es MK rendeletnek kell megfelelni, az ott leírt kontrollokat kell teljesíteni mindazon szervezeteknek, akik érintetti körbe kerültek. Itt most Magyarországon elég sokan úgy kerültek érintetti körbe, hogy korábban erre nem számítottak, vagy erre nem volt nekik más auditálási kötelezettségük, vagy más típusú megfelelési kötelezettségük, úgyhogy ott sok esetben zöldmezős beruházásként látjuk azt, hogy
2: megvalósuljon. Tehát szűz terület.
4: Igen, ez a megfelelőség. Meg hát persze egy csomó olyan nagy vállalat is, amelyik már korábban is egy érettebb információbiztonsági tudatossággal létezett a piacon, őket kicsit kevésbé felkészületlenül érte ez a történet. A jogalkotó célja, hogy a vállalatoknak a kiberrezilienciája
2: erősödjön,
4: és ebben egyébként Magyarország az Európai Unióban élen jár a jogalkotási ütemben, tehát több ilyen nemzetközi nagyvállalat, akinek van magyarországi lányvállalata is, ott az anyavállalat árkus szemekkel néző, hogy na, Magyarországon mi történik, mit kérnek az auditon, hogy tudják megugrani a megfelelőséget.
2: Gloster technológiai segítséget nyújt. Mi a tapasztalatotok, akik kopognak, vagy akikkel partneri viszonyt létesítetek? Mennyire tájékozottak, mennyire edukáltak?
3: Alapvetően szerintem, akik ilyen jellegű projektekkel keresnek minket, ők már ezzel
2: tehát tudják, hogy kell nekik.
3: Ugye? Igen, tudják, hogy kell nekik. Korábban is az általunk üzemeltetett IT üzemeltetésre is foglalkozunk, üzemeltetett cégeknek, mit korábban is beraktuk az IT budgetbe az évesbe, hogy akkor az IT biztonsággal kéne foglalkozni, mire kéne költeni, de hát ugye amikor megnézte a cégvezetés azt, hogy akkor hol lehetne vágni ebből a budgetből, akkor általában az IT biztonság volt
2: ez
3: az, amit megvágták. Igen. Ha. Úgyhogy sokszor tudtuk, hogy hát ez majd ki fog esni belőle, de most a NIS 2 miatt itt van egy ilyen kötelezettség, úgyhogy most már nehezebben esnek ki ezek a sorok.
2: Amit nagyon fontos, ezt tőletek tudom, én az ötös beszélgetésekből is meg próbáltam készülni, bár nem vagyok szakember, hogy ez ma már üzleti kérdés, ugye a kiberbiztonság. Tehát ez nem csak ilyen írott malaszt, meg hogy bármikor becsaphat a villám, meg az is nagyon fontos, hogy itt a vezető felelőssége az most már kristálytiszta, ugye a cégvezető felelőssége. Tehát nem lehet áttolni mondjuk egy IT vezetőre, hogyha bármi történik, és én nem voltam biztosított.
4: Főleg azért nem, mert ugye kell hozzá budget, tehát hogy amikor ez tisztán egy IT projekt, akkor az általában kevéssé jól sikerül, az auditon is látszik annak a nyoma, tehát a vezetői elköteleződés ebben nagyon fontos, és hát az üzleti vezetőknél van a felelősség is, meg a budget is.
2: Tehát kell az elköteleződés, és kell a pénz, ugye? Akkor lehet igazán jól és helyesen auditálni, ugye? Vagy sikeresen auditálni, hogyha ezek megvannak.
4: Nyilván valamennyi pénz kell hozzá.
3: Igen, ezt mi tudjuk mondani, hogy nem olyan kevés pénz kell hozzá.
2: Pénz nélkül biztosan nem fog. Jó, nézzük azt, hogy mit hozott a NIS2 a számotokra, vagy a piac számára. Nézzük először akkor a Gloster oldaláról, András.
3: Szinte minden új induló projektünkben valamilyen szinten motiváló erő most már a NIS2-es a kiberbiztonság. Legyen ez egy migráció, hogy egyik rendszerből a másikba akarnak átmozogni a cégek azért, hogy a megfelelőséget tudják biztosítani, vagy legyen ez egy meglévő rendszeren egy IT-biztonsági úgynevezett hardening, vagy megerősítés. Szinte mindegyik most induló projektünkre lehet mondani, hogy a motiváció ott van, hogy a NIS2-nek megfeleljen.
2: Azt tudják egyébként a cégek, hogy az ő saját biztonságuk az nem csak tőlük függ? Tehát igen. Nem önálló entitások, hanem a partnerek, a beszállítók, nem tudom, alá-fölé rendeltség, az fontos lehet, és ott is hát tulajdonképpen vizsgálódni kell, vagy nyomást kell gyakorolni akár egy beszállítóra, ez is fölmerült?
3: Igen, így van. Ugye, ahogy a Péter is említette, az ellátási lánc egészén működnie kell ennek a kiberbiztonságnak. Mi is tulajdonképpen azért váltunk kötelezetté a NIS2-vel kapcsolatban, mert a Microsoftnak a publikus cloud licenszeit értékesítjük, ezáltal bekerülünk az ellátási láncba. Az üzemeltetés révén is, de a Microsoft licensz révén biztosan, így aztán mi is kötelezetté váltunk, úgyhogy mi is nagyon komolyan veszük. Az ügyfelek esetében pedig most szerintem inkább azok jönnek, akik natívan kötelezettek, és majd a következő években jönnek azok, akiket a partnerük kötelez arra, hogy feleljenek meg bizonyos dolgoknak. Úgyhogy most még első körben.
2: Hát én alapvetően nagyon hamar, nagyon sokakat érint majd. Ugye ezt mindig elmondták a NIS2-vel kapcsolatban, hogy van egy szűk kör, de aztán ez nagyon hamar leszivárog.
4: Nem olyan szűk, tehát egy ilyen 3500 vállalat az, amelyik érintett, és ahogy itt már erről beszélgetünk, hogy valójában ugye nem egy IT projektről van szó, hanem ez egy ilyen komplex vállalatirányítási rendszer és egy ilyen működési érettségi kérdés az egész. Ugye sokan úgy gondolnak erre, mint valamilyen adminisztrációs teherre, vagy le kell gyártani valamilyen papírt.
2: Hát kell egy tanúsítvány.
4: Igen, látjuk egyébként az auditokon is, hogy vannak olyan szervezetek, akik létrehoznak egy projektet, hogy akkor ezt most gyorsan felkészülünk a NIS2 auditra. De nagyon fontos, hogy nem az auditra kell felkészülni, hanem a működésre kell felkészülni, és egy jó audit abban tud segíteni, hogy föltárja azokat a működési kockázatokat, amik a szervezetnél jelen vannak. Attól még, hogy valaki átmegy az auditon, attól még nem lesz meghekkelhetetlen, ugyanúgy lesznek biztonsági kockázatok, de hogyha a működésbe tudja implementálni azokat a dolgokat, amiket a NIS2 előír, és folyamatosan tudja működtetni ezt a vállalatirányítási rendszert, akkor azért jelentősen nő a kiberreziliencia, és itt egy vakfoltja egyébként a szervezeteknek még mindig a beszállítói lánc, és a beszállítók így válnak kötelezetté, tehát így fog kibővülni ez a 3500-as nagyságrendű
2: több tízezes
4: kötelez, hogy az összes beszállítótól is el kell várni azokat a biztonsági intézkedéseket, amikkel tudják az ellátási láncot és biztonságba tudni.
2: A Gloster-nél ugye Téglás András kollégádnak van az a hasonlata, ugye ez a biztonságjövve. Ugye, hogy nem csak akkor kapcsolatban a gyereken a biztonságjövet, amikor mögöttem már szirenázik a rendőr. Ugye valami ilyesmi most ez a NIS2, nem? Ha ezt levezeted, azt megköszönöm, hogy egyértelmű. Szóval ennek mindig bekötve kell lenni egyébként, és az egész autóban az összes utasnál.
3: Így van, tehát hogyha az IT biztonságra gondolunk, akkor nyilván nem az auditnak az egy hónapos időtartama alatt kell megfelelnünk a mindenféle kötelezettségnek, hanem ez egy folyamat. És nyilván az audit után, ahogy Péter is mondta, nem ér véget, ez egy folyamatos üzemeltetési kérdés is, hogy ezt az IT biztonságot, ezt úgy tartsuk karban, és úgy készítsük fel a szervezetet, hogy ez folyamatos legyen. Az audit az csak egy pillanatnyi pont, amikor megnézzük, hogy akkor hogy állunk, de nyilván a cél az, hogy
2: folyamatos legyen. Készen állásban kell lenni. A Microsoft alapú NIS2 megfelelés az miért lényeges, vagy miért előnyös?
3: A Microsoft egy olyan platformot biztosít, és most már nem csak az Office-ra, meg a Windows-ra kell gondolni, hanem itt elsősorban a Microsoft 365-nek a csomagjaira, ami egy ilyen komplex, a vállalat értében nagyon sok téren és helyben nyújt szolgáltatást, és ennek a NIS2-vé való megfeleltetése. Ez egy viszonylag könnyen garantálható, vagy biztosítható dolog. Nyilván beállításokat tenni kell, eljárásokat.
2: Tehát ez egy jó fundamentum, ezt így értsem.
3: Igen, ez egy tökéletes fundamentum arra. A Microsoft nagyon mélyen szerintem benne volt abba, hogy ahogy ez a NIS2 irányelv az Európai Unióban kialakuljon, tehát ő készült arra, hogy a bizonyos kötelezettségi pontokra majd milyen technológiával fog megoldást nyújtani, és mi abban segítünk, hogy ezt bevezessük a cégek számára.
4: Igen, azért nagyon fontos hozzátenni, hogy nincs olyan, hogy én kérem a NIS2 megfelelt csomagot a Microsofttól, és akkor azt így bekattintom, és onnantól kezdve rendben vagyok.
2: Tehát nem dobozos cucc.
4: Nem, tehát itt igazából nem NIS2 megfelelés az, amit a Gloster hoz, hanem igazából olyan megoldások, amikben a vállalat a saját működését tudja vinni, egy olyan platform, ami persze tudja azokat a kritériumrendszert is, tudja azokat a skálázható beállításokat, amivel a NIS2 megfelelés könnyebben megugorható.
2: Egy picit most úgy képzelem, mint a sportban, vagy nem tudom, valamilyen állásinterjú, hogy milyen dolgoknak kell megfelelni mondjuk a jelöltnek, hogy az optimális legyen. De mit találtok hibaként legfőképpen, amikor valaki auditra jelentkezik?
4: Leggyakoribb hiba az, amikor papíron minden megfelel. Nyilván a mostani audit módszertanban, amin a 1/25-ös STFH rendelet alapján végezzük, ott azért nagyon hangsúlyos a dokumentáció. Tehát egy jó dokumentáció mindenképpen alapelvárás. Az se jó, hogyha csak best practice-ek alapján jól működik egy
2: cég. Az önéletre, az bocsánat, hogy maradjak a példámnak.
4: Tehát, hogy le kell dokumentálni mindent. Tehát kell egy jó dokumentáció. A jó dokumentáció viszont önmagában nem elég. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy felkészülési projektben megcsinálják a dokumentumokat, legyártják a különböző szabályzatokat, eljárásrendeket, és akkor a működést alátámasztó evidenciáknak a vizsgálatánál pedig azt látjuk, hogy nincsenek ilyenek. Tehát, hogy sokszor nem is tudják, hogy mit kellene beállítani a rendszerekbe, ami a szabályzatban szépen le van írva. Tehát azért nem szerencsés az, amikor az ember valahol talál egy szabályzatot, ami akkor ez jó lesz, mert hogy minden szervezet teljesen más, és a saját működésére rá kell szabni azt. És azokat az intézkedéseket, amik a szabályzatban le vannak írva, életbe is kell léptetni és működtetni kell a rendszer. Tehát a legnagyobb hiba, amit látunk, az, amikor az egész tisztán egy ilyen dokumentációs adminisztratív projektként
2: kezeli a szervezet. Igen. Arra nem gondolnak a cégek, akár mérettől, vagy nem tudom, teljesítménytől bevétel függően, hogy túl kicsik. Tehát őket úgysem éri támadás. Radar alatt vagyok valamilyen módon.
3: Ez jellemzően így történt az elmúlt 20 évben. Most itt van az egyébként a támadások, azok mindenkit ugyanúgy érnek. Aki gyengébb IT biztonságilag, az sokkal hamarabb elkapják, mert most nem az van, hogy kinéznek egy céget, és akkor őt akarják megtámadni, hanem mennek végig az AI botok, és akkor keresik. De egyébként...
2: Tehát a leggyengébb láncszem, nem? Hát azt keresem a rendszerben.
3: Igen, de hogyha egy nagyobb céget ki is néznek, és őt akkor meg kéne támadni és feltörni. Valószínűleg, ha egy jól felkészült IT-val bír, és kiberbiztonságilag reziliens, akkor őt elég nehéz lesz. Viszont az ellátási láncon keresztül lehet, hogy egy kisebb beszállítóját viszont sokkal könnyebben, és rajta keresztül megfoghatóvá válik a nagyobb cég is. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy mindenkit érint ez a kiberbiztonsági téma.
4: Az auditokon, amikor mi elvégzünk egy auditot, és akkor ott valaki elér egy 85 pontot, vagy 70 pontot, ugye 70 ponttól már auditált,
2: már elégséges.
4: 70 pont alatt nem megfelelt. De hogyha megvan ez a 70 pont fölötti szám, az még önmagában ugye nem azt jelenti, hogy a biztonság az rendben van, tehát hogy a folyamatos működés az, ami ezt garantálhatja. A jó audit föltárja azokat a működési kockázatokat, vagy láthatóvá teszi azokat a működési kockázatokat, amik az eljárásokban, illetve a technológiai megvalósításban fellelhető. Fontos hozzátenni, hogy az auditor azt tudja auditálni, amit lát, tehát amit mutatnak neki, hogyha valamit elhájdolnak előle, simán lehet, hogy az audit jelentésben nem szerepel, aztán lehet, hogy 2 hónappal később, vagy akár az audit közben, mert ilyenre is volt
2: akkor
4: már
2: derül ki, hogy van egy ilyen probléma.
4: És problémája lesz a cégnek ebből.
2: De mondjuk a Vantaszeknél mire terjed ki a felelősségetek meg a figyelmetek, amikor auditáltok? Mondjuk a Glostert auditáljátok. Az ő beszállítóra is figyelnetek kell valamilyen módon? Neki ezt fel kell tárni, hogy ő kikkel működik együtt, és ott rákérdeztek egyébként, hogy vajon ezt ellenőriztétek-e? Van itt valamiféle
4: így van, folyamat? Megnézzük a kockázatelemzést, és megnézzük az ellátási láncnak is a kockázatelemzését, illetve azt, hogy az ellátási láncot hogyan kezeli a szervezet, illetve minden más területet is átnézünk, és amit látunk, abba teszünk javaslatokat. Tehát van, ami megfelelt, az akkor nincs kérdés, és ahol eltérést látunk, ott az eltérés súlyosságától függően fontos nekünk megérteni a szervezetet, hogy az adott feltárt kockázatot a szervezetnek a működés környezetében tudjuk értelmezni, tehát nem ugyanaz a kockázat egy kis termelőcégnél, egy Szotyi csomagoló BT-nél, meg egy Cluster Cloud-nál, tehát ott tök eltérőek ugyanazok a kontrolloknál feltárt eltérés. És akkor a szervezethez mérten jelöljük azt, hogy az eltérés, amit feltártunk, milyen kockázatokat rejt magában, és adunk egy megoldási javaslatot arra, hogy mit kellene elvégezni.
2: A Gloucester Cloud-nál volt, hát nem tudom, ezt megkérdezhetem, mert volt...
3: Folyamatban van az audit.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy volt olyan dolog, ami ezt nekünk is el kell végezni? Vagy te annyira benne vagytok, hogy ez tulajdonképpen azért félig meddig rutin?
3: Nem, természetesen nekünk is volt olyan, ami olyan terület volt, amivel tudtuk, hogy most itt az audit előtt még jobban kell foglalkoznunk, hogy a megfelelőségben nem a 70 pontot érjük el, hanem mondjuk a 85-et, amire lövünk. Úgyhogy volt nekünk is természetesen több ilyen. Nyilván az alapok IT biztonságilag rendben vannak.
2: Nyilván,
3: azt már hosszú évek óta úgy kezeljük, hogy nem mi szeretnénk lenni az ellátási láncbeli cég, akit feltörnek, és aztán a sajtóba kikerülnek.
4: Igen, az nagyon fontos hozzátenni egyébként, hogy az, hogyha valaki megvan mint a 80 ponttal, vagy 75-tel, vagy 90-nel, az nem azt jelenti, hogy teljesen rendben van minden, és hogy a munka leáll. Hibának látom azt, amikor a felső vezetés azt látja, hogy alig adunk rá budgetet, és akkor végül átmegy a cég egy 72 ponttal, és akkor azt mondja a felső vezetés, hogy hát ennyi pénzből is megcsináltátok, hogy megugrottátok az auditot, akkor ezen túl biztosan nem fogtok több pénzt kapni információbiztonságra. Tehát ez nem jó hozzáállás. Azokat a feltárt hiányosságokat, amiket az audit során mi jelzünk, azokkal foglalkozni kell, utána kell egy akciótervet létrehozni, vagy egy a szervezeten belül tovább kell vinni, megoldást kell rá találni. Nyilván a következő auditon majd az előző audit jelentésben feltárt hiányosságokat fogja elsősorban nézni az auditor, az, hogy azokkal mi történt, hogyan kezelte a szervezet, és hogyan...
2: Két évente kell audit?
4: Kettő,
2: ugye?
4: Igen.
2: De ez egy értelmes érdekes dolog. Azt mondtad, hogy nem elég a 70, ugye, hanem 85. Látod már, hogy a cégeknél fontos az, hogy ne csak átvigyem a lécet, mert ez az üzleti klubba egy belépő, egy beugró.
4: Hát azoknak, akik viszonylag frissen kerültek bele ebbe a témába, őnekik általában az a cél, hogy egyáltalán megfeleljenek.
2: Túlélés, világos.
4: Igen. Ott, ahol mondjuk az információbiztonságért felelősöknek, vagy az IT-vezetőnek a bónusza mondjuk ahhoz van kötve, hogy hogy egy pontszámot meghatároztak, hogy nyilván sokkal erősebben motoroznak azon, hogy javítsák a feltárt hiányosságokat még az audit ideje alatt, mert ugye erre van lehetőség, hogy az előzetes jelentés után még feltárt hibákra javító evidenciákat küldjön be a szervezet.
2: Hát az, mint az UV. Javíthatok még az eredményen pontosabban.
4: Kicsit javíthat. Igen. Itt igazából nem arról van szó, hogy ugyanakkor újra értelmezzük az egészet, és egy új szabályzatot léptetünk életbe, hanem ha valamit nem úgy értelmezett az auditor, mint ahogy a szervezet gondolta, vagy nem elégséges az a benyújtott evidencia, ami nem támasztja alá teljes körűen a kontroll megfelelőséget, akkor oda még ilyen plusz információkat be tudnak szúrni, és akkor az a tudjuk javítani.
3: Szóbeli még lehet javítani.
2: Igen. Jó, Niskentőről meg kiberbiztonságról beszélgetünk itt a stúdióban, Téglás András ment a Gloucester Cloud-tól és Kaiser Péter a Vantasec-től. Ha vége a Niskentőnek meg megvan, akkor mi jön utána? Ugye úgy ültetek be a stúdióba, tehát tulajdonképpen ez már egy adottság, ezt már majdnem mindenki tudja. Érdemes azon polemizálni, hogy mi történik majd a következőkben? Hát ha csak a mesterséges intelligenciára gondolok, meg arra is menet közben még hallgattak benneteket, hogy oké, most hátradőlök, megvan az auditom, tehát a technológia meg a támadások percről percre változnak, meg fejlődnek. Valóban nem lehet se a vezetőnek, tulajdonosnak, se az IT vezetőnek föltenni a kezét, hogy most én kész vagyok, nincs kettővel, két évig nincs dolgom.
4: Igen, sokszor látjuk azt, hogy az audit előtt egy-két héttel lépnek életbe azok a szabályozó dokumentumok, amik a megfeleléshez szükségesek. És ilyenkor még az van, hogy nem tudjuk a működést, még nem tudjuk igazából érdemben vizsgálni.
2: Még nem szállt meg a festék, mert nem tudom, milyen színű.
4: Azt mondja a szervezet, hogy már életbe léptettük az intézkedést, de még a felülvizsgálatok, a ciklikus felülvizsgálatok és a működést, az irányítás rendszernek a működését még nem tudjuk igazolni. Úgyhogy amikor vége az auditnak, akkor a legnagyobb feladat az, hogy ezt a megalkotott
2: a gyakorlatban lássam, hogy
4: iránytási rendszert működtesse a szervezet. De. Ezért is fontos, hogy olyan szabályozást találjunk ki, ami egyébként életszerűen működőképes. Vigye tovább azokat az eltéréseket, amiket feltártunk, és azokon javítson.
2: Itt jön az AI Shadow kérdése is, ugye, amikor lapátolják a kollégák az információt ki be, és onnantól kezdve tulajdonképpen minden borul, és ez az elmúlt időszaknak a terméke vagy hozadéka. Tehát erre tudom, hogy a vállalatoknak hány százaléka van például felkészülve. Szakértők azt mondják, hogy itt azért nagyon sokat tennivaló.
3: Igen, abban biztos vagyok, az AI most egy kicsit felforgatta azt, ami az elmúlt néhány évben kicsit így rendeződött, és most már a cégek a cég által biztosított eszközökkel és szoftverekkel dolgoztak. Itt az AI most egy kicsit megjelent.
2: Színezi a helyzetet.
3: Igen, színezi, és van a cég által vásárolt AI szolgáltatás, ami általában biztonságos, és nem fog trénelni semmilyen algoritmust az én céges adatommal, de azért azt látjuk, hogyha nincs egy tűzfalon letiltva az összes ilyen AI chat kliens, akkor ott azért ki tud áramlani értékes
2: céges anyag. Tehát ez nem a virágozzék ezer virág, tehát akármilyen dolgozó, akármit használjon.
3: Így van, ezt is szabályozni kell, abszolút erre gondolni kell a cégvezetés. Hogy ezt hogyan lehet úgy olyan mederbe terelni, hogy a munkavállaló is azt érezze, hogy megkapta azt a lehetőséget, hogy modern eszközökkel dolgozzon, és az adatvesztést is minimalizáljuk, vagy adatveszteséget is minimalizáljuk, ami egy ismeretlen, vagy nem leszerződött ilyen chat kliensen ki tud áramlani a nagyvilágban.
4: Igen, ugye az már nem kérdés most már a cégek többségénél, hogy használnak AI-t, mindenki használ. Lehet azt mondani, hogy ez a Shadow AI nem jó, vagy jó. Biztos, hogy fogja használni a munkavállaló, mert a saját munkáját akarja megkönnyíteni. Nagyon fontos az, hogy ez szabályozva történjen, hogy a cég tudatosan gondolja végig azt, hogy az AI-t mire használja.
2: Hát a cég adja az eszközt a kezébe a munka. Nem a munkavállaló találja, hogy melyik eszköz.
4: A munkavállaló talál. Tehát, hogyha letiltjuk ezeket a portokat, vagy ezeket a klienseket, akkor fogja és mobiltelefonnal le fogja fényképezni az e-mailt, vagy az adott anyagot, amin dolgozni akar, és akkor a saját ingyenes AI chat kliensével fog rá megoldást találni. Tehát a Shadow AI-t biztosan használni fogják. Én azt gondolom, hogy első körben fel kellene tárni a szervezeteknél az, hogy melyek azok a folyamatok, amiket tudnak támogatni az AI-ja, és a következő évek nagy kihívása az lesz, hogy ezt kontrolláltan és auditálható módon tegyük, mert ugye van egy ISO 42001-es szabvány, ami ennek a bevezetését segíti, és azt mi már például tudjuk auditálni is.
2: Biztonság vagy biztosítás kérdés az fontos, mert azért a vezetői felelősség az előtérbe kerül. Kiderül, hogy ez nem adminisztráció, hanem működési szemlélet. Ugye ez az egész NIS 2 meg kiberbiztonsági történet. Hogy erre hogyan lehet biztosítást kapni, nyerni, kötni? Vagy ebben mihez kell megfelelni? Ez izgalmas kérdés lehet, vagy laikus? Mert van itt egy érték, van egy új érték, egy új szemléletmód, akkor azt mondom, hogy valamilyen módon biztosítom a cégemet kiber problémák esetére, hogy utána ne kaszáljanak el, ne büntessenek meg. De nyilván ennek is feltételei vannak, vagy ez teljesen rossz megközelítés.
4: Az, hogy ne büntessenek meg, az csak az egyik aspektus.
2: Nem egyen több a cég.
4: És egyébként szerintem a legkisebb probléma, mert ezt könnyen meg lehet ugrani. A nagyobb probléma az, amikor leáll az egész cég. Amikor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy most egyeztetünk-e a zsarolókkal, vagy sem, vagy a biztonsági mentésünk is ugyanazon a szerveren volt, amelyiket letitkosítottak, vagy egy másikon még megvan most talán.
2: Az is sokat lehet hallani, nagyon tehát nagy cégek, nagyon és komoly cégekről három hónapja adat veszik el, nem tudom, 3 perc alatt, vagy 5 perc alatt, tehát nagy a tét.
4: Nagyon sokat, igen. Úgyhogy nagy a tét. Én azt gondolom, hogy egy NIS 2 megfelelés, az most már üzleti előny. Azt már kimondhatjuk, hogy az a szemlélet már kikopott, hogy ez engem nem érint, vagy engem nem fognak meghekkelni, vagy én nem vagyok veszélyben. Ez a szemlélet, ez már eltűnt. Én azt gondolom, hogy az, hogyha minél átgondoltabban, minél szabályozottabban tudjuk működtetni a cégünket, tudatosan figyelve ezekre a biztonsági kockázatokra, akkor egy olyan működést tudunk megvalósítani, ami üzleti előny lesz hosszú távon.
2: Mikor lesz meg az audit, és hány ponttal?
3: Reméljük, hogy szerintem egy 2-3 héten belül meg lesz az elsődleges, és minél többen nekünk az a célunk, tehát hogy ilyen kihívásnak is érezzük, nem csak egy ilyen kötelező dolognak.
4: Igen, kérdés, hogy jó-e egyébként, hogyha minél több ponttal, hogy melyik serkenti a
2: ja, mert a sok pont, akkor elrustulok, ha kevés, akkor meg esetleg...
4: Nálunk nincs ilyen pont elvárás, hogy hú, ennél többet nem adhatunk egy cégnek, vagy annál kevesebbet ne adjunk. Nyilván a szervezetnek a felkészültségén és az auditra hozott anyagoknak a minőségén múlik, de ez egy dilemma, hogy egyébként most annak örülünk. Volt olyan cég, akinek elég jó lett, és akkor konkrétan a csalódottságát fejezte ki az IT vezető, és mondta, hogy fú, hát, hogy egy ilyen jó audita, nagyon nehéz lesz újabb budgeteket szerezni a
2: taktikai stratégia, igen. Akkor az audita kapcsolat. Oké. Okay. Szóval 85 pont, és akkor jönnek a hátradőlés, van, nem kell más Glusternek?
3: Nincs hátradőlés. Abban még gondolkodunk, hogy az ISO 27001-et azért sok ügyfelünk kérte, vagy kéri, és elég jelentős az átfedés itt a kérdések körében, szerintem egy Péter Erősics meg legalább 70% szerintem a
4: van egy komoly átfedés, igen, ebben, illetve ugye a cégeknek több audit kötelezettsége is lehet. Tehát vannak olyan cégek, akinek mondjuk a számlázó rendszernek a zártságát, vagy különböző rendszereknek a zártságvizsgálatát is el kell végezni. Célszerű egyébként ezeket az auditokat csoportosítani, hogy ezt egyszerre meg tudja ugrani a cég, és hogyha egy olyan auditor céggel találkozik, mint mi, akkor mi meg tudjuk csinálni az integrált folyamatban.
2: Ez a 2001-ben, 3001-ben?
4: Így van, 2001-ben, 3001-ben simán. Ugye a 42001-es ISO audit, ami az AI-nak a bevezetéséhez ad egy keretrendszert, azt is lehet integráltan a 27001-el csinálni. A zártságvizsgálatokat is, az is az MK rendelet szerint van a zártságvizsgálat, ugyanúgy, mint a NIS2. Tehát ezeket mind lehet integrálni, és a szervezetnek nem mindegy, hogy hányszor kell felkészülni, hányszor kell a projektre rá tenni az erőforrást, és az így praktikusabb nekik is. És az ellátási láncban is most még nincsen audit kötelezettség. Ott is egy jó eszköz lehet az, hogyha az ember felkészül egy ISO 27001-re például, mert azzal tudja igazolni a beszállító, a vevő felé az ő saját felkészültségét.
2: Kiberbiztonság, NIS2, ellátási láncok biztonsága, Téglás András, Gloster Cloud és Kaiser Péter Vanteszek, köszönöm szépen nektek.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Mától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egy perc elmúlt 5:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az országgyűlés megválasztotta új alkotmánybírónak Zonnevent Pált. A képviselők 138 igennel, 6 nem ellenében választották meg. Azért kellett új alkotmánybírót választani, mert az alaptörvény módosítással megszűnt Hende Csaba mandátuma. Zonnevent Pál pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket szolgálta, de képviselte Magyarországot a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt, számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága előtt. A Fidesz nem csúszott szélre, jelentette ki Bóka János frakcióvezető az Országházban, nyomatékosítva azt az álláspontjukat, hogy a Fidesz azért nem vett részt az alkotmánybíró jelölés folyamatában, mert szerintük Hende Csaba alkotmánybírói helye illegitim módon ürült meg. Délután kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezték. Azt követően hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán a fideszes Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöknő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltér a tárgytól, megvonta tőle a szót. Bóka János közben azt mondta, hogy miközben ez az incidens történt a parlamentben, az ügyészség megjelent abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakció szervereit tárolják, és ezeket a szervereket el kívánja vinni, és le kívánja foglalni. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től, közölte a társaság. Hangsúlyozták, hogy az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat pedig úgymond zöggenőmentes hozzáférést biztosít Dubajhoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. A Fly Dubai 97 Boeing 737-es repülőgépet üzemeltet. Az Al Jazeera beszámolója szerint Szaúd-Arábiát délután támadni kezdték Irak területéről drónokkal. A szaúdiak olajlétesítményeit vették célba. Az érkező eszközöket a légvédelem sikeresen hatástalanította, nem keletkezett semmiben sem kár. Az ország védelmi minisztériuma azt közölte, hogy Iránnal szövetséges radikális csoportok felelősek az akcióért. Az ország fenntartja a jogot, hogy válaszoljon a támadásra. Irán és az Egyesült Államok között abban maradtak egyelőre az ellenségeskedések, a világpiac miatt az olaj árának csökkenésével reagált. Nézzük, hogy hogy áll most. Jelen pillanatban a kőolaj ára egy 6-7% közötti mínuszban, $90.12 a Brent, az amerikai könnyolaj $83.58, a holland tőzsdé jegyzett földgáz 8%-kal esik 58,52 €.
0: Tőzsde hírek.
1: Viszonylag jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, Európában felfelé mennek az indexek 0,5-1,5%-kal, a Wall Street-en 1,1%-os pluszban a Dow Jones, az S&P 500 ugyanakkor már stagnálásba csúszott, a Nasdaq pedig már mínuszba 0,4%-kal esik, az euró-dollárral szembeni árfolyama jelenleg 1,1385. Friss információ, vélhetően egyébként az amerikai inflációval kapcsolatos hírek ronthatták el a hangulatot, mert hogy meghaladta a Fed 2%-os célját az infláció, és 3,5% volt a múlt hónapban az Egyesült Államokban, a 10 éves átlag fölötti jár ráadásul, ami 3,18%-os. Úgy tűnik, hogy az inflációt a piac finoman fogalmazva sem tolerálja túl jól, legalábbis egyelőre a tőzsdei esés talán emiatt, vagy ennek köszönhető. idehaza a zárás előtt fél órával 4,1%-kal még emelkedik a BUX 144.095 ponton, 12.886.000.000 forint a tőzsdei forgalom. 2,3%-ot esnek a MOL részvények, 4.372 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,4%-kal drágul 46

0: 1000 forint, a Richter 1,1%-kal emelkedik 11.760, míg a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2688 forint, jelenleg 360 forint 70 fillérem az euró árfolyama.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporral, zivatarral. Estétől többfelé csökken a felhőzet, és a csapadék is nagyrészt megszűnik, de az északi, északkeleti tájakon felhősebb körzetek, délnyugaton összefüggőbb felhőzet is előfordulhat, ahol kisebb eső, zápor hajnalban sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul. Holnap komoly felhős, napos, döntően száraz idő várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. 16 óra 37 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Csodálatos helyen vagyunk. Pozsony, Dunapart, látszik az UFO, tele van turistával a vár, és azért izgalmas a téma, mert a múlt héten csütörtökön a koronázási napokról beszéltünk itt Pozsonyban, Szonya Jelinkovával, a szlovák turisztikai képviselet vezetőjével. Viszont most egy olyan study tourt szerveztél, amin tulajdonképpen a csendes Szlovákia, a slow tourism mutatkozott be. 3 napon át, igaz, hogy közben lesz egy koronázási menet is, ez még ránk vár, szombat délután, de egyébként olyan helyeken voltunk, ahol, hogy is mondtad, ez az internet detox?
3: Digitális detoxnak a helyei. Igen, az emberek nagyon kezdenek várni, hogy egy kicsit lelassuljanak. Olyan nagy fargeteges életet élünk, hogy le kéne lassulnunk, ki kéne kapcsolni a telefont, ki kéne kapcsolni a számítógépet, és ilyen a híreket, a munkát, és egy ilyen digitális detoxba, egy ilyen slow turizmuson vegyünk részt. És ez nekünk most sikerült. Elmentünk a fővárosból, a régióba, a pozsonyi régióba, és megálltunk egy olyan helyen, ahol valaha nem volt semmi. Ahol felépült egy borászat, úgy hívják a borászatot, hogy Elesco, körülbelül 20 percre van a fővárostól, és ez valaha úgy hívták ezt a helyet, hogy Éleskő. Ott van egy nagy kő, egy lyukkal.
2: Hát Európában a legnagyobb ilyen, igen, egybefüggő kő.
3: Egybefüggő ilyen darab kő, egy lyukkal, eléggé élesek a végei, és az Éleskő helyén van az Elesco, és az Elesco egy fantasztikus borászat, fantasztikus technológiákkal, nagyon jó kitüntetett borokkal, nagy tisztasággal, egy gyönyörű étteremmel, egy úgynevezett fine dining étteremmel, felszerelt szobával, ahol lehet aludni, és senki nem tud róla. Kinyitjátok az ablakot,
2: és bejönnek az őzek, meg a nyulak.
3: Bejönnek az őszikék és a nyulak. Ott van a gyönyörű ültetvény a szőlőnek, 10 hektár, ami onnét látszik az ablakokból. Van egy nagyon jó étkezés, reggel egyedül csináltuk a reggelit, és lenyugodtunk, és mentük tovább a borászatokba.
2: Ezt az nagyon fontos elmondani, és ezt sokan nem tudjuk mi Magyarországon, ugye a kis Kárpátok borútnak a része,
3: igen,
2: és térségnek, igen, a része. És itt nagyon sokan éltek, évszázadok óta, és élnek a szőlőművelésből. Bár most már sokféleképpen értékesítik a szőlőt, meg a bort, de majd erről biztos beszélsz.
3: Igen, igen, nagyon érdekes hely, mert egész Pozsonytó, mert már Pozsonnak egyik része, a Récse, az már borvidék volt. És mi átmentünk Récsén, Récse egy falu volt valaha, ahol kékfrankost készítettek elő.
2: Legenda szerint ez mentette meg Mária, ebbe feredőzött.
3: Igen, mikor neki fekete himlő gyanús volt, és úgy volt, hogy meghalt, és megkapta már az utolsó kenetet, akkor a récsei papok hoztak neki kékfrankost, és abba megfürdették, és Mária Terézia megint felé lett, és nagyon jókat csinált Pozsonynak és ennek a részének a Magyar Királyságnak. Akkor kaptak egy arany ornátot, ami sajnos elveszett, és nem kellett boradot fizetni. Megyünk tovább, ott van a Szent György, azt is meglátogattuk.
2: Kicsi település, de csodálatos fekvéssel.
3: Pozsonytól 8000 ember, 8000 ember él itt, van itt egy gyönyörű Pálffy kastély, ami fel van újítva, és egy fantasztikus étterme van. Van itt egy házikó a falu végén, ami a lombkoronával van elhelyezve, és ki lehet venni, és lehet itt igazán totál csöndben magyarak csicsergése alatt aludni, étkezni és kirándulni a Kiskarpátokba. A Kiskarpátoknak a borútja az egyike a három császári utaknak a része, az egyik út az a Soproni borút, a másik a Burgenlandi, és a harmadik az a Kiskarpátok borútja, ez egy ilyen háromszög. Mikor elmegyünk Récséből, akkor megyünk a Szent Györgybe, ahogy mondtam, itt lehet rendelni egy úgynevezett wine safarit, jön egy jeep, ami igazán fogóckodni kell, mert elmegy a szőlők között. Van egy fantasztikus vezetője, aki egész idő alatt beszél, nevet, mosolyog végig.
2: Három órán keresztül mosolyog.
3: Nagyon jó volt, egy ilyen három órás út, ami végződik egy szőlőben, ahol kovászos kenyér egy ilyen 5 kilós darabból vágja le a darabokat, ott van a vadas kolbász, a szlovák sajtok, és a finom bor. És mindenki boldogan visszamegy megint a Szent Györgynek a vásút állomására.
2: Egy picit ugye a gazdaságra tekintve, hogy ugye túltermelés van borból, csökken a fogyasztás Európa szerte, és mindenféle módon próbálják értékesíteni a borokat, ezért is találták ki ezt a fajtáját, vagy válfaját a turizmusnak, hogy megállnak 4-5 helyen, ez a jeeppel, fantasztikus 6 vagy 8 ember, és akkor ott megmutatják azt a kis termelőt, azt a dűlőt, itt csak bióról van szó, itt csak kicsiről van szó, itt csak természetesről van szó, se vegyszer, se gépek, és így mutatják be a régiót, de tényleg egy fantasztikus élmény volt, és ez az ember nagyon sokban hozzájárult, ez így van.
3: Igen, hozzátette azt, hogy mi jól érezzük magunkat. Tovább, ott van Modra és Pezinok, és ott is megnézhetünk a borászatokat. Van Bazinba, vagyis Pezinokon egy fantasztikus kastély, ami tele van kiállítói termekkel, a termekbe a veterán motorbicikliktől az üvegkiállítók minden található, pont készültek egy nagy koncertre, Katka Smatanova, egy szlovák énekesnő lépett föl azon az estén.
2: De hát és valami hihetetlen popikonok lépnek ott föl, igen, lefotóztam ott azt a listát, a Nick Kershawtól kezdve a Sandráig.
3: A Modern Talkingnak az egyik, szóval
2: Kim
3: jönnek.
2: Kim hihetetlen, igen. Néhány száz fős kastély udvaron, óriási egyébként.
3: Óriási koncertek vannak, így próbálják élve tartani a kastélyt, itt is egy fine dining étterem van, nagyon jót ebédeltünk, és mentünk tovább. Pozsonyba, mielőtt elmentünk, megnéztük a Nemzeti Borszalont, de egy ilyen borszalon a Kiskarpátokba is kinyílt Modrán, a kastély mellett.
2: Egészen frissen, ez volt a második.
3: Egész, igen, egész új. Májusban nyílt, igen, májusban nyílt. Fiatal szomeliérek vezetik, nagyon érdekes a felállása, ugyanúgy, mint a Nemzeti Borszalomba, itt is a régiónak a 100 legjobb bora van kiválasztva. A Nemzeti Szalomba a Szlovákia 100, itt a Kiskarpátoknak a 100 legjobb bora van kiválasztva, vagyis az azt jelenti, hogy Récsétől Vöröskőig, az a Kiskarpátok borútja, és a fiatalok kínálták fel a bort, és
2: hihetettem,
3: tudták.
2: Modern, digitalizált, elektronikusan csapolós rendszerre, izgalmas. Az összes információ megjelenik, te magad csapolod, nagyon, nagyon érdekes, és ez is kreatív, innovatív lehetőség. Ugyanazt a bort adja, amit egyébként palacból a borás, csak másképp, más generációnak, más nagyon generáció. Fontos.
3: Itt a fiatalok próbálják a fiataloknak értékesíteni a bort, mert tudjuk, hogy a fiatalok most nem iszták a bort, és itt igazán nagyon jó borokat kóstoltunk a Kiskarpátok régióból. Megnéztük a úton, megnéztük a Bazini Bormúzeumot, és aztán a végén elmentünk Malik professzorhoz, akinek egy 15. századi házból, Modor központjába találtuk meg a borászatát. Totál innovatív stílussal készíti elő a borait, aki egy...
2: 16. századi pincében lent voltunk, egyébként ő Európa hírű, tehát nem szlovákiai, meg régős, ő Európa hírű professzor.
3: Egyetemi professzor, aki nekünk szokta mindig magyarázni, hogy melyik bor jó, melyiket meg kell melyik kóstolni, és főleg a úgynevezett szektek, vagyis a habzóboroknak ő a nagyon nagy híve. Persze, hogy nem hagyhattuk ki Vöröskőt, úgyhogy én gondolom, hogy érdemes nem csak Pozsonyba jönni, de a régióba, lelassulni, kikapcsolni a telefont, és élvezni ezeket a fantasztikus borászatokat, ahol jönnek egy kicsit hamarabb a szőlőszüretek, mert meleg van, de azt mondják, hogy ez a meleg is jó nekik.
2: Ennek a területnek, ennek itt a Kiskárpátokban a csapadék, igen, még ez egy tökéletes időjárás.
3: Úgyhogy remélem, hogy fognak jönni vendégek, és slow turizmusba fogják élvezni a napokat.
2: És hát egy terápiás célú beszélgetés is van még itt hátra, igen, de ez is egy nagyon jó program volt. Szóval megint csak zöldmezős beruházás volt. Volt egy bolond, aki nem tudta, mit csinál a területtel, és akkor azt mondta, hogy látott egy természetfilmet alpakkákkal, legyen akkor itt kettő, aztán most meg már van 30 vagy 40, hát zseniális.
3: Igen, elmegyünk, ez a Most pri Bratislava, ez úgy hívják a települést, Most Pozsony mellett, itt van 36 alpaka, van benne rozsdaszínű, van benne fehér-fekete, az volt a legkedvesebb, és vannak fehérek, és akkor kap mindenki a kezébe egy ilyen kis vödört, zabbal, és akkor édesek, és akkor jönnek, és azok a szemük, és kedvesek, és simulékonyak, és igazán ez egy családi program, olyan családi program, hogy ezt igazán ki kellett találni, és meg kell keresni.
2: Szóval ez tényleg nagyon klassz turné volt, vagy túra volt, mert koronázási napok tele turistával Pozsony, itt ugye most éppen várban beszélgetünk, itt most több ezre jönnek majd a felvonulásra, ugyanakkor meg tudtad mutatni, meg a szlovák turisztikai képviselőt meg tudta mutatni a magyar újságíróknak, a pozsonyi régiónak ezt az arcát is, ezt a lassabb, nyugodtabb, filozófikusabb arcát is.
3: De nagyon fejlődő részét Pozsonynak és a pozsonyi régiónak.
2: Köszönöm szépen.
1: Monitor délután.
2: Bemutatkozna, és elmondani, hogy hol vagyunk most?
4: Most pri Bratislave. Ez a terület,
2: Pozsony mellett
4: Pozsony
2: vagyunk,
4: mellett, ugye, igen. Pozsony mellett vagyunk, én nevem Krisztián, én gondolkozok ezekkel állatokat.
2: Alpakkák.
4: Alpakkák, igen.
2: Mennyi van belőle?
4: 36 darab. Kettővel kezdtünk, és most már 36 darab van nekünk itten.
2: Miért telepítettek ide? Mi volt a cél?
4: Az a cél, hogy szeretünk sok szeretetet adni az embereknek, és emberek is járnak hozzánk, meg tudják az egészet csinálni, hogy itt milyen szép az egész nálunk.
2: A turisztikai látványosság, vagy a szőrük miatt, vagy terápiás cél?
4: Terápiás szőrképen is, szőrökképen is, az véget is.
2: Hogy lehet őket megkülönböztetni? Hát mindegyik éjes, ahogy látom.
4: Mindegyik más, milyen a feje. Ha olyan nyírás tavasszal, hogyha nyírjuk őket, akkor mindig másfél megnyírjuk őket, másmilyen neki áll a szemük is.
2: Sokan jönnek ide?
4: Rengetegen. Mert csinálok olyan akciókat is, hogy nyitva van az ajtónk.
2: Nyitott porta.
4: Nyitott porta, igen, pontosan.
2: Hogy nevezik el őket?
4: Többnyire mindig, hogyha megszületik, akkor mindig valami híres emberek keresztül adjuk neki.
2: Katy Perry is itt van.
4: Katy Perry is van, Naomi Campbell is van itt. Van itt a Pascal, az a fiziológus. Hát éve van, működünk, kettővel kezdtünk, 36 darab van itt. Azon kívül, hogy vannak itt alpakák, vannak itt...
2: Az alpaka az nem mindig fehér, ugye? Mert van fehér, nem,
4: több fajta, több fajta van belőle, igen, több fajta.
2: És a szőrüket hasznosítják? Olyan, mint a pávolja hangja, a szőrüket hasznosítják valahogy?
4: Igen. Mindig papon csinálunk belőle, papon, de vankus. Igen. Csehországban csináltak nekünk.
2: És mettől meddig vannak itt? Vagy ez a szezonális, vagy csak nyáron?
4: Nem, mindig itt vannak. Mindig ezen a területen, mert télen is itt vannak, nyáron is itt vannak. Emberek jönnek télen is, úgyhogy nem
2: gond. Hát egy nagy szabad kifutójuk is van, de ha rossz idő van, most éppen egy ilyen szeles
4: akkor,
2: időben
4: akkor mindig elbújnak. Van ottan egy karám is, ottan, igen, úgyhogy. A kicsike nehezebben megy a magyar nyelv most, mert...
5: A szőrüket azokat szakember nyírja, mert ez nehezebb.
4: Igen, pontosan szakember nyírja, igen. Ugyanúgy megnyírja a körmüket is. Igen.
5: A paplan lesz a takaró,
4: igen,
5: lesz
4: igen,
5: a...
4: Igen, igen, pontosan.
5: Az jó ennyi boldog embert látni.
4: Igen, igen, igen, igen, pontosan.
5: Soha nem szöknek meg, nem szöknek?
4: Itt ott volt, hogy még egyszer-kétszer elszökte, de mindjárt vissza is jöttek, mert hát ilyen helyről kiszökne el.
5: Hát igen, az igaz.
4: Helyről, igen.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Én szívesen.
1: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Kedves hallgatók, holnapra nem tudok ígérni alpakkákat, de hosszú műsorsávot lévén kedd. Azt igen, én egészen biztosan itt leszek, rádiózzunk holnap kedden is együtt. Már a jó pihenést, jó utat, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz. És irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton két helyen is. A belső szakaszon a Futó utcánál befelé, illetve szintén befelé a Kőér utca előtti szakaszon mindkét helyszínen sávlezárásra kell számítani. Lassú az előrejutása a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, illetve az Üllői úton a Nagykörútnál mindkét irányból. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Lassan lehet haladni a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Margit hídon Budára, a Szél Kálmán tér környékén a Margit körúton, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánc hídig. Holnaptól vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér és a Keleti pályaudvar között a sűrűbben közlekedő 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A második kerületben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás miatt szakaszosan lezárták a félútpályát, a váltakoz irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A képviselők megválasztották Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés mai ülésén, 138 igen szavazattal 6 nem ellenében döntöttek így, Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt az alkotmánymódosítás miatt. Zandavent Pál pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta a Madl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket. Képviselte Magyarországot a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt, számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága előtt. A Fidesz nem csúszott szélre, jelentette ki Bóka János frakcióvezető az Országházban. Nyomatékosította azt az álláspontjukat, hogy a Fidesz azért nem vett részt az alkotmánybíró jelölés folyamatában, mert szerintük Hende Csaba alkotmánybírói helye illegitim módon ürült meg. Ugyanakkor délután kivonulta a Fidesz és a KDNP is a parlamenti ülésről, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezték. Az ellenzéki pártok azt követően hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök felszólalását követően a személyes érintettség okán Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnök lő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól, Hankó Balázs megvonta tőle a szót. Miközben ez az incidens történt a parlamentben, az ügyészség megjelent abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakció szerverei tárolják, és ezeket a szervereket is elkívánja vinni, le kívánja foglalni, ezt már Bóka János közölte. Hamarosan dönteni fog a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, 27-ről 5%-ra mérséklik majd a forgalmi adó mértékét, ezt napirend előtt közölte Magyar Péter kormányfő, bejelentette azt is, hogy a Tisza párt újra országjáró körútra indul. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt mondta, hogy ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Közben a kulturális tárca visszavonta az Edda együttes produkcióira megítélt 100, illetve 150 millió forintos NKA támogatást, mert a minisztérium szerint mindkét esetben valótlan adatközlés befolyásolta a döntést. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a cégeknek vissza kell fizetniük a pénzt. Jobban figyelnek a nyugdíj megtakarításra a magyarok, az első negyed évben több mint 12 000 új belépő jött az önkéntes nyugdíjpénztárakba. Ennél több frissen érkező tagot 2021 negyedik negyedévében regisztráltak utoljára. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint az új belépők száma már lassan ellensúlyozza a természetes fogyást. Tóth Leventét hallják.
7: Van egy természetes fogyás, és a kérdés mindig az, hogy másik oldalon azok mennyire pótolják ezt a számot, és szerencsére hosszú-hosszú évek apadása után most már húzamosabb ideje, újra növekszik kicsit ugyan, de növekszik az önkéntes pénztáraknak a létszáma, ami mögött egyértelműen az állhat, hogy a fiatalabb korosztály is, hiszen jellemzően ők lépnek be, most már jobban figyel arra, hogy vajon miből is fog ő megélni időskorába, mennyire lesz elég az állami nyugdíj, mennyire érzi azt, hogy az állami nyugdíj mellé neki kell takarékoskodni, hogyha azt akarja, hogy ne legyenek gondjai, vagy jobb pénzügyi helyzetbe kerüljön.
6: A klímaváltozás a hazai zöld borsó és bab termesztést is kihívás elé állítja. A legnagyobb probléma a téli csapadék hiánya. Ez különösen az elmúlt 10 évben erősödött fel, ezért egyre kevesebben foglalkoznak ezzel Magyarországon. Nagyon komoly öntözés és talajművelési technológia kell ugyanis hozzá, ezt mondta a Trend FM-nek a Fruitweb alelnöke. Varga István ugyanakkor arról is beszélt, hogy a gabonatermesztés válsága miatt a gazdáknak lépniük kell, és könnyen lehet, hogy a hüvelyesek felé nyitnak majd.
8: alapvetően a feldolgozóiparnak az utóbbi időben tőlünk a keretebbet lévő háborúk is esetleg egy-két szezonban az elmúlt időszakban bezavartak az értékesítésben. Megjelennek különböző konkurenseink nyugat-európai piacon kedvező klimatikus viszonyok között, ha bár az utóbbi időben ez őket is sújtja. Illetve ezeket az értékeket, ami úgymond ezeket a klimatikus problémákat, ami felerősíti, a semmi más, mint az, hogy alapvetően az elmúlt 10-12 évben az input anyagok árai azért a termesztésben megnehezítették, vagy drágábbá tették a termelést, így ezáltal sokkal, de sokkal érzékenyebbé vált az zöldborsó termesztés. 25-30 évvel ezelőtt is voltak idézetele szélsőséges időjárások, de talán nem ennyire.
6: Senki nem akar főnök lenni a Z-generációnál. Nemzetközi kutatások szerint mindössze 6%-uk szeretne felső vezetői pozícióba kerülni. A Trend FM által megkérdezett HR szakértő szerint ennek egyik oka a karrierről és a vezetésről való gondolkodás megváltozása. A Z-generációs munkavállalóknak nagyobb igényük van a törődésre, a támogatásra, ezért egy coach típusú vezetőt keresnek, vagyis a people management van náluk első helyen. Marázi Juditot hallják.
9: Bár a Z-generáció nagyon sok időt tölt gép előtt, és a saját kortársaival virtuális térben beszélget, de amikor bekerül egy munkahelyre, ott sokkal nagyobb igénye van a törődésre, a vezetői támogatásra, az iránymutatásokra. Tehát az ő fejükben egy teljesen más vezetői kép rajzolódik ki. Sokszor én azt látom, hogy ők erre nem látják magukat alkalmas, és keresik azokat a helyeket, és ugye ezért van, hogy nagyon sokszor váltanak munkahelyet, mert a klasszikus vezetőket elutasítják, és a klasszikus vezetői szerepköröket is elutasítják.
6: Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. Hangsúlyozták, hogy az útvonal biztosítja a közvetlen légijárat összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A járat zöggenőmentes hozzáférés biztosít Dubajhoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. A Fly Dubai légitársaság 97 Boeing 737-es repülőgépet üzemeltet. Az Al Jazeera beszámolója szerint Szaúd-Arábia délután támadni kezdték Irak területéről drónokkal. A szaúdiak olajlétesítményeit vették célba. Az érkező eszközöket a légvédelem sikeresen hatástalanította, nem keletkezett semmiben sem kár. Az ország védelmi minisztériuma azt közölte, hogy Iránnal szövetséges radikális csoportok felelősek az akcióért. Az ország fenntartja a jogot, hogy válaszoljon a támadásra. Irán és az Egyesült Államok között abba maradtak a támadások a térségben. Erre a világpiaca az olaj árának csökkenésével reagált, de az iraki csoportok támadásai jelzik, hogy azért nem zárult le a konfliktus a térségben.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
6: Volt napközben 9%-os esésben is a kőolaj, most csak 6%-os mínuszban. $90.21 a Brent ára, az amerikai könnyűolaj $83.76, az arany $4076.30 jár. A földgáz a holland tőzsdén több mint 7%-ot esett, sőt 8-at, €58.39. A hazai börze 7%-os emelkedéssel zárt, 144.473 ponton fejezte be a BUX, a forgalom 20.832.000.000 forint volt. Csökkentek 1,7%-ot a MOL részvényei 4.398 forintra. Az OTP 1,6%-ot drágult 46.090 forintig, a Richter 1%-os pluszban fejezte be 11.740 forinton, míg a Magyar Telekom 2,2%-ot erősödött 2.706 forintra. Csökkent a 4iG 1,2%-ot 1.721 forintig, érdemi forgalom mellett 3,6%-ot erősödött a Rába 2.320 forintra, a Masterplast 3%-ot emelkedett 2.780 forintig, csökkent viszont a CVAK 1,3%-kal 38.000 forintra, és 2%-ot esett a Granit 8.600 forintig. A devizapiacon az euró 360 forint 50 fillér. Európában emelkedtek a főbb tőzsdemutatók 6 illetve 1% közötti mértékben, és a Wall Street-en is viszonylag jó a hangulat, mert hogy a Dow Jones 5%-os erősödésben, az S&P 500 pár pontos pluszban, igaz a Nasdaq most már 1%-os mínuszba ment át. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1374.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporral, zivatarral. Estétől többfelé csökken a felhőzet és a csapadék is nagyrészt megszűnik, de az északi, északkeleti tájakon felhősebb körzetek, délnyugaton összefüggőbb felhőzet is előfordulhat, ahol kisebb eső, zápor hajnalban sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul. Holnap komoly felhős, napos, döntően száraz idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
6: Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo-t is foglalkoztató Al Nassr Saudi labdarúgó klub adóssága meghaladta a 800 millió riált, ez 187 millió euró. Az Ar-Riyadia sportnapilap szerint a klubot birtokló szaudarábiai állami befektetési alap próbálja a pénzügyi válságot megoldani, de azt is fontolgatja, hogy eladja az Al Nassr-t. A bajnoki címvédőnél állítólag több játékos sem kapta meg teljes júniusi fizetését. A múlt szezonban az együttes 2019 óta először bajnok lett, ám egyre nehezebb helyzetbe került növekvő eladósodása miatt. Az anyagi krízishez az is hozzájárult, hogy túl sokba kerül portugál sztárjátékosa Cristiano Ronaldo, akinek 200-250 millió euróra becsült évi rekordfizetése és bónuszai hatalmas terhet rónak a klub költségvetésére.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
10: Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok, és a vendégem dr. Tóth Ákos, korábbi úszó válogatott szövetségkapitány, a TFN 6 évtizede tanít, hogy tanít ott-e, vagy tanít még továbbra is, ez majd kiderül. Mindenesetre én úgy gondolom, hogy a magyar úszósport és a nemzetközi úszósport megkerülhet-e alakja, hiszen a Hall of Fame-nek is a tagja. Kedves Ákos, szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
11: Köszönöm a meghívást, szervusz Dani.
10: Volt egy ünnepség a Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetemen, ahol te tulajdonképpen elköszöntél az oktatástól 6 évtized után, 60 esztendő után. Miért? Hát ez 6 évtized, hát mi ez? Hát semmi.
11: Hát semmi. Visszatekintve én is így gondolom.
10: Elrohant, elszállt?
11: Hát nézd, 66. október 1-én volt az uszoda megnyitója, akkor léptem be a TF-re, a munkakönyvbe is ez a dátum szerepel, és hát mint fiatal tanársegéd büszkén vonultam be az uszodába, piros szőnyeg kiterítve, óriási tömeg, hát megveregettem a vállamat, hogy hát így kell a tanársegédet fogadni. Hát közben kiderült, hogy Keresi Bandi bácsi, az akkori főigazgató, mondta a megnyitó beszédet, és átadta az uszodát. Hát utána eltelt 6 évtized, igen, kérdezted, hogy miért? Miért hagyom abba? Ennek több oka van. Az egyik, 82 évesen én úgy gondolom már az ember megette a pedagógusi kenyerét, és én ezt érzem is, elsősorban a lehetőségeket, a körülményeket tekintve, nem a TF zseniális egyébként, nagyon haladunk a nemzetközi színvonallal, tehát minden technikai, minden rendelkezésünk rá, de elég, az utóbbi években én a szakedzői szakon tanítottam, és ott meglehetősen kevés óraszámban nem tudom érvényesíteni mindazt, amit még jóval korábban a 4 éves szakedzőképzésnél tudtam nyújtani. Hát ha valamit tudok az úszásról, azt mindent próbáltam átadni. főleg az öregedő tanároknak, idős tanároknak az egyik jellemzője, hogy amit csak tudnak, és én mindenáron arra törekedtem, hogy amilyen élményeim voltak, amilyen tudásom volt, hát rengeteg élményem volt a válogatott keretnél, nem akár kikkel dolgoztam, mint versenyzők, Hargitai, Verasztó, Sós, aztán később ott voltam a Darnyi Tamás cseperedésénél, Szabó Tünde, Egerszegi Krisztina indításánál, de hát ugye Szécsi Tamás és Kis László nevét is említeném. Nagyon termékeny volt az az időszakom. Na most rengeteg olyan egyéb, ami nincs a tananyagban, de csak én tudok. Én éltem át. Borzasztó feszültséget jelentett nekem, hogy ezt mind nem tudom átadni. És így úgy gondoltam, hogy inkább jobb, hogyha elköszönök. De mondtam a kollégáimnak, tanszékvezetőnek, Egressy Jánosnak, hogyha esetleg megszorulnak, valaki hiányzik, és eladásra egy órát kell tartani, nagyon szívesen beugrónak jövök. A másik indoka, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak. Sikerült fölépíteni, még korábban, ő 91-től neveztek ki tanszékvezetőnek, 17 évig voltam tanszékvezető, és az egyik legfontosabb célom az volt, hogy építsen fel ezt a tanszéket, hiszen a kezdetén hárman voltunk összesen, úgynevezett szakcsoport, úszó szakcsoport, az időszaki és küzdősportok tanszék keretén belül. Szépen nagyon nagy támogatást kaptam Istvánffy Csabától, akkori rektortól. Sikerült úgy felépíteni, hogy Sós Csabát, Kovácshegyi Ferencet, aztán később Szájer Péter, Nagy Nikoletta, és aztán jöttek a fiatalok, Magó Gábor, Molnár Bence, és a legfiatalabb a Réka, kis Kunics Réka. Észrevettem, és tapasztalom, hogy nagyon ambiciózusak, nagyon talpra esettek, és sokat tudnak. Úgyhogy nyugodt lelkiismerettel adom át a váltóbotot.
10: Itt ugye már kiderült a beszélgetés elején rögtön, hogy a te pályafutásod, ahogy egyébként a TF úszó és vízisportok tanszékének a pályafutása, és nagyon szorosan összefügg és együtt halad a Magyar Úszó Sporttal és a Magyar Úszó Szövetséggel. Ez hogy alakult ki, hogy ennyire ilyen erővel, ilyen sok személyben támaszkodik a Magyar Úszó Sport a TF úszó tanszékére?
11: Ennek van egy előzménye, hogy még hallgató voltam, és 1961-ben, 62-ben szakot választottam, és úszás szakot, az akkori vezetőnk Arold Imre, a válogatottnál volt kondi edző, a nagy Sárosi Bakóféle válogatott keretnél, és időnként volt hivatalos elfoglaltsága, és engem kért meg, hogy helyettesítsem. Hát olyanokkal dolgoztam, mint Dobay Gyula, Madarász Csilla, Csikány József, Katona József, hát szóval ezek nagyon nagy nevek voltak. Én akkor kötődtem. Később aztán 64-ben a KSI-ben volt egy pályázat, amikor úszás oktatónak jelentkeztem, és 5 jelölt közül engem választottak, és a régi patinás Kis Csasziba, a későbbi vízilabdások.
10: A Messzelt Falos medencében, igen.
11: Igen, igen, igen. És ez vízilabda szakosztály volt. Szécsi Tamás volt az úszó edző, aki úszást is tanított, de hát én voltam az asszisztense, na de hát olyan főnökeim voltak, mint a Gallov Rezső, a...
10: Gondolkodni kell, már látom.
11: Gyarmati Dezső.
10: Dezső bácsi, igen.
11: És Kőnik Gyuri, legendás edző.
10: Hát
11: és
10: a Kőnik Gyuri, nekem is volt edzőm egyébként, Gyuri bácsi.
11: Nagyszerű. Vele voltam edzőt, a Tatán voltunk
10: emlékszem,
11: edzőt.
10: Emlékszem, volt egy ilyen edzés, ahol elmondta, nem tudom, voltam 8-10 éves, 10-12 ilyesmi, és mondta, hogy nagyon, nagyon jó, hogyha rendes vagy, ha rendesek vagytok. Most nem fogom szó szerint idézni, hogy mit mondod, de hogyha szemét vagy, akkor sokkal többet el fogsz érni a vízben.
11: Olyanok dolgoztak, én nem az edzőjük voltam, hanem besegítettem a kondi edzőbe. Koller Ákos, professzor emeritus, mindig boldogan említi, hogy itt van mellettem Tóth Ákos, az első edzőm, hát az a Kőnik Gyuri volt, de én ott besegítettem. Akkor a Somosi, Gajdosi, Wiesner, hát ezek nőttek ki, és aztán a Széchenynek a taktikája volt, hogy kérdezték, hogy na és mi lesz a Hargita, nem, ezek tehetségtelenek, ezeket nem érdemes kiválasztani, és megtartotta őket úszónak, és lám mi lett belőlük. Na később aztán, amikor visszakerültem a TF-re, sőt, ott folytatnám, hogy tanszék vezetőként, az volt az én arszpolitikám, hogy nem zárkózhatunk be egy üvegbúr alá. Itt a TFM belül, a kerítésen belül, vagy az uszodába bezárkózva verjük a mellünket, hogy mi vagyunk a legnagyobb szakértők, a technika, az oktatásmódszertan, edzéselmélet tudorai, hanem csak akkor ér valamit a mi munkánk, hogyha kapcsolatban vagyunk az élő úszósporttal. És éppen ezért, és ez kicsúcsosodott, hát csak olyanokat is választottam, akik egyrészt fiatalabbak, többet akartak, mint én, és többet is tudnak. És így alakult ki aztán az a 7-8 fős, most már ez 10 főre növekedett, az a tanszéki csoport, az a tanszék, akiknek mindegyike vagy edző, vagy szövetségkapitány, vagy sportdiplomata, mindenki valamilyen területen kapcsolatban van az úszás. Ennek a csúcsa a 17-es VB volt, hát ez egy nagyon nagy élmény, és van egy közös képünk, a tanszék minden tagja akkreditációs kártyával hivatalosan résztvevője, szervezője, felkészítője volt a világbajnokságnak. Tehát csak az volt a legfontosabb, hogy aki itt a TFN tanítja az úszást bármely területen, az valahol az úszósportban is vállaljon szerepet, és azt a tudást felhalmozva adja át az itteni hallgatóknak, a leendő testnevelőknek, edzőknek.
10: Ez ma is működik? Dr. Tóth Ákossal beszélgetek, korábbi USA szövetségkapitánnyal, a TF 6 évtized után leköszönő oktatójával. Szóval, hogy ez ma is működik?
11: Hogyne. Hát a szövetségkapitánya Sós Csaba, Kovács Hegyi Ferenc, aki a Gyurtának az egyik edzője volt többek között, aztán a Milák egyik edzője is volt, és a mostani Vird Balázs csapatában is nagyon komoly szerepet játszik. Szájer Péter, itt hát, nagy tekintélyű docens, a hallgatóknál nagyon nagy tekintélye van, és az USZO szövetségben mondhatom, hogy a szakmában egy nagy támasza az Vladár Sándor elnök úrnak, de az egész szakmai csapatnak, a Török Enikő vezetésével. A Péter, nem beszélve, hogy nagyon nagy nemzetközi pozíciója van. Ő a Nemzetközi USZO Szövetség technikai bizottságának a tagja. Én csak a LEN-nek voltam tagja, hát az Európai Szövetségnek 8 évig, de aztán szépen adtam tovább, és a Péter munkáját megismerve aztán 2 évvel ezelőtt választott egy nagyon komoly pozíció. Az összes szakmai előkészítés, szabályváltozások, ez mind a technikai bizottságnak a feladata, és ők terjesztik a bűrő elé. Akkor itt a Molnár Bence, a Nagy Nikoletta, a többiek mint valamelyik egyesületnél dolgoz, Magó Gábor Érden, a Kunics Réka és a Niki a Fradiba. A Molnár Bence régióvezető az USZO szövetségbe. Tehát mindenkinek ezer szállal. Na most ez azért is jó, mert nem csak a TF-nek a tanárképzésében és edzőképzésében, hanem az egyéb képzési területeken is, régen OK-nak hívták, most szakképzés, vagy nem tudom, minek hívják, az idegen nyelvi oktatásban többek között, nemzetközi szintű oktatásban, szóval mindenhol ott vannak. És akkor, ha már ezt a szakmai kifelé nyilatkozást említettem, hát egy nagy értéke volt ennek a tanszéknek, 2018-ig 30 szakmai konferenciát rendeztünk. Azért csak a 18-at, mert én akkor azt is abba hagytam, de részt vettem a további, azt átvett a Szájer Peti, és ahogy hát a kor követelmények megfelelően nem csak a személyes megjelenésű konferenciákat, hanem a webkonferenciákat, a világhírű edzőket hívott meg, és a webkonferencián ragyogó előadásokat. Ez is hozzátartozik a TF tanszékhez. Tanszék, úszószövetség. Itt a leégett régi aulában, ami ugye 15-ben égett le, teltház mellett, 300-400 résztvevő mellett tartottuk ezeket a konferenciákat. Mindig volt legalább 5-6 központi előadás, ehhez hozzá lehetett szólni, és ezeknek nagyon nagy értéke volt, hogy az előadókat én megkértem, hogy prezentálják mindezt egy nem csak diával, hanem készítsünk filmeket. Legendás edzőnk a Kis Miklós, hát most már nyugdíjas ő is, a Spartakuszban dolgozott a Kis Laci keze alatt. Olyanok, azok kerültek ki a kezelőmű Kovács Ági, Cselaszi, Egerszegi Krisztina, hát ontotta a tehetségeket. Ő több előadást tartott. És tartottunk, vagy csináltunk videófilmeket. Cselaszi 6 éves korában megörökítettük, 6 éves korában, hogy tanulja a pillangót. Nagyon sok úszót, jártam az úszodákat, fölvételeket, versenyeket, és ez mind megvan. Ezeket mind felhasználtuk, és a konferenciákon vetítettük.
10: A ez másik... a konferencia ez miért? Miért ért véget?
11: Nem ért véget, mert a Szájer Péter vette át a szervezést, és egy évben ilyen kreditpontos konferenciát rendeznek. Az ország különböző volt már Szombathelyen, Nyíregyházán, Pécset, Szegeden, ahol a személyes megjelenés volt kötelező, és ott lehetett kreditet szerezni, és azon kívül pedig ilyen webkonferenciákat, ahol a stúdióba beült az előadó, és... Hát itt volt a Mark Spitz edzője, a Michael Phelps-nek az edzője. Jó néhány nevet kellene felsorolnom, és ezt mind tolmáccsal, szinkron tolmáccsal, hát ez a Péternek egy nagyon nagy vívmánya. Többek között ugye ő nemzetközi versenyen találkozik ezekkel az emberekkel. Most a magyar úszósportnak van olyan tekintélye, és azért az ő személyes hatása is, hogy a meghívást elfogadták. És megjelentek az úszósport színe java előtt.
10: Dr. Tóth Ákossal beszélek, a TF korábbi úszótanszék vezetőjével, korábbi úszóválogatott szövetség kapitánnyal, aki 6 évtized után befejezi a tanítást. De hát van miről beszélni, van miről mesélni, ez talán kiderült már itt a műsor első felében is, mert egy picit arra rá szeretnék kérdezni a második részben, hogy te hogy látod, mi a tapasztalatod, hogy az úszósport hogyan állt egy olyan szintű fejlődő pályára, ami én úgy érzem, így sportban élőként, hogy folyamatosan növekszik, tehát hogy folyamatosan felfele megy, és ezt nagyon kevés sporták tudja elmondani magáról, főképpen egyéni sport, majd ezzel jövünk vissza nem sokára. Tóth Ákos a vendégem, én Mezei Dániel vagyok, maradjanak velünk, ez itt a Sportérték.
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.

0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
1: Ez itt a Sportérték, dr. Tóth Ákos, korábbi úszószövetség kapitánya, TF korábbi úszó vízisportok tanszékének vezetője, 6 évtized után a TFS oktatásról leköszönő egyetemi oktató a vendégünk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy igazából én úgy látom, mint sportban élő, az úszósportban annyira nem, de azt kívülről néha fél lábbal belülről is néző ember, hogy az úszósport folyamatosan fejlődik. Tehát nemzetközi szinten idehaza is egy nagyon nagy felszálló ágban van. Persze most nagy világversenyeket rendezünk évek, évtizedek óta, tehát ez is mondjuk Magyarországon fókuszba helyezi az úszósportot. Emellett világklasszis úszóink vannak évről évre, olimpiáról olimpiára, reméljük ez így is marad a folytatásban. De ezt jól látom, hogy az úszósport

0: Mindig nyert érmet. Rendesen 50 méteres uszodába. Az a kettő sajnos az egyik Montreal volt 1984-ben, amikor egyáltalán nem is vettünk részt, de a 1976-os olimpián, hát sajnos Hargitay negyedik helyezése volt a legjobb. Ez a két olimpia volt, tehát a 76 és 84, ahol nem nyert magyar úszó valamilyen érmet. Hogy mi ennek az oka? Hát annak idején egy olyan edző, aki egyúttal olimpiai bajnok is volt, Székely Éva, aki Gyarmati Andreának volt az edzője, ő indította ezt a nagy sikert. Utána adták kézről kézre, az edzői tapasztalatok szálltak egymástól, lesték el a tudást. Jó, hogy volt rivalizálás, de azért valahol mindenkinek az érdeke az volt, hogy a magyar úszósport érdekébe dolgozó. Ennek kicsúcsosodása az a Szécsi Tamás Kis László féle munka volt, csak megjegyzem zárójelben, hogy volt olyan idő, amikor ők nem beszéltek egymással, amikor a Kis Lacinak is kezdtek följönni versenyzői, az az edzői rivalizálás oda vezetett, hogy a Szécsi elég hiú volt, nem vette jó néven, és nem is nagyon beszéltek egymással. Az egyik nagy kapitányi vívmányom az volt, hogy összeültettem őket, és egy olyan órás beszélgetés után kezet fogtak, és azt mondták, na akkor a magyar úszósport érdekébe dolgozunk mind a ketten. Ennek volt kicsúcsosodása a 92-es olimpia, ugye ahol a Darnyi 2 és 3 olimpiát nyert az Egerszegi Krisztina, úgyhogy később aztán még a 76 is, ahol még a Rózsa Norbert is hozzájött, és az Egerszegi Krisztina és a Cene Attila.
1: 96.
0: Hát elnézést, kicsit kapkodok az évszámokkal. Persze, 96 Atlanta. És utána is akár a Kovács Ági és a továbbiakon mindig volt. De azért azt kell mondanom, hogy a nemzetközi mezőny is erősödött. Hát az egyik legnépszerűbb sportággá vált. Hát a nemzetközi mezőny is hihetetlenül fejlődött, és ott is nagy tudású edzők szálltak munkába. Nálunk, amíg ez a páros húzta az igát, ugye az pár évvel ezelőtt volt, évtizeddel ezelőtt volt, azért azt a hagyományt tovább ápolják a mai edzők, akár a Virt Balázsra gondolok, a Plagányi Zsoltra, a Nagy Péterre, és sorolhatnám őket. Tehát tulajdonképpen, és összefoglalva, a sikerek a kulcsa az az edző. Hozzá kell tennem azt, hogy van egy olyan programja az úszószövetségnek, ami termeli a tehetségeket. Ilyen volt korábban, hát ezt még annak idején dolgoztuk ki, a minden gyerek tanuljon meg úszni, és aztán ebből lett az úszó nemzetprogram. Ennek az a lényege, hogy például azt hiszem 4-5 évvel ezelőtt hagyta jóvá kormány, ez egy kormányprogram egyúttal, és az úszószövetségben zajlik. Pillanatnyilag 42 úszodában országosan, a legkisebb falvakban 45 ezer gyerek tanul naponta. Autóbuszok hozzák, viszik őket. Minden úszodában legalább 5-6 jól képzett oktató, mert csak minősített oktatók dolgozhatnak. Na most, hát erről nagyon sokat lehetne beszélni. Én magam is még ebben a programban dolgozom, és ez csodálatos átélni, ahogy a gyerekek jönnek, mennek. Óvoda, első osztály, második osztály, ez a 3 évig tart. Akik itt jól megtanulnak úszni, ennek a programnak az a lényege, hogy lehetőség szerint mindenki valahogy tudjon úszni, legalább 2 úszás nemet. Na de természetesen az már a második szempont, lehet, hogy ezzel nem ért egyet sok mindenki, a tehetségkiválasztás. De hát azért annál nincs fontosabb, mint hogy életmentés, balesetelkerülés úszni tudjon, vízbiztos úszás, és amikor ezen túl van, ez lehet ilyen 7-8 éves, akkor az ügyeseket kiválasztják és bekerülnek a HEAT programba. Ez már az egyesületek keretében zajlik. Utána pedig van még egy program. És ezeket egybegyűjtik, a legkiválóbb edzők látogatják, hétvégeken előadásokat tartanak, bemutató edzéseket tartanak. Úgyhogy ez a nyitja, a szakma.
1: De egyébként te hogy állsz ahhoz a
2: kialakuló helyzethez, hogy azért sok meghatározó úszó külföldön készül, mert most Kós Hubert ugye úgy éri el a fantasztikus eredményeit,

0: vagy Amerikában, ez ugyanúgy most egyetemi társa lesz Jekyll Vivien, ugye Milán Kristóf is, hát nem tudom, egészen egyedi utat választ. Ezt a nagy edzőgeneráció, ezt hogyan dolgozza föl? Hogy viszonyultak ehhez?
1: Hát az a nagy edzőgeneráció már nincsen.
0: Van... Hát de miért? Hát te mondtad, Széke Évától kezdődött, rajtad keresztül, Szécsi, Kislaci,
1: igen, és hát le
0: Széles.
1: A mostaniak, a Széles, igen, igen.
0: Bírt, tehát lehet
1: de mostaniak, igen, igen. Egyébként van egy olyan folyamat az úszósportban, hogy van egy nagy világverseny, egy EB, egy világbajnokság, olimpia, és az amerikai edzők, akik egy-egy egyetemen egyúttal tanárok, azok árgus szemmel lesik a tehetségeket. És azért, hát természetes, hogyha valaki meghívást kap, és így az utóbbi időben elég sok magyar, és olyan is, aki nagyon nagy eredmény nem ért el, de például ott látják, hogy van benne fantázia, meghívják, és az egyetemi csapatot erősíti. Mert az egyetemeknek a legfontosabb az egyetemi bajnokság, őket kevésbé érdekli az USA bajnokság, vagy pedig az olimpia, hanem a szponzorációt, a támogatást is az alapján kapják, hogy az egyetemi bajnokságon hogy végeznek. Na most egy ilyen magyar úszó helyzetébe érezve magam, kap egy teljes nyelvtudást, egy diplomát, angolul hazajönnek és perfekt beszélnek, és nagyon szépen el tudnak helyezkedni. Úgyhogy többek között ez az oka, hogy egyre több úszó szerződik külföldre. Említetted Milákot, én szerintem ő abban a rendszerben nem tudna beilleszkedni.
0: Nem valószínű.
1: Az biztos, ő nem...
0: De most úgy tűnik, igen, hogy ez rendesen, mert nagyon jók az eredmények.
1: Óriási, le a kalappal, és hát volt olyan kiváló sportriporter, közgazdász, aki többek között Párizs után azt mondta, hogy nem támadom ezelőtt.
0: Nyugodtan.
1: Csak azt mondta, hogy...
0: Hát 82 évesen ezt a luxus már megengedheted magadnak, hogy van véleményed.
1: Van véleményem. Egyébként rendkívül jó, a Kele Jánosról van szó, rendkívül jól nyilatkozik, jó meglátásai vannak, de akkor azt mondta, hogy na, az egész magyar úszósport sútba dobhatja a felkészülési rendszerét, miután a Milák nyert 100 pillangón. Hát csak azt nem tettük hozzá, hogy ami a főszáma, a 200 pillangó, ott az utolsó 10 méteren
0: kapott. Hát én úszodai emberként azért azt mondanám Kele Jánosnak, hogy aki látta azt az utolsó 30 métert, az tudja, hogy ott valami baj van.
1: Igen, főleg azért, mert én akkor készítettem egy film összeállítást, 10 versenyszámot, ahol a magyar úszó az utolsó 5-8 méteren nyert. Ebben benne
0: hát
1: volt
0: mindig, szinte
1: Sydneyből a Kovács Ági, benne volt az Egerszegi Krisztina, aki 92-ben 400 vegyesen, hát a hátakat simán nyerte.
0: Szene Attila.
1: A Szene Attila, Rózsa Norbert, sorolhatnánk. Gyurta Dani a 2009-es világbajnokság, 2012-es olimpián.
0: Sőt, Katinka is a száz hátat, tehát ennek azért van tradíciója a magyar úszásban.
1: Igen, annak volt köszönhető a hajrában győztes magyar versenyző, hogy itt az edzéseken olyan intenzív, olyan rövid pihenős, olyan sorozatokat úsztak, amire sokszor azt mondták, hogy ez kegyetlenség, hogy hát dehogy, ez volt a kulcsa, hogy ezt az utolsó métereket, a hajrát, ezek a versenyzők bírták a legjobban. Na most jól tudjuk, hogy a Milák Kristóf Párizs előtti fölkészülése nem volt zökkenőmentes. Ő maga útját járta, ezt az edzést a Wild Balázssal, mert ugye hátat fordított neki, nem ezt folytatta. Ez viszont előjött 200 pillangón. Na most se baj, mondjuk így, mert nyerte az aranyat, de azért az 50 és 100 pillangó azért más kategória, mint a 200.
0: De... Ennek ellenére Milák Kristóf, ugye most én értem az edzői logikát, de azért ennek ellenére fantasztikusan úszott, érmeket szerzett, és még reméljük fog is érmeket
1: szerezni. Világbajnokság,
0: tehát, hogy...
1: olimpia, igen, le a kalappal.
0: De hogy tény, hogy ott volt egy változás, amit és... még az is látott, aki egy picit kívül van a sportágon.
1: Nekem az a véleményem, hogy ő 200-at nem is fog úszni most az olimpián. Szóval ahhoz egy hihetetlen kemény fölkészülés, a 100-hoz is, az 50-hez adottság kell. Jó, edzés természetesen, annak is megvan a kulcsa. De most, hogy az 50 pillangó is bekerült az olimpia műsorába, eddig csak a gyors volt, most már mind a négy úszás nem 50-es száma is benn van. Hát azért ez kecsegtető, csak fölmerül az, hogy egyre több versenyző bejelentkezik. Hát olyan idős versenyzők is, akik már bőven 30 év fölötti, 34-35 évesek, hát azok is bejelentkeztek, és készülnek, és visszatérnek, mert 50-es számokba is indulnak. Na most, hogyha valaki fölkészül rendesen, az a százat is le tudja úszni, hogyha az alapképessége, a gyorsasági állóképessége rendelkezik. Ne cáfoljon rám a Szabó Álmos és a Milák Kristóf a 200-zal, de én azt érzem, hogy ő ezt... Hogyha hozzáteszük, hogy még ha magyar úszósport érdekét nézi, akkor még váltóba is kell neki úszni, és a 4x200-as váltónak van döntőbe jutási esélye vele pontszerző helyen, akkor lehet, hogy ott azért elindul. De én úgy hiszem, hogy egyénibe kettő pillén, kettő gyorson nem.
0: Visszatérve ehhez a külföldi edző kérdéshez, ennek azért több olvasata van, mert egyrészt a magyar edzők is alkotnak, és vannak tehetségek, és érkeznek tehetségek. Én így látom, vagy így gondolom. Másrészt azt ne felejtjük el, hogy egyrészt nem mindenkinél jött be az amerikai edző, tehát Hosszú Katinkát is, mert úgy értem, hogy a külföldi amerikai edző, mert utána Shane-nel ugye itthon dolgozott. Harmadrészt pedig azért ez egy tudás export, import, attól függ, honnan nézzük, hogy mondjuk egy Kós Hubert, vagy akár egy másik kint dolgozó, ott készülő, sikereket elérő magyar úszó utána azt a tudást, amit ott megszerez, azt jó esetben 5-10-15 év múlva beépíti a hazai úszósportba. Vagy ez egy rossz hozzáállás?
1: Nem, hát el is várjuk azt, hogy a Katinka hazajött, ugye egy nagyon intelligens versenyző, és nagyon sokat tud az úszásról, és azzal, hogy ő megalakította az egyesületét, ahol úszásoktatás, versenyzőképzés is folyik, hát várjuk azt, hogy onnan is jöjjenek ki a tehetségek. Egy nagyon jó példa lenne arra, hogy egy világklasszis versenyző nagyon jó felkészüléssel, nyelvtudással itthon is kamatoztatni tudja a tudását. Bízunk benne.
0: Visszatérve még egy picit ehhez a 6 évtizedhez és a lezáráshoz, ugye itt említette Sós Csaba nevét, ő volt utána az úszótanszék vezetője. Most Egressy János az úszótanszék vezetője. Hogy alakult ki ez a TFN, hogy tulajdonképpen így mindig van egy olyan kiválasztás, aki aztán átveszi a stafétabotot az egyetemen, vagy még korábban főiskolát, aki egyébként emellett a magyar úszósportban is magas szinten alkot.
1: A Sós Csaba kötődés a TF-hez 76 őszén kezdődött, amikor Montrealból hazajöttek, hát tudjuk, hogy sajnos az nem sikerült, de ő akkor itt az orvosi tanszéken volt gyakornok. És találkoztam vele egész véletlenül, láttam orvosi köpenybe, jön, megy. Na mondom, Csaba, tartsd meg én tőlem az orvosi köpeny, de neked az úszás tanszéken a helyed. Na most az ő tapasztalata, egyrészt amit a KSI-be szerzett, másrészt pedig ő elvégezte az orvosegyetemet, és úgy volt itt gyakornok, és hát nagyon nagy tudással, orvosegyetemi végzettséggel, és 76 őszén elkezdte a nappali szakedzőit, és egy fél évig én voltam a csoportvezetőjük. Hát olyanok, mint Széles Sándor, Verasztó Zoltán, Sós Csaba, hát nekem is egy óriási élmény volt velük foglalkozni. Utána a Csaba véglegesítette az úszás tanszéki tagságát, és amikor odaérkeztünk, hogy 2008-ban mentem nyugdíjba, és akkor már nem lehettem tanszékvezető. Egy évvel előtte már előkészítettük, megbeszéltük, milyen tennivalók vannak, adminisztrációs feladatok, és mi az a koncepció, amit tovább kell vinni, illetve amit nagyon örültem annak, hogy neki is volt egy önálló elképzelése, amit aztán megvalósított. Az Egressy János gyerekúszóként 7-8 éves korában itt volt az úszodába, még a szakosztályban is versenyzett, majd a TF-et elvégezte, és többek között szakképzős hallgatón volt itt 3-4 éves korában. És aztán ő volt külföldön, nyelvtanfolyamon, Londonban volt, hazajött, de volt egy hely, amit úgy említettem, hogy én kaptam egy nagy lehetőséget a rektor úrtól, meghívtam őt ide a tanszékre, és azóta egy nagyon megbízható, egy nagyon precíz, és a szakmáért olyan lelkesen élhal, és ő is termeli ki szépen a versenyzőket. Korábban itt a TF úszodában volt egy TFS-e szakosztályunk, ahol a Kismedencében medencéből kerültek át a nagy medencébe, akkor a Szájer Péter foglalkozott az utánpótlás, és adtuk át az Egresinek. Nem nagy olimpiai eredmény, de itt nálunk tanult úszni épp az én kezem alatt, 5-6 éves korától a Szabó Feltolti Esztik, aki minden 10 év volt a rendszeres résztvevője az IFI EB-nek, aztán EB volt VB-n, olimpián. Negyediknél nem volt jobb, egyszer volt EB-n harmadik. Hát innen ebből a kis uszodából, és ezért hiányzik nagyon ennek az uszodának a léte, hogy a 3 éve már zárva. Hadd említsem meg, hogy egy testnevelési egyetem uszoda nélkül, jó, hogy a kollégáim kijárnak a tüskébe, de hát az azt jelenti, hogy maximum 30-40 perces órákat tudnak tartani. És ami az én szívem csücske volt, az oktatás módszertan, amit itt sikerült a 4 éves képzésbe, a 2 fél évben, a 3., 4. fél évben a hallgatóknak gyakorlatot bevezetni. Ide jöttek az óvodák, iskolák, osztályok, és itt a hallgatók megtanulták, hogyan kell tanítani. Tani. Nem középiskolás fokon, ezt szeretem mindig ismételni. Öröm volt nézni, hogy amikor először megszólaltak, ehhez még hozzájött, akik specifikumként speciális tantárgyként választották az úszást, azok délutáni gyakorlatra jártak le. Óriási öröm volt látni, ahogy először esetlenül beszéltek, nem mertek megszólalni, a gyerekek túlharsogták őket, és zavarba voltak, és eltelt egy-két hónap, egy fél év, és szépen önállóan tudták az órákat tartani, közel kerültek a gyerekekhez, igazi úszás oktató pedagógussá váltak.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy így bele-bele kaptunk 6 évtized történeteibe, egy picit a jelenkori úszás problémáiról is beszéltünk, illetve reméljük, hogy nem problémáiról. Én neked nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, mert hogy végül is azért egy periódus te kezdeményezted, lezártál a TF-en, azt ki lehet jelenteni, nem?
1: Köszönöm a meghívást.
0: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Tóth Ákos, az úszótanszék korábbi vezetője, a Magyar Testnevelési Sportolói Egyetemről, a korábbi úszószövetség kapitány volt a vendégünk. Ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok.
2: Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2. Trend FM. 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton két helyen is. A belső szakaszon a Futó utcánál befelé, illetve szintén befelé a Kőér utca előtti szakaszon mindkét helyszínen sávlezárásra kell számítani. Lassú az előrejutása a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, illetve az Üllői úton a Nagykörútnál mindkét irányból. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Lassan lehet haladni a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Margit hídon Budára, a Szél Kálmán tér környékén a Margit körúton, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig. Holnaptól vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér és a Keleti pályaudvar között a sűrűbben közlekedő 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét ajánljuk. A második kerületben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás miatt szakaszosan lezárták a félútpályát, a váltakoz irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.473 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL kivételével a pénteki záróáruk felett fejezték be a kereskedést. Mivel leálltak a támadások az iráni konfliktusban, meredeken esett a kőolaj edzésára, ez magyarázza egyébként a MOL részvényeinek árfolyam csökkenését is, amely 1,7%-kal esett 4398 forintra. A Magyar Telekom részvényeire a Wood Broker cég 3000 forint feletti célárat határozott meg, ez felfelé is húzta a Telekomot 2,2%-kal 2706 forintig. Az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra, míg a Richter 9%-kal drágult 11.740 forintig. Zárásra emelkedtek az európai tőzsdemutatók is, a londoni FTSE például 0,4%-kal, a német DAX 1%-kal, a francia tőzsde 0,4%, az olasz 5,1%, a spanyol 8,1%-os emelkedéssel zárt. Vegyesebb a kép már a Wall Street-en, mert a Dow Jones 0,2%-kal ugyan erősödik, de ugyanakkor a mértékben gyengül az S&P 500, a Nasdaq pedig 0,4%-os mínuszban. 1,1375 az euró dollárral szembeni árfolyama. 7,5%-os esésben a kőolaj, $89.53 a Brent ára, az amerikai könnyolaj $83.11. Kánoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia augusztus 1-től fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért, szolgáltatásokért. A közösségi oldalon megjelent posztjában a sportállamtitkár emlékeztetett arra, hogy az akadémiát 70 milliárd forintból építette az állam, 2 éve adták át, miközben annak évi több milliárdos üzemeltetési költségéhez mindössze a havi 50 000 forint plusz áfa közüzemi általánnyal járult hozzá úgy, hogy közben egyre több állami támogatáshoz jutott. Következő lépésként átvilágítják a Kajakkenu Akadémia működését, és annak eredménye ismeretében dönt a sportállamtitkárság a további intézkedésekről. A képviselők megválasztották Zanna Wendt Pált alkotmánybírónak az országgyűlés mai ülésén. 138 igen szavazattal 6 nem ellenében döntöttek így. Azért kellett új alkotmánybírót választani, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt az alkotmánymódosítás miatt. A Fidesz egyébként nem szavazott az új alkotmánybíróról szóló voksolásnál, és ki is vonult az ülésteremből, miután elvette a szót az elnök Hallerné Nagy Anikó Hankó Balástól, aki előzetesen a miniszterelnöki felszólalást követően személyes érintettség okán kért szót, csak hogy az elnöklő Hallerné Nagy Anikó szerint eltért a tárgytól, ezért vonták meg tőle a szót. Napirend előtt beszélt arról Magyar Péter, hogy hamarosan dönteni fog a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, 27%-ról 5%-ra mérséklik azt. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, hogy ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgáltatásokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízzel vezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Jobban figyelnek a nyugdíj megtakarításra a magyarok, az első negyed évben több mint 12 000 új belépő jött az önkéntes nyugdíjpénztárakba. Ennél több frissen érkező tagot 2021 negyedik negyedévében regisztráltak utoljára. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint az új belépők száma már lassan ellensúlyozza a természetes fogyást. Tóth Leventét hallják.
4: Van egy természetes fogyás, és a kérdés mindig az, hogy másik oldalon azok mennyire pótolják ezt a számot, és szerencsére hosszú-hosszú évek apadása után most már húzamosabb ideje, újra növekszik, kicsit ugyan, de növekszik az önkéntes pénztáraknak a létszáma, ami mögött egyértelműen az állhat, hogy a fiatalabb korosztály is, hiszen jellemzően ők lépnek be, most már jobban figyel arra, hogy vajon miből is fog ő megélni időskorába, mennyire lesz elég az állami nyugdíj, mennyire érzi azt, hogy az állami nyugdíj mellé neki kell takarékoskodni, hogyha azt akarja, hogy ne legyenek gondjai, vagy jobb pénzügyi helyzetbe kerüljön.
0: Időjárás jelentés.
3: Estétől többfelé csökken a felhőzet, és a csapadék is nagy részt megszűnik, de az északi, északkeleti tájakon felhősebb körzetek, délnyugaton összefüggőbb felhőzet is előfordulhat, ahol kisebb eső, zápor hajnalban sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul. Holnap gomoly felhős, napos, döntően száraz idő várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. 18 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél héttől várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
5: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ki vezeti egy családban otthon az egészséggel kapcsolatos döntéseket? Mikor válik az észrevétlen feladatból egy teljes fejben futó rendszerré, és közben hol van ebben a rendszerben maga a nő? A mai vendégem a tanári, a tanítói pályáról, nemzetközi iskolai háttérből érkezett egy egészen más világba, az egészségtudatosság, a termékfejlesztés, a kommunikáció és a márkaépítés területére, és sok mindenről fogunk beszélgetni, váltásról, 40 felett láthatatlan női terhekről, közös munkáról, párkapcsolati dinamikáról, de ne szaladjunk ennyire előre. Vendégem a stúdióban Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója. Ági, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
6: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
5: És annyit mondjunk el a hallgatóknak már most, hogy a férjeddel 4 gyereketek van, most már együtt dolgoztok, és egy márka társ alapítója vagy, ahol a családi tapasztalat, a tudatosság és sok minden összeállt egy egészét, de mielőtt belemegyünk a vállalkozás építés részleteibe, induljunk onnan, hogy azért egy biztos, stabil tanári pályáról érkeztél egy teljesen más világba, de mi volt az a pont, vagy az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy neked váltanod kell?
6: Hát a 40-es éveim elején éreztem azt, hogy már jó ideje tanítok, nemzetközi iskolában tanítottam, ahogy mondtad, az egész másfajta lehetőségeket adott nekem, mint tanárnak, amit tudtam, ott elértem ezen a pályán. Egy kényelmes munka is volt, úgymond a gyerekek mellett, amikor kicsik voltak, nem volt nehéz megoldani, hogy a szünetekben ki legyen velük. De ugye a 40-es éveimnél már a gyerekek nagyobbak voltak, és én meg azt éreztem, hogy egy picit belefáradtam ebbe a pályába, és szeretnék váltani. Nem tudtam teljesen, hogy mit szeretnék csinálni. Alapvetően egy kreatívabb embernek tartom magam, ezt a tanári pályán is nagyon jól meg lehet élni. De valami más is szerettem volna csinálni, és akkor volt egy pont, hogy a férjemnek volt egy ötlete, hogy mit szeretne csinálni, és akkor úgymond átcsábított, hogyha még nem is tudom teljesen, mit szeretnék csinálni, de mi lenne, ha veled együtt dolgoznék, nyilván van közöttünk egy bizalmi viszony.
5: Meg hát végig jelen voltál a tervezés fázisában.
6: Így van.
5: Akkor is, hogyha neked nem volt saját határozott karrierváltási terved, valami akkor ott motoszkált.
6: Persze, hát otthon együtt nagyon sokat ötleteltünk, és szüksége volt még egy szövegíróra. És hát ugye én részben azért szövegírást is tanítottam, meg szövegalkotást, régebben jelentek meg cikkeim is, még a 20-as éveimben, és akkor mondtam, hogy hát jó, vágjunk bele, lesz, ami lesz, megnézzük.
5: Mekkora kihívásnak élted meg ezt akkor?
6: Hát nagynak, mert azért egy nyüzsgő iskolai közegből átmenni egy irodai közegbe, ahol kevesen vagyunk, az egy nagy váltás. Én nem is tudtam pontosan, hogy mi lesz a feladatom, mi lesz a kifutása, hogy fog menni, úgyhogy hát egy nagy kihívásnak éltem meg.
5: És mielőtt belevágtatok, leültetek, és bizonyos szabályokat azért lefektettetek, hogy ki a főnök? Vagy hogy közös döntéseket fogtok majd mindig hozni?
6: Hát alapvetően elég jó ilyen bizalmi kapcsolat van köztünk, tehát szerintem megbeszélünk mindent. Nekem meg egyértelmű volt az, hogy ő a főnök.
5: Hiszen ez az ő álma volt, ő indult el vele, és te megpróbálod megtalálni azokat a pontokat, hogy hol tudsz ebbe bekapcsolódni és emelni?
6: Igen, így van. Tehát ővé azért a végső szó, de hallgat rám, meg mindig meg szokta kérdezni, hogy mit gondolok, úgyhogy szerintem egymást elelgetjük.
5: Mit adott neked az egyik, illetve a másik világ? Mert hogy tényleg két különböző világról beszélünk itt.
6: Hát a tanári pálya az adott egy stabilitást, ott is megélhettem a kreativitást. Gyermekeim is ebbe az iskolába járhattak, tehát megtanultak jól angolul. A Stilla pedig egy alkotói folyamat. Ugye végig tudom azt kísérni, hogy egy ötletből hogyan lesz egy fizikai termék, és azt a fizikai terméket ugye meg kell tudni eladni, tehát el kell mondani és hitetni az emberekkel, hogy ez tényleg jó, és érdemes erre pénzt költeni.
5: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt egy kézzel fogható dolog az, amivel foglalkozol, még korábban a tudás átadás, ami egy láthatatlan, megfoghatatlan dolog. Természetesen van eredménye, meg látszik az eredménye egy-egy gyermek fejlődésében, de itt azon túl, hogy sokkal kézzel foghatóbb a dolog, sokkal kockázatosabb is.
6: Így van, ráadásul egy olyan piacon vagyunk, ami nagyon telített is.
5: Telített piacra belépni nem egy könnyű dolog, tehát akkor itt is volt egy újabb kihívás. Egyébként a tanári múltadból mit hoztál magaddal, ami segíti most a munkádat?
6: Hát mindenképpen az, hogy ugye szöveggel foglalkoztam, elmondani valamit.
5: Tehát az emberekhez való kapcsolódás,
6: illetve azt ugye, hogy van valami, és azt elmagyarázni, hogy az mitől lehet jó.
5: És ugye beszéltünk a karrierváltásról arról, hogy megéred benned a váltás ötlete, mire a férjed ezen a módon is elcsábított, de volt benned egyfajta szomorúság, amiatt, amit magad mögött hagysz?
6: Hát nyilván volt, meg egy pici félelem is, ugye, hogy ennek most mi lesz a kifutása, az egy nemzetközi iskolában nem annyira könnyű állást találni itthon. Meg volt bennem egy olyan félsz is, hogy milyen lesz együtt dolgozni, nap mint nap, hosszú távon. Hogy ez hogy fogja a mi kapcsolatunkat is befolyásolni.
5: Hát most már 4 éve dolgoztok együtt, tehát most már azért a tapasztalatokról fogunk tudni beszélni. Mikor érezted először azt, hogy ez az új terület már nem egy kitérő, hanem valóban a te utad?
6: Hát körülbelül egy év kellett hozzá.
5: Amíg megszoktad az új szerepkört, a dinamikát, az új csapatban való együttműködést?
6: Igen, meg hogy nekem is hol a helyem ebben.
5: Mekkora csapatotok van most? Nyilván 4 éve indultatok, igen. Tehát egy lassú építkezés sem vagytok túl.
6: Igen, alapvetően kicsi cég vagyunk, 5-en vagyunk, és még vannak külsős emberek, akik bedolgoznak nekünk.
5: Egy érdekes váltásról, egy karrierváltásról beszélgettünk, onnan indultunk, hogy a tanári pályát hagytad magad mögött a családi vállalkozás építése érdekében. Ahol a férjedhez kapcsolódtál és dolgoztok együtt, de hát az is fontos ebben, hogy amikor a családi térről beszélünk, akkor egy családban rengeteg minden láthatatlanul működik, és ugye egy 4 gyermeketek van, tehát ezt meg tudod erősíteni. Te mikor vetted észre, hogy az egészséggel kapcsolatos döntések jelentős része nálad fut össze?
6: Hát így van, már azért nekem szerintem szerencsém van, mert ugye a férjem is nagyon egészségtudatos, ilyen szempontból egymásra találtunk. De
5: ez azért inkább a nők feladata, nem?
6: Így van.
5: A családban. Nők,
6: igen. Hát ugye nők azok, akik vásárolnak, szerintem ők azok, akik jobban utána néznek, hogy mit adnak enni, inni, étrendkiegészítőként a gyereknek, kutatnak utána, és hát ugye ez nálunk is ugye megjelenik a termék külső kinézetében, hogy egy sokkal nőiesebb vonalat képviselünk.
5: Tehát a nőket kell elsőként megszólítani, hogyha a termékfejlesztésről beszélünk. Igen. Ez mit jelent egyébként? Most akkor belevágunk a szakmai dolgokba, de hogy mivel lehet a nőket megszólítani?
6: Hát szerintem nagyon fontos a külső. Ugye a legtöbb étrendkiegészítő, ha bemegyünk egy boltban, elég egyszerű a kinézete, fehér, és egy egyszerű címke van rajta. Mi egy kicsit szerettünk volna váltani, és egy sokkal színesebb kinézete van a termékeinknek. Pont azért, mert ugye az egészség az szerintem egy színes, jókedvű kinézetű terméknek kellene, hogy legyen.
5: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a jókedv, a jó érzés az összekapcsolódhat. Egyrészt ugye eddig egészségmegőrzésről beszéltünk, de ugye a prevenció az, ami itt szintén fontos, hogy már elébe menjünk esetleg lehetséges problémáknak. Milyen hétköznapi döntések ezek? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy egy teljes családnak az egészségi állapot, tehát a napi feladatait ugye a nő viszi, és ezt egyben tartani, és ugye még arról is sok felmérés van, hogy sokszor a férfi is csak akkor megy el az orvoshoz, hogyha a felesége azt mondja, vagy veszi be azt a gyógyszert, vagy étrendkiegészítőt, tehát hogy ez hogyan csapódik le, hogyha körbenézel, vagy mit tapasztalsz a mindennapokban?
6: Hát ugye azt látom, hogy a vásárlóink 95%-a is nő, de a saját példámból is kiindulva, ugye én vagyok az, aki minden reggel, még akkor is, hogyha gyermekeink már nagyok, ki kell tennem a vitaminokat, hogy egyék
5: meg. Tehát a kamaszoknak
6: meg. Igen, de még a férjemnek is, pedig ugye vitaminokkal el vagyunk látva, tehát még neki is kell szólnom, hogy így vedd be. Úgyhogy azt mondom, hogy ezt látom. Én is így nőttem fel, hogy anyukám volt az, aki erre vigyázott és figyelt.
5: Tehát akkor ez nem teher, inkább egyfajta természetes gondoskodás, ami a nőkben benne van?
6: Igen.
5: És akkor erre lehet akkor menni, illetve erre lehet építeni. Ami eszembe jutott itt az, hogy nyilván élethelyzet és a gyerekek életkorának függvénye is, hogy mennyire projektmenedzsment egy ilyen feladat egy nő életében. Te ezt hogyan élted meg? Mert nyilván most már, ahogy mondtad, nagy kamaszaitok vannak.
6: Igen. Elég sokáig otthon voltam 5 évet a 2 gyerekkel. Akkor gyakorlatilag csak velük voltam, és minden időmet rájuk szenteltem, én eléggé háttérbe szorultam. Most már ugye nagyok, több időm van, ugye a munkát is ezért tudtam váltani, és jobban tudok erre koncentrálni, de szerintem amíg kicsik, addig sokkal nehezebb magunkkal foglalkozni, magunkat előtérbe helyezni.
5: Igen, ez fogalmazódott meg bennem is, meg így hirtelen föl is írtam magamba, ez a háttérbe szorultam, és ez nagyon fontos erről beszélni, hogy a nők esetében, ugye divatos most én időről beszélni, igen, de ez nem feltétlenül erről szól, hanem arról, hogy ahogy te is mondtad, hogy még a kamasz gyerekeknek is te teszed ki reggel, hogy ezt is ezt a vitamint vedd be, vagy a férjednek, de ez aki foglalkozik velem kérdése, hogy ilyen irányba is vannak üzeneteitek, vagy erre is fókuszáltok?
6: Abszolút, igen. Tehát ugye ez az egyik üzenetünk, Ugye van kifejezetten nőknek szóló vitaminjaink, vagy úgy gondoljuk, hogy ha egy nő egészséges, kiegyensúlyozott, boldog, akkor ugye ezt tudja sugallni a családja és a gyerekei meg a környezete felé. És nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, megelőzzünk betegségeket, tehát a prevencióra is próbálunk figyelni, és ezt ennek is hangsúlyt adni.
5: Hogyha már itt tartunk, és kifejezetten, ugye, akár nézhetjük a 40-es korosztályt is a nők esetében, itt mi az, amire egy nőnek oda kell figyelnie?
6: Hát én tudnám javasolni, hogy aki tud, az évente egyszer egy nagy labort csináltasson. Ugye ma már azért lehet olyanokat is kérni, hogy B-vitamin szint, D-vitamin szint, antioxidáns szintet, hormon szinteket megnézni, és ez fontos lenne évről évre kísérni, és akár leülni egy dietetikussal, táplálkozási tanácsadóval, aki meg tudja mondani, hogy tényleg mire van szüksége a szervezetednek, mire érdemes figyelni, hogyan étkezni, hogyan sportolni, mert szerintem ezzel nagyon sok mindent meg lehet előzni, és szinten lehet tartani az egészségünket.
5: Egy nagyon érdekes dolgot mondtál, Ági, hogy érdemes mondjuk egy hölgynek 40 évesen elmenni évről évre vizsgálatra, hogy tudja, hogy a szervezetének mire van szüksége. És akkor most, hogyha eltávolodunk a nőktől, boldog-boldogtalan tudja, hogy hát igen, lehet, hogy kell C-vitamint, vagy D-vitamint, vagy valamilyen vitamint szedni, de ezek nem tudatos döntések, hanem sokszor csak impulzusok által hirtelen fellángolások. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
6: Hát jól csinálni szerintem tényleg úgy lehet, hogyha az ember elmegy, és csináltat egy labort, és megnézi a különböző vitamin szintjeit, antioxidáns szintjeit, hormon szinteket 40 éves kor után.
5: Ugye, hát és nem csak találgat.
6: És nem csak találgat, igen, mert ugye szerintem ugye reklámokból lehet hallani, hogy 2000 mg C-vitamin, nem tudom hány ezer mg D-vitamint kell szedni, és ez alapján az emberek össze-vissza mindent szednek szezonálisan, egy hétig, két hétig, három hétig össze-vissza, és csodát várnak. És nem így működnek. Vannak vitaminok, amiket tényleg lehet minden nap egész évben szedni, és érdemes is. Van, amit érdemes kúraszerűen, hogyha mondjuk kiderül, hogy valaki vashiányos, és érdemes megbeszélni egy szakemberrel, hogy milyen vitaminra van szüksége.
5: Ugyanez igaz a gyerekek esetében is? Tehát ott is kellenek vizsgálatok? Vagy ott azért vannak általános olyan immunerősítők, ami nagy valószínűséggel egy bizonyos életkorban szükséges lehet?
6: Szerintem ott vannak általános immunerősítők, ugye kicsi gyerekek, akik könnyebben megfáznak, még minden betegséget megkapnak, ott érdemes egy immunerősítőt szedni, főleg az őszi-téli tavaszi időszakban, illetve hát ott is nyilván érdemes, főleg, hogyha egy szülő azt tapasztalja, hogy valamilyen hiánya lehet a gyereknek, akkor egy vérvétellel ezt ellenőrizni.
5: És ami nagyon érdekes, és a nevetekből is adódik, és erről még nem beszéltünk, ugye a Stilla Drops. A Drops az cseppeket jelent, és ez nagy mértékben meghatározta a ti termék fejlesztéseket, illetve gondolkodásotokat, ha jól tudom, és hogy kérlek, mesélj erről is.
6: Ja, egyébként a Stilla is cseppet jelent latinul, tehát csepp-csepp, ahogy így vesszük. A Drops az csak jött utána.
5: Az talán, amit sokkal többeket meg tud szólítani.
6: Igen, igen. Pedig a Stilla is szerintem egy szépen hangzó, kicsit ilyen nőies hangzású szó. Az ötlet alapvetően a férjemtől jött, neki volt egy betegsége, és utána több étrend kiegészítőt kellett, hogy szedjen, ugye ez általában kapszulák, tabletták formájában. Egy idő után nagyon elege volt, hogy ennyi kapszulát és tablettát kell szednie. Kutatott is utána kapszuláknak és tablettáknak a hasznosulása általában 10 és jó esetben 30% között van.
5: Be kell szednünk rengeteg kapszulát ahhoz, hogy valami minimális hatás legyen,
6: így
5: azt
6: van.
5: Mondod?
6: Igen, igen, és nagyon sok bennük a töltőanyag, stabilizátor, emulgálószerek, tartósítószerek, és ő mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt egy más koncepcióra lehetne helyezni. Nyomban nagyon sok kutatás van, hogy azért a folyékony alapú étrendkiegészítőknek sokkal magasabb a hasznosulása, 80, akár 90% fölött. És az volt a koncepciója, hogy ez nem egy alkoholos bázis legyen, hanem víz. Ugye a testünknek is azért 70% a víz. És keresni egy olyan, nekünk van egy huminsavas mátrixunk, ami segíti a hatóanyagok hasznosulását, már önmagában is nagyon sok nyomelemet tartalmaz, egyébként segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait is, tele van antioxidánssal, és hogy emellé tényleg úgy összeállítani a hatóanyagokat, hogy azok szinergikusan hassanak egymással, pici növényi hatóanyagokat is vinni bele, ami a vitaminokkal jól tud hasznosulni. Egy olyan étrendkiegészítő családot szeretett volna létrehozni, ami tényleg, hogyha valaki azt hallja, hogy Stilla, az a minőség, tisztaság és a tudatossággal legyen egyenlő. És ezt szeretnénk építeni.
5: Volt ebben szakmai tanácsadótok?
6: Van, persze, együtt dolgozunk egy fejlesztő csapattal, magyar fejlesztő csapattal, dietetikussal, orvosokkal, és ugye most már van egy kozmetikai termékcsaládunk is, úgyhogy van egy fejlesztő kozmetikusunk is.
5: Tehát ez egy lassú, szép lassú építkezés. Igen. Volt. Mivel indultatok? Mi volt az első?
6: Az első termék?
5: Igen.
6: Az első termékünk a Ferox volt, a vas.
5: A nők vaspótlása.
6: A nők vaspótlása, igen, igen. Akkori fejlesztő csapatunk, azóta váltottunk. Ott a hölgynek volt komoly vashiánya, és nem talált olyan vasat a piacon, ami megoldotta volna az ő vas problémáját, mert vas infúziót is kapott, és ez az ő ötlete volt, hogy a vasat kellene kidolgozni.
5: Mennyi idő egy ilyen terméknek a fejlesztése? Ez gyorsan megy?
6: Nem. Nem, ki kell kísérletezni, főleg nálunk, mivel folyékony alapú, és ugye meg kell találni, hogy mi az ugye a pH értéknek kell, hogy megfelelő legyen, melyik hatóanyag hogyan reagál, mennyit lehet beletenni.
5: És akkor még nem beszéltünk a termékek ízéről,
6: így van,
5: ugye, hogy
6: így
5: a fogyaszthatóság az is aporondon legyen. Ebben egyébként mennyire vesztek ti részt ebben a fejlesztő munkában?
6: Abszolút, abszolút részt veszünk. Tehát ötletünk van, sokat kutatunk, és akkor konzultálunk ugye orvosokkal, fejlesztőkkel, hogy mi az, amit mi gondolunk, mi az, amit ők gondolnak, és akkor a végére összeáll a termék.
5: És egy termékből, ugye a vaspótlás kapcsán indultatok el, hol tartotok most? Mert említetted, hogy most már egyébként egy kozmetikai termékcsalád fejlesztésébe is belekezdtetek, de hogy hány terméknél?
6: Most már azt hiszem, hogy 18 körül tartunk.
5: 4 év alatt.
6: Igen, igen.
5: Tehát akkor ez egy viszonylag gyors építkezésnek mondható, és egyébként visszatérnék oda, hogy boldog-boldogtalan egyébként mindenféle szert, illetve táplálék kiegészítőt szed, ugye, vagy hiszünk a reklámnak, vagy éppen adott esetben egy termék csomagolásának, de hogyan lehet úgy az információkat eljuttatni a lakossághoz, hogy ez egy tudatosabb prevencióvá váljon? Mit tapasztaltok?
6: Hát én nem gondoltam, hogy az edukációs rész az ennyire fontos, és ennyire lassú lesz. Az emberek egyrészt nagyon árérzékenyek itthon, meggyőződésük, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy csak mondok egy példát, hogy a magnéziumnak hány fajtája van, formája van. Ugye oxid, laktát, citrát, malát, treonát, és még sorolhatnám.
5: Hogy ezek között mi a különbség, igen, hogy nekem éppen mire van, igen, szükségem, hogy abból mennyire van szükségem.
6: Igen. Hogy szívódik fel, csak azt hiszi, hogyha leveszi a polcról a legalsó magnéziumot, ami a legolcsóbb, azzal ő pótolja a magnézium szükségletét, és sajnos nem így van, és egy hamis egészségtudatosságban él.
5: Igen, és hát ugye arról még nem is beszéltünk, hogy rengeteg információ elérhető az interneten, vagy akár reklámokban, de hogy hogyan lehet azt kiszűrni, hogy melyik a hiteles információ, abban hogyan lehet segíteni?
6: Hát szerintem úgy, hogy mi hiteles blogokat írunk, a Facebookon lehet azért edukatív tartalmakat megjelentetni apránként, és aki kíváncsi, aki vevő rá, és hát nyilván valahol ez egy ilyen személyes döntés is, hogy te melyik terméknek hiszel. De egyébként rá lehet kutatni a Google Scholaron, ahol hiteles forrásokból lehet például tanulni.
5: De azt gondolom, ez mindenképpen nagyon fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk, és az alapján hozzunk döntéseket, hiszen visszajuthatunk oda, hogy egy nő sok esetben a gyerekéért, a férjéért, a szüleiért, tehát az egész, igen, családért felel, nem mindegy, hogy ezt hogyan, milyen információk alapján teszi. Egy kicsit zenélünk, de utána innen folytatjuk Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ alapítójával a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják.
0: Tőzsde hírek.
2: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni börze 0,4%-kal, a frankfurti DAX 1,3%-kal erősödött, a francia CAC 4%, a milánói tőzsde 5%, a madridi 8%-os erősödéssel zárt. A Wall Street-en már vegyesebb a hangulat, a Dow Jones 2%-os pluszban van, az S&P 500 épp hogy emelkedik, kb. 1%-kal, a Nasdaq egy enyhe 1%-os mínuszban jár, az euró-dollárra szembeni árfolyama 1,1384. A hazai értéktőzsde emelkedett 7%-ot 144.473 pontra, a részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal esett 4.398 forintra. A Magyar Telekom részvényeire jött egy 3000 forintos célár, emiatt a Telekom 2,2%-ot emelkedett 2706 forintig, az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra, a Richter 9%-kal drágult 11.740 forintig. Az országgyűlésben ma megválasztották Zonnevent Pát alkotmánybírónak 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében. A szavazáskor nem volt bent a Fidesz és a KDNP képviselő csoportja sem. Tiltakozásul ugyanis

0: Miadójának a mértékét. Ezt napi rendelőt jelentette be Magyar Péter kormányfő, aki azt is közölte, hogy a Tisza párt újra országjáró körútra indul majd. Az Al Jazeera beszámolója szerint Szaúd-Arábiát még délután támadni kezdték Irak területéről drónokkal. A szaúdiak olaj létesítményeit vették célba, nem találtak el semmit, a légvédelem sikeresen semlegesítette ezeket. Mindazonáltal az Iránnal szövetséges radikális csoportok felelősek az akcióért, és a szaúdiak fenntartják a jogot maguknak arra, hogy válaszoljanak a támadásra. Hétvége óta egyébként Irán és az Egyesült Államok nem lőtte újra egymást. Franciaországot egy újabb hőhullám éri el, és a várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító erdőtüzek oltásának szempontjából. Az erős hőség holnap az ország nagy részét eléri, a csúcspontja pedig szerdán várható. Ismét 38 fokra lehet számítani Párizsban és Toursban, 36 fokra Lyonban és Grenoble-ban, illetve akár 40 Celsius fokra délnyugaton, ahol a tűzvészek pusztítanak az Atlanti-óceán partján található Gironde és Landes megyékben. Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A férfi három nőt támadt meg két konyhakéssel. A sebesülteket kórházba vitték, a rendőrségnek sikerült gyorsan elfognia a támadót. Egy szolgálaton kívüli rendőr vette őrizetbe. A támadó indítékai egyelőre nem ismertek.
1: Időjárás jelentés.
0: Estétől többfelé csökken a felhőzet és a csapadék is nagyrészt megszűnik, de az északi északkeleti tájakon felhősebb körzetek, délnyugaton összefüggőbb felhőzet is előfordulhat, ahol kisebb eső, zápor hajnalban sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul. Holnap gomoly felhős, napos, döntően száraz idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
2: Vendégem a stúdióban továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően hitelesen tájékozódjunk, és a megfelelő, számunkra megfelelő vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket vigyük be a szervezetünkbe. Természetesen az sem mindegy, hogy mennyit, hogyan, de erről is beszélgetünk majd részletesebben. Ha még az alkotás folyamatához visszatérünk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy-egy termék, egy-egy új ötlet kapcsán hogyan inspirálódtok?
3: Hát inspirálódunk, egyrészt járunk külföldre, kiállításokra vannak. Például most is lesz Barcelonában a Vita Food. El szoktunk menni, nagyon érdekes lehet találkozni az új trendekkel, hatóanyagtrendekkel, lehet nézni, hogy külföldön hogyan néz ki egy-egy új étrendkiegészítő, de inspirálódunk ugye a saját környezetünkből is, akár a gyerekeinkből, barátok, amikor mesélnek problémákról. Például az egyik legújabb fejlesztésünk a gyerekeknek a fókusz, mert ugye a saját gyerekeinken is tapasztaltuk, hogy hát mobiloznak, nyilván mindig többet, mint amennyit mi szeretnénk, videójátékok, és hogy annyi információ éri őket nap, mint nap, sokat vannak az iskolában, azért 6-7-8 óráig vannak, még utána a délutáni elfoglaltságok, hogy meg ugyanis, amikor tanítottam, érzékeltem, hogy a gyerekek figyelme évről évre azért lankadt. Tehát ha már 20 percig fel tudtad az érdeklődésüket kelteni, és tudtak figyelni, akkor már jó óra volt. És így jött az ötlet, hogy egy koncentrációt segítő készítményt fejleszünk. Ez lett a fókusz. És nagyon érdekes, mert nagyon sokan írnak és keresnek, és azért veszik, hogy hát ha az ADHD vagy autista gyerekükre, vagy figyelemzavaros gyermekünknek is segít.
2: És talán erre nem, ezen nem is gondoltatok?
3: Erre nem gondolkodtunk, nekem csak az általános ilyen agyi fáradtság, meg nehezebb koncentráció, ugye, mert annyi impulzus éri őket. Az ötlet innen jött. Mindig, amikor egy termékkel kijövünk, akkor készítünk hozzá egy kis videót, ahol elmondom én, vagy a Miklós, vagy közösen, hogy miért fejlesztettük ezt a terméket, és elhangzott ez a szó, hogy figyelemzavar, ugye nem az ADHD-ra gondoltam, hanem csak az általános ilyen agyi fáradtságra, és innentől

0: kezdve nagyon sokan kérdezik, hogy, és veszik, hogy erre jó-e. De már kaptunk visszajelzést, hogy segített gyerekeknek. Tehát nyilván csodát ne váljon senki, mert egy étrend kiegészítő. Az én gyerekem se lett matematika zseni. De azt én is érzékelem, hogy könnyebben fel kell reggel, kicsit összeszedettebb, könnyebben tanul, és olyan szülő is jelzett pozitív visszajelzést, akinek a gyermeke tényleg figyelemzavarral vagy ADHD-val küzd.
1: Hogyha még visszatérünk arra, hogy hogyan lehet jól választani étrendkiegészítőt, akkor mi az, ami segíthet benne? Mert ugye a hiteles tájékoztatást azt kihangsúlyoztuk, de ugye itt egyrészt rengeteg az információ, nehéz eligazodni, ott van a határ annak, hogy túlmagyarázzuk a dolgokat, tehát hogyan lehet ezt hitelesen, nem túl kevés, nem túl sok, ti hol találtátok meg az egészséges egyensúlyt?
0: Hát próbálunk viszonylag egyszerűen és érthetően kommunikálni, nem túl sok szóval, bár ez néha nehéz pont azért, mert annyira benne vagy, és neked már nekem már mondjuk a szakkifejezések
1: az
0: is
1: természetes.
0: És akkor igyekszem valakitől tanácsot kérni, hogy megnézem, hogy ezt te érted, amit mondok.
1: Meg hát a gyakorlati példákat gondolom be kell hozni,
0: igen,
1: ami még segíthet. Egyébként milyen visszajelzéseket, hogy szoktatok visszajelzéseket kapni?
0: Igen, hát egyrészt ugye van egy Google értékelés, lehet minket értékelni Google-on, de szoktak írni vásárlók, hogy fú, ezt már szedem egy hónapja, végre segít, nagyon örülök, hogy nem kell kapszulákat lenyelnem, megoldotta ezt vagy azt a problémámat.
1: Egyébként szerinted ma a vásárlók tudatosabbak, tehát valóban tudatosabbá váltak itt a sok információ hatására, vagy inkább csak az információk között bolyonganak?
0: Úgy érzem, hogy tudatosabban bolyonganak az információk között.
1: Ez egy nagyon jó válasz.
0: Hogy mindent összeolvasnak, de igazából hatóanyagok szempontjából nem túl tudatosak. Én is azt gondoltam, tehát mondom, hogy mindig érdekelt az egészséges életmód, és én is azt gondoltam, hogy fú, mennyi mindent tudok, meg én biztos jó vitamint választok, egészen addig, amíg nem kezdtem el tényleg mélyebben foglalkozni vele, és megismertem, ugye, hogy minek hányfajta formája lehet, hogyan hasznosul, mivel érdemes együtt szedni, mit lehet összetenni, egész más már a rálátásom így.
1: Igen, ez a minél többet foglalkozunk valamivel, igen, akkor rájövünk, hogy minél, mennyivel, igen, kevesebbet tudunk. Ugye említetted azt, hogy külföldről inspirálódtok,
0: igen,
1: tehát azért van egy hazai tudásotok, ott a magyar alapanyag, illetve arról még nem beszéltünk az alapanyagokról részletesebben, és említetted a visszajelzések beépítését. Melyik áll egyébként hozzád a legközelebb ezek közül, vagy mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
0: Engem leginkább a hatóanyagok, és nyilván azt, hogy még nagyon sok tervünk van, de ez egy lassú folyamat. Hogy anyagilag azért mi finanszírozzuk a céget.
1: Mennyire nehéz egyébként, ugye említettük a konkurenciát. Itt egy telített piac volt, amire beléptetek 4 évvel ezelőtt. Mennyire nehéz ezen a piacon a helyet kialakítani, hogyha egy új vállalkozásról beszélünk?
0: Szerintem nagyon nehéz, de az elején érdemes szerintem eldönteni, hogy inkább a marketing és a gyors pénzszerzés a cél, vagy pedig valaki céget épít. És mi inkább céget építünk, és hosszú távon gondolkodunk. Ez egy lassabb folyamat, de, mint említettem, tényleg azt szeretnénk, hogy egy idő után a Stilla az a tisztaság és a minőséggel legyen egyenlő.
1: Említetted a csomagolást, említetted azt, hogy nagyon fontos, hogy megszólítsátok a vásárlókat. Ebben is volt segítségetek? Szakmai tanácsot kértetek?
0: Persze, igen, dolgozunk együtt külsős szakemberekkel, akik nyilván az idő folyamán volt, aki maradt, volt, aki változott, de igen, szerintem érdemes mindig konzultálni.
1: Ez önazonos egyébként? Tehát beleszóltok az ilyen jellegű marketing munkába?
0: Beleszólunk, nyilván mi is olyannal tudunk együtt dolgozni, aki velünk, aki a mi gondolkodásunkat megérti.
1: Beszéltetek arról, hogy mennyi kockázatot vállaltok be családként, amikor nekiindultatok ennek az egésznek? Mert ugye beszéltünk, hogy egy telített piacra nagy konkurencia van, belépni egy olyan új termékkel, amit a fogyasztók, a vásárlók nem igazán ismernek, vagy nem feltétlenül értik, hogy milyennek a hozzáadott értéke.
0: Igen.
1: Mekkora kockázatot vállaltatok?
0: Hát szerintem nagy kockázatot vállaltunk, de arról érdekes, sosem beszéltünk, hogy ez nem fog sikerülni, hanem szerintem annyira hiszünk a termékben, hogy szerintem nem volt B-tervünk. nagyon szeretjük, ugye 4 gyereket nevelünk, 2 az enyém, 2 a férjemé, közös gyerekünk nincs nekünk, kicsit a Stilla lett a közös gyerekünk.
1: Egészségmegőrzésről beszélgetünk, prevencióról, arról, hogy ebben a világban nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog vállalkozást építeni, méghozzá ugye ti a férjeddel egy közös vállalkozást építettetek, vagy építetek folyamatosan, 4 éve kezdtetek bele ebbe a közös munkába. Ez, bár az elején mondtad, hogy azért viszonylag könnyen, vagy 4 szem közt mondtad, hogy könnyen dolgoztok együtt, de azért ehhez gondolom bizonyos szabályokat időközben le kellett fektetni, hogy ez a gördülékeny munka, ez ne menjen a család élet rovására, vagy kárára. Volt ilyen?
0: Volt ilyen, de mindig felrúgtuk, hogy ezt nem sikerült tartanunk. Nem, szerintem egyikünk se tudta, hogy milyen lesz együtt dolgozni, és meglepően könnyen ment. Mi életünknek egy kicsit későbbi szakaszában találkoztunk, már 30-as éveim végén voltam, férjem meg idősebb is nálam. Szerintem ezt a kapcsolatot másképp értékeljük, meg érettebb fejjel mentünk bele. És a közös munkát szerintem most már úgy éljük meg, hogy kicsit azokat az éveket bepótoljuk, amiket nem együtt töltöttünk. Úgyhogy ha még van is összezördülés köztünk, az általában nem a munka miatt szokott lenni. De volt ilyen, hogy lefektettük, hogy hétvégén nem beszélünk munkáról.
1: Vagy a családi vacsoránál születésnap.
0: Igen, azt mondjuk sikerül betartani, de így összefolyik nálunk. De ezt nem érzem tehernek, mert szerintem mind a ketten annyira szeretjük, hogy nem probléma. Mondjuk néha van ilyen, hogy jó, most már hagyjuk abba, és beszéljünk valami másról, vagy menjünk el moziba, de nem tudok ilyen történetet mesélni, hogy mi munkán veszekedtünk. Persze vannak nézeteltéréseink, de szerintem meg tudjuk normálisan beszélni.
1: Volt olyan mondjuk esetleg, hogy te egyik vagy másik termékfejlesztését fontosabbnak gondoltad, vagy hogy mondjuk más sorrendben haladjatok, vagy ebben egyetértés volt?
0: Tud ilyen lenni, meg olyan is van, hogy van egy tervünk, hogy mi hogyan jelenjen meg, és akkor ez felborul ilyen vagy olyan okból, akkor engem kiborít, mert már eldöntöttem, hogy hogyan menjenek a kampányok, és akkor újra kell szervezni. Ilyen tud lenni persze.
1: Mi a munka megosztás?
0: Én alapvetően ugye szövegírás, a marketing, a férjem pedig inkább a pénzügyi részét viszi, meg hát ő a cégnek az ügyvezetője.
1: A termékfejlesztés, illetve az azzal kapcsolatos döntések akkor pedig közösen
0: azt
1: születnek.
0: Pedig közös, igen.
1: Hány órát dolgoztok naponta?
0: Hát egy 8-at biztos.
1: Tehát az a minimum.
0: Igen. Rugalmas a munkaidőnk, úgyhogy ennek köszönhetően egész nap dolgozhatok, hétvégén is, este is. De a lényeg az, hogy megcsináljuk azt, amit meg kell.
1: Mit adott a kapcsolatotoknak a közös munka? Változott a dinamika, vagy valami?
0: Hát szerintem elmélyült, és a köztünk lévő bizalmi kapcsolat, szerintem még az is elmélyült, ezt tudom mondani. És nem szerintem visszakaptuk azokat az éveket egy kicsit, amit nem együtt töltöttünk. Úgyhogy én nagyon élvezem a vele való munkát. Nagyon szeretünk együtt lenni, együtt sportolunk, mi szeretjük eldönteni, hogy hogyan étkezünk. Úgyhogy ez a része nagyon, nagyon jó.
1: Mennyire tudatosan foglalkoztok a saját egészségetek megőrzésével? Nyilván ennek egy része az étrendkiegészítők, de azért ez egy sokkal szélesebb spektrum.
0: Így van, az étrendkiegészítők az egy pillére az egészséges életmódnak. Tulajdonképpen az étkezést kellene, hogy kiegészítse, hogy a nevében benne is van, de ehhez hozzájön még a sport, alvás, stresszkezelés. Sportolni nagyon szeretünk mind a ketten gyerekkorunk óta sportolunk, ebben is jól kiegészítjük egymást, és inspiráljuk egymást. Hát ami nálunk még kis csiszolásra és javításra szorul, az alvás. Az alvás az, amiből több kellene.
1: Azért is kérdeztem, mert hogyha egy ilyen piacon megjelenik az ember, és az edukációval foglalkozunk, az edukációról beszélünk, akkor itt a nagy egészet kell nézni. Igen. Nem tudom, hogy ti mondjuk az edukatív tartalmaitokban mennyire fókuszáltok így.
0: Abszolút vannak ilyen ajánlásaink, csak egy példát mondjak, ugye van egy alvást segítő termékünk, és ott is leszögezzük, hogy ez csak akkor segít azért, hogyha valaki ugye nem úgy megy aludni például, hogy még előtte a telefonját nézi. Vagy picit ugye rá kell hangolódni az alvásra, meg nem alkoholt inni előtte, nem enni előtte. Tehát ugye az alvásra ráhangolódásnak van egy folyamata, mi ebben tudunk segíteni. De ugye amikor valaki ír nekünk, hogy már egy hete szedem, és még nem történt csoda. Hát oké, de mi mindent teszel még meg mellette. de ugyanez elmondható bármely ugye több termékre is, ugye immuntámogató, hogyha mellette nem étkezik valaki rendesen, nem sportol, nem tölt időt a levegőn, akkor önmagában egy étrendkiegészítő nem tud csodát tenni.
1: Tehát azért itt komplexen kell nézni Igen. az egész szervezetet, uh-huh. és akkor így lehet egy egészségesebb életet Igen. élni. Igen, nagyon sokat hallani most a longevity kifejezésről, uh-huh. arról, hogy másképp kell odafigyelnünk önmagunkra, és más lehetőségeink vannak. Ezekkel foglalkoztok?
0: Igen, hát ugye a longevity szerintem ugye az a prevenciót is jelenti, hogy minél korábban érdemes elkezdeni figyelni arra, hogy minél tovább egészségesek tudjunk maradni.
1: Beszéltünk az edukációról, a kommunikáció fontosságáról, mm. arról, hogy egy nagy egészként kell kezelni az egészségünket, aminek egy része mm. tud lenni az, hogy mi mindent tudunk megtenni, így akár egy étrendkiegészítő segítségével, vagy többel, de milyen terveitek vannak? Említetted, hogy azért még sok mindent szeretnétek Igen. elérni, 4 éve vagytok a piacon. Hová szeretnétek, és hogyan szeretnétek oda eljutni?
0: De egyrészt még vannak ötleteink, hogy milyen új termékekkel fogunk előjönni, tehát bővítenénk a portfóliót, akár lifestyle termékekkel is a jövőben, illetve hát a környezetudatosságra is szeretnénk figyelni. Az egyik ilyen jövőbeli ötletünk, hogy ugye ezeket az üvegeket ne kelljen kidobni, hanem akár ilyen újrahasznosítható, tehát hogy ne kelljen rögtön egy havi használat után kidobni az üvegeket, hanem egy újrahasznosítható zacskóban, vagy még keressük a megfelelő anyagot ehhez, hogy újra lehessen tölteni.
1: Fenntarthatóságról beszéltünk, arról, hogy ez nagyon sok mindent jelenthet egy vállalkozás életében. Annyit már említettél, hogy mondjuk nagyon fontos, hogy a csomagolással ne termeljen az ember rengeteg hulladékot feleslegesen. Miben jelenhet ez még meg?
0: Hát nálunk ugye hatóanyag, hogy honnan jön a hatóanyag, amit tudunk, az nyilván hazai, illetve ugye, hogy újra lehessen hasznosítani magát az üveget.
1: De nyilván ez egy hosszú út, amin már elindultatok, de hát ennek a módját és kommunikációját is ki kell Igen, dolgozni, hogy ugye eljusson a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz, ami szintén érték lehet számukra. Beszélgettünk nagyon sok mindenről, egészségmegőrzésről, prevencióról, longevity-ről, arról, hogy nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy egészségesebben vagy hosszan egészségesebben éljünk, de nem mindegy, hogy ezt milyen információk alapján és hogyan tesszük. De visszaugranék a beszélgetésünk elejére a nőkre. Onnan indultunk, hogy egyrészt a nők döntik el a családokban, hogy ki milyen étrendkiegészítőt, vagy esetleg gyógyszert szedjen, hogy egészségesebben éljünk, de hogyha itt a 40 év körüli időszaknál megállunk, vagy ennek e felett gondolkodunk, mi az, amit látsz ebben a korosztályban, ami nehézség, ami lehetőség, ami a megújulás záloga lehet, mert hogy akár ez is lehet.
0: Igen. Én abszolút jól élem meg a 40-es éveimet. Nyilván szerencsém van, hogy a férjemmel dolgozhatok együtt, és szeretem, amit csinálok. És szerencsére egészséges is vagyok, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent teszek ezért, de én nem érzem magamat 45 évesnek. A gyerekek is nagyobbak, tehát nem igénylik azt a fajta figyelmet, mint régebben. Tehát nekem ez egy nagyon jó időszakom, amikor úgy érzem, hogy több időm van magamra, a munkámra, fejben abszolút friss vagyok, fizikailag is. Ugyanakkor meg tényleg azt látom, meg ugye barátok, meg ismerősök között, hogy a 40-et nagyon nehezen élik meg. Ugye van ez a, úgy érzik, hogy láthatatlanokká válnak. Párkapcsolatok is esetleg nem olyan irányba megy, ahova szeretnék. Ugye van nagyon sok nő azért, aki 40 körül szül, és kisgyereke van, ugye ez egy egész más élethelyzet, úgyhogy most nagyon sok mindent lehet látni.
1: Igen, beszélhetünk már valamennyit a kiégésről Igen. is, hogy az ember a szakmájában eljut valameddig, de onnan már nincs Igen. tovább. Beszéltünk a váltásról. Egyébként, hogyha a váltásra visszaugrunk, mit tanácsolnál azoknak a 40 körüli hozzánk hasonló hölgyeknek, akik esetleg új kihívásra vágynak, de félnek a biztonságos közegből kilépni?
0: Hát megértem, hogy félnek, de ugyanakkor szerintem, ha akkor nem váltasz, akkor utána már nagyon nehéz, és nem szabad félni, mert minden lehetőség valami újat tartogat.
1: De hogyan érdemes neki kezdeni? Ugye mindent meg akarsz változtatni egyik napról a másikra. Lehet mindent egyszerre, vagy kis lépésekben érdemes haladni?
0: Hát én ugye a saját példámon keresztül azt mondom, hogy kis lépésenként lehet haladni, de én nem bántam meg, hogy váltottam.
1: Mi az, amit ma már másképp csinálsz anyaként, nőként, társként, mint korábban? Változtál?
0: Biztos változtam, persze, hát egyrészt a gyerekekre nem kell már annyit figyelnem. Ugye kamaszokkal sem könnyű, más problémákat hoznak a kamaszok. De többet tudok magammal foglalkozni. Ugye másképp sportolok, azt tudom, hogy alvásomra többet kellene figyelnem, másképp étkezem is, és nyilván ugye a labor eredményeim alapján én szoktam konzultálni egy étkezési tanácsadóval, és ezek alapján válogatom össze, hogy milyen vitaminokat és étrendkiegészítőket szedek.
1: Hogyha itt a 40 év körüli Igen. korosztályról beszélünk, akkor ugye a perimenopauza vagy a menopauza Igen. egyértelműen Igen. már a képben van, a hormonális változások. Igen. Egyre többet azért hallani erről, de szerinted elég információ jut el az érintettekhez?
0: Hát szerintem most már, akit érdekel, nagyon sok információt talál és hallhat erről. Egyre nyíltabban beszélnek erről, ugye ismert színésznők is,
1: felvállalva saját sérülékenységüket
0: igen,
1: és útjukat.
0: És útjukat, így van. Érdemes odafigyelni, érdemes szerintem megnézetni, hogy a hormonszintek hol tartanak, mert ezek nagyon sok információt tartalmaznak, és segítenek abban, hogy hogyan lehet könnyebbé, jobbá tenni ezt az életszakaszt.
1: Inkább a nőkről beszéltünk mm-hmm. eddig, de ebben az életkorban azért a férfiak szervezete is változik. Mm-hmm. Erre is van megoldás? Vagy őnáluk milyen problémák merülnek fel? Férfi változókorról is beszélünk pár szót.
0: Hát úgy tudom, hogy náluk ugye azért az izomveszteség, a prostata problémák, tesztoszteron szint csökkenése, ezek jelennek meg, de itt, egyébként itt is majd lesz olyan termékünk,
1: tehát itt is vannak gondolataitok
0: ezzel kapcsolatban.
1: Igen. Az élet hozza az újabb és az újabb ötleteket. Mit szeretnél, hogy a gyerekeid vagy a gyerekeitek lássanak ebből a történetből, a ti történetetekből?
0: Hát azt látják, hogy az életmódunkra odafigyelünk, ugye ezáltal ők is azért sportolnak, táplálkozásuk is szerintem elég jó. Azt látják, hogy sokat dolgozunk, és azt látják, hogy sok kitartás kell ahhoz, hogy egy céget felépítsen valaki.
1: Hogyha röviden vagy egy mondatban kellene megfogalmazni, neked mit jelent ma az egészségtudatosság, és változott-e az, hogy mit értesz alatta az utóbbi években?
0: Hát változott, letisztultabb lett. Akár beszélhetünk a kozmetikumokról is. Én régen imádtam mindenfélét magamra kenni össze-vissza. Jó volt az illata, vagy tetszett az állaga. Ma már azért kifejezetten a saját bőrömnek megfelelő tiszta kozmetikumot használok. Többek között ezzel jöttünk ki ezzel, és nagyon érzékeny bőröm van. Én perimenopauzát még nem érzékelem, a hormon szintjeim is jó, de például a bőrömön érzem, hogy sokkal érzékenyebb, mint régebben, vagy még érzékenyebben, mindig érzékeny volt, és nem mindegy, hogy mit teszek rá, nagyon könnyen reagál.
1: Tehát itt a tudatosság szót kell kétszer aláhúzni.
0: Igen.
1: Mi az, ami most előttetek van, vagy előtted van, emberileg, szakmailag, mi minden van a bakancslistádon?
0: Hát szakmailag igyekszünk külföldre is teljeszkedni, az Amazon a cél, és még itt vannak feladatok előttünk, de reméljük, hogy ősszel már megtalálhatóak lesznek ott is a termékeink. Ez nem egy kis feladat. Emberileg ugyanaz a tudatosság, és edukálni az embereket arról, hogy jó minőségűek a termékeink, és érdemes prevencióra nagyon nagy hangsúlyt tenni.
1: És akkor visszajutunk a longevityhez, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig, de hogy hogyan élünk. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes, Ági, hogy ma itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen.
1: Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Kazaksztán több mint felére csökkentette napi olaj kitermelését a Novorosszijszki tengeri terminált ért ukrán drón támadások nyomán. Egy hétig a rakodási műveleteket is szüneteltették, aztán mindez újraindult. A csővezeték, amelyen keresztül Kazaksztán exportál, a legnagyobb olajmezőket köti össze a Fekete-tenger partjával. Az incidens ugyanakkor bizonyítja a Kazaksztán függőségét is Oroszországtól, ami az energiaexportot illeti. Mindenesetre a kazaksztáni olajkitermelésben meghatározó szerepet játszó amerikai Chevron közölte, hogy figyelemmel kísérik az orosz-ukrán háborús fejleményeket. Leszögezte egyben, hogy a vállalat alkalmazottainak biztonsága elsődleges szerepet játszik. A kazak termelés kiesés tovább növelheti a globális olajellátás körül kialakult gondokat. Egyelőre egyébként nem indult újra az Irán és az Egyesült Államok közötti ellenségeskedés, támadták viszont drónokkal a szaudiakat, akik a légvédelmük segítségével elfogták az Irakból fellőtt támadó eszközöket, ott nem sérült meg olajlétesítmény.
0: Tőzsde hírek.
1: Nagyot esett egyébként a kőolaj ára, jelen pillanatban az amerikai könnyűolaj $83.04, míg a Brentet $89.23 jegyzik. A Wall Street-en a Dow Jones mutatója 0,2%-os pluszban jár, az S&P 500 0,3%-kal gyengül, a Nasdaq 0,6-del. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,13-as szint fölött jár, egészen pontosan 1,1375. Európában emelkedtek a tőzsdék, London 0,4, Frankfurt 1,3%-os mértékben, a párizsi tőzsde 0,4, a madridi 0,8, a milánói 0,5%-os erősödéssel zárt. Idehaza a BUX 0,7%-ot emelkedett 144.473 pontra, a részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal esett 4.398 forintra, a Magyar Telekom 2,2%-kal emelkedett 2.706 forintig, az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra, míg a Richter 9%-kal drágult 11.740 forintig. Jelenleg 359 forint 70 filléren az euró árfolyama. Idehaza a képviselők megválasztották Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés mai ülésén. Azért kellett új alkotmánybírót választani, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt az alkotmánymódosítás miatt. A Fidesz napközben kivonult az ülésről, a Fidesz és a KDNP képviselői, miután a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán a Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltérte a fideszes képviselő a tárgytól, megvonta tőle a szót. Miközben ez az incidens történt a parlamentben, állítólag az ügyészség megjelent abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakció szervereit tárolják, és ezeket a szervereket elkívánja vinni, illetve lekívánja foglalni a rendőrség, ezt Bóka János frakció vezető jelentette be. Még napirend előtt beszélt Magyar Péter arról, hogy a tűzifa áfájának csökkentése hamarosan megtörténik, 27-ről 5%-ra mérséklik majd azt. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a Tisza párt újra országjáró körútra indul. Újraindítja közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. Hangsúlyozták, hogy az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A légitársaság 97 Boeing 737-es repülőgépet üzemeltet.
0: Időjárás jelentés.
1: Este felé többfelé csökken a felhőzet és a csapadék is nagyrészt megszűnik, de az északi-északkeleti tájakon felhősebb körzetek, délnyugaton összefüggőbb felhőzet is előfordulhat, ahol kisebb eső, zápor hajnalban sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul. Holnap komoly felhős, napos, döntően száraz idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. 19 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A Noszvai Delemot kastély parkja Heves megye egyik legjelentősebb történeti kertje, amelynek különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre jellemzi a koratájképi stílus szabadabb szelleme és a franciás barokkos díszkert szigorúbb rendje. A díszes kovácsolt vas főkapu két oszlopán címert tartó unikornisok fogadják a látogatót. Ez az egyedi gesztus már is jelzi, hogy nem hétköznapi helyre érkeztünk. Az íves kocsi felhajtót nyírod buxusok, a széles főlépcsőt tiszafák szegélyezik. A melléképületekkel közrezárt díszudvar, az úgynevezett kurdonőr pedig barokkos eleganciát áraszt. Az épület és a kert kapcsolatát egy díszes sala terrena, azaz reprezentatív díszterem teszi teljessé, amelyet még Szepesi Sámuel építetett. Falain kis kerti filagúria rácsai láthatók dús növényzettel, a távolban lombok között megbúvó kastélyépületekkel. A park építményei közül különleges látványosság a tufába vágott műbarlang. A déli részen pedig meglepetésszerűen bukkan elénk az egykori pálmaház, amely ma már nem egzotikus növények gyűjtőhelye, hanem presszóként üzemel. A kanyargós ösvényekről és a park végét lezáró teraszról gyönyörű kilátás nyílik a környező bükkitájra. Ez önmagában is megér egy kitérőt.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Leges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
0: Trend Night.
1: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hol javul, hol pedig romlik a közel-keleti helyzet. Kazaksztán felére csökkentette a napi kőolaj kitermelését. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában és idehaza. Holnap marad a napsütéses időjárás, és egyre melegebb lesz a héten. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Az iráni külügyminisztérium cáfolta, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal, annak ellenére, hogy a két fél közötti összecsapások a hétvége óta szünetelnek. Ugyanakkor Szaúd-Arábia jelezte, hogy támadás érte őket Irak területéről, drónokat kellett kilőniük, a szaúdi olajlétesítmények ugyanakkor nem sérültek meg. Az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy Iránnal szövetséges radikális csoportok felelősek az akcióért, és Szaúd-Arábia fenntartja a jogot arra, hogy válaszoljon a támadásra. Mindeközben az orosz-ukrán háború egyik fejleménye, hogy Kazaksztán több mint felére csökkentette napi olaj kitermelését a Novorosszijszki tengeri terminált ért ukrán dróntámadások nyomán. Kazaksztán a világ 10 legnagyobb olajkitermelőjének egyike. A támadás miatt a korábbi napi 2 millió 160 ezerről 1 millió hordóra esett vissza a termelés, és azért újraindult a rakodás, de egy hétig szünetelt ez is. A csővezeték Kazaksztán legnagyobb olajmezőit köti össze a Fekete-tenger partjával, a kazah kőolaj export 80%-a halad át rajta. Egyébként az incidens egyben Kazaksztán függését is mutatja Oroszországtól, ami az energiaexportot illeti. A kazaksztáni olajkitermelésben meghatározó szerepet játszó amerikai Chevron közölte, hogy figyelemmel kísérik a helyzetet, ugyanakkor a vállalat alkalmazottainak biztonsága az elsődleges. A kazah termelés kiesés tovább növeli a globális olajellátás körül kialakult gondokat, az energiapiacok helyzete a hormozi szoros tényleges lezárása és más fontos tengeri útvonalokon fennálló kockázatok miatt rendkívül feszült.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.473 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal esett 4398 forintra, a Magyar Telekom 2,2%-ot emelkedett 2706 forintig, az OTP 1,6%-kal erősödött 46090 forintra, a Richter 9,1%-kal drágult 11740 forintra. Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX Index 1,3%-os emelkedéssel zárt, a párizsi CAC 4%-kal erősödött, Milánó 0,5%-os, Madrid 8%-os emelkedéssel zárt. Kánoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia augusztus 1-től fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért szolgáltatásokért. A közösségi oldalán megjelent posztjában a sportállamtitkár emlékeztetett arra, hogy az akadémiát 70 milliárd forintból építette az állam, 2 éve adták át, miközben annak évi több milliárdos üzemeltetési költségeihez mindössze havi 50 ezer forint plusz áfa a közüzemi általánnyal járult hozzá úgy, hogy közben egyre több állami támogatáshoz jutott. Következő lépésként átvilágítják a Kajakkenu Akadémia működését, és annak eredménye ismeretében dönt a sportállamtitkárság a további intézkedésekről. A képviselők megválasztották Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés mai ülésén 138 igennel, 6 nem ellenében. A Fidesz-KDNP frakciói nem voltak ott a szavazáskor. A Fidesz nem csúszott szélre, jelentette ki Bóka János frakcióvezető, nyomatékosította ugyanakkor azt az álláspontjukat, hogy szerintük illegitim módon történt az alkotmánybíróváltás. Az ellenzéki pártok ráadásul napközben az ülésről ki is vonultak, miután a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozott, hogy eltért a tárgytól, ezért megvonta tőle a szót. Később a házbizottsági ülésen, amit kezdeményezett a Fidesz és a KDNP, azt mondta Hallerné Nagy Anikó, hogy ő csak a szabályokat tartja be. Hamarosan dönteni fog a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, 27-ről 5%-ra mérséklik majd azt. Franciaország egy újabb hőhullám előtt áll, és a várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából. Az erős hőség holnap az ország nagy részét eléri, a csúcspontja szerdán várható. Ismét 38 fokra lehet számítani Párizsban és Tourban, 36 fokra Lyonban és Grenoble-ban, és akár 40 fokra délnyugaton, ahol a tűzvészek pusztítanak az Atlanti-óceán partján található Gironde és Lente megyékben.
0: Időjárás jelentés.
1: Estétől többfelé csökken a felhőzet, és a csapadék is nagyrészt megszűnik, de az északi északkeleti tájakon felhősebb körzetek, délnyugaton összefüggőbb felhőzet is előfordulhat, ahol kisebb eső, zápor hajnalban sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul. Holnap komoly felhős, napos, döntően száraz idő várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajta.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Nights.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003 március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hol javul, hol pedig romlik a közel-keleti helyzet. Kazaksztán felére csökkentette a napi kőolaj kitermelését. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában és idehaza. Holnap marad a napsütéses időjárás, és egyre melegebb lesz a héten. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Az iráni külügyminisztérium cáfolta, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal, annak ellenére, hogy a két fél közötti összecsapások a hétvége óta szünetelnek. Ugyanakkor Szaúd-Arábia jelezte, hogy támadás érte őket Irak területéről, drónokat kellett kilőniük. A szaúdi olajlétesítmények ugyanakkor nem sérültek meg. Az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy Iránnal szövetséges radikális csoportok felelősek az akcióért, és Szaúd-Arábia fenntartja a jogot arra, hogy válaszoljon a támadásra. Mindeközben az orosz-ukrán háború egyik fejleménye, hogy Kazaksztán több mint felére csökkentette napi olaj kitermelését a Novorosszijszki tengeri terminált ért ukrán dróntámadások nyomán. Kazaksztán a világ 10 legnagyobb olajkitermelőjének egyike. A támadás miatt a korábbi napi 2.160.000-ről 1.000.000 hordóra esett vissza a termelés, és azért újraindult a rakodás, de egy hétig szünetelt ez is. A csővezeték Kazaksztán legnagyobb olajmezőit köti össze a Fekete-tenger partjával, a kazah kőolaj export 80%-a halad át rajta. Egyébként az incidens egyben Kazaksztán függőségét is mutatja Oroszországtól, ami az energiaexportot illeti. A kazaksztáni olajkitermelésben meghatározó szerepet játszó amerikai Chevron közölte, hogy figyelemmel kísérik a helyzetet, ugyanakkor a vállalat alkalmazottainak biztonsága az elsődleges. A kazah termelés kiesés tovább növeli a globális olajellátás körül kialakult gondokat, az energiapiacok helyzete, a hormozi szoros tényleges lezárása és más fontos tengeri útvonalokon fennálló kockázatok miatt rendkívül feszült.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.473 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal esett 4.398 forintra, a Magyar Telekom 2,2%-ot emelkedett 2.706 forintig, az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra, a Richter 9,1%-kal drágult 11.740 forintra. Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX Index 1,3%-os emelkedéssel zárt, a párizsi CAC 4%-kal erősödött, Milánó 0,5%-os, Madrid 8%-os emelkedéssel zárt. Kánoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia augusztus 1-től fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért, szolgáltatásokért. A közösségi oldalán megjelent posztjában a sportállamtitkár emlékeztetett arra, hogy az akadémiát 70 milliárd forintból építette az állam, 2 éve adták át, miközben annak évi több milliárdos üzemeltetési költségeihez mindössze havi 50.000 forint plusz áfa a közüzemi általánnyal járult hozzá úgy, hogy közben egyre több állami támogatáshoz jutott. Következő lépésként átvilágítják a Kajakkenu Akadémia működését, és annak eredménye ismeretében dönt a sportállamtitkárság a további intézkedésekről. A képviselők megválasztották Zonnevent Pált alkotmánybírónak az országgyűlés mai ülésén 138 igennel, 6 nem ellenében. A Fidesz-KDNP frakciói nem voltak ott a szavazáskor. A Fidesz nem csúszott szélre, jelentette ki Bóka János frakcióvezető, nyomatékosította ugyanakkor azt az álláspontjukat, hogy szerintük illegitim módon történt az alkotmánybíró váltás. Az ellenzéki pártok ráadásul napközben az ülésről ki is vonultak, miután a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozott, hogy eltért a tárgytól, ezért megvonta tőle a szót. Később a házbizottsági ülésen, amit kezdeményezett a Fidesz és a KDNP, azt mondta Hallerné Nagy Anikó, hogy ő csak a szabályokat tartja be. Hamarosan dönteni fog a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, 27-ről 5%-ra mérséklik majd azt. Franciaország egy újabb hőhullám előtt áll, és a várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából. Az erős hőség holnap az ország nagy részét eléri, a csúcspontja szerdán várható. Ismét 38 fokra lehet számítani Párizsban és Tourban, 36 fokra Lyonban és Grenoble-ban, és akár 40 fokra délnyugaton, ahol a tűzvészek pusztítanak az Atlanti-óceán partján található Gironde és Lant megyékben.
0: Időjárás jelentés.
1: Estétől többfelé csökken a felhőzet, és a csapadék is nagyrészt megszűnik, de az északi északkeleti tájakon felhősebb körzetek, délnyugaton összefüggőbb felhőzet is előfordulhat, ahol kisebb eső, zápor hajnalban sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul. Holnap komoly felhős, napos, döntően száraz idő várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart, népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztár vendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofangtól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon, zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
0: Trend Night.
1: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hol javul, hol pedig romlik a közel-keleti helyzet. Kazaksztán felére csökkentette a napi kőolaj kitermelését. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés Európában és idehaza. Holnap marad a napsütéses időjárás, és egyre melegebb lesz a héten. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Az iráni külügyminisztérium cáfolta, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal, annak ellenére, hogy a két fél közötti összecsapások a hétvége óta szünetelnek. Ugyanakkor Szaúd-Arábia jelezte, hogy támadás érte őket Irak területéről, drónokat kellett kilőniük, a szaudi olajlétesítmények ugyanakkor nem sérültek meg. Az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy Iránnal szövetséges radikális csoportok felelősek az akcióért, és Szaúd-Arábia fenntartja a jogot arra, hogy válaszoljon a támadásra. Mindeközben az orosz-ukrán háború egyik fejleménye, hogy Kazaksztán több mint felére csökkentette napi olaj kitermelését a Novorosszijszki tengeri terminálért ukrán dróntámadások nyomán. Kazaksztán a világ 10 legnagyobb olajkitermelőjének egyike. A támadás miatt a korábbi napi 2 millió 160 ezerről 1 millió hordóra esett vissza a termelés, és azért újraindult a rakodás, de egy hétig szünetelt ez is. A csővezeték Kazaksztán legnagyobb olajmezőit köti össze a Fekete-tenger partjával, a kazah kőolaj export 80%-a halad át rajta. Egyébként az incidens egyben Kazaksztán függőségét is mutatja Oroszországtól, ami az energiaexportot illeti. A kazaksztáni olajkitermelésben meghatározó szerepet játszó amerikai Chevron közölte, hogy figyelemmel kísérik a helyzetet, ugyanakkor a vállalat alkalmazottainak biztonsága az elsődleges. A kazah termelés kiesés tovább növeli a globális olajellátás körül kialakult gondokat, az energiapiacok helyzete a hormozi szoros tényleges lezárása és más fontos tengeri útvonalokon fennálló kockázatok miatt rendkívül feszült.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedéssel 144.473 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt. A MOL 1,7%-kal esett 4.398 forintra, a Magyar Telekom 2,2%-ot emelkedett 2.706 forintig, az OTP 1,6%-kal erősödött 46.090 forintra, a Richter 9%-kal drágult 11.740 forintra. Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX Index 1,3%-os emelkedéssel zárt, a párizsi CAC 4%-kal erősödött, Milánó 0,5%-os, Madrid 8%-os emelkedéssel zárt. Kánoki Kis Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia augusztus 1-től fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért szolgáltatásokért. A közösségi oldalán megjelent posztjában a sportállamtitkár emlékeztetett arra, hogy az akadémiát 70 milliárd forintból építette az állam, 2 éve adták át, miközben annak évi több milliárdos üzemeltetési költségeihez mindössze havi 50 ezer forint plusz áfa a közüzemi általánnyal járult hozzá úgy, hogy közben egyre több állami támogatáshoz jutott. Következő lépésként átvilágítják a Kajakkenu Akadémia működését, és annak eredménye ismeretében dönt a sportállamtitkársága a további intézkedésekről. A képviselők megválasztották Zonne Vendt Pált alkotmánybírónak az országgyűlés mai ülésén 138 igennel, 6 nem ellenében. A Fidesz-KDNP frakciói nem voltak ott a szavazáskor. A Fidesz nem csúszott szélre, jelentette ki Bóka János frakcióvezető, nyomatékosította ugyanakkor azt az álláspontjukat, hogy szerintük illegitim módon történt az alkotmánybíróváltás. Az ellenzéki pártok ráadásul napközben az ülésről ki is vonultak, miután a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozott, hogy eltért a tárgytól, ezért megvonta tőle a szót. Később a házbizottsági ülésen, amit kezdeményezett a Fidesz és a KDNP, azt mondta Hallerné Nagy Anikó, hogy ő csak a szabályokat tartja be. Hamarosan dönteni fog a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, 27-ről 5%-ra mérséklik majd azt. Franciaország egy újabb hőhullám előtt áll, és a várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából. Az erős hőség holnap az ország nagy részét eléri, a csúcspontja szerdán várható. Ismét 38 fokra lehet számítani Párizsban és Tourban, 36 fokra Lyonban és Grenoble-ban, és akár 40 fokra délnyugaton, ahol a tűzvészek pusztítanak az Atlanti-óceán partján található Gironde és Lant megyékben.
0: Időjárás jelentés.
1: Estétől többfelé csökken a felhőzet, és a csapadék is nagyrészt megszűnik, de az északi északkeleti tájakon felhősebb körzetek, délnyugaton összefüggőbb felhőzet is előfordulhat, ahol kisebb eső, zápor hajnalban sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul. Holnap komoly felhős, napos, döntően száraz idő várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazznótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a 94.2-n, mindjárt a Tape 5 érkezik, akikről tudni érdemes, hogy ők egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított meg a német dalszerző és producer Martin Strathausen. Vendégművészek Angliából, Németországból, Olaszországból, Franciaországból, Romániából, az Egyesült Államokból, Oroszországból, Ukrajnából és Kamerunból. Swing, elektro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out a fő csapásvonal. Íme az egyik kedvencünk a Tape 5-tól most a 94.2-n, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a Próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

Jaj a heli, jaj a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli, szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger,

vissza, befűtve a jogi szobában engem egy angyal vár. Kavicsa dobálok az ablakon, ha nem engedsz be, abba belehalok. Érzem, ez a szerelem már. Jajja helé, jajja helé, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem, hogy hevesen vesz.

kell értesítjük, hogy az államgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Takács Nikolas 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
0: Trend Nights.
1: A következő percekben Takács Nikolas énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múltal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.